Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Valamom ez az utolsó, csak még egy korsó. A feledés drága, a nevetés olcsó. Ez már tényleg az utolsó.

0: Hallgatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból. Budapest módra.
1: 3/4.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: kezdődik el. Rádió Café. Gazdag réten az FM 98-as frekvencián.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akad. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: lábán ücsörgött a bölcsbagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcsbagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

0: A napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás.

0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Teljes körűen felülvizsgálják a dohány és kaszinó koncesziókat. Leszednék az összes óriás plakátot Budapesten. Az amerikai védelmi miniszter megfenyegette az európai NATO szövetségeseket. Folytatódik a kánikula, 34 fok is lehet, a néhol megnövekvő komoly felhőkből nem várható csapadék. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a dohány és kaszinó koncessziókat, valamint az ehhez kötődő szabályozásokat. Az ügyben illetékes közlekedési és beruházási miniszter egyelőre nem beszélt arról, hogy pontosan milyen lépések várhatóak a kormánytól, azt viszont elmondta Vitézy Dávid, hogy egyértelműen nem a családi vállalkozásokat vagy kisvállalkozókat szeretnék ellehetetleníteni a lépéssel, hanem a politikailag jól ismert szereplőkhöz nagy számban kerülő, nagy forgalmú dohányboltokat próbálják kiszűrni. A kaszinók kapcsán közölte, olyan koncessziók is vannak ezek között, amelyek 35 éves időtartamra, 2061-ig érvényesek. Ezeknek a tulajdonosi köre jól ismert szereplőkből áll, akár volt kormánytagokig is el lehet érni, tette hozzá. Leszednék az összes óriás plakátot Budapesten. A főváros törvényjavaslata szerint betiltják a feszített reklámhálókat, és a meglévő 955 hirdető oszlop számát az ötödére csökkentik év végéig. Ezzel párhuzamosan a főváros egyeztetéseket folytat a kormánnyal a nehéz pénzügyi helyzet kezeléséről és a szolidaritási hozzájárulás rendezéséről. De napi renden van a budapesti taxis tarifák, mintegy 18%-os emelése, valamint a parkolási rendszer júliustól életbe lépő készpénzmentes átalakítása is. Irán és Amerika elnökei hivatalosan is aláírták azt a béketeremtő szándéknyilatkozatot, amely lényegében az Egyesült Államok megalázó verességével ér fel. Olvasható a Portfólión. Az olajárak visszazuhantak, a világgazdaság megmenekült, a befektetők örülhetnek, a témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Megfenyegette az európai NATO szövetségeseket az amerikai védelmi miniszter. Pete Szeget azt mondta, az Egyesült Államok felülvizsgálja katonai jelenlétét a kontinensen és csökkenti a hozzájárulását a katonai szövetség költségvetéséhez, ha az európai országok nem teljesítik a védelmi kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségvállalásukat. Hozzátette azt is, az amerikai kormány nyomást fog gyakorolni a NATO tagokra, annak érdekében, hogy az amerikai erők szabadon használhassák a szövetség területén lévő bázisokat, és áthaladhassanak a szövetséges országok területén.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet ma a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Délután 34 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős vagy nagyon erős lesz, a Balaton pedig 22 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: A 12. Nemzetközi Jóga Nap alkalmából közös gyakorlásra várják az érdeklődőket. Június 21-én vasárnap reggel 7:30-tól Budapesten az eseményt az indiai nagykövetség Amrita Shergill kulturális központja rendezi a Dr. Koltai Jenő sportközpontban, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, a 12. kerületi Csörsz utca 2-4 szám alatt. A résztvevők két jóga oktató vezetésével végezhetik el a jóga protokoll gyakorlatait. A program után frissítőkkel várják a jelenlévőket, az érkezési sorrendben regisztrálók pedig jóga pólót is kapnak, a rendezvényen részvétel ingyenes.
0: Kiállítás.
1: Mi mindent szimbolizálhat egy arckrémes tégely, egy ikonikus reklámszlogen, egy munkaruha vagy egy drogéria polc a társadalmi változások tükrében? Hogyan

0: alakult át a szépség fogalma, a női fogyasztók megszólítása és a bőrápolási rutinok kultúrája az elmúlt 50 évben. Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Bőre őre című kiállítás az Editoriban, amely a szocialista Magyarország egyik legismertebb márkáját, a Fabulont állítja fókuszba. A tárlat július 10-éig látogatható.
1: Film.
0: A magyar filmtörténet egyik meghatározó alkotását, Tar Béla 1982-es Pannel kapcsolat című filmjét vetítik az Inga Kultúr kávézóban június 21-én. A fekete-fehér dráma egy lakótelepi panellakás falai közé szorult házaspár mindennapi konfliktusain keresztül mutatja be a kor társadalmi és érzelmi valóságát. A főbb szerepekben Pogány Juditot és Koltai Róbertet láthatja a közönség, később pedig majd a Torinoi Ló című filmet is levetítik.
1: Esemény.
0: A Biatorvágyi Városünnep június 19-e és 21-e között koncertekkel, várostörténeti sétákkal, közösségi programokkal és kézműves vásárral várja az érdeklődőket. A zenei felhozatalban szerepel többek között Colli, Blaze és a Claustrophobic, a Groovehouse, Sayanoé és a Belga. De koncertet ad a Boyki Soul & Gospel kórus is. A programot Let Show, Utcabál, Görögtáncház, Városnéző kisvonat, valamint családi programok egészítik ki. A biatorvágyi eseményeken való részvétel ingyenes.
1: Fesztivál.
0: Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezzen Fesztivált Székesfehérváron, amely idén a nyári fesztivál szezon nyitányát is jelenti. A háromnapos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A programban többek között Azaria, a Halott Pénz és a Follow the Flow is koncertet ad.
1: Esemény.
0: Június 21-én rendezik meg az országos Beatles találkozót a Kobuci kertben, az esemény középpontjában ezúttal is a The Beatles áll. Az eseményen egy tribute zenekar élőben játssza el a 60 éves Revolver albumot, továbbá Sárközi Dina is fellép, aki a rendezvény történetének első női vendégművészeként érkezik. A szervezők a koncertek mellett élő karaoke műsorral, tematikus quizzel és jubileumi meglepetésekkel készülnek.
1: Film.
0: Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai és japán filmjeit hozza el a nézőknek. A közönség kedvenc dél-koreai rendező Park Chan-woo több filmjét is elcsíphetik az érdeklődők, de játsszák a Titokzatos nőt, a Szobalányt, illetve az idei Nincs más választást is. A filmnapokon szerepel még többek között az Oscar-díjas Előző életek és Vezes helyettem, emellett vászorra kerül a Tökéletes napok, a Bolti tolvajok, illetve a Studio Ghibli animációs filmjei közül is néhány.
1: Fesztivál.
0: Koncertekkel és mesterkurzusokkal várja a közönséget a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál Bácott. A Magyar Régi Zenei Központ együttműködésével megvalósuló eseményen a mesterkurzusokon a barokk mellett a klasszicizmus és a korai romantika is megjelenik. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségünk tanulni június 26-a és július 4-e között.
1: Esemény.
0: A Levendula Piknik összművészeti eseménye negyedik alkalommal tér vissza június 27-én a Kamara Erdei Ifjúsági Parkba, hogy újra összehozza a divat, a zene, a tánc és a vizuális művészetek iránt érdeklődőket. A rendezvény generációk és különböző szcénából érkezők találkozási pontja. Hidat képez az underground és a mainstream kultúra között a színes palettán mozgó kortárs alkotók segítségével.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Adrenalin fröccs bevállalósoknak. Kedvenc úti céljaink a főváros környékén. Visegrádi boppája. A mintegy 700 méter hosszú alpesi és nyári pályán 3 év feletti gyerekek is csúszhatnak szüleikkel, két személyes bobban, a 8 év felettiek pedig önállóan is nekivághatnak a lejtőnek. A járművek sebessége szabályozható, így a lendületesebb tempót kedvelők és az óvatos duhajok egyaránt megtalálhatják számításukat. A Dunakanyarban közvetlenül a folyóparton található Gödi Kalandpark remek választás, ha Budapest közelében keresünk aktív programot. Kötélpályák mellett csapatjátékok, csúszópályák és kihívást jelentő mászóelemek is elérhetők, így baráti társaságoknak, családoknak egyaránt jó program lehet. A különböző nehézségű akadályok között mind a kezdők, mind pedig a gyakorlottabb látogatók megtalálhatják a számukra ideális kihívást. A sebességet kedvelők terepjárós és quados túrákon is részt vehetnek, de sárkányhajózásra és motorcsónakos kalandra is van lehetőség. Kalandok négy keréken, határok nélkül. Hungaroring, Mogyoród. A mogyoródi versenypálya elsősorban a Formula 1 magyar nagydíj helyszíneként ismert, azonban egész évben számos autós és motoros program várja az érdeklődőket. A legkisebbekről sem feledkeznek meg. A gyerekek a miniring pályán játékos formában ismerkedhetnek meg a kereszt alapjaival és a biztonságos közlekedés szabályaival. A kalandkeresők kipróbálhatják, mire képes egy autó. Megtapasztalhatják, milyen csúszós felületen navigálni, de vezethetnek jobb kormányos, úgynevezett vak autót, vagy akár fordított kormányzású járművet is. A haladó élménykeresők egyik ismert célpontja a Piriscsévi MX Centrum, amely a hazai motocross egyik legrégebbi, nagymúltú motorsport központja. A változatos terepviszonyoknak és pályaszakaszoknak köszönhetően akár a motocrosst kedveljük, akár az endúrózásért rajongunk, megtalálhatjuk a számunkra ideális kihívást. Emellett külön pályán négykerekű járművekkel is gyakorolhatunk. A technikás nyomvonalaknak köszönhetően nem csak próbára tehetjük ügyességünket, a pálya gyakorlottabb motorosok számára is ideális. Poros szakaszok, a mély nyomvájuk és az ugratókkal tarkított pálya miatt különösen jó választás lehet azoknak, akik kedvelik a fizikailag is megterhelő adrenalin programokat.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
4: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért!
5: Szevasz, Szabi! Üdvözlöm a kedves hallgatókat
4: a ismét. Tekintettel arra, hogy olyan túl sok minden nem történt, amiről be tudnánk számolni.
5: Vagy hát kötetlen, nem jut eszünkbe semmi.
4: Hát igen. A maximum a foci, tessék.
5: Igen. Hát egyébként érdekes ez a VB. Mondjuk én úgy nem nagyon nézek meccseket, hogy minden más kikapcsolok, és csak a meccset nézem, de tekintettel arra, hogy kora estét másnap reggelig ugye folyamatosan mennek a meccsek, ezért bele-bele nézek, és éppen egy barátom jegyezte meg, aki viszont nagy foci rajongó.
4: Fekete öves.
5: Ő fekete öves, igen, és a Tamás, és ő az, aki hát így erőteljesebben benne van ebben a világban, és ő mondta, hogy ő azt figyelte meg most, hogy nincsenek igazából ilyen egységes meccsek. Tehát, hogyha valamitől izgalmas a most VB, akkor pont az, hogy mint a, melyik is volt tegnap előtt, a francia-szenegáli meccs volt, talán Szenegál ellen játszottak a franciák?
4: Összefolynak a meccsek, de a meglepetésekre gondolsz inkább, vagy a...
5: Nem, arra gondolok, hogy annak néztem az első fél idejét, annak ugye 3-1 lett a vége aztán a franciák javára, és egészen döbbenetes volt, hogy olyan volt, mint hogyha nem a francia válogatottat küldték volna fel a pályára, olyan béna 45 percet produkáltak, hogy szó szerint időnként még a labdát se találták el, és akkor ugye elküldték őket hát szünetre, gondolom kaptak némi fejmosást, meg voltak ott cserék.
4: Monsieur Deschamps.
5: Igen, látszott, hogy majdnem fölrobbant az az úr, aki maga is focista volt, ugye?
4: Igen.
5: Sőt, hát világbajnok volt. Igen. Szóval, hogy...
4: 98-ban lett világbajnok.
5: Igen, és éppen akkor jött egyébként hozzám a haverom, amikor ment a meccs, és akkor kint beszélgettünk a konyhába a félidei szünet alatt, és így készítettem föl rá, hogy hát készülj föl, tehát ez valami borzalmas, hogy a franciák játszanak, ilyet talán még nem is láttam, és mire visszamentünk...
4: Addigra jó lett,
5: de olyan szinten jó lett, hogy ugye az a három gól, amit lőttek, azok így eléggé klassz gólok voltak, meg onnantól kezdve kicsit ilyen leiskoláztatás is volt az egész meccs, de hogy ez valóban tök érdekes, és ugye hogy ez mitől lehet, az is mitől lehet, hogy mondjuk egy csapat így megy fel a pályára, meg az is mitől lehet, hogy egyszer csak ilyen csettintésre összetudják magukat szedni. Ez a profizmus, nem?
4: Én nem tudom. Szerintem ez ki van találva azért a háttérben ez a játékrendszer, hogy hogyan működnek ezek a csapatok. Ezt most próbálom úgy mondani, mint hogyha nem értenék hozzá, és nem is értek hozzá. Szóval, hogy...
5: De most mire gondolsz konkrétan?
4: Hát arra amit te is mondasz, hogy mondjuk elbénáznak egy fél időt, mert ugye nem tudom, hogy miért, és akkor utána van egy szünet, amikor van 15 perc arra, hogy mondjuk a Deschamp helyre rakja a csapatot.
5: Mondjon nekik valamit, igen.
4: Igen, tehát meg szerintem ezek úgy vannak, hogy ezek a csapatok úgy mennek a pályára, hogy egyfajta rendszer szerint minimum ki van nekik talán, hogy ők mit játszanak, hogy játszanak, ki hova passzol, hova áll, csukott szemmel és ha elrúgja a labdát, akkor tudja, hogy ha ahova leesik, ott lesz egy játékos, és ezek így szerintem ki vannak gyakorolva. Gondolom én, de nem vagyok a 10 millió szövetségi kapitány egyike ebben az országban, csak ezt így tudom elképzelni, ahogy így nézem az ilyen ezzel kapcsolatos tartalmakat. Amit én imádok az ilyen világversenyekben, az, amikor a meglepetések történnek, tehát amikor egy
5: itt
4: ilyen...
5: Most történnek azért
4: nagyon meglepetések. Nagyon kedves egyébként, nyilvánvalóan nem versenyezhet mondjuk egy francia válogatottal egy zöldfoki szigetek, de az, hogy a zöldfoki szigetek egyetlen egy szabálytalanságot követett el az egész mérkőzés alatt. Az mondjuk sárgalapos lett, de hogy ez az milyen már? 1966 óta nem volt ilyen, igen. És az egy akkori rekordot döntöttek meg, szóval ez egy kedves dolog szerintem, amikor ilyen történik. Nekem annak idején a 90-es években, amikor volt egy Anglia-Kamerun mérkőzés, akkor még Roger Milla játszott a kameruni válogatottban 42-43 évesen, tehát már bőven benne volt a korban, és hogy olyan meccs volt, hogy alig volt szabálytalanság, és hogy nagyon régen láttunk már ilyet, és hogy egy nagyon gördülékeny, tiszta, élvezhető, jó volt nézni focit játszott a két válogatott, és nagyon a kameruniak úgy nézett ki, hogy elverik az angolokat, de aztán végül is úgy alakult, ahogy a papírforma megkívánta. Szóval ezeket a meglepetéseket nagyon szeretem ezeken a világversenyeken, mert a picik, meg a nem annyira picik is tudnak meglepetést okozni.
5: És hát most elég sok pici van, igen. Meg elég sok nem annyira, igen. Pici, meg nagy is. Nekem szerintem az is érdekes most, vagy hát azt is érdeklődve figyelem, hogy mennyire látszik ezen az egész VB-n az, hogy az amerikaiak szervezik, vagy hogy ugye ők rendezik meg, de persze van, tehát nem csak észak-amerikaiak, de kanadaiak is, ugye, de van.
4: Mexikó, kanadai.
5: Mexikó, igen, tehát hogy az a rész, hogy eleve hogyan néz ki mondjuk így az egésznek, nem tudom én, a tipókészlete. Tehát az, hogy ha megnézed a meccsek közben a kiírást, akkor ugye nem csak az van most kiírva a jelen pillanatban, ilyen sem nagyon volt szerintem, vagy nekem nem rémlik, hogy ki van rakva a zászló, ki van rakva az országnak a rövidített neve, plusz még van ott egy FIFA kupa.
4: A mezszíne.
5: A mezszíne, aztán ott a sarokban is van egy FIFA kupa, lent is néha van valami, ugye a meccs közben a stadion szélén mennek ezek a mindenféle hirdetések, amik most már ugye ilyen digitális hirdetések, tehát nem olyanok, mint régen. Ott is egy csomó információ jelenik meg, tehát hogy az amerikai televíziózás ez egyébként is így dolgozik, tehát hogyha valaki megnéz egy, nem tudom én, egy teljesen átlagos napon, egy teljesen átlagos percet mondjuk az ABC, vagy az NBC, vagy nem tudom, valamelyik nagy amerikai tévétársaság műsorából, az látja, hogy ők, ami nálunk még csak mostanában kezdődik, az utóbbi néhány évben lehet észrevenni a kereskedelmi tévéknél, hogy miközben megy a tartalom, a közben is valami animációval reklámozzák a következő tartalmat, az egyik sarokba a csatornalógó, a másik sarokba, hogy 20 nap múlva milyen
4: műsor jön. Csak egy papírzsebkendőnyi hely van a tévéképernyőn.
5: Igen. És ugye ez szerintem nagyon, nagyon ilyen amerikai hozzáállás. Hát meg az is érdekes, ugye, hogy azzal, hogy ilyen messze van Európától a VB.
4: Kimaradunk a feléből.
5: Igen, és ez igazából senkinek nem jó. Már úgy értem, hogy nekik nem jó az, hogy délután vagy kora este kell meccseket játszani, amikor még nagyon meleg van, vagy még annál korábban is. Nekünk nem jó az, hogy éjszakáznunk kell. Ugye vannak ezek az ivószünetek, ami ellen már most
4: gyanús.
5: Igen, ilyen lázadozások mennek, hogy akkor is van ivószünet, hogyha egyébként 24 fok van. Igen. Szóval, hogy ezek is így érdekessé teszik szerintem a VB-t, aztán majd meglátjuk, hogy ebből a sok-sok meccsből végül hány lesz igazán emlékezetes, de őszintén szóval, bár én tényleg nem vagyok mérvadó ebben, mert valóban nem értek hozzá
4: annyira. Egyikünk se, ezt majd a hallgatók meg is mondják.
5: Igen, szóval őszintén szólva én ennél azért rosszabb meccseket vártam, vagy hát szerintem
4: ahhoz képest... Unalmasabbakat?
5: Hát igen.
4: Ilyen nem annyira különleges papírformaszerű meccseket?
5: Hát papírformaszerű meccseket, meg ilyen elalvós meccseket, és azért így, tényleg, ahogy az elején is mondtam, és akkor is meg lehet a bevezetőnek a keretes szerkezete. Talán pont az az izgalmas benne, hogy nincsenek ilyen egységes meccsképek, hanem hogy bármikor történhet bármi, és ez a bármi egyelőre meg is történik.
4: Azt sajnálom, hogy én kis kedvenceim a horvátok kikaptak tegnap az angoloktól.
5: Igen, de az egy jó meccs volt.
4: Jó meccs volt, hogy 2-2-vel fordultak. Ez jó volt. Hát akkor mondjuk el azt, hogy mi lesz a mai műsorban. Mit szólsz hozzá?
5: No, hát a heti blockbuster, a heti nagy film, amire valószínűleg elég sokan fognak elmenni nálunk is, meg mindenhol a mozikba, ez a Toy Story 5. része. Ugye múlt héten már annyit tízereltem, meg már korábban is említettem, hogy ebben a részben, hát mondjuk azt, hogy a fő gonosz, de ennél azért árnyaltabb a dolog, egy tablet, ugye? A játékok, a analóg játékok, a digitális játékok ellen veszik föl a harcot, vagy hát igazából szerencsére azért nem feltétlenül az ellenségeskedésről szól ez az animációs film, de erről beszélek majd nem sokára, ha eljutottunk odáig. Aztán jön Paul Rudd főszereplésével, pontosabban Paul Rudd és Nick Jones, vagy Jonas, hogy kell ejteni? Jonas?
4: Hogy van írva?
5: Jonas.
4: Akkor Jonas.
5: Jonas. Nick Jonas, ugye a Jonas Brothers, azt hiszem, igen, hogy így hívják azt a zenekart, ő egy fiktív sztárt játszik, popsztárt játszik, aki persze azért úgy eléggé hasonlít az igazira, az életem legjobb számában, és a Paul Rudd pedig egy ilyen esküvői zenész, aki írt egy dalt, amit egy ilyen átszívós, átívós éjszakán megmutat ennek a sztárnak, és hát tulajdonképpen ez a sztár ellopja az ő dalát, tehát igazából erről szól ez a film, de ennél egyébként azt gondolom, hogy mélyebb.
4: A Coco című rajzfilmnek, animációs filmnek is alapja.
5: Ja, hát igen, ott is elloptak egy dalt, igen. Csak ott ugye még durvább következményei lettek annak a lopásnak. Szóval ez a film is heti bemutató. Aztán az Apple TV-n már néhány rész fönt van, azt hiszem, hogy talán 3, és péntekenként érkezik az új, a Cape Fear nevezetű sorozatból. Most majdnem azt mondtam, hogy mini sorozat, de igazából mindenhol első évadnak kommunikálják, tehát lehet, hogy több évadban gondolkodnak, és igen, ez az a történet, amiből a 90-es években ugye Robert De Niroval, Martin Scorsese is készített egy remake-et, mert hogy az eredeti, az 1962-es, ugye abban Gregory Peck és Robert Mitchum voltak a főszereplők, de hogy ennek van egy regény alapja, és ez a sorozat, amelyben hát szintúgy a korábbiakhoz mérten is nagy sztárok szerepelnek, ugye Javier Bardem alakítja Max Cadyt,
4: Robert De Niro-t.
5: Aki ugye Robert De Niro volt. A házas párt, akik most közösen viselik a felelősséget, tehát a korábbi feldolgozásokhoz képest ez változás, mert ott inkább ugye a férfin, a Gregory Peck-en, majd a Nick Nolte-n volt a nyomás, de itt egy ügyvédről és egy ügyészről beszélünk, Amy Adams és Patrick Wilson esetében, akik ráadásul meg akkor tájt házasodtak össze, amikor a Max Cadynek volt ez az ügye, tehát hogy még bonyolultabb a dolog, meg a családi állapotokban is egy kicsit máshogyan néz ki a dolog, mint az előző feldolgozásoknál, szóval szerintem egy elég izgalmas remake lett ez a sorozat. erről beszélünk, aztán utána azt gondoltam, hogy azt mindenféleképpen szóvá teszem, hogy a Gyűlölet című Matthew Kasovics film visszatért a mozikba, ezt is talán említettem a múlt héten, hogy majd beszélünk erről.
4: Ez lesz ma a filmszerészben, rögtön jövünk vissza.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Én azt hiszem, hogy a Toy Story az, ami hát az elején úgy nagyon szerettem, aztán hogy elhagytam. A negyedik részt még megnéztem a gyerekkel szerintem, az is egy 10 évvel ezelőtti talán.
2: A Toy Story 4?
1: Körülbelül. Nem akarlak belevinni egy ilyen kutakodásba, csak egy
2: nem, annál szerintem egy picivel frissebb, fiatalabb talán. Hát
1: valamiért úgy emlékszem, hogy egy
2: 19-es.
1: Gyerekkel néztem. 19-es.
2: 19-es.
1: Akkor azt mondjuk, akkor még megnézhettem a gyerekkel, igen.
2: Szóval, ezt akartam mondani, hogy fölnőtt a gyerek, és aztán
1: fel, így pont abban a korban van, hogy ilyen 7 év az még ugye ott még a gyerekkorban. Még akkor meg lehetett nézni egy Toy Story 4-et, de itt a Toy Story 5, ami igen, ugye követi nyilván a modern világunk sodró lendületét, és most az ellenség az a digitális eszközök, az analóg eszközökkel szemben.
2: Igen, az kérdés volt, hogy a negyedik rész, a harmadik és a negyedik rész után hova viszik ki, vagy mi lesz a koncepciója a folytatásnak, mert azért az előző két rész, leginkább a hármas, de a négyes is, az egy ilyen erős búcsúzkodás volt, mármint, hogy kicsit mintha a franchise-tól is búcsúzkodtak volna, meg ettől az egész témától, de aztán annyira sikeres volt, hogy nyilván a Pixarnál úgy döntöttek, hogy akkor lesznek még részek, simán lehet, hogy lesz egyébként Toy Story 6 is, és ha jól emlékszem, akkor a múlt héten valami olyasmit mondtam, hogy én igazából a Toy Story 1 óta szkeptikus vagyok a folytatásokat illetően, aztán mindig meggyőznek az aktuális epizódok, hogy hát a Toy Story-val tud mit kezdeni a Pixar, és az a jó hírem van, hogy elengedték ezt a jaj, milyen csodálatos a gyerekkor, és akkor meghatódunk azon, hogy régen milyen klassz volt, de aztán felnőttek a gyerekek, és elfelejtik a játékokat. Ezen így felülemelkedtünk, és hát most valóban arról szól ez az új rész, hogy mert ugye két csoportra bomlott tulajdonképpen az alapcsapat, tehát hogy a megismert játékoknak nem egy gazdája van most már jelen pillanatban, de hogy az egyik bandánál megjelenik ugye ez a béka alakú tablet, aki egyébként egy nagyon jó fejtablet, mármint, hogy nem egy olyan főgonoszra kell gondolni, mint amilyen az a rózsaszín Maci volt a harmadik részben. Igen, a Balázs Péternek a magyar hangján, akinek ugye még egy ilyen horrorszerű eredet történetet is írtak. Egyébként én nagyon szeretem a Toy Story 3-at, szerintem az az egyik legjobb rész a sorozatban, hanem hogy inkább arról van szó, hogy az internet megjelenését ezeknek a játékoknak valóban felül kell vizsgálniuk a saját szerepüket, és azt, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni úgy a saját gazdáikhoz, vagy a gyerekekhez, hogy közben megjelennek azok az eszközök, amik hát nagyon-nagyon sok dolog miatt tulajdonképpen függővé teszik már a gyerekeket is, és hát ebből a szempontból nem finomkodik egyébként a Toy Story 5, tehát egy csomó olyan kép van benne, amiben azt láthatjuk, hogy a gyerekek a legkülönböző helyeken ülnek, és tényleg így belezombulva ezekbe a képernyőkbe csak bámulnak, és ez tulajdonképpen ennek a drámája az, ami működteti a Toy Story 5-öt. Tehát az, hogy ezek a játékok szembesülnek azzal, hogy lehet, hogy vége van annak, ami eddig az életüket jellemezte, de természetesen igazából az a klassz benne, hogy az sem mondható el a Toy Story 5-ről, hogy azt állítaná, hogy ezeket a tableteket, meg a mindenféle wifi eszközt, azt így kukázni kéne, és akkor vissza kell térni a régi játékokhoz, és az lesz a csodálatos, hanem az ilyen szokásos, szabadítós, rohangálós dramaturgiába tulajdonképpen azt rakták bele, vagy az a gondolat az, ami meghatározza a Toy Story 5-öt, hogy mindegyik ilyen játéknak, vagy mindegyik ilyen játéktípusnak meg lehet a szerepe, csak ugye az arányok, amik nagyon fontosak. Meg azt is állítja ez a film, hogy hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi fut azon a tableten. Mert erről azért úgy viszonylag ritkán szoktunk beszélni, tehát azok, akik mondjuk nagyon elítélik, és ezáltal valamiféle szélmalom harcot vállalnak fel a digitális világgal szemben, azok mintha azt a hát azt a véleményt képviselnék a legtöbbször, hogy ez úgy, ahogy van ez a digitális dolog a tablettekkel, a játékokkal, a közösségi felületekkel, mindennel együtt ördögtől való. Ami nyilvánvalóan nem igazság, vagy önmagában nem hordozza az igazságot. Szóval, hogy azt hiszem, hogy az öt részt közül talán ennek a résznek így a legátgondoltabb, vagy a legbonyolultabb a gondolatisága, de hát közben meg persze itt is az a lényeg, ahogy az összes többi filmben, hogy ezek a játékok, ezek nagyon kedvesek, szellemesek, aranyosak, és hát természetesen mivel egy Pixar animációról beszélünk, hát esztétikailag is úgy van megcsinálva, hogy az kell.
1: Tartunk egy rövid szünetet ennek örömére, és aztán jövünk vissza a filmszerésszel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Nem egy olyan film van a filmes világegyetemben, ahol egy központi szerepet tölt be egy dal. Nincs ez másképp az Életem legjobb száma című porrados filmben sem, amit most fogunk mindjárt megbeszélni. A Bridget Jonesban is van egy karakter, akinek van egy dala, amiből abból él gyakorlatilag évtizedek óta. Aztán ott a Coco című film, amiben szintén szerepel egy dal, amit ellopnak, aztán lesz belőle egy lopott karrier, de ugye nyilván, aki nem látta a filmet, az most le lett lőve a poén. Szóval, hogy mi a helyzet ezzel az Életem legjobb dalával?
2: Sőt, még ennél legjobb is, hogy mondjam, hétköznapibb legalábbis annak a rendezőnek az életművében ez az alapállás, aki készítette ezt a filmet, őt John Carney-nak hívják, és ő hát előtte is csinált már filmeket, de 2006-ban, 7-ben lett igazán nagy név, amikor az Egyszer, Once című film megjelent, azt ő rendezte, mert hogy annak a zenekarnak volt sokáig egyébként a basszusgitárosa, mert a John Carney a zene felől érkezett, aminek a frontembere lett aztán a Once-nak a főszereplője, és hát ez a film Oscar-díjat is kapott, legalábbis a Falling Slowly című dal, és onnantól kezdve tulajdonképpen eléggé következetesen ez a Happy szinte csak a zenéről készít filmet, és ez a plágium alaphelyzet, ez már több filmjében fölbukkant, bár nem volt ennyire központi téma, mint itt. Például ő csinálta a Keira Knightley-val, meg a Mark Ruffalo-val a Szerelemre hangszerelve című filmet, meg a Sing Street című filmet, ami szerintem az egyik legjobb ilyen zenével foglalkozó, vagy a 80-as évekről szóló film. És hát az is 2016-os volt, azóta csinált egy sorozatot, és hát most 2026-ban jött az Életem legjobb számával, ami szintén nem engedi el az ír gyökereket, mert hogy John Carney, ezt talán még nem említettem, de hát aki látta a Once-t, az tudja, hogy az is Dublinban játszódik, hogy ő egy ilyen nyakas ír filmkészítő, aki akinek a karaktereinek általában köze van Írországhoz, és így van ez most is, mert hogy a Paul Ruddnak a karakter az igazából egy írpali, aki a felesége miatt, vagy hát egy szerelem miatt költözött Amerikába, amikor még volt egy ilyen menőbb bandája, és hogy abban bízott, hogy majd Amerikában be tud futni. De hát ez nem sikerült neki, lett egy gyönyörű szép lánya, meg egy felesége, tulajdonképpen boldog családi életet él, de hát a szakmai élete az finoman szólva sem olyan, amire úgy nagyon büszke tud lenni. A barátaival csinálják ezt az esküvői zenekart, és hát nyilván a slágereket kell játszani, de ő, és így is kezdődik a film, hogy ahogy általában ezekben a filmekben lenni szokott, ugye a főhős nem akarja elengedni azt, hogy ő zseniális dalokat ír, ezért ráerőlteti az eléggé benyomott esküvői népre is az ő slágereit, és hát ezek ilyen nagyon kellemetlen jelenetek által. És az egyik ilyen esküvőn jelenik meg tulajdonképpen az ünnepelt párnak a barátjaként, a családi barátjaként, ez a Danny nevezetű popstár, akit ugye Nick Jonas alakít, és hogy a történet szerint is ő egy fiúcsapatnak volt a tagja, és szóló karriert kezdett, és most nagyon elő kellene jönnie egy új dallal, ami meghatározza az ő szóló karrierjét, és hát Istennek nem akar neki összejönni, és a Paul Ruddal dumágatnak egy ilyen a már említett esküvőnek az éjszakáján, meg szívnak, meg isznak, meg mindenféle ilyesmi, és a Paul Rudd eljátszik neki egy dalt, ami az ő véleménye szerint hát egy igazán jó dal, és hát meg is tetszik ennek a popstárnak, aztán vége lesz ennek az éjszakának, persze a sztár odaadja, nem tudom, a névjegykártyáját ennek az embernek, hogyha esetleg Los Angelesben jár, akkor persze találkozzanak, és akkor van egy nagyobb időugrás, amikor is az történik, hogy a Paul Rudd egyszer csak meghallja a rádióba, vagy már nem is tudom, hogy hol, az ő dalát. És hát ugye elindul a történet, hogy neki valahogy be kellene bizonyítani, hogy ezt tőle csorta, csak hogy kiderül, hogy ez az ember az annyira elengedte már azt, hogy neki karrierje lehet, hogy igazából semmiféle bizonyítéka nincs a mellett, hogy ez az ő dala, akkor nincs egy demo.
1: Ez egy krimi.
2: Semmi ilyesmi nincsen, és hát próbál valahogy hatni erre a sztárra, meg megpróbálja őt elérni, de most nyilván nem fogom elmesélni a történetét a filmnek, de nagyon izgalmas szerintem az, hogy a Carney eléri azt, hogy persze szól ez a történet a középkorú emberek csődjéről, vagy arról, hogy milyen nehéz középkorú apaként mondjuk belátni azt, hogy képtelen voltam befutni és megtalálni a nem tudom én a boldogulást abban, ami adatik, de alapvetően tényleg arról szól, amit a címe ígér, egy dalról, arról, hogy egy dal mennyi mindent meg tud változtatni, és van egy tulajdonképpen nem is annyira pici fordulata a történetnek, ami szintúgy a dalhoz kapcsolódik, és csak a film végén derül ki. Szóval szerintem nagyon izgi, hogy itt van egy rendező, aki tényleg, mintha ha nem is ugyanarról csinálna filmet, de nagyon hasonló dolgokról csinál filmet, és mindig tud valami izgalmasat, vagy valami igazán inkább ezt mondom, szívhez szólót állítani ebben a témakörben, és hát én egyébként meg nagyon szeretem a Paul Ruddot, bevallom
1: én
2: őszintén,
1: is,
2: hogy szerintem ő egy ilyen nagyon-nagyon szerethető színész, aki nagyon átélhetően tudja hozni, és nem most kezdte ezeket a figurákat játszani, ezeket a karaktereket, ezeket a kicsit lúzer, de nagyon szerethető, tiszta szívű, vicces figurákat.
1: Akikkel tiszta szívvel tudunk azonosulni.
2: Igen. Hát több azonosságot érzünk vele, mint a befutott világsztárral, de hát ez is abszolút természetes. Szóval az életem legjobb száma, szerintem a szó legklasszabb értelmében egy tipikus ilyen nyári film, amit az ember egy kánikulai délután vagy este megnéz a moziba, úgy kap is tőle valamit, meg nyilván, ahogy utaltam is rá, azért van mondandója is, de azt gondolom, hogy az elsődleges küldetése az, hogy kikapcsolódást nyújtson, és ez szerintem teljesíti is.
1: A következő filmünkkel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy aki ahány éves, úgy ítéli meg, hogy melyik az eredeti képfír. Nyilván objektíven nézve megvan, hogy melyik az eredeti. Nekem az eredeti képfír az a Martin Scorsese film, mert hogy azt láttam ugye először. Akkoriban, amikor a rendszerváltás környékén megjött ez a film, akkor nagyon-nagyon nagy dobás volt, mert feszült volt, meg Krimi, meg Nick Nolte, akkor éppen csúcson volt. Akkor
2: igen.
1: Juliette Lewis, aki az a vadóc szerepeket játszott állandóan, Jessica Lange volt talán a feleség benne.
2: Így
1: nagyon
2: van.
1: Jól eltaláltam, örülök neki. És hát a főgonosz pedig a Robert De Niro.
2: Igen, és hát ugye itt az volt a kérdés...
1: Nagyon durván ki volt pattintva.
2: Igen, és a nagyon durván ki van pattintva nyilván Javier Bardem is, aki meg ebben a feldolgozásban játsza Max Kedit. Szóval, hogy ugye az volt az alaphelyzet, ezt most azoknak mondjuk el, akik nem látták egyiket se.
1: Tehát a legeredetibb ugye az a Fregoli Pek.
2: A Fregoli Pek. Igen, az 1962-es igen. Változat, ugye az az eredeti, de hát az is egy regény alapján készült, és szóval az az alaphelyzet, hogy szabadul a börtönből egy figura, aki igazából bosszút áll a börtönben töltött évekért azokon, akik őt védték, vagy akik azzal voltak ugye megbízva, hogy képviseljék a bíróságon, és a képfír előző feldolgozásában, meg igazából az elsőben is egy meglehetősen egyszerű helyzettel álltunk szembe, bár azért ennek is voltak, hogy mondjam, csattanói, tehát hogy fokozatosan tudtuk meg, hogy igazából a Max Kedi miért is van berágva ugye a Nick Nolte-ra. Itt pedig ebben az új feldolgozásban több a szereplő, tehát itt nem csak a házaspárnak a lánya, aki egyébként nem olyan karakter, mint a Juliette Lewis volt, itt inkább a fiúk, aki hasonló, szóval hogy két gyerek is van, ahogy említettem a bevezetőben, a házaspárnak itt mind a két fele benne van ebben a szószban, tehát mind a kettőnek vannak bűnei, még pontosan nem tudjuk, hogy micsoda.
1: Tegyük hozzá, hogy egy kibővítettebb formátumról van szó, mert nem egy
2: mert sorozatról beszélünk,
1: van szó,
2: így van. Sorozatról, ami elvileg 8-10 részes lesz, legalábbis az első évad, aztán, hogy lesz-e második évad, azt nem tudom, én alapvetően azt gondoltam volna, hogy ez egy mini sorozat lesz, hogy ezt nem kéne, vagy nem fogják elnyújtani több évadon keresztül, de hát láttunk már mindenféle dolgokat, pláne, hogyha ha sikeres, és nagyon érdekes, hogyha ezt a három képfírt így egymás mellé rakjuk, majd egyébként be fogom szerkeszteni, hogyha majd véget ér az évad, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy és hova fog ez az egész kifutni. Szóval nagyon érdekes, hogy ez a feldolgozás is legalább annyira vállalja a közösséget az első két résszel, mint ahogy a résszel, nevezzük így, mint ahogy a Scorsese-féle remake vállalta a közösséget az eredeti filmmel, ugye ott még a Robert Mitchum megjelent egy ilyen magánnyomozó szerepben is, meg a Gregory Peck is megjelent a filmben, és hát a zene az érdekes módon egy az egybe ugyanaz, itt is és már a 90-es években is az a Bernard Herrmann zenét használják, meg ahogy a főcím fölépül, vannak snittek például, például nagyon izgalmasan reflektálnak arra a nagyon híres beállításra, amikor ugye a Robert De Niro-nak csak a háta látszik, ugye. Itt is van ilyen beállítás, sőt, időnként még egy kicsit viccelnek is azzal, hogy hogyan lehet utalni a Scorsese-féle feldolgozásra, és hát ez is valamennyire Scorsese-féle feldolgozás, mert Martin Scorsese volt az egyik producere ennek a sorozatnak, a másik meg a Steven Spielberg egyébként, érdekes módon.
1: Nem bírnak magukkal az öregek.
2: Igen. Szóval, hogyha van olyan, ma 2026-ban még van értelme olyanokat mondani, hogy mozi élmény a tévében, akkor a képfír sorozatra én ezt gondolkodás nélkül rámondanám, mert hogy minden egyes rész tényleg tök élmény számba megy, minden egyes rész úgy van megcsinálva, mintha egy különálló kis játékfilm lenne, tehát hogy nem azért csinálják meg mondjuk a második, meg a harmadik részt, hogy egyet több epizódból álljon, hanem úgy van mondani valójuk, És hát ez a Max Caddy, ez nyilván egy részletgazdagabb bosszút tervelt ki, és hajt végre, és hát nagyon-nagyon-nagyon klasszul van fényképezve, szóval, hogy ez tényleg egy olyan presztízs projekt, amit itt teljesen megértek, hogy az Apple miért nyomott bele ennyi lóvét, és hát bár a nézettségről ugye a streaming világban elég nehéz értesülni, de én úgy tudom, hogy eléggé sikeres is. Aztán majd persze meglátjuk, hogy amikor véget ér az évad, vagy maga a sorozat, ezt majd meglátjuk, akkor mi lesz a végén.
1: A mai utolsó darabbal kapcsolatban engedj meg egy személyes hozzászólást. Az utóbbi hetekben, hónapokban folyamatosan szembe jön ez a film, a Gyűlölet, amit én sajnos nem láttam, képzeld el. És vagy egy idézet, vagy több idézet, vagy valami miatt tényleg ott találom magam egy ilyen gyűlöletes beszélgetésben, és mindig nézek magam elé, hogy hát én ezt a filmet nem láttam, maximum ilyen darabokat a YouTube-ról. Úgyhogy az a helyzet, hogy valószínűleg nem tudok elugrani előle, mert hogy újra moziba került a Matthieu Kassovitz filmje, ami fekete-fehér, és főszerepben Vincent Cassel, Vincent Cassel, igen.
2: Így van, a Cassel ezzel futott be annak így idején. Van. Ez volt tulajdonképpen, hát az egyik első szerepe is, de ezzel lett ő igazán
1: 30
2: sztár.
1: Éve. Ugye 30 éve?
2: 1995-ös a film, igen. És soha nem fogod kitalálni egyébként, hogy elég jó szinkronja van, hogy ki a szinkronhangja a Cassel-nek. Reggelig itt ülhetünk.
1: De tudom, mert megnéztem napokban.
2: Ding-dong, ding-dong, ding-dong.
1: Igen, na ő.
2: Csonka-bandi,
1: igen.
2: A Csonka-bandi a hangja.
1: Tudom, annyira leesik róla. De
2: szerintem ne esik le egyébként, elég jó. Hát hogyha ha így a fejedben tartod, amikor nézed a filmet, hogy ez a Csonka-András, akkor, de hogyha hagyod magad, akkor működik a dolog, mert azért szerintem tudsz szinkronizálni egyébként.
1: Persze.
2: Elég jó. Hát ez olyan fontos film egyéb iránt a francia vagy az európai rapzenének vagy a hip-hopnak, azzal együtt, hogy nincs olyan nagyon sok ilyen zene benne, mint mondjuk az amerikaiaknak a Sepp Helyes harcú, hogy arra így állandóan utalgatnak, meg azért se tudott, szerintem azért is találkozol vele lépten nyomon, mert valahogy így a közbeszédnek, vagy a popkulturális diskurzusnak része maradt ez a film.
1: Bocsánat, még egy kis csonkabandizás, azért azt hozzátenném, hogy ezt a szinkron nagyon-nagyon professzionális módon oldja meg Csonka
2: Andrát. Igen, nagyon klassz.
1: Fura, a leesik róla, az kicsit durva megfogalmazás volt részemről, nem leesik róla, hanem fura első hangzásra. Mint a Robert De Niro és a Kulka János, nekem mindig is fura marad.
2: Hát szerintem az egy kicsit furább, mint
1: igen,
2: ez.
1: Igen.
2: Egyébként itt nem is, tehát a szemtől szemben szinkronjánál szerintem az van, hogy ott a karaktertől is fura, igen, hogy ezen igen. A hangon szólal meg. Itt nem fura, tehát hogy szerintem hasonló egyébként a lágéja is a Kassovi, igen, vagy igen. A Vincent Cassel-nek, mint
1: egy ellenpélda, aztán mehetünk rá a filmre, hogy egyébként viszont sajnos nekem egyre jobban tetszett a Kulka János magyar hangja Dr. House-hoz, mint a Szakácsi Sándoré. De az az én saját véleményem.
2: Igen, erről is igen, beszéltünk igen. Sokszor, jó,
1: kanyarodjuk vissza,
2: hogy ez abszolút ízlés dolga. Hát igazából annyit akartam még elmondani, így feltétlenül előre erről a filmről, hogy az egyik első olyan közérzeti filmje volt a franciáknak, amiben ilyen nagyon őszintén beszélnek a külvárosi nyomorról, vagy a külvárosi gettóról, arról, hogy ott mennyire város a városban létezik, és hogy ott mennyire külön szabályok vannak, és hogy mivel találja szembe magát, akár egy bevándorló, akár egy már Franciaországban született lakótelepen élő fiatal, és közben meg olyan indulatai vannak a filmnek, amik szerintem konzerválják így hosszú évtizedekre is.
1: Érdekes, hogy én úgy hallottam, és lehet, hogy tök tévesek az információm, hogy Vincent Cassel is egy ilyen utcagyerek volt, vagy hát megjárta a hadak útját.
2: Simán lehet.
1: Csak hogy ugye az ő papája, a Jean-Pierre Cassel, ugye hogy egy híres francia színész volt, ugye a Három testőrben játszott, akkor játszottak együtt ugye a Bíbor folyókban, apuka és a kisfia. Szóval, hogy azért fura nekem ez, mert ha valaki egy ilyen menő színésznek a gyerek, akkor úgy Persze lehet mondjuk olyan élethelyzetbe kerülni, hogy mondjuk azt az ember nem teszi bele az emlékkönyvébe, de hogy azért nem az a klasszikus utcagyerek, azt a klasszikus utcagyereket képzelem el Vincent Cassellhez, mint ami mondjuk egy sima telepi melósnak a gyereke.
2: Igen, mint ahogy egyébként, ha már itt tartunk, a film rendezője Matthew Kassovitz sem egy utcagyerek, hanem Peter Kassovitznak a fia, aki ugye magyar származású, mármint a papája, és forgatott is itthon nálunk a Robin Williams-el a Hazudós Jakabot. Még a 90-es években. Szóval Matthew Kassovitz is igazából ilyen magyar analógiával élve egy budai úri gyerek, aki hát párizsi úri gyerek, akire így mondhatnánk, hogy ő ezt...
1: Miért nyúl ehhez a témához?
2: Igen, miért nyúl ehhez a témához? Igen, de hogy én nem gondolnám egyébként, hogy egy olyan embernek, aki mondjuk... Tehát nem gondolom azt, hogy a gettóról csak olyanok készíthetnek filmet, akik gettóban nőttek föl. Nyilván a tapasztalat, vagy az, hogy tehát nyilván most eszembe jutott a gyűlölet szellemi folytatásokként számon tartott Nyomorultak című film, nem a nagy regény, hanem ugye a Lajli féle film, ami szintén, tehát szinte tök ugyanott játszódik, mint a gyűlölet, azzal a különbséggel, hogy a Lajli tényleg egy börtönt is megjárt olyan ember, aki valóban ott nőtt föl, és ő például arra használta a filmes karrierjét, meg arra használja a filmes karrierjét, hogy ezeken a lakótelepeken, ezekben a gettókban ilyen filmes szak köröket indított. Van is egy ilyen híres kép, ahogy a tanítványaival pózolnak a kamerába, és úgy tartják a kamerát a kezükbe, mintha az fegyver lenne.
1: De én igazából arra akartam kiukadni, hogy talán azért is sikerült jól belepasszintani egy első lövésre Vincent Cassellt ebbe a szerepbe, mert hogy megjárta azt az életet, amiről...
2: Meg hát nagyon jó színész. Hát
1: igen, nagyon jó színész, de elsőre feltétlenül mondjuk lehet, hogy jó, pont passzolt hozzá az ő visel dolgaihoz ez a szerep. Csak mondjuk azt nem tudtam összerakni, hogy egy híres színésznek a gyereke, mitől volt utcagyerek, de ez tök más téma. Szóval nem vitatom, hogy kiváló színész.
2: Sokan szokták egyébként...
1: Illet hozzá ez a szerep. Na.
2: Hogy mondod?
1: Illet hozzá ez a szerep.
2: Abszolút
1: szerep.
2: Illet hozzá, és sokan szokták nem csak egy adott jelenet miatt, de egy adott jelenet miatt is. Sokan szokták párhuzamba állítani a gyűlöletet a Taxisofőr című filmmel. Mm. Ugye, és tényleg nem csak azért, mert hogy itt konkrétan megidézik azt a jelenetet, amikor a De Niro ugye a csatorna hangokkal kezd el beszélgetni. Itt is szinte ugyanaz történik, és nagyon egyértelműen a taxisofőrre utal ez a jelenet, hanem az a fajta az a fajta kiégettség, az a fajta irányíthatatlan indulat, ami a Travis-t irányított, vagy ami a Travis-t hajtotta a taxisofőrben, nagyjából az hajtja ezeket a srácokat is. Tehát elsősorban a meg nem értés, a kirekesztettség érzése, a reménytelenség érzése, ami átformálódik egyfajta gyűlöletté a világ ellen, innen is a cím, és azért is tudott szerintem kult film lenni ez a mozi, mert nagyon meghatározta annak az évtizednek a hozzáállását, akár csak ahhoz a közeghez, amit bemutat. És tényleg érdemes megnézni egyébként 2026-ban is moziban, mert egészen szuperül néz ki, és nagyon-nagyon jól működik még mindig.
1: Jövő hét, ha ezt így felteszem neked ezt a kérdést, tudsz rá valamit mondani?
2: Vagy már nem? Jó ideje készen állok mindig erre a kérdésre. Szóval az van, hogy jövő héten jön a Supergirl. Jön az új Superman film, ami ugye nem a Supermanről fog szólni, hanem a Supergirlről, mert hogy most már talán elárulhatom, mert aki eddig nem nézte meg az előző Superman filmet, az hát tök mindegy, akkor azt most tőlem tudja meg, hogy annak úgy van vége, hogy kiderül, hogy a Krypto, az a cukimuki kutya, aki egyébként CGI kutya, de nagyon klasszul van megcsinálva, ő igazából nem is a Supermané, hanem a Supergirlé, és a film végén megjelenik ez a Chelsea, aki egyébként szerintem szuper jó, mármint így az előzetesek alapján nekem nagyon szimpatikus ez a csaj, 20-valahány éves, tehát nagyon-nagyon fiatal, Millie Alcocknak hívják, és hát elég sokat várnak tőle, meg ettől a filmtől is. Aztán majdnem mondtam, hogy jön jövő héten az új Minyonok film, a Minyonok és Szörnyek, de az igazából 2 hét múlva jön, de biztos vagyok benne, hogy jövő hétre is összetok szedni még jó néhány érdekes dolgot.
1: Köszönjük a figyelmet, és ahogy hallhattátok, jövő héten ismét találkozunk. Ez volt a Filmszerész, a Spotify-on megtaláljátok ezt az epizódot is. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen a figyelmet, mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Teljes körűen felülvizsgálják a dohány és kaszinó koncessziókat. Leszednék az összes óriás plakátot Budapesten. Az amerikai védelmi miniszter megfenyegette az európai NATO szövetségeseket. Folytatódik a kánikula, 34 fok is lehet, a néhol megnövekvő gomoly felhőkből nem várható csapadék. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a dohány és kaszinó koncessziókat, valamint

0: A kaszinók kapcsán közölte, olyan koncesziók is vannak ezek között, amelyek 35 éves időtartamra, 2061-ig érvényesek. Ezeknek a tulajdonosi köre jól ismert szereplőkből áll, akár volt kormánytagokig is el lehet érni, tette hozzá. Leszednék az összes óriás plakátot Budapesten. A főváros törvényjavaslata szerint betiltják a feszített reklámhálókat, és a meglévő 955 hirdető oszlop számát az ötödére csökkentik év végéig. Ezzel párhuzamosan a főváros egyeztetéseket folytat a kormánnyal a nehéz pénzügyi helyzet kezeléséről és a szolidaritási hozzájárulás rendezéséről. De napi renden van a budapesti taxis tarifák, mintegy 18%-os emelése, valamint a parkolási rendszer júliustól életbe lépő készpénzmentes átalakítása is. Irán és Amerika elnökei hivatalosan is aláírták azt a béketeremtő szándéknyilatkozatot, amely lényegében az Egyesült Államok megalázó verességével ér fel. Olvasható a Portfólión. Az olajárak visszazuhantak, a világgazdaság megmenekült, a befektetők örülhetnek. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Megfenyegette az európai NATO szövetségeseket az amerikai védelmi miniszter. Pete Sagget azt mondta, az Egyesült Államok felülvizsgálja katonai jelenlétét a kontinensen és csökkenti a hozzájárulását a katonai szövetség költségvetéséhez, ha az európai országok nem teljesítik a védelmi kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségvállalásukat. Hozzátette azt is, az amerikai kormány nyomást fog gyakorolni a NATO tagokra, annak érdekében, hogy az amerikai erők szabadon használhassák a szövetség területén lévő bázisokat, és áthaladhassanak a szövetséges országok területén.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet ma a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Délután 34 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős vagy nagyon erős lesz, a Balaton pedig 22 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Itt van velünk a stúdióban a Magyar Telekom márka és kommunikációs igazgatója Szabó Béla. Jó reggelt, szervusz!
6: Hello, sziasztok!
5: És azt mondtuk, hogy próbálunk egy kicsit arról beszélni, ami kicsit filozófikus, hogy hogyan lehet megszilárdítani a normaváltást Magyarországon. A LinkedIn-en írtál egy hosszabb ilyen, mi ez, egy cikk, poszt, cikk, egy cikket, így van, és az volt pontosan a címe, hogy hogyan szilárdítsuk meg ezt a normaváltást, bátor intervenció. A választások és az eredmények ugye nem csupán egy ilyen ciklus, politikai kormányzati ciklus végét jelentették, hanem ugye egy strukturális társadalmi normaváltási momentumot indítottak el, vagy hoztak el Magyarországon. Tényleg ez történt szerinted? Elindult ez?
6: Én maximálisan ezt gondolom. Nem feltétlenül csak magamtól, hanem hogy így olvasod a híreket, nézed, hogy mi történik úgy a világban, milyen kezdeményezések indulnak el, és egyébként akár annak is utána nézel, hogy egy ilyen normaváltás, az miből áll össze, vagy mire van szükség, akkor azt tapasztalod, hogy hát eléggé egy ilyen történelmi pillanatban vagyunk most.
5: Ez az, amit úgy lehetett lefordítani nagyon egyszerűen, hogy egy ilyen valaminek a küszöbén állunk, és mindenki érzi a társadalomban, kicsit így fellélegzett, hogy itt ilyen lehetőségek jöttek el.
6: Igen. Hát nyilván most itt nem politikai értelemben próbálok itt erről beszélni, vagy próbálunk, hanem inkább abban a szempontból, hogy minden társadalomban vannak momentumok, amelyek valamilyen szinten elvezetik a társadalomat egy új világba, egy új működési rendbe. A Covid is

0: Ilyen volt, ugye? Elég gyorsan átalakult minden. Ennek nyilván volt egy kényszerítő ereje, sok szempontból egy kényszerítő erő mentén jött ez létre. Ami most van, az inkább talán rendszerváltáshoz hasonlítható a 90-es években, hogy ott is egy ilyen társadalmi működésnek lett egy másik formája, ami elvezethetett volna akkor is bennünket valami újba. Az nem történt meg olyan szinten, mint talán gondoltuk akkor, és itt van most egy újabb lehetőség, ami megint belülről fagad, organikusan áll elő, és talán itt most, ha jobban odafigyelnénk, nem tudom, tehát így társadalmilag nyilván a kormány is, akár a marketing szakma, ahonnan én jövök, akkor ez talán elvezetett bennünket oda, ami lehetőség megvolt a 90-es években is.
1: Ide visszatérünk még, de ez nagyon érdekes, amit mondtad, hogy a marketing szakma számára ez miért lehetőség, és azt írtad, hogy ez a környezet egy új szerep lehetőséget jelöl ki, hogy a márkák már nem csupán üzeneteket közvetíthetnek, hanem a társadalmi normaváltás és a cselekvőképesség infrastruktúrájává alakulhatnak át. És az a kérdés, hogy eddig nem tudták ezt megtenni? Valami kötelem volt, vagy valami bezártság, vagy meg kellett volna tenni eddig is, vajon?
0: Szerintem meg kellett volna tenni eddig is. Éppen most egy olyan, volt egy ilyen kis mini konferencián a Corvinus Egyetemen, ahol a marketing professzorok beszélgettek, és ott az állt elő, hogy a marketing két oldala nem nagyon beszélget egymással, van egy ilyen menedzsment oldala, ami a bizniszzel, az üzlettel foglalkozik, igyekszik a reklámokon, meg a marketingen keresztül a profitot menedzselni, a másik oldala a tudományosabb oldala, ami arról, azzal van kapcsolatban, hogy milyen hatása van a marketingnek, mint társadalom, tudománynak, a társadalomra, a környezetre, és ez a kettő nem nagyon beszél egymással. Tehát ez mindig lehetett volna, hogy ez a kettő összemörzsölődik valamilyen formában, de hát nyilvánvalóan a rutin, az igény, hogy fejlődjön, növekedjen a vállalat, a marketing menedzsment felé tolt el a fókuszt, de most ebben a lehetőségben, ebben a helyzetben, ebben a lehetőségként kezelt helyzetben megfontolhatnánk, hogy a marketing tudományos oldala mit taníthat nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan is működhetne a marketing. Egyébként ebben benne van a profit is, tehát hogyha a társadalom mondjuk egy ütőképesebb, autonómabb formává válik, akkor szerintem az emberek költései is másként működnek, nem annyira a napi költéseken lesz a hangsúly, hanem akár ilyen előremutatóbb költésen. Tehát végeredményben a tortát növelhetné a marketing, nem csak a meglevő tortát, torta feletti küzdelemben vehetne részt.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert hogy bennem van egy ilyen alapvető optimizmus, vagy ilyen naivitás, majdnem minden szinten, amikor azt gondolom, hogy hogyan lehetne jobb világot építeni, és amiről te beszélsz, az valószínűleg egy ugyanilyen, vagy legalábbis én ezt így ítélem meg, hogy ez egy jobb világ irányába való elmozdulás lehetne. De ez azt jelenti, hogy nagyobb a felelőssége is ezeknek a cégeknek és az egész szakmának, és nagyobb a kockázata is. Mert az a fajta elszámoltathatóság, amiről szó van politikailag, és társadalmi szinten is be kéne, hogy ivódjon, azt a cégekkel szemben is meg kéne, hogy legyen.
0: Egyet értek veled, én is idealista vagyok valamilyen szinten, hiszen ahhoz, hogy a dolgok javuljanak, kell némi idealizmus, nem abból kell kiindulni, hogy mi volt régebben, meg hogy működöm most, hanem hogy milyen jövőképet alakítunk ki. Ugye sokan mondják azt, hogy az egy pszichopata, aki a jövőre vonatkozóan ilyen negatív dolgokat gondol, tehát az ilyen tudod, hogy rosszabb lesz sokkal, meg mindenképpen valahogy azt kell, hogy bekövetkezzen. Szerintem általában úgy kellene gondolkodnunk a jövőről, hogy az alakítható valami pozitív irányba, és hát ebben abszolút részt kellene venni a marketingnek. Igaz, az is, hogy van felelősség ebben, igen. De sokan azt is mondják, hogy csak akkor érdemes beleállni egy ilyen jövőalakító újításba, hogyha a vállalatok átalakulnak 100%-ban abba az irányba, merre mondjuk az adott márka akarna menni. Ez igaz, valamilyen szempontból, de nagyon korlátozó. mert ilyen halogatásba, ilyen nagyon lassú alakításba lép bele. Ha azt mondjuk, hogy a márka, aki akár ezt a helyzetet le tudná reagálni, húzza maga után a vállalatot, egy olyan helyzetet teremt, egy olyan társadalmi képzeletet kezd el kialakítani, ami a vállalatot arra ösztönzi, hogy változtasson, mert a társadalom is változott. Így egyébként elszámoltatható, számon kérhető a márka működés alapján a vállalat, de nem úgy, hogy minden egyes momentuma támogatja, segíti ezt a társadalmi jobbítást, hiszen a profit mentén vannak olyan működési elemek, amik nem bont ebbe illeszkednek, de hosszú távon ez alakul azt szerintem, és ez az a pozitív jövőkép, amit szerintem érdemes építeni.
1: És nem sértődsz meg, hogyha azt mondom, hogy kicsit megúszósra veszik a cégek ezt az egészet, hogy nem vállalják fel ezt a fajta edukatív kezdeményező szerepet, és egy kicsit ahhoz hasonlít, ahhoz az ősi vitához, hogy mi kellene, hogy legyen a televízióban. Ugye azt többször feltették a kereskedelmi tévék vezetőinek, hogy de miért ezt adjátok, amikor nem ezt kéne adni, hogy a társadalom egy kicsit így felemelődjön egy másik szintre. És akkor azt mondták, hogy de ezt akarja a nép, és akkor...
2: Ha csatlakozz, akkor egy hallgató üzenettel ugyanide. A politikai marketing nagyon feltolta az inger küszöböt, és túl egyszerűsítette az üzeneteket, legalábbis az elmúlt időszakban, hogy erre akkor reagált a piaci marketing szakma is, mert valahogy gondolkodásra kellene bírni a népet, mondja egyébként a hallgató.
0: Szerintem nem reagált még. Az, hogy leegyszerűsíti az üzeneteket, hát igen, a politikai marketingben ez elég masszívan ez van, hiszen a, hogy is mondjam, komplexitással ma a világ nem nagyon tud mit kezdeni. Tehát az árnyalt képnek a befogadásával nem tudunk mit kezdeni. Ez szerintem jócskán következik a social media működéséből, hogy ott minden leegyszerűsödött, minden nagyon gyorsan működik, videókat nézünk, nem cikket olvasunk, a hosszú az már elfogadhatatlan, és így tovább.
1: Sőt, az a TLDR az egy ilyen teljesen jogos kommentnek számít most már, too long, didn't read, és akkor odaírja. Igen. Tehát engem meg rendkívüli módon idegesít, amikor odaírják.
2: A meg kommentként, hogy...
1: Hát igen, abszolút egy ilyen kritikaként, hogy ír valaki valamit, és hogy túl hosszú, és nem olvastam el. Aha. És ezt úgy odaírja, mint egy ilyen arszpoétikát, hogy, és jogosnak érzi.
0: Igen, tehát hogy a komplex, az tulajdonképpen kezd kiveszni a gondolkodásból, pedig amit most így feszegettünk, az pont ez. Tehát, hogy a dolgok nem olyan egyszerűek, viszont meg kell fogni a komplexen belül az egyszerűt valahogy, hogy az emberekhez eljutassuk, de hogy mindenképpen arra van szükség, hogy valahogy a márka meg a marketing elkezdjen abba a helyzetbe belecsekkolni, ami most van, abból a szempontból pont, hogy elgondolkoztassuk az embereket arra vonatkozóan, hogy lehet másként is működni. Ugye én azt gondolom erről, hogy ez az eufória, ez kitart egy darabig, de hogyha nem lesz egy ilyen rendszer szintű hogy mondjam, változtatási igény abból a szempontból, aki bárki bármit kitalálhat, mint márka, hiszen a saját maga működése szempontjából kell ezt kezelni, de hogy mi ez a norma? Tehát mi ez az új norma, ami felé megyünk? Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten egy ilyen autonóm társadalom felé kell menni, ami nem várja, hogy megtörténjen valami, hanem tesz azért, hogy történjen, olyan, ami egyébként pozitív. Helyi szinten kell ez megtörténjen, nem pedig mondjuk Budapesten, tehát el kell kezdeni ilyen helyi kezdeményezéseket felkarolni, a helyi döntéshozatalokat támogatni. Részvételre van szükség, aktivizmusra, tehát ami eddig is volt, tehát hogy legyünk része a dolognak. Erre egyébként a kormány is valamilyen szinten felhívja a figyelmet, hogy ezt várja a társadalomtól, hogy kérje számon. Valamilyen szinten a vállalkozói kultúrát is el kell kezdeni támogatni. Szerintem a márkák tudják ezt támogatni sokféleképpen. És hogy hosszabb távon gondolkodni, nem csak a negyedéves profit számok mentén hozni döntéseket, hanem olyan szempontból, hogy milyen változás, milyen jövőképet akarunk mi itt felvállalni, és abba az irányba menetelni. Egyébként ennek vannak nagyon egyszerű változtatási lehetőségei, tehát nem kell itt nagyon-nagyon nagy dolgokra gondolni, hanem csak például arra, hogy a reklám az elég látványos, de nagyon sok pénzt költ a marketing szakma reklámokra, mindenfajta felületen, és hogyha ennek megváltoztatnánk hogy is mondjam, a kulisszáit, a díszleteit, az, hogy milyen kontextusban próbálunk beszélni mindenféle üzenetekről, már az is számítana. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy nem tudok elmenni veled focizni, mert fáj a fejem, azt is mondhatnánk, hogy nem tudok elmenni veled, nem tudom, közösségi költségvetésről beszélgetni, mert fáj a fejem, stb. Stb. Tehát, hogy ez szerintem így ugye az van, hogy ennek az egész változtatásnak az egyik mozgatórugója az volt, hogy amit te magadban gondoltál, hogy az jó lenne, vagy ez nem helyes, ami most történik, mármint az előző időszakban, akkor azt gondolod, hogy a többiek nem ezt gondolják, ezért magadban tartottad. És hirtelen egyszer csak kiderült, hogy sok mindenki gondolja ugyanazt, amit te gondolsz, ezért elkezdtél te is hangosabban beszélni erről, és elkezdtél ennek mentén cselekedni. Tehát, hogyha a marketing szabad láthatóvá tenni ezt a pozitív, vagy ezt az új jövőképet, nevezhetjük egyébként új társadalmi képzeletnek is ezt amit láthatóvá tudnánk tenni, akkor szerintem az megerősíteni, hogy ez van, hogy ez ebbe az irányba lehet menni. Ez nem ciki, ha valaki ezzel foglalkozik, ez a elvárást, ugye a marketing szakma a reklámokon keresztül tud kanonizálni bizonyos gondolatokat, helyzeteket, akár pozitív jövőképet is.
1: Igen, egyébként most nem azért, hogy PC-zzek egy reklámot magamnak, de nekem rendkívül visszás az a reklám, ami arról szól, hogy bárhova lehet kaját rendelni. Amikor pont ugye gyakorlatilag minden színházi előadás előtt is elmondják, hogy még a telefonokat is legyenek szívesek kikapcsolni, ez egy olyan tér, amivel megváltozik a hétköznap, és itt zárjuk ezt ki, figyeljünk arra, hogy mi történik, és hogyha bejön egy hamburgerező, vagy egy pizza, tehát szerintem nem jó irány ez. Valami ilyesmi, ez piciben, de én azon gondolkodtam egész végig, hogy oké, a társadalom megmozdult, ezt lehetett látni, történt valami, volt egy csomó fotelforradalmár, és tényleg abból lettek tényleg utcára menő emberek, tehát elégedetlenség, észrevették az emberek, hogy a másik is ugyanúgy gondolkodik, pedig sok mindenben nem értünk egyet, csinált valamit a magyar társadalom, ami sokak szerint egy jó irány. Most tartunk valahol, kérdés, hogy mi történik, de nem politizálni szeretnék, hanem az, hogy ezért ez sokáig tartott, és nem csak 16 évig, hanem még korábbra is visszavezethető. Ki lehet-e mozgatni egy társadalmat pusztán azzal, hogy máshogy kommunikál, máshogy gondolkodik a marketingről, meg a jövőjéről egy cég? Vagy azért kell egy kicsit segíteni neki, hogy gyere már megrángatni egy kicsit, hogy...
0: Hát, hogyha nem csak beszélünk, az biztos, hogy jobb. Ugye a marketing, vagy a márka működésnek vannak olyan területei is, ami nem csak a kommunikációról szólnak, hanem olyan brand acteket, meg olyan fajta ilyen brand eszeteket, ilyen brand témákat lehet felkarolni, ami a hasznosság felé tesz egy lépést a vállalat szempontjából. Például mi, mint Telekom csinálunk ilyet, hogy Hello Business, egy edukatív platform a kisvállalkozóknak, Hello Szülő, szintén egy ilyen támogató online platform a szülőknek, a családoknak, tehát ez végülis ez nem direkt profit termelő aktivitás, hanem egy ilyen társadalom emelő, tehát ilyeneket lehet csinálni, és hogyha ezt abból az aspektusból kezdjük el kirakni, hogy valahogy az embereket így igyekszünk abból a szempontból megerősíteni, hogy lehet másként elérni dolgokat, tehát ez a normaváltásnak a kérdése. Tehát a norma az nagyon nehezen változik, ez teljesen igaz, tehát az akár generációkon keresztül alakul át, de azt lehet látni, hogyha ilyen fókuszáltan elindítunk valamit, és én ezt kérem számon valahogy a szakmánkon, meg úgy egyébként majdnem mindenkin, hogy fókuszáltan menjünk abba az irányba, ami felé a társadalom tett egy lépést, és ezt tulajdonképpen meg kéne fogalmazni, hogy mi ez. Biztos, hogy nem pártpolitikai dolgok, meg hogy a parlament hogyan működik, hanem szerintem ez valamilyen szinten ilyenekről beszél, hogy hogyan közelítünk egymáshoz, mennyire vagyunk együttműködőek, szolidárisak, mennyiben akarunk részt venni a dolgokban. Ez a civilség, a polgárság, tudod, az értelmiség kerüljön már végre elő, fogalmazzon meg dolgokat, tudod, ne a nem tudom milyen magazinok hosszú cikkeiben, hanem kezdjen el aktívan megjelenni, és mutatni az utat, ami egyébként szerintem szükséges.
1: Igen, ez az előzékenység, a másikra való odafigyelés, az együttműködés, ezek olyan dolgok, amik egy kicsit így kezdenek veszni, ugye, mert hogyha valami olyasmi van előttünk mintának, hogy mindent megcsinálhatunk, ugye ez a klasszikus, hogy a közlekedés lemintázza azt, hogy működik egy ország, ez a mindent szabad gomb, amikor megállok olyan helyen, ahol én akarok, és villog a négy. Igen. Mert nekem egy nagy autóm van, igen, például, vagy olyan gyorsan megyek, ahogy, amilyen gyorsan csak akarok, levillogok mindenkit, ez az én utam. Igen. Tehát ez az a tipikus viselkedés, ami nem annyira jó.
0: Hát, na, tehát ha itt maradunk a közlekedésben, szerintem ez egy nagyon jellemző dolog, hogy hogyha valaki kitolat, akkor tudod, hogy ledudált, hogy menj a fenébe, elém álltál, vagy pedig segít, vagy pedig segítesz neki, hogy kijöjjön. Vagy amikor kerékpározol, szoktam ilyeneket tenni, akkor nem azzal, hogy tudod, így direkt ráthúzza a kormányt a kedves autós, mert hogy te feltartod őt a bokros teendői elintézésében, egyébként másodpercekről beszélünk, tehát igen, hogy tulajdonképpen ez a leszorítás.
1: Mint a 150 és 125 között is ugye igazából perc igen, kérdés
0: igen,
1: van.
0: Pontos. Igen. Mondjuk az egy ilyen emocionális.
1: Emocionális
0: abban a szempontból, hogy ha azt mondom, hogy ez az ember is ott normálisan akar valamit ott az úton, akkor nem tolom le. Vagy nem rohanok ezerre, hogy ne, és tovább, és tovább. Tehát szerintem ez a társadalmi ilyen figyelmesség, szerintem, ha ezt elérnénk, az is rengeteg sokat változtatna.
1: Igen, pont egyébként egy másik példát is mondok. Láttam, hogy közeledik az autópályán egy elképesztő gyorsan egy autó, és hát nem nagyon volt lehetőség, de pont úgy tudtam menni, hogy be tudtam menni egy teherautó mögé, és nem kellett fékeznem meg semmit be, és amikor elment mellettem, benyomta a villogót, hogy köszi. Na. És ez tök jó volt, mert én észrevettem, hogy ő gyorsan akar jönni, ő meg gyorsan akart menni, nem volt szándékában, hogy engem akadályoz, nekem se. Mindenki csinálta a saját maga dolgát, és úgy neki tök jól jött ki belőle.
0: Na, ez egy érdekes dolog, hogy például ez az indexelés, amikor valamit visszajelzel, hogy megköszönöd, az lehetne az is tulajdonképpen, hogy ez egy új jele annak, hogy együttműködünk. Tehát nem csak az, hogy végre valaki csinált valamit, hanem ez egy együttműködésnek a tulajdonképpen a társadalom meg elfogadott jelzése. Ugye a viselkedés közgazdaságtanban ezek az intervenciók, tudod, hogy így valamit kifejezetten azt mondod, hogy ha ezt csinálod, az valami nagyon nagyot fog változtatni. Egyébként a zöldrendszám is ilyen akart lenni, ha már közlekedés, mutatva azt, hogy végeredményben a környezettudatosság az menő, vagy vagány, vagy tetten érhető. Uh-huh. Aztán persze, hogy rákerültek ilyen nagy autókra, ez egy kicsit ilyen kontraproduktívá tette a dolgot, de hogy egyébként jó volt az irány, hogy nagyon gyorsan megjelenítette a környezettudatosságot így a társadalom terében. És ilyeneket kellene egyébként megtennünk nekünk, márkáknak, marketingeseknek, hogy olyan jelzésértékű dolgokat csináljunk. Mondok még egy példát a változtatásra, ami egy kicsit messzebbre is mutat még. Ugye arról beszélünk, és ezt most nem akarom tényleg kipécélni ezt a kategóriát, csak most valahogy ez jutott eszembe, hogy gyógyszertár. Tehát a gyógyszert megeszed, és ott menedzseled a bajaidat, ami tulajdonképpen azt mondja el maga módján, hogy nyugodtan élj, ahogy élsz, tehát rosszul, meg teljesen ilyen rossz dolgok mentén, de a gyógyszer majd ezt visszaállítja a megfelelő helybe, betolod az autót a szervizbe, és megjavítják. Ha mondjuk átalakítanánk a gyógyszertárakat egészségtárra, akkor tulajdonképpen azt a üzenetet adnánk át az embereknek, hogy az egészséget fenntartásában vagyunk értekeltek, legyél te is abban. Tehát ne az legyen, hogy majd a gyógyszer visszaállítja a dolgot, egyél, ahogy akarsz, és jön a bilagit.
1: Igen.
0: Hát a prevenció, de ez egy kicsit ilyen egyszerűsítő dolog a prevenció, mert van ilyen. Meg csinál minden egyes ezzel kapcsolatos márka ilyen preventív dolgokat, de amikor rendszer szinten átalakítasz valamit, és ez egy jelzés, ez egy intervenció tudna lenni az, hogy egészségtárnak hívod, és nem csak gyógyszerészek vannak benne, akik gyógyszereket adnak át neked, hanem egészségmenedzserek vagy egészségtanácsadók, akik egyébként a gyógyszeren keresztül is azt mondják, hogy az egészséged, de így meg úgy foglalkoz. Hirtelen az emberek, de beleállna a fejébe az, hogy az egészséget én is tehetek, nem csak annyit, hogy megeszem a gyógyszert, hanem hogy ne legyen szükség gyógyszerre, hanem bármi másra. És akkor ezt tudom, hogy azt mondják erre, hogy majd csökken a profitja a gyógyszergyáraknak, de ugyanakkor meg szerintem egy csomó minden egyebet is be tudnak tenni. Egyébként a gyógyszerek azok alapvetően az egészségről szólnak, nem a betegségről. De a gyógyszertár, meg az egész működés, az a betegség felé tesz egy órát, nem tesz, már megtette, a betegséget dicsőíti, hogy nyugodtan legyél beteg, mert majd meggyógyulsz. Nem tudom, érthető,
1: mi abszolút érthető, és itt a vége fele nekem az jutott eszembe, hogy ez szerintem egy nagyon, nagyon, hogy is mondjam, nem lesz egy egyszerű folyamat. Már csak azért sem, mert ugyanúgy a szakmában is megvannak a berögződések, beidegződések, ugyanúgy a társadalom részei, ugyanúgy megvannak a saját kis dobozaik, és megvannak a tulajdonosok, megvannak a külföldi nagy tulajdonosok, ahol lehet, hogy eldöntünk valamit, de jön egy ukász föntről, és akkor azt kell csinálni.
0: Ez is egy ilyen furcsa rutin, hogy mindig arra fogjuk, hogy nem csinálunk semmit, hogy majd a tulajdonos, meg a shareholder, az majd jön és jól fenéken billen bennünket, mert hogy ez nem jó. Senki sem mondta egyébként azt soha, hogy ne építsük a társadalmat előre, hanem csak azt mondják, hogy figyeljünk arra, hogy a profit ne csökkenjen. Tehát szerintem az a teendő, és nem könnyű, hogy a profit emelése mentén, meg a növekedés mentén, akár mondhatnánk olyan üzeneteket is, ami előre viszi a társadalmat, nem csak ilyen béna reklámokat, aminek az a dolga, hogy szórakoztassanak, vagy mit tudom, sírjanak az emberek, vagy nem tudom. Tehát én azt gondolnám így a vége felé, hogy a reklám, ha most nagyon leegyszerűsítjük ezt a dolgot erre, az nagyon sokféle tudna lenni, a mentén, hogy legyen megkülönböztető, egyedi, nagy is szórakoztató, és ennek nagyon sok formája van. Nem csak az a rutin, ami mentén most ez történik, hanem lehetne az az új rutin, hogy próbáljuk meg ezt a társadalom emelő reklámozást beemelni a működésünkbe, mind a mellett, amit egyébként tudunk a reklámról. Tehát ez csak egy ilyen hozzáállás kérdése, hogy teszem hozzá például az AI, ugye nagyon sokan már elkezdtek AI-jal reklámot csinálni, szerintem az, ha valakinek ez a happy, akkor csinálja, de az AI-t nem erre kéne használni, hanem arra, hogy hogyan lehet ezt beemelni az új a működésünk új formájába, a társadalmi tudatosság emelését, a társadalom emelését. Nagyisten, tulajdonképpen hogy is most stratégiailag használni az AI lehetőségét.
1: Jó, hát nem véletlenül az a címe a cikkednek, hogy bátor intervenció, mert azért van benne egy nagy adag bátorság, illetve nagy lépéseket kell tenni. A LinkedIn-en el lehet olvasni, szerintem érdemes. Köszönjük szépen, hogy megosztottad személyesen is velünk a gondolataidat.
0: Köszönöm szépen, én is.
1: Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és kommunikációs igazgatója járt itt nálunk a stúdióban.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázsceruzájuk van-e?
3: Van hát. és nem félnek használni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: 6 óra 30 perc van, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Akkor kezdjünk is bele a hét utolsó Millás reggeliének elkészítésébe, itt a Rádió Café 98.0-en, Ács Gábor segítségével.
2: Hát, minek azt nem pontosan tudom, érzem, de a lényeg az, hogy Mihálovics András itt van. Mielőtt a múlt heti hosszú szabadsága után ismét eltávolna egy másik, még hosszabb szabadságra. Jó reggelt, Mackó!
6: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóinknak, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, lehet hozzá szólni a műsor készítéséhez, óhajokat, sóhajokat hozzátenni. Itt van D-kartárs, tudom, sokan várják, hogy mennyi idő lehet Gödről Hermina mezőig eljutni. Nos, 23 perc, 29 másodperc, közepes forgalmat tapasztalt. A fent nevezett a Szerencs utcai lámpát egy váltással abszolválta, és legalább ennyien várják Gézu szösszeneteit. Ezúttal egy életképpel szórta meg üzenőfalunkat, mely így hangzik: csak úgy spontán, egy kicsit nagyobb vacsora volt a faluban szombaton. A végén odajött hozzám egy asszonyka, és enyhe csalódottságának adott hangot, eképpen én meg azt hittem, itt most lánykérés lesz, hisz leves is főtt. Leves, ergo lánykérés? Hát szomorú lennék, mert én rengeteg levest főzök, viszonylag kevés lánykérés párosítva, vagy ehhez hozzáadva. Úgyhogy nem
2: most
6: tudom.
2: Gézu lett volna a vőlegény jelölt? Vagy?
6: Nem tudom.
2: Vagy ő csak, mint
6: egyszerűen
2: tanú,
6: ennyit küldött az életképpel, úgyhogy ennyivel kell beérnünk.
2: Hát már talán kiegészíti, ha kíváncsi váltett, felcsigázott.
6: A gyárfásoknak nagyon boldog névnapot szeretnénk kívánni, hiszen ma ünneplik az ő nevük napját. A születésnaposoknak pedig nem kevésbé kellemes és boldog és vidám születésnapot kívánunk. Nem árt, ha tudják, hogy a níceai zsinat 325-ben időszámításunk szerint pont az ő születésnapjukra esett, és elfogadják a níceai hitvallást, milyen furcsa. Szent Szilveszter pápasága alatt esett meg ez, Jézus személyéről és természetéről vallott nézeteket egységesítették ebben a hitvallásban. Aztán, ha azt hitted, hogy a zsidók sárga csillag viselésére kötelezését azt a harmadik birodalom gyötrelmes rendszere kényszerítette ki, akkor lapozzuk fel a történelemkönyveket, mert abban az szerepel, hogy 1269-ben, pont június 19-én már 9. Lajos francia király tett ilyet a zsidókkal. Aztán 1847-ben kaptak magyar nevet Buda, addig német elnevezésű dűlői hegyei völgyei forrásai, úgy mint Sashegy, Istenhegy, Orbánhegy, Kútvölgy. Tessék megjegyezni ezt is. Aztán kérem szépen 1978. június 19. Garfield, a macskának a születésnapja, ekkor nyerte el a United Media Feature ügynökség tetszését, és az alkotóval kötött szerződés értelmében Jim Davis 41 amerikai labban rajzolhatott Garfield macskáról képregényt. Egy időben szenvedélyes rajongója voltam, most szem elől vesztettem, hogy vannak-e még Garfield képregények. Filmek azok vannak, de azok annyira nem nyerték el a tetszésemet, úgyhogy
2: beleöregettél, leszoktál róla, eltűnt.
6: Elváltunk, mint ágtól a levél Garfield-dal.
2: Okay.
6: Aztán 1991-ben elhagyta Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is, ez Silov altábornagy volt 1991. június 19-én tehát, és feladta magát ugyanezen a napon a Pablo Escobar, a világ legkeresettebb kábítószer kereskedője. Azt szeretném még mondani mindenre, hogy aki nem tette meg, nézze meg a Narcos című sorozatot. Én hosszú ideig ellenálltam, bár a kántor kapacitált rá, hogy nézzem meg, meg milyen jó, meg milyen. Nem gondoltam volna, de tényleg jó. Azt kell mondani. Te láttad?
2: Nem, illetve hát egy-két részt.
6: Hát úgy nem jó sorozatot nézni, hogy csak egy-két részt.
2: Igen, kiragad. Annyira. Aztán nem mentem tovább.
6: Na, akkor a születésnaposok...
2: De figyelj, az dokumentarista, vagy azért ki van színezve erről teljesen?
6: Hát szerintem azért fantasy elemeket is tartalmazhat. Én nem tudom egyébként, hogy nem vagyok Pablo Escobar életének és munkásságának legnagyobb ismerőse, de meg a rá vadászó rendőröknek a sztoriát se ismerem. Állítólag az ő visszaemlékezéseik alapján készült a sztori. Az elején kicsit ilyen lassacskán csordogál, de aztán a végén elég durva. Na, nézzük akkor a születésnaposokat. Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, filozófus, teológus, 1623-ban született, június 19-én. Fábri Pál, magyar-amerikai politikus, diplomata, üzletember, a Pulitzer emlékdíj, Joseph Pulitzer emlékdíj alapítója. Ez ugye magyar, mert a sima Pulitzer az Egyesült Államokban osztogatják az arra érdemeseknek. Aztán 1927 Bánfi György születésnap, napja június 19-én, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, imádtam a hangját és a játékát is, akár csak Bács Ferencnek, aki szintén Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, de ő 1936-ban született, egyikük sincs már sajnos közöttünk, Bánfi György 2010-ben, Bács Ferenc 2019-ben hunyt el. Itt van viszont közöttünk még Salman Rushdie, indiai író, bár sokan sokat megtettek azért, hogy ő ne legyen itt közöttünk. Ugye elvesztette a szemét is egy ilyen terrortámadás kapcsán, a sátáni verseknek a szerzőjeként fatvát mondtak ki a fejére a radikális iszlamisták. Aztán 1964-ben felsírt édesanyja karjai között a már akkor utolérhetetlen frizurával rendelkező Boris Johnson, akiből az Egyesült Királyság miniszterelnöke lett, Bojo. Így emlegetik csak a háta mögött. Eltűnt szem elől, vagy Farázzsal együtt jönnek vissza, mint a talajvíz?
2: Én nem látjuk,
6: Farázs az
2: hogy
6: biztos,
2: visszajönne.
6: Hogy visszajött, pedig az se egyszerű figura. Na mindegy, szóval ezek a névész születésnaposok, még egyszer mindenkinek a legjobbakat kívánunk, akár név, akár születésnapját ünnepli. Ki az a lecsó 60?
2: Üsd be a ChatGPT-be.
6: Nem.
2: És meg fogod tudni.
6: Ezt nem érzem annyira fajsúlyos kérdésnek, hogy ezzel egy kisebb erdőnyi energiát égessek el, hogy megtudjam. Majd te elmondod, te mindent tudsz.
2: A lecsó 60 önmagában nem egyértelmű számomra. Tudnád kicsit több kontextust adni? Lecsó 60 éves. Valakinek a beceneve, írok neki születésnapi köszöntőt. Adtam segítséget neki, odaértem, hogy puf. A puf több dolgot is jelenthet, de Magyarországon gyakran a Pál utcai fiúk rövidítéseként használják. Jó, akkor lecsó 60 puf. Ha az együttesre gondolsz, akkor valószínűleg a Lecsó című dal és egy 60. születésnapjához közeledő, a kapcsolódó köszöntő összekapcsolására utalsz, például egy rövid köszöntő, 60 éves lettél Lecsó, sok boldogságot, jó egészséget, és még rengeteg koncertet. Szóljon ma a Lecsó, így legyen emlékevetes ez a nap, megírta a ChatGPT.
6: Köszönjük,
2: na,
6: Lecsó.
2: Amúgy, tegnap este még valami teljesen random nevet dobott föl, de azt most nem tudtam előhívni belőle. Szóval Leskovics Gábor, a Pál utcai fiúk frontembere, lett 60 éves, meg két nappal ezelőtt.
6: Hogy rohan
2: akkor
6: az
2: nem,
6: idő.
2: Igen, akkor nem köszöntöttük. Tegye meg ezt egy zenész kollega, mert szerintem ezt ő foglalja össze. Erik Sumótól idéznék, aki azt írta neki, hogy Isten éltessen, barátocskám, Lecsó, 60 éves lett a magyar flegmarok éneklés koronázatlan királya, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag alapító énekes gitárosa, és még utána a szívhez szóló köszöntő. Úgyhogy Érdekes időnként letesztelni, hogy mire hogy reagál a mesterséges intelligencia. Hát valamit ő sem tud még kitúrni, pedig elég közismert. Közismert becenévről van szó, mindenki így ismeri Leskovics
6: Gábor. Azt szeretném mondani, hogy ami pedig most jön, hány borgőzös hajnalon örjöntünk.
2: Te is?
6: Félmeztelenyen erre, ami
2: a
6: most
2: 90-es
6: jön.
2: Évek derekán, ugye?
6: Igen, üvöltve a refrént, és sútba dobva a női nem iránti bármiféle érzelmeket.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Bevallom őszintén, hogy ez mindenféle alkoholtartalmú ital nélkül hallgatva teljesen más hangulatú zene volt, mint amire én emlékeztem, de mindegy.
3: Nekem nem, de ezt is megértem.
2: Ha? Nem baj, nem sokára lesz agrárértelmiség országos találkozója, majd akkor ott kapacitálom egy idő múlva, de szigorúan csak éjfél után, hogy újra tegyük be ezt a zeneszámot, hogy visszajön-e az, amit most reméltem, hogy visszajön, és nem jött. Na, nézzük a sajtótermékek híreit, azzal beljebb vagyunk, és sokkal közérdekűbb, mint az én ifjúkori emlékeim. Még mindig nem dölt el a Népszava sorsa. A lap most éppen arról ír, hogy 3 hete várják a tulajdonos Leistinger Tamásnak a válaszát, tárgyalnának a lap jövőjéről, de a többszöri kérés ellenére sem fogalmazta meg írásban, hogy mik az elképzelései a Népszava és a népszava.hu jövőjéről. Úgyhogy lassan eltűnnek a nyomtatott napilapok, mert ugye Magyar Nemzetből meg heti lap lesz. Úgyhogy hát igen, ennek lehetne azt mondani, hogy piaci szükségszerűség is, hiszen azért a nyomtatott sajtó mindenhol nagyon nehéz időket él a világon. Na, igen.
3: Sajnos ez törvényszerű, igen.
2: Igen, ezt is mondtam, igen.
3: Ahogy abban a pillanatban, hogy hátállunk piaci alapra, akkor nem... Igen, csodálkoznék, hogyha tényleg meg tudna élni nyomtatott sajtótermékpiaci, napilap piaci körülmények között.
2: Olvastam elemzést arról, hogy ez vissza fog nyalni ez a fagyi. Tehát, hogy most mindent el fog söpörni a mesterséges intelligencia. Az emberek meg fognak csömörleni attól, hogy egyen cikkeket fognak olvasni, és nem tudják eldönteni, hogy most azt ember írta-e, vagy mesterséges intelligencia, és hogy fel fognak értékelődni azok a sajtótermékek, amelyik bizonyítottan emberhez köthető, kézbefoghatók, megszagolhatók, stb., mert az ad egy ilyen fogózott ebbe a bonyolult világba. A kérdés, hogy hány sajtótermék éri meg azt, még ez az idő eljön.
3: Mi az összefüggés? Tehát attól, hogy ki van nyomtatva, attól még írhatja mesterséges intelligencia, vagy az emberek úgy gondolják,
2: hát
3: hogy attól...
2: Hát azzal már dolgozott ember, hiszen nyomtatni
3: tehát
2: kell.
3: Attól, nem? Hogy nyomtatva van, attól
2: nem
3: már...
2: Nem csak ez, hanem talán... hogy nyilván ezt most én megpróbáltam egyetlen percben, és nem gondoltam, hogy mély sajtófilozófiai elemzést rittyenteni, de ha igényled, akkor elmondom, hogy az a trend fog felerősödni, hogy ami már egy lépten nyomon itt is látható, hogy újságírók fényképével, önéletrajzával, hogy tudjad, hogy ez bizony ember által írt valaki, aki, amihez a nevét adta az illető. Például egy ilyet, de nem akarom a teljes sajtóstratégiát kiteregetni, mert a végén majd lapot alapítasz.
3: Olyan utánozhatatlan stílust kell kialakítani, amit nem tud lekövetni. Na, hát nincs olyan utánozhatatlan stílus valószínűleg egyébként, amit nem tudna lekövetni, de valószínűleg marad még igény arra, hogy valódi emberek által írt cikkeket olvassanak. Noha, hát a nagy pénzek, meg a nagy klikvadászatba az jól jön.
2: A tulajdonosoknak marha jó, hogy nem kell fizetni, hanem majd a...
3: Igen. Tehát azért ma is a félrefordítások, a ból, a bennmaradt furcsa nevekből azért már ma is látszik, hogy melyik cikkek. Nem mindig, de van, amikor rá lehet bökni, hogy mi az, amit abszolút gép írt.
2: Portfólió, hogy ne csak a sajtó jövőjén vekengjünk, hanem a magyar növekedési modellen is. Kifulladt ugyanis, elfogyott a munkaerőtartalék, a beruházások zuhantak, ha minden marad az eddigiben, akkor búcsút mondhatunk a magas növekedésnek, és hozzászokhatunk az 1% körül éves GDP bővüléshez, írja a lap. Nem vagyunk azonban alacsony növekedésre kárhoztatva, a gazdaság új pályára állítása az vezet út, még ha nem is zökkenőmentes, hogy mi ez az út, erről szól a cikk, és ez elolvasható a portfólió hasábjain tehát.
3: A Telexen egyrészt Brückner Gergő cikkét olvasgattam az erős forintról. Túl erős a forint az exportőröknek, közel ötödük azt mondja, hogy 3 hónapot sem húz ki így. Egy kicsit azért olyan érzésem van erről ezzel a felméréssel kapcsolatban, hogy azért ez inkább nyomásgyakorlás. Tehát mintha nehezebbnek mondták volna a helyzetüket, mert egyébként ki is nyilvánította ez a Magyarok a piacon klub, a MAPI, amelyik ezt csináltatta, és elég vad dolgok jöttek ki belőle. Tehát a válaszadók fele azt mondta, hogy a felével esett a havi eredménye a forint erősödése miatt. 21%-nak veszteségesítette a működését, 17% úgy nyilatkozott, hogy 3 hónapig sem bírja már ezt a 355-ös euró árfolyamot, ami azóta 350, ugye? És több mint az egyharmada a válaszadóknak azt mondta, hogy 345-355 forintos sáv a kritikus. Hát a forint egy középtávú tartós gyengülésből korrigál másfél éve. Tehát azért ez nem... Oké, 4 éves csúcson vagyunk, mert hogy a korrekció sokkal gyorsabb lett, mint a gyengülés, és most kapott még egy lórugást a választási eredményt követően, illetve az új rendszerhez kötően, meg az eurós várakozások, euróbevezetési várakozások, piaci bizalom, erről beszéltünk sokat. De hogy tényleg ennyire kifeszítettek-e az exportőrök, hogy ennyire ráálltak arra, hogy hiába gyengült trendszerűen folyamatosan a forint, mégis minimál marzsokkal tudtak dolgozni, hogy a trend megfordult, és egy 20%-ot vagy 15%-ot visszaerősödve rögtön ennyire a szakadék szélén lennének, ez egy kicsit furcsa. Tök egyértelmű, hogy problémákat okoz, a 350 az túl erős. Minden esetre ők el is mondták, hogy a Nemzeti Bank tól várják a segítséget, amelynek ugye nincs árfolyam célja, de most már az egész piac abban az irányba mozog, hogy mindenképpen kamatcsökkentés lesz a jövő héten, sőt 50 bázispontos kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások is erősödnek.
2: Mind a 3 nagy távközlési szolgáltató árat fog emelni, infláció követő áremelést hajtanak végre, az előfizetések havi díját fogja érinteni, azok hatályba lépés azonban különbözik cégenként, azt is közölték, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyek a díjai nem változnak, ezt én most nem sorolom fel. Azt mondja, hogy a digitális rezsink tehát megint ugrik majd egyet előre. Uh-huh. Aztán
3: G7 Telexen. Május elején az egyik nagy magyarországi élelmiszerbolt hálózat minimum 5%-os árcsökkentést kért a beszállítóitól. A jelenlegi gazdasági környezetre hivatkozik általánosságban, de aztán konkrétabban is megindokolta, hogy hát esetleg jó lenne a árfolyam hatásokat is. Mert hogy ő irgalmatlan versenyben van, ő problémákkal küzd, meg ugye szorongatva van minden szinten, úgyhogy ha már van egy ilyen kedvező helyzet, akkor ugyan a beszállítók, hogy akik mondjuk az előző években folyamatosan próbálták érvényesíteni a forint gyengülésből fakadó áremelkedési igényüket, vagy áremelési igényüket, akkor most az ellentétes irányba is legyenek szívesek ezt elvégezni. Az eredményt látjuk, vagy hát nem, valamennyire látjuk, hát messze nincs 5% csökkenés, de hát itt azért bekavar az ár és top, sok minden, és a kiskereskedőknek a nehéz helyzet, erről beszélgettünk az eredményeik kapcsán. Minden esetre a G7 cikke erről ír. Sok élelmiszerre olcsóbb a boltokban, de ennek a magyar termelők kihatják meg a levét, az a címe.
2: Igen. Kérem szépen, Széchenyi kártya. Rendet rak a kormány, mert ugye 3%-os fix hitelkamata volt. Ez egyébként egy pénzügyi lehetőségé vált, amelyből kockázatvállalás nélkül is profitálni lehet. Olvasom az Indexen. Uh-huh. A vállalati betéti hozamok megközelítették az 5-6%-ot. Egyes cégek olcsóbban jutottak pénzhez, mint amikor a hozamot ugyanennek a pénznek elhelyezésével elérhettek. A kormány bezárta ezt a kiskaput, és a 3 havi buborhoz kötötte, megszüntette a fix kamatozást a Széchenyi kártya esetében, és a változó kamatozásúvá alakította. Ez egy fontos, szerintem
3: ugye a likviditási célú hiteltermékekre vonatkozik.
2: Azt csinálták, felvették a Széchenyi kártyait, tehát betették betétbe, állampapírba. Kassa, szevasz. Igen. És hát ennek lett most vége.
3: Akkor is látszott, hogy nyilvánvaló baromság, amikor bevezették így. Most akkor ezt megszüntette az új kormány, ezt az arbitrázs lehetőséget. Nos, akkor nézzük a tőzsdéket.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Budapesti értéktőzsde irányadó mutatójával kezdünk természetesen, csak előtte be kell zárnom az összes ablakot, ami mindenféle feliratkozási és hírküldési lehetőséget szorgalmaz. Na, a BUX 0.36%-os mínusszal zárt, csak a Telekom tartotta magát, 0.37%-ot erősödött a vezető részvények közül a Telekom 2740 forintig. Nagyot esett a MOL 1.7%-ot 3746 forintig, az OTP 0.3%-ot bucskázott lefelé 44.850 forintig, a Richter pedig 1%-os mínusszal zárt 11.680 forinton. A devizapiacon az volt a helyzet, vagy az a helyzet, hogy 353 forintig ment fel a 352-es szintről a forint, az icaka, most 353 forint 20 fillérnél tart, a dollárért pedig 308 forint 80 fillért kell fizetni.
3: Amerikában jött egy fölpattanás, érdemes az előző napra visszatérni, amikor a Fed döntés, illetve a Fed hangnemet, a meglehetően szigorú hangnemre.
2: Mit mondott Kevin Warsh az első? Semmit?
3: Hát pont azt, hogy...
2: Mindenki ezt várta, hogy majd Kevin bemutatkozik, jó napot kívánok, my name is Kevin Warsh, and...
3: Igen, én vagyok Trump embere, és szeretem a kamatcsökkentést. Helyett szeretem a... Én az infláció ellen küzdök, és hogyha kell, akkor simán emelünk kamatokat, és ez az általános vélemény a Nyílpiaci Bizottságban. Ehelyett mondta volt Kevin, és erre a piacok megijedtek, de ez előző nap volt, tegnap ennek eljött a korrekciója, mert tegnap az olajár tovább esett, az inflációs nyomás ezzel csökkent, talán ugye a Feden is, és még közelebb került a béke azáltal, hogy már aláírtak elektronikusan egy megállapodást, ugye a felek, mármint Irán és az Egyesült Államok, és ez enyhítette a feszkót, és ezért visszapattantak a piacok. Jó nagy áramozgások voltak egyébként mindkét irányba. A technológia általában fölfelé és a Nasdaq fölül is teljesített, de azért voltak rosszul muzsikáló papírok. Az Accenture például 16%-ot szakadhat, hát mondjuk kijött egy pocsék eredménnyel, tehát ez...
2: Mi van, nem megy annyira... az üzleti tanácsadás?
3: Úgy tűnik. Annyira ez már nem működött. A SpaceX-et ütötték tovább, de aztán visszapattant, tehát a 10%-os mínuszból mínusz 3-ig sikerült visszamásznia. Hát jócskán a kibocsátási ár fölött van, de már majdnem oda esett vissza, ahol bejött a tőzsdére, tehát 170 környék. Ott azért már megjöttek a vevők, és onnan jött egy vételi hullám napon belül, de hát azért a 200-as szinttől, ahol járt, ahova föl rakétázott, onnan azért ereszkedett már hát jó sokat a 170-es szintig, ahonnan kicsit megemberelte magát, úgyhogy ez volt a tegnapi tőzsdei kereskedés.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Egy BMW használta az irányjelzőjét tegnap Budapesten, aztán visszajött a buszsávból. 20 kocsi a záróvonalon, írja a Szabolcs a Budai Paraszt. Ez nem fog bekerülni a hírekbe. Aztán tegnap arra vetemettem, hogy belessek az MN-be. Egy darab hirdetés volt benne, az Automotor újság előfizetésére kapacitáló felület. Na, ebből nem fog életben maradni, ha már nem megy a központilag finanszírozott gyűlöletkampány, írja a Gal hallgató a Magyar Nemzetre vonatkozvás. De ugye most a lapok kiálltak, és valami közös nyilatkozatot, meg közös kampányba kezdtek, hogy hát, hogyha a hirdetők nem szánják meg a sajtótermékeket, és továbbra is a techóriások, úgy mint Facebook meg Google hirdetésekre költik a pénzt, akkor előbb-utóbb elfogy a tartalom a fent nevezett portálokról, mert hogy megszűnnek azok, akik ezt a tartalmat fogják gyártani.
3: De várja, ez most a propagandáról van szó, vagy
2: nem
3: az
2: általában a
3: sajtótermékeket? Csak hogy válaszok el, mert ugye nehogy az... Igen. Igen, azért van nagyon nehéz helyzetben úgy általában a sajtó, mert hogy a bevételeknek a nagy része az a nagy tech cégeknél landol, igen. Ugye ezen hogyan lehet változtatni? Lehet-e? Hát azt nem tudom.
2: Hát most mond, van egy ilyen kampány, felszólítják a magyar hirdetőket, hogy aha. Csak hogy közvetlen a sajtótermék, ugye, de nyilván azért költik el a techóriásoknál, mert irtózatosan hatékony és mérhető a hirdetési metódusuk, miközben egy sajtóterméknél ezt nem biztos. Az online-nál talán igen, mérhető. De mondjuk a nyomtatottnál azt nehezen méred.
3: Igen. Így van. szegény exportőrök, akkor nem hallottunk felőlük, amikor 400... Ez kétségkívül így van.
2: Fölött volt az euró, most meg az importőrök kussadnak, 400 fölött sem pampogtak, forintárakat emeltek, nem kell-e most euró-dollár árakat emelni, kérdezi valaki. Hát nem tudom, nem vagyok én egy exportőr, se importőr. Kis vállalkozó vagyok én. Na, no. Menjünk tovább, jöjjenek a hírek. De hogy valamelyik Anditól-e, azt nem tudom.
3: Czoller Anditól, ha jól tudom. Várjuk szeretettel.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e, Dürer kert, George Mihály. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemeretelep vasútállomás közelében. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Lezárták a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt a szombaton éjfélig. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóját áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es éve nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A

0: semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 2-3 hét múlva érhet a kutakra 78 dolláros olajár. Az állami szervezetek önállóan intézhetik beszerzéseiket. Újraindul a visegrádi együttműködés. Folytatódik a kánikula, délután 34 fok is lehet. A néhol megnövekvő gomoly felhőkből nem várható csapadék. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kis és a nagy benzinkutakat képviselők szerint is megérett a helyzet a védett ár kivezetésére. Leghamarabb 2-3 hét múlva érkezhet a kutakra 78 dolláros olajár, vélekedik a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke, aki azt mondta, tartósan megmaradnak a 600 forint körüli átlagárak, vagy akár az alá is csökkenhetnek. Gépész László közölte, a márciusi bevezetéstől június végéig 8-9 milliárd forint veszteséget okozhatott az árstopos üzemanyag forgalmazása. A kormány módosította a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló kormányrendeletet. A ma életbe lépett szabályozás szerint azok az állami szervezetek, amelyek eddig kötelesek voltak a központosított rendszeren keresztül intézni beszerzéseiket, mostantól önállóan is köthetnek kommunikációs szerződéseket, és kiírhatnak közbeszerzést. Újraindul a visegrádi együttműködés a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkozik a magyar miniszterelnökkel. Magyar Péter közölte, a közelkő megbeszélés elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. Haladékot kapott a fővárosi önkormányzata 86 milliárdos szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Az esti közlönyben megjelent rendelet lényegében eltörli a szolidaritási hozzájárulás esedékes áprilisi és júliusi részleteit. Azt viszont előírja, hogy az önkormányzatnak október közepéig a teljes összeget be kell fizetnie. A G7 csúcson teljes megegyezés született arról, hogy hogyan helyezzenek nyomást Vlagyimir Putyinra, közölte az ukrán elnök a brüsszeli EU csúcs előtt. Volodymyr Zelenszky hozzátette, azt is végig tárgyalták, hogy hogyan kényszerítsék rá az orosz elnököt arra, hogy hajlandó legyen a tűzszünetre. Az Európai Tanács kétnapos ülése során 5 újabb csatlakozási fejezet megnyitásáról is tárgyalnak Brüsszelben. A tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón egyébként kiderült, hogy a csúcson nincs tervben két oldalú találkozó Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky között. Közben az eddigi legnagyobb dróncsapás érte tegnap Moszkvát. Az oroszok légvédelme csaknem 200 ukrán drónt lőtt le. Komoly károk keletkeztek egy moszkvai finomítóban is. Zelenszky egy posztban írt az akcióról, amelyben mintegy 1000 drón vetettek be 24 óra leforgása alatt. Nem akarjuk ezt a háborút, és soha nem is akartuk, de ha Ukrajna ég, Moszkva is égni fog, fogalmazott az ukrán elnök.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős lesz, a Balaton pedig 22 fokos.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
5: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd! Minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 10 perckor jelentkezik újra a Millás reggeli azokból a készülékekből, amelyek a Rádió Café 98.0 frekvenciájára vannak hangolva. Kicsit álmoskás a péntek, üzenő falunkból legalábbis ezt szűrtem le. 0636 98 0 98 0, SMS, WhatsApp és Viber is van pedig. Gézu írja, hogy a faluban erősebbek a megszokások, leves meg főétel vasárnapra dukál, meg lakodalomra, feltűnik, ha ezek közül egyik sincs, és adódott a magyarázat, itt esetleg lánykérés lesz, de nem. Főleg, hogy engem néztek többen kérőnek, a sztori nem mai, csak színesként jutott eszembe.
6: Gondoltam. Köszönjük szépen, Gézu.
5: Na, aztán mutatkozzunk David be. David Byrne koncert volt a Sportarénában, állítólag szenzációs volt, írja a hallgató, és lecsót is látta a nézőtéren, ha nem csalt a szeme, ez pedig a Millás reggeli két műsorvezetője mondta, Ács Gábor.
6: De leginkább Mihálovics András.
5: Úgyhogy ezek jöttek, lehet csatlakozni. Már elkezdődött a nyári szünet, vagy mi van, kedves hallgatók?
6: Ma van az utolsó tanítási nap. De hát ez már ilyen...
5: Már ilyen döglődés, vagy két hete.
6: Gyakorlatilag az utolsó héten szinte sehol nem történik semmi, de inkább az utolsó. Utolsó, egyébként ez, szerintem ez kicsit így benne van az, hogy meghosszabbítottátok egy héttel, akkor ott már eleve nem csinálunk semmit. Korábban lassabb volt ez a, nem tudom, hogy mondjam, tehát ez a lecsengő utolsó hét átmenet a lazulásba, a nyárba a dolog, de most mintha ez hosszabb lett volna, és utolsó hét előtt is már elég hamar lezárták a gyerekeket.
5: Igen, én is így láttam. Na, menjünk tovább!
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék!
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hamarosan eltűnhet az összes óriás plakát Budapestről, erről szólnak a hírek legalábbis. Bevallom őszintén, még mielőtt elolvasnám, hogy ezek azért nem biztos, hogy annyira rossz dolgok, mert túlburjánzottak ezek a dolgok. A minden óriás plakátot leszedetne a főváros, Kisambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint ilyet mondott, ötödére csökkentenék a hirdető oszlopok számát is. Visszaadná az önkormányzatok jogköreit a közterületi hirdetéseket szabályozó törvényjavaslat a saját városképük védelmére, ezzel széles jogokat biztosítana a reklámeszközök tiltására is. Emellett a reklámhárókra teljes tiltást rendelnének el törvényi felhatalmazás alatt. Azt mondja, hogy összesen 8393,12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhely van bejelentve a fővárosban. Hű, az elég soknak tűnik. És úgy fogalmazott Kisamprus, azt hiszem, jelentős városképi változásra lehet számítani. A törvényt a jövő héten megszavazhatja az országgyűlés, de csak december 31-től lép hatályba.
6: Azt mondja, a vezes.hu listára tette a legbalesetveszélyesebb útszakaszokat Budapesten. Országosan csökken a balesetek száma, Budapesten viszont nő. Elkérték a Budapest közúttól annak a 20 fővárosi útnak a nevét, a legtöbb baleset történik. Hát itt előttünk. Időnként mi is halljuk a csattanást. Váci út, de egyébként tegyük hozzá, itt azért a némi nemű összefüggés és egyenes arányosság lehet az út, út hossza, esetleg a sávok
5: a száma. És mindenki, kiderül. Mindenki még elérem a zöldet lendülettel. Itt mindig lendülettel mennek, mert hát, ha még elcsípik az utolsó zöldet, és akkor...
6: Szóval a Váci úton 36 volt, ebből szerintem kettőt láttunk is, vagy hallottunk innen a stúdióból, legalább. 25-ben. Aztán Pesti út a 17. kerületben, Tököli út, a Bronzérmes 36, 32 és 31 balesettel, és a Budaörsi út jön be a 4. helyre 24 balesettel, majd a Hungária körút következik. József körút, ahol hát lassan lehet haladni, de nagyon sok irányba kell figyelni. Finoman szólva, gyalogosok, a Bringasáv nagyon közel, Szentendrei talán nem meglepetés, Terész körút, Baross utca, Soroksári út, Fehérvári út, ez a további sorrend tehát a lista.
5: Ez gyors közlekedés info Radókánktól. János kórháznál a kereszteződés borzalom. Ezzel egyet tudok érteni teljes mértékben. Én is gyakorta járok arra, és ott azért hihetetlen belógnak. Hiába van felfestve ez a sárga rács, amelyet egyébként a budapesti autósok többsége nem tud és nem is akar kezelni, hogy de nem szabadna már belógni, hogy ott a kereszteződés ne duguljon be. De hát mindenki vastagon tesz erre a dologra. Viszont arra nem tesz a budapesti főváros vezetése, hogy visszaszerezze a Városligetet. Budapest számára csak az elfogadható, ha a város pénzügyi helyzetének rendezését követően a város visszakapja a ligetét, írta a főpolgármester a Facebook oldalán. Arra reagálva, hogy a kormány úgy döntött, a Városliget félbehagyott beruházásait, jelenleg körbevevő építési kordonokat lebontja, és ezeket a területeket parkosítani fogja. A kormány célja, Vitézi Dávid szerint, hogy világszínvonalú közpark legyen a Városligetből. A Kóskároly sétány pedig előbb-utóbb teljesen autómentessé fogják tenni. Úgyhogy ezek a hírek a Városligettel kapcsolatban például.
6: És egy rossz hír, de reméljük, hogy majd ezt azért elboronálják és megoldják. A Pest megyei kormányhivatal visszavonta a normafa és sífutó és szánkópályákhoz kapcsolódó természetvédelmi engedélyt, veszélybe került tehát a szánkópálya és a sífutópálya működése, amely egyébként nagyon népszerű. Szerintem a szánkópályát nem kell megmagyarázni, a sífutáshoz fűznék annyi magánvéleményt, hogy ez az egyik legjobb téli tömegsport és tömegsport. Mindenedet megmozgatja, fantasztikus élmény.
5: Én ezt értem,
6: élmény,
5: de milyen áron?
6: És hát egy léc és egy bot árán, vagy hogy érted?
5: Hát ahhoz hó is kell.
6: Hát igen, a kérdés itt pont azon...
5: Honnan lesz hó a normafán? Ez van, a kérdés, drága barátom.
6: Ez a kérdés, és nyilván miután ritkán esik, ezt csak hóágyús és egyéb technológiai kihívások mentén lehet megoldani, de szerintem itt az, hogy ez működhessen, az tök fontos. Tehát ennek jó lenne megtalálni a természet védők által is elfogadott módját, éljenek a denevérek, mert hogy valami ilyesmi miatt támadták a környezetvédők, és ez alapján vonták vissza, illetve minősítették talán törvénytelennek az előzőt, tehát az engedélyt. Mindegy, még messze van a tél, most erre van idő, hogy megoldják. Szerintem az lenne az optimális, hogyha a környezetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva az a pálya, illetve az a terület működhetne, ahol tényleg sokan kikapcsolódhatnak és űzhetik gyakorlatilag egyedül. És tényleg sok napon keresztül, mert mióta ezt megcsinálták és működik, azóta talán 75, a sífutópálya 75 napon keresztül működött idén-téren is, úgyhogy remélem, hogy azért ez
5: na,
6: megmarad valamilyen módon.
5: Na, aztán Vitézi Dávid mondta, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg uniós forrásból, hévjárművek cseréje, erről már hallottunk, bérlakás és kollégiumépítési program, erről is hallottunk. Aztán azt mondta, hogy majdnem biztos, hogy a budai fonódó villamos hálózat déli meghosszabbítása is uniós pénzből fog majd megtörténni. A Gellért térről az Infopark és a Budafoki út irányába épülhetne tovább. Aztán forrás kaphat a Bajcsi-Zsilinszky úti villamos fejlesztése is, illetve a Szegedi úti felüljáró ügye is. Aztán...
6: Így legyen.
5: Igen. A miniszter kitért arra is, hogy a főváros pénzügyi mozgásterét javíthatja a CAF villamosok és egyes toribus beszerzések uniós elszámolása is. Úgyhogy mint a pezsegne a fejlesztés a főváros körzetében.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Nehezen hiszi el az ember, de állítólag 37 bejelentés, vagy 39, de kiszámolja. Végre úgy tűnik, hogy mintha tényleg béke lenne Iránban. A kérdés az, hogy ki nyert többet a konfliktuson. A nemzetközi sajtóban olvastam olyan vélekedést, mi szerint 100 milliárd dollárért vettek néhány tonna uránt az amerikaiak maguknak, ezzel megvonható a háború mérlege. Na de ezt nem nekem kell eldönteni, megkérdezzük egy szakértőt, aki gyakran cikkezik erről, Huszák Dániel, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: No, mi történt Iránban? Egyáltalán első lépésként tisztázzuk, hogy kijelenthetjük-e, hogy valamiféle enyhülés irányába tart a konfliktus?
3: Abszolút kijelenthetjük. Most úgy néz ki, hogy ez a szándéknyilatkozat, amit aláírtak így a napokban, ez egy átmeneti megoldást mindenképpen fog jelenteni erre a háborús helyzetre. Úgy néz ki, hogy még ezek a túlzottan önálló iráni drónegységek, amelyek gyakorlatilag folyamatosan támadták a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalmat, annak ellenére, hogy itt régóta tűzszünet van érvényben, ezek is leálltak, aztán tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, és meglátjuk, hogy milyen végleges megállapodás sikerül nyilvánvalóvá ütni. Most úgy néz ki, hogy egyértelműen láthatjuk le a konfliktus deeszkalációját, legalább átmenetileg.
4: És azt jelenthetjük, hogy Amerika bukott?
3: Hát szerintem az alapján, amilyen szándéknyilatkozatot aláírtak, eddig nagyon úgy néz ki. Most fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy végleges megállapodás még, egy számos nyitott kérdés van, de az eddigiek alapján teljes mértékben. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugyanott vagyunk, mint ahol voltunk a háború előtt, csak Irán még kapott egy ígéretet egy 300 milliárd dolláros befektetési alapra, és mellé úgy néz ki, hogy az összes olyan szankciót, ami az ország növekedését gátolta az elmúlt évtizedekben, most fel fog oldani az Egyesült Államok, ha Irán együttműködő az atomprogrammal kapcsolatos nézeteltérés rendezésével kapcsolatosan. Erre ugye vannak nagy ígéretek, aztán tényleg meglátjuk, mi lesz belőle, hogy Trump elnök is mondogatta itt az elmúlt napokban többször is. Ha az Egyesült Államok úgy látja, hogy nagyon nem alakulnak jól ezek a tárgyalások, akkor idézem az elnököt, tovább bombázzuk őket, tehát még ebből bármi lehet.
2: Kérdés, hogy az eredménye, meg egyáltalán megtörtént-e, hogy meggyengült az iráni haderő?
3: Hát átmenetileg biztos, hát azért itt az országnak a katonai bázisait, hadipari komplexumait, reptereit, drónképességét azért komoly csapások érték az Egyesült Államok részéről, meg Izrael részéről. Most itt egy komoly kockázat van ezzel kapcsolatosan, sőt inkább kettő hosszú távon. Az egyik az, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy semmilyen ígéret nincs Irán részéről, azzal kapcsolatosan, hogy itt korlátozni fogják hosszú távon is a különféle katonai képességeiket. Izraelnek ez egy egyértelmű és explicit kérése volt, hogy csak úgy szabad tűzszünetet, békét kötni Iránnal, hogyha legalább a nagy hatótávolságú fegyvereiknek a képességeit bekorlátozzák, semmi ilyesmiről nincs most egyelőre szó. Meggyengült Irán, ez egyértelmű, viszont simán lehet, hogy a következő 10 évben újra fogják építeni ezeket a képességeket. És én azt gondolom személy szerint is, hogy Oroszország és Kína most mindent meg fognak azért tenni, hogy Irán hadereit nagyon gyorsan és hathatósan újraépítsék, hogyha itt most tényleg hosszú távon béke lesz. Tehát itt most egy ilyen gyors ötüzem lesz az újrafegyverzés érdekében.
2: Miért érdeke Kínának meg Oroszországnak ez?
3: Hát számos oka van, tehát Irán gyakorlatilag szoros szövetségese mind a kettő országnak, Közel-Keleten egy nagyon fontos partner, rengeteg katonai, energetikai együttműködés, politikai együttműködés van az érintett országokon keresztül, és hát azért nem mellesleg, most egy nagyon komoly tényező, hogy úgy néz ki, hogy az eddigiek alapján legalábbis is kimondható, hogy Irán gyakorlatilag legyőzte egy háborúban az Egyesült Államokat. Ez egy nagyon fontos országgá tesz Iránt stratégiai, katonai, politikai értelemben. Hogy fogalmazzak? Szóval a Közel-Keleten most elég könnyen lehet, hogyha tényleg ebből a keret megállapodásból ilyen jellegű végleges megállapodás lesz, akkor most bocsánat, hogy ezt az út használom, de ők lesznek a Közel-Kelet nagy kutyái, tehát nagyon-nagyon meg fog nőni az országnak a befolyása azokra az eseményekre, amik a Közel-Keleten történnek, katonailag, politikailag, akár gazdaságilag is, hogyha tényleg a szankciók feloldását el fogják tudni élni, és ezt a 300 milliárd dolláros befektetési alapot összerakják. Tehát nem csak Oroszországnak és Kínának, hanem sok más országnak is érdekében lesz, hogyha ebből a megállapodásból tényleg végleges történet lesz, az, hogy Iránnal együttműködjön.
4: És akkor most mi a recept, hogy lehet Amerikát legyőzni? De egy mások előtt is itt áll a lehetőség? Tehát egészen elképesztő hadászati fölény ellenére úgy tűnik, hogy Donald Trump meghunyászkodott és elkullogott is szavonult.
2: Egyáltalán mi történt a bombázások? Mert volt az első csapás, ami után ilyen a nagyobb konfliktus szünet volt. Az első csapást azt a katonai szakértők is egyértelműen sikeresnek ítéltek. Aztán amikor meg hosszabban mértek csapásokat az országra, azok már nem voltak sikeresek? Megtanulták a leckét az irániak?
3: Na, ez mind a kettőre válaszolt röviden. Szóval az első dolog, az első kérdés az, hogy szerintem ebből az egész konfliktusból igazából nem is az a legnagyobb probléma, hogy mi lesz Iránnal, mi lesz a térséggel, hanem az, hogy Irán demonstrálta azt, hogy az Egyesült Államok veszteségkerülő képessége az iszonyatosan minimális. Tehát tényleg itt Irán gyakorlatilag úgy nyert, hogy az Egyesült Államok területét egyáltalán nem támadták meg, az Egyesült Államok vesztett 15 katonát meg néhány tucat repülőgépet ebben a konfliktusban, és azzal, hogy gazdasági nyomást tudta gyakorolni Amerikára, gyakorlatilag 3 hónapon belül elérték, hogy Amerika minden kérését Iránnak teljesítse ebben a kelet megállapodásban. Ez egy nagyon jó recept lesz az Egyesült Államok ellenfeleinek arra, hogy hogyan tudnak megnyerni egy háborút az Egyesült Államokkal szemben. Még csak nem is kell Amerikát támadni, elég, hogyha olyan világgazdasági sokkot okoznak, ami egy kicsit ágyűrőzik az Egyesült Államokra, mert azért én azt gondolom, hogy ilyen hatalmas nagy gazdasági összeomlás azért nem lett ebből a dologból egyelőre, de hát az olajárak nőttek, drágább lett a benzin, az infláció 4,2%-ra felkúszott, és akkor ez már elég volt az, hogy Amerika azt mondja, hogy jó, akkor inkább minden kéréseteket teljesítjük. De ez szerintem nagyon-nagyon rossz üzenet, nagyon-nagyon komoly geopolitikai kockázatai lesznek ennek a dolognak. A katonai műveletekre vonatkozóan, hogy mennyire lett eredményes ez a bombázás, nyilván az első támadásnak volt egy komoly sok hatása. Irán régóta készül arra, hogy egy ilyen átfogó háborút kell vívnia az Egyesült Államokkal, Izraellel és akár más országokkal. Nekik az egész védelmi stratégiájuk úgy néz ki, hogyha az ellenség támad, akkor ők bevonulnak a bunkereikbe, ugye bunkerekbe építették a fontosabb katonai bázisaikat, rakétakilövőiket, reptereik is vannak még a föld alatt, tehát itt nyilván az első támadásnak volt egy komoly sok hatása, és utána kevésbé voltak ezek eredményesek, mivel az ország élesítette a védelmi stratégiáját. De azért azt nem tudom azt mondani, hogy összességében a katonai képességet célzó támadások között eredményt eltettek volna Amerika és Izrael részéről. Ugye nincsenek előttünk konkrét számok, ezt nem tudja senki, hogy pontosan milyen károkat sikerült okozni, de lehet különféle kutatásokat olvasni arról, meg elemzéseket, hogy azért Iránnak a drón képessége, rakéta képessége, az úgy 70-80%-ban megsemmisült, harcképtelenné vált. A légierő gyakorlatilag teljesen megsemmisült, tehát itt azért elég komoly katonai károk keletkeztek. Az, hogy Irán nem adta meg magát, nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy de egyrészt rendkívül kitartóak voltak, volt itt egy egyértelmű stratégia, ami ebbe az irányba mutat, és hát végeredményében az idő őket igazolta. Az, hogy gazdasági nyomásgyakorlással, nem is katonai célpontok támadásával, hanem energetikai létesítmények támadásával régió semleges országokban ezt a katonai sikert el tudták érni, ez egyértelmű végül is azt igazolja, hogy a súlyos katonai veszteségek ellenére a védelmi stratégia összességében sikeres volt. Úgy néz ki, hogy megnyerték ezt a háborút az eddigiek alapján, tehát ezt lehet mondani.
4: És ugye Izrael folytathatja, mert ugye itt nagyjából összevesztek, tehát Amerika megmondta, hogy ő ebből ki akar jönni, elkullogott, kijött. Izrael tegnap már beszólogatott, hogy ő folytatja, és Amerikának üzengetett, aztán J.D. Vance visszaüzent, hogy nem kéne a legnagyobb, már szinte egyetlen megmaradt támogatótoknak a bajszát húzigálni, szóval itt van egy jókora feszkó, hogy Izrael mire mehet így akkor magában, vagy
2: meg Amerika a választások után, ugye lehet, hogy ez a mostani meghátrálás időleges, és elsősorban a közép időszaki választásoknak szól.
3: Igen, volt az izraeli médiában is egy ilyen hír tegnap, hogy Izrael igazából arra számít, hogy most itt az időközi választások után az ugye novemberben lesz esedékes, folytatódni fog ez a háború. Ugye azt kell látni, hogy ez az egész iráni történet rendkívül népszerűtlen az Egyesült Államokban, demokrata és republikánus oldalon is. Már mielőtt megindult volna a háború, ilyen kb. 20%-os támogatottsága volt ennek a dolognak, és az szerintem most már egyszemélyű, tehát ilyen 5-7% körül van. És nyilván ennek ugye kihatással van a republikánus párt választási eredmény, vagy várható választási eredményeire, és Donald Trump elnök megítélésére is. Ezek nagyon fontos dolgok, ugye az Egyesült Államok rendszere, politikai rendszer úgy működik, hogyha az időközi választáson jelentősen győz az a párt, amelyik nem az elnökkel van, akkor ők azért elég jelentősen be tudják korlátozni, ugye két kamarás törvényhozáson keresztül az elnöknek a mozgásterét. Tehát Trumpnak ezzel is kell számolnia, hogyha valamit akar csinálni a következő két évben, akkor azért a republikánusoknak valami értelmezhető eredményt kellene produkálni ezen az időközi választáson. Visszatérve a háborúra és Izraelre, hát Izrael jár gyakorlatilag legrosszabbul ezzel az egész megállapodással, ugyanis a régióban lévő legnagyobb katonai fenyegetésük most úgy néz ki, hogy nem iktatódik ki, hanem megerősödik. Politikai és gazdasági értelemben pedig mindenképpen, amit ugye katonai eredményekre is lehet fordítani. Tehát az, hogy Izrael úgy dönt, hogy ők valamilyen formában folytatni fogják ezt a háborút, az simán benne van a pakliban. Még akkor is, hogy az Egyesült Államokkal nincs némi megegyezés, ugye láthattuk azt tavaly nyáron is, hogy Izrael egyedül megindult Irán ellen gyakorlatilag, egyik pillanatról a másikra, és akkor utána remélték, hogy az Egyesült Államok is fog katonai támogatást nyújtani. Ami végül megtörtént ugye az iráni atomi létesítmények elleni bombázás formájában, de hát simán lehet, hogy lesz itt valami még akkor is, hogyha nem úgy alakulnak az időközi választások, tehát bármikor dönthet úgy Izrael vezetése. Még egy dolgot mondanék nagyon röviden, hogy egyébként Netanyahu lehet, hogy megbukik most, de a legesélyesebb ellenzéki vezetők, ugye Naftali Bennett-ék nem azt mondják, hogy itt valami béke felé kell orientálódni, hanem azért kritizálják Netanyahut, mert úgy látják, hogy nem háborúzott elég jól Iránnal és az ország ellenfeleivel szemben, ők majd megmutatják, hogy kell ezt jól csinálni, tehát benne van, hogy...
2: A geopolitikai sakjátszma a kérdés, mert a hallgató azt írja, hogy ez a nyugat alkonya, mert ugye igazából a hátsó udvarban arról szólt a dolog, hogy Kína juthat-e olajhoz szerinte. Mivel, hogy kiderült, hogy meghátrált az USA, most lendületet kap Kína és Oroszország is, meg a BRICS is, és hát a nyugat egyelőre visszafelé táncol ebben a nagy globális sakjátszmában. Szerinted ez tetten érhető, vagy ennek lesz ilyesféle következménye?
3: Hát én részben egyetértek az olvasóval, én ezt le is írtam a cikkemben, hogy ez iszonyatosan veszélyes helyzetet teremtett, mert ugye Oroszország és Kína is felbátorodhat emiatt. Én itt az afganisztáni, Biden-féle afganisztáni kudarcot hoztam példának. Én szentül hiszem azt, hogy 2022-ben az ukrajnai invázió megindult, köze volt ennek elég jelentősen ahhoz, hogy Vladimir Putin úgy látta, hogy Joe Biden egy gyenge elnök, és az afganisztáni katonai kudarc az arra inspirálta, hogy majd ez a gyenge elnök úgyse fog semmit csinálni, és akkor meg tudom gyorsan hódítani Ukrajnát. Most én hasonló dolgokat látok most itt Trump kapcsán. Oké, Trumpnak a retorikája teljesen más, meg próbálja magát egy ilyen vehemes, erős ilyen vezetőként feltüntetni, de hát ez a katonai kudarc, az akárhogy is nézzük, szerintem nagyon durván alássa az Egyesült Államok geopolitikai tekintélyét. Plusz ugye itt van az, hogy tényleg ezzel az egész szándéknyilatkozattal azt üzened a világnak, hogyha 3 hónapon keresztül bombázol a semleges államokat, akkor igazából legyőzöd az Egyesült Államokat, 1,2% lesz az infláció, és ezt Amerika már nem bírja elviselni.
2: A másik, ami meg nekem eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az az, hogy ugye Amerika mindent elkövet, hogy Kínára koncentrálasson, és szemlátomást nem hagyják neki. Tehát hiába akart békét gyorsan Donald Trump Ukrajnában, hiába akarta gyorsan lezárni az iráni konfliktust, hiába vette ki Venezuelát a saktábláról, stb. Szemlátomást egyre mélyebben süllyed a mocsárban, nem tud a fő riválisára koncentrálni. Azért ez is egy eredmény. Márhogy a másik fél számára.
3: Trump stratégiához hozzá is szerintem nagyrészt tényleg igaz az, hogy ez Kínának szól. Most ugye próbálja folyamatosan kiktatni azokat az országokat, amelyek Kínával, kisebb részben hogy Oroszországgal üzletelnek, főleg ilyen energetikai kérdésekben. Ez való igaz, ez egy helyes helyzetértékelés, tehát ő úgy látja azt, hogy azzal, hogy Venezuelát egy iránt kiiktatja, akkor ezzel Kínát fogja gyengíteni, de hát látható, hogy ha nem sikeres a katonai művelet, akkor igazából nem, hogy nem gyengíti, hanem kb. Erősíti is Kína pozícióját sok szempontból. Uh-huh. Ezzel is valamilyen szinten Kínára koncentrál, akár is nézzük, csak hát ez a művelet ez most nem volt túlságosan sikeres, és inkább Kína valószínűleg meg fog erősödni ennek a dolognak köszönhetően. Úgyhogy... Igen, szóval azt akarom mondani, hogy most itt visszatérve Nyugat-Alkonyára, hát tényleg itt szerintem most egy nagyon komoly kockázat lesz az, hogy világ minden részén az Amerikával ellenséges hatalmak azok meg fognak erősödni, és fel fognak bátorodni. Tehát Biden kapcsán is ugye elég volt azt látni, hogy ő egy gyenge elnök, nem kellett még tényleg annak lennie, és már is az ellenfelek azok merészebb dolgokat mertek megcsinálni. Tehát itt most ez egy nagyon komoly veszély lesz szerintem.
0: Hát boldogabbak nem lettünk ettől, de nagyon szépen köszönjük a helyzetértékelést és a hátteret. Szép napot!
2: További munkasikereket kívánunk! Köszönjük!
3: Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot hallgatunk!
2: Szia! Huszák Dániellel, a Portfolio.hu vezető elemzőjével latolgattuk egy kicsit az iráni háború végével kapcsolatos tudnivalókat.
5: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
6: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
7: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
8: népdal.
7: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
8: népdal.
7: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy...
8: egyenes vonalú, egyenletes búsulás.
7: Kettő...
8: előadó, aki pillanatragasztót reggelizett, ezért most az orrán át énekel.
7: 3.
8: Versszakonként elhangzik egy ihaj, egy babám, valamint egy tetszőleges madár.
7: 4.
8: Kis idő múlva nem zavar, hogy milyen hülyén énekelnek, viszont rájössz, hogy mennyi őszinteség és érzés van benne, érzed, hogy ez jó.
7: 5.
8: Ha mindez boros üveggel a fején, piros csizmában forogva csinálja valaki, akkor ez kamu, és sürgősen szabadulj meg tőle.
7: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
9: Mi?
7: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
10: Zsebrádió!
9: Napközi. 15:15-kor.
7: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
11: 50-50.
6: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
12: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
13: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
14: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik.
10: Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
12: Millás reggeli.

0: a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: No kérem szépen, hát esemény dús hét volt ez a mögöttünk lévő is, makrogazdasági szempontból is, és akkor André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével kifejtjük, hogy miért. Hát egy sor kamatdöntés, hát inkább kamatdöntő ülés, hogy döntés volt, azt majd elmondja ő. Jó reggelt, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na menjünk itt, megint betűszavakkal dobáloznék, Fed, Boy, Boe, és a cseheknek még nincs is értelmezhető betűszavú jegybankjuk, úgyhogy szégyeljék magukat.
2: Így van, az összes három betűs majdnem kamatot döntött a héten, plusz még a csehek is. Azt látszódott, ugye négy kamatdöntő ülésünk volt, Japán kezdte meg a sort, és a csehek fejezték be. Az látszódott, hogy mindegyik jegybank esetében azért az infláció fókuszban van, az, hogy úgy itt a hormuzi helyzet kapcsán még mindenki óvatos, nem is csoda azért a ma reggeli események kapcsán, azért lehet látni, hogy nem biztos, hogy annyira egyértelmű ez a béke megállapodás, illetve kérdés, hogy mi lesz a továbbiakban. Tehát a jegybankok mindenki gyakorlatilag arra fókuszál, hogy éppen aktuálisan az inflációja hogy áll. Ugye kezdte a sort a japán jegybank, ott 1995 óta a legmagasabb kamatszintet döntötte le, 0,75-ről 1%-ra emelte az alapkamatot.
1: Miért volt erre szükségük a japánoknak? Igen? Hosszú évtizedeken keresztül ugye deflációval küzdöttek, a kamatemelés meg az infláció elleni küzdelem egyik eszköze, akkor végre van infláció Japánban? Vagy most már túl sok
2: Igen,
1: a jóból?
2: Igen, sőt, most már valószínűleg túl sok a jóból, 2% fölött van a japán infláció, bérek is emelkednek, a jen is gyenge volt, tehát hogy ezt meg kellett lépni a japán jegybanknak. Ettől egyébként valószínűleg azt várják, hogy kicsit a külföldről hazaáramolja majd a tőke. Az 1% lehet, hogy nem lesz elég, tehát lehet, hogy további kamatemeléseket látunk majd itt az elkövetkezendő időben. Most 1%-on járunk egyelőre.
1: Uh-huh. Menjünk tovább a betűszavakkal. Igen.
2: Jöhetett a Fed. Kamatdöntő, ugye ez
1: hát
2: volt a legnagyobb
1: fókusz. Kevin Warsh mondta, hogy my name is Kevin Warsh, és utána mit tett hozzá ez az egészhez? És
2: igen,
1: mit szólt ehhez Jerome Powell, aki szintén ott ült ebbe a bizottságba, ahol Kevin?
2: Azért egy kicsit meglepetést okozott, tehát sokak gondolták azt, hogy finomabban fog fogalmazni, illetőleg, hogy nem lesz ennyire héj a magatartás. Alapvetően változatlanul hagyták az irányadó rátát, tehát ebben nem volt túl sok izgalom. Gazdasági növekedési kilátásokat kicsit alacsonyabbra vették, és emelték az inflációs várakozást. Mert ez a tény is azt mutatta, hogy óvatos a Fed, tehát hogy még adott esetben a kamat emeléstől sem riad vissza, ami alapvetően ugye Kevin Warshról nem ez volt az előzetes várakozás, hogy ő inkább a kamatemelés mellett van. Most is óvatosan kommunikált, és azt is hangsúlyozta, hogy azért a jegybanknak a cselekedés a fő feladata, nem a kommunikáció, tehát inkább zártabb lesz valószínűleg a jövőben a jegybanki kommunikáció. Még egyébként mindig megosztott a Fed, tehát hogy nagyjából a fele szavazott volna a csökkentés mellett, fel az emelés mellett, tehát hogy még nincs kirajzolódott irány, ugye sokan még mindig inflációs fókuszúak, mások inkább alapvetően a kamat csökkentés mellett lennének, uh-huh. És egyébként Trump se reagálta le ezt, hogy, mert ugye Jerome Powell mindig megkapta alapvetően ezeket a kritikákat.
1: Épp akartam kérdezni, amikor, hogy Kevin nem kapott egy elnyebenyét a Fehérház úrától?
2: Hát nyilvánosan nem. Az, hogy egyébként mi zajlott a háttérben, azt nem tudhatjuk, de úgy tűnik, hogy Trump elnök is támogatólag van most ebben a helyzetben. Nem kritizálta Kevin Warsht egyelőre. Uh-huh.
1: Na, akkor jön a következő jegybank a következő problémával.
2: Igen, Bank of England cseh jegybank. Bank of England nem változtatott a ráten, tehát maradt az irányadó ráta 3,75 15%. Ez egyébként itt a régióban, a jegybankoknál úgy látszik, hogy egy elég kedvelt szám, mert a csehek is itt tartanak, és a lengyelek is, tehát hogy ez úgy látszik, hogy ez egy bevált kamatszint lehet. Visszatérve azért a Bank of England-re, itt alapvetően az látszódik, hogy a kamat csökkentés az tolódik kifelé, szintén az inflációs nyomás hatására. Mindenki nagyon óvatos, mindenki azért tart attól, hogy mi lehet a hormozi helyzetnek a további folytatása, illetőleg, hogyha meg is születik a béke megállapodás, hogyan áll majd helyre a gazdaság. Tehát ott is egy óvatosság látszódik. A csehek meg alapvetően nem óvatoskodtak tovább, megemelték 25 bázisponttal erre a 3,75%-ra az alapkamatot. Itt is ugye 4 év után először történt emelés, tehát hogy ez is már egy piaci momentumnak számított, bár erre várt a piac, tehát hogy nem meglepetés adat volt, de ahhoz képest, hogy régen volt emelés, azért mégiscsak egy momentum. Itt főleg egyébként a szolgáltató szektor, ahol látják a még a fokozódó áremelkedéseket. Emelkedik a bérdinamika, és itt is alapvetően a hormuzi helyzet van fókuszban.
1: Oké,
2: és alapvetően ugye...
1: Igen, bocsáss meg.
2: Csak azt akarom mondani, hogy ugye ezek a jegybanki döntések azért majd a jövő hétre is munícióval szolgálhatnak, mert ugye a jövő héten az MNB dönt kamatot, tehát hogy nyilván ugye ők is figyelemmel kísérik a többi jegybanknak a lépését.
1: Igen. Nézzünk egy kicsit ipari termelés, Egyesült Államok. Mennyire van jó bőrben az amerikai ipar? Elvileg ugye az ukrán háború táplálása, a fegyverkezés, verseny, az iparnak egy-egy szegmenseit biztos megtolta, de ez látszik az egészen?
2: Nem, tehát a növekedés az 0,1-es volt, míg alapvetően a piaci konszenzus ettől magasabb növekedésre vált, 0,3-et várt az ipari termeléstől. A feldolgozóipar stagnált, a bányászat volt, ami dübörgött előre, és a közmű az, ami csökkent, tehát hogy ez volt alapvetően az oka, hogy elmaradt a várakozásoktól az adat, és egyébként ugyanezt láthattuk az eurozónában is, hogy ja, ott eurozóna is egy lassulás történt.
1: Hát ezek annyira nem jó hírek.
2: Minimálisan. Nem, tehát hogy ez azért óvatosságra utalhat, illetőleg meglátjuk, hogy az ipar mennyire tud lábra állni, hogyha már esetlegesen az a béke megállapodás megszületik tartósan.
1: Jó, volt-e még valami érdekes makrogazdasági fejlemény, ami említést érdemel a mögöttünk lévő hétről?
2: Igen, alapvetően azért, hogy valami pozitív is maradjon itt nekünk a hétre, a német CEF Index az végre pozitív tartományban van, ez alapvetően ugye egy gazdasági hangulat mutató, tehát hogy itt már azért látszik egy bizakodási jel, plusz 10,5 lett az előző mínusz 10,2 helyett, tehát hogy egy kis optimizmus azért látszódik, hogy esetlegesen a közel-keleti konfliktus lezárása az közel lehet, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz így, illetőleg a briteknél az inflációs adat elmaradt a várakozástól, tehát az 2,8-es lett, de ennek ellenére ugye, ahogy láttuk, azért a Bank of England az még óvatos.
1: Oké, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor jó munkát, aztán meg jó hétvégét kívánunk neked.
2: Köszönöm, nektek is.
1: Minden
2: köszönöm
1: jót.
2: Szépen,
1: sziasztok. Sziasztok. André Borbál, az OTP Global Markets üzletkötője foglalta össze a mögöttünk lévő 7 legfontosabb makrogazdasági eseményeit.
0: A 7 legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
3: És jövő héten meg ugye a magyar kamat kérdés merül majd föl, de hát ezt majd beharangozzuk hétfőn a heti kitekintő rovatban. Olyan régen volt már ilyen, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e kamatcsökkentés, hanem hogy mennyi. Igen, fölmerült.
1: Van mozgástere az MNB-nek most rendesen?
3: Múltkor is már inkább az volt a meglepő, hogy nem csökkentett, de akkor még ugye a mindenütt emelkedő kamatszint, akkor még a háborúnak nem látszott a vége, inflációs veszélyek, ott ugye a nemzetközi hatások miatt mondták, hogy óvatosságra ad ez okot, de ez most úgy tűnik, hogy elhárult, úgyhogy végleg semmi akadály, sőt, egy ahogy az elhangzott a műsor elején, és az exportőrök nagyon várják, hogy segítsenek nekik, és a forintnak az erősödését megállítsák. Ez a 350-es szint egyébként, ha most valaki megkérdezi, most nagyon könnyű a válasz arra a kérdésre, hogy nyaraláshoz mikor váltsak? Hát szerintem a 350-nel legyünk boldogok.
1: De már a 355-tel is hát boldogak lehettünk volna, meg stb. De igen. Most megint nyaraláshoz pénzt mennyiért? Milliárdokat? Mert akkor nem mindegy, hogy 350-en vagy 355-ön választunk, de a nyaraláson mondjuk pár száz eurót azért számoljuk ki, hogy akkor most 5 forintot bukunk eurónként esetleg, ha nem jól kapjuk el az alját, az tényleg megéri az idegeskedés.
3: Lényegtelen. Ami viszont tényleg érdekes, hogy már nem a Revolut a Megawise. Hát nem volt.
1: Igen,
3: benne,
1: én is láttam összehasonlításokat. Több kereskedelmi bank is lehajrázta a Revolutot. Bizony. Igen.
3: De van, aki csak a munkaidőben, tehát a kimondottan az erre a célra kitalált és limit, tehát korlátos összegre szóló ajánlat keretében, de hogy ebben egy olyan jó kis verseny kialakult, hogy simán a magyar kerbankoknál már jobban váltatunk devizát, mint a Revolutos fizetésnél, amit árfolyamot kaphatunk. A Revolut egyre tágítja a marzsát, és akkor ott van még a hétvégi plusz 1%-os. A forint ráadásul nem minősül a leglikvidebb devizának, tehát itt eleve kicsit szélesebb marzsal dolgozik, úgyhogy ebbe beálltak a kerbankok, de köztük is van különbség, hogy mekkora limittel, meg csak munkaidőben, vagy azon túl is, meg devizaszámlára, illetve hogyan váltják, ezt érdemes megnézni mindenkinek, hogyha valaki nyáron utazásokhoz például akár nagyobb összegeket költ, mert itt azért, ha nem is ilyen gigantikus, több százer forintos, de néhány tízer forintos különbségek is kialakulhatnak.
1: Szóler Andi hírei jönnek, aztán pedig egy kicsit budapestezni fogunk, mégpedig túlélésért küzd Budapest, miközben a régiós versenytársak elhúznak mellette. Mit lehet tenni, hogy újra fejlődési pályára álljon a
3: magyar főváros? És most túllépünk azon a kiéheztetésen, amit a előző kormány próbálkozott, tehát hogyha mondjuk lenne egy korrekt megalapodás, akkor is azért számtalan probléma fölmerül, ami megoldásra vár. Mit lehetne jobban csinálni? Milyen a modern főváros nemzetközi jó példákat is meg fogunk vizsgálni, úgyhogy várjuk a stúdióba.
1: López Benjamin.
3: Városfejlesztési szakértőt, akinek ezzel kapcsolatos sorozata.
1: De a kapcsoljon ki az internet verseny, az szerintem mára lezárult, mert egyre többen fenyegetik, olvasom a Telex hasábjain, amit a Blikből vettek át, persze, az egyeki teljes autó vezetőit, mert a boci-boci tarkát bömböltetik, és nem tud aludni a gyerek. Hát ehhez képest, én nem tudom, akkor még a Family Frostos autót még nagyobb atrocitásig, és sok érik, az már 6 kilométerről hallani, ha jön. Hát ilyen ez a világ.
3: Szóler Andi is elmosolyodott.
4: Igen, mert emlékszem, hogy mi is rengeteget énekeltük ezt a bizonyos dallamot, és költöttünk rá ugye szöveget.
3: Szólj
4: anyádnak, hozzom.
1: Igen. Na, hát igen, most épp a teljes autó van a célkeresztbe. Na, menjünk tovább, Szóler Andi és a hírek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
6: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalma 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a Budai alsórakparton a Petőfitől észak felé, illetve a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es hévnám közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton évfélig. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Az országgyűlés jövő héten tárgyal.

0: üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a hatósági árak megszüntetését. A tervek szerint átmeneti rendelkezést vezetnek be, hogy a már felszabadított biztonsági készleteket hatósági áron lehessen értékesíteni. A javaslat lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. 3 ingatlant is próbál eladni a Magyar Nemzeti Bank. Ezek kikiáltási ára összesen 23 milliárd forint, noha korábban több mint 36 milliárd ment el rájuk felújításra, így még az is lehet, hogy bukik rajta az MNB, írja a 444. Eladnának egy Balaton akaratján található ingatlant, valamint 2 fővárosi épületet, ezek a várban vannak. A belügyminiszter leváltotta a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőjét is. A kormány azt is bejelentette, hogy átalakítják a rendőrség szervezeti felépítését, a terror elhárítási központ önállósága megszűnik, és szervezeti átalakítások lesznek a rendőrségen belül. Első fokon 6,5 év fegyházra ítélték Jobb Márton világbajnok kenust. Az egykori szegedi önkormányzati képviselőt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt ítélték el, és 7 évre eltiltották a közügyektől. A bíró több órán át ismertette a 271 millió forintos költségvetési csalási ügyben hozott első fokú döntést, olvasható a Telexen. Irán legfőbb vezetője jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött keret megállapodást, azt is megígérte, hogy 60 napon keresztül nem fognak díjat szedni a Hormuzi szorosban. Az iráni legfőbb nemzetbiztonsági tanács este bejelentette, hogy Irán minden szükséges intézkedést megtesz a szoros akna mentesítésére az Egyesült Államokkal kötött megállapodásnak megfelelően. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, a Goldman Sachs szakértői szerint azonban a szoroson keresztül szállított olajmennyiség ezután sem haladja majd meg a háború előtti szint 70%-át. Jelenleg körülbelül napi 1,3 millió hordó olaj és kőolajtermék halad át a Hormuzi szoroson, és ez a mennyiség várhatóan 13 millió hordóval nő július végére, olvasható az Economics oldalán.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, a Balaton pedig 22 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 11 perckor köszöntjük az egybegyűlteket. 2026. június 19-én itt a Rádió Cafén, a Millás reggeli rádió műsorban, kettő műsorvezetővel, Ács Gáborral
5: és Mihálovics Andrással,
4: meg a hallgatókkal. 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp, Viber, minden lehet. Ha küldtök SMS-t, akár észrevételt, akár óhajt, akár sóhajt, akár panaszt, hajrá! Mi megyünk most tovább, mert nem talózunk, viszont ott sok dolgunk van.
1: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
4: Budapest ugye számos nehézséggel küzd, a magyar főváros leszakad a régiós versenytársaktól, holott a magyar gazdaság motorjáról van szó, úgyhogy cseppet sem mindegy, hogy pöfög, zötyög ez a motor, hogy mi a gond és hogy lehetne ezt orvosolni. López Benjaminnal, városfejlesztési szakértővel fogjuk végig beszélni, aki itt van a stúdióban.
5: Szervusz!
4: Jó reggelt! Először tegyünk rendbe egy felvetést, ez az, hogy vízfejű Magyarország. És ezt sokan azt mondják, hogy ez nagyon nagy baj, akár kulturálisan, akár gazdaságilag. Hogy néz ez ki más országokban? Ott is vízfej van?
6: Igen, az elmúlt években nagyon sokszor hallottuk azt, hogy Budapest egyfelől túlfejlett a vidékhez képest, másfelől pedig egyfajta vízfejt képez, ami elszívja a vidéktől az energiákat. Azonban, hogyha főleg Magyarországhoz hasonló méretű országokat látunk, akár a szomszédos Ausztriában vagyunk, de nézhetünk nagyobb méreteket, mint mondjuk Párizs esete Franciaországban, akkor azt látjuk, hogy a főváros húzóreje az hasonló mértékű, mint budapesti. Azonban a különbség az abban áll, hogy míg mások építenek erre az adottságra, mint egyfajta fejlesztési motorra, hogy az ott keletkező gazdasági hasznokat hova gyűrűztessék a vidék irányába, addig Magyarországon az elmúlt években egy olyan fejlesztéspolitika volt hangsúlyos, ami látványosan kivérezhett a magyar fővárost, a gazdasági fókuszt mesterségesen igyekezte innen elirányítani, és ezzel igazából nem a vidéknek kedvezett, hanem összességében a magyar gazdaságot is lelassította.
4: Hiszen ha a motorban hamukot szórunk, akkor ugye akadozik az egész autó.
6: És ott is van, amit akartam mondani.
4: Ez pénzügyi kérdés?
6: Egyfelől
4: pénzügyi. Mert most akkor minden jó lesz, ha a főváros visszakapja a forrásokat.
6: Hát én ezt úgy mondanám, hogyha van egy autónk, és bevisszük egy szerelőhöz, hogy a futóművel van valami probléma, és hogyha a szerelő azt mondja, hogy semmi gond, maradjon a futómű, öntsünk bele több benzint, és akkor megvagyunk, az nem feltétlen vezet jó megoldáshoz. Ha ezt Budapest szempontjából szeretném átvilágítani, itt egyfelől nyilvánvalóan kell több pénz, de nem mindegy, hogy mire adjuk. Egyfelől magát a bevételi struktúrát érdemes lenne egy olyan irányban átreformálni, hogy a város érdekelt legyen a gazdaság fejlesztésben. Nézzük meg az elmúlt években, mi történt bármilyen fejlesztés politikai kérdésben a főváros részéről. Gondoljunk csak bele az olimpiára. Gondoljunk csak bele bármilyen nagy beruházásra, ami a városba akar jönni. Mit csinál mostanában egy önkormányzat? Bezár, összezár, nem akarunk, megvédjük a lakosságot. Miért is van ez?
4: Hát mert a lakosság szavazza meg a főváros vezetését.
6: Politikailag mindenképpen, de hogyha a bevételi oldalt nézzük, azzal, hogy az elmúlt években az iparűzési adónak a növekményét, ugye az iparűzési adó egy önkormányzat területén megtermelt javaknak a önkormányzati beszedése, ugye ennek a növekményét az állam az elvette. Ezzel az egyetlen ösztönzőt is elvette az önkormányzatoktól, egyúttal a fővárostól is arra, hogy gazdaság növekedésben érdekelt legyen, hiszen most mit kap egy önkormányzat? Kormányzat terheket a beruházásra, de nem kap ezért vissza semmit. Azonban a pénzügyi oldalt azt én mindenféleképpen árnyalnám, hiszen már nagyon sokat beszéltek erről az elmúlt években. Kevesebbet beszéltek viszont arról, hogy maga a főváros hogy működik. Mondok egy példát, menjenek el a hallgatók mondjuk a Ferenciek tere aluljárójába, amit egy pár éve újítottak fel. Ott azt fogják látni...
5: Üres az összes üzlet.
6: Ott azt fogják látni, hogy a 15 üres fizetésségből 3 van bérbeadva, a többi üres. Na most én tettem egy próbát, egy ilyen gyönyörű A4-es lapon ott van egy telefonszám, se híre, se honva, hogy milyen telefonszám lehet, ki tudja, kirakta. Én felhívtam, végül a vagyonkezelő fel is vette a telefont, és én jeleztem, hogy ki szeretném venni az üzletelséget, és jelezték, hogy hát ezt nem lehet. Hát, és hogy miért nem? Mert hogy majd, ha lesz pályázati kiírás, akkor lehet kivenni, és ugyan megkérdeztem, hogy mikor lesz, hát azt nem tudják. Mikor volt? Hát az sem. Na hogy, és itt van a lényeg. Ha budapesti vagyongazdálkodást megnézzük, ami egyébként az önkormányzatoknak a mai napig egy közvetlen bevételszerzési és városfejlesztési forrása, jól működő önkormányzatok, mint mondjuk a 11. kerületben a Bartók Béla út felújítása, vagy a 2. kerületben a Margit negyed, ami pont ugyanerre ment, hogy az önkormányzat, ami közvetlen tulajdona neki van, azt célzottan bérbeadja, abból fejleszti a helyi gazdaságot és bevételre teszel, azt a főváros csúnyán szóval egyáltalán nem használja ki. Járunk elünk a városba, és a fővárosi tulajdoni ingatlanok üresek, alulhasznosítottak. És ez nem csak azért probléma, mert nyilván egy racionális...
4: Hát annál, hogy üres valami, attól még a havi 20 ezer forintos bérleti díjjal is beljebb van.
7: És ez tök független a forrás elvonástól, meg a
6: kivéreztetéstől. És itt van egyébként az érdekessége, hogy összfővárosi szinten 1000 milliárd forintos ingatlan portfólióról is beszéltünk, hogyha mindent összeadunk. Mégis, ha megnézzük a vagyonkezelőnek a 2025-ös bevételi oldalát, 90 millió forint profit profitot realizált. Na most egy ekkora ingatlan portfóliónál ez több, mint felelőtlen gazdálkodási.
4: Miért van ez így vajon? Szabályozási kérdés, politikai akarat hiánya, bénázás, nagyon sok minden.
6: Egyfelől, hogyha hazai szinten megnézzük az önkormányzati ingatlan gazdálkodás helyzetét, ez... Hát ennek van egy történeti előzménye. Egyfelől a rendszerváltás után az önkormányzatokra kvázi rászakadt egy nagyobb vagyontömeg, ennek egy részét elkezdték privatizálni. Azonban nem volt arra vízió, nem volt arra bármilyen szemlélet a 90-es, 2000-es években, hogy ezzel kezdjenek valamit. A 2010-es években indult el az a szemlélet, hogy az előbb említett példák okán is számos önkormányzat rájött, hogy ez egyfelől egy közvetlen fejlesztéspolitikai eszköz, másfelől pedig bevételszerzési lehetőség. Ez a fővárosban elmaradt. Ennek egy része visszavezethető azokra, amiket mondtam, viszont az is nagyon fontos jellemző, hogy maga a fővárosi intézményrendszer széttagoltan és nehézkesen működik. Most, hogyha visszatérünk egy nagyobb csomópont helyzetére, itt 6-8 kezelő is van. Minden kezelő más kezel, ha visszatérünk az aluljáró példájára, a közvilágítás, a BDK, a budapesti diszkivilágítás kezelés alatt van. Az üzlethelyiségek azok, hol a vagyonkezelő, hol a BKV tulajdonában vannak. A rendvédelemért a Föri felel, az aluljáróban mik, a felszínen már a kerületi rendészetek. Összességében nincs meg az a fajta hatékony menedzsment szemlélet, amivel lehet lehetségesen közterületeket menedzselni, ami meg is látszik a város állapotán. Másfelől pedig olyan integrált városfejlesztéseket végigvéni, mint mondjuk a vagyonkezelés és annak a városfejlesztéssel összekombinált módszere.
4: Uh-huh. Oké, a forrás bővítésre vagy bevétel növekedésre ez az egyik út?
6: Egyfelől igen, másfelől még maradva a szolgáltatásoknál és a fővárosi fenntartású intézményeknél, szintén a fővárosi önkormányzat tulajdonában vannak olyan történeti intézmények, mint a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Fővám téri vásárcsarnok, nem beszélve a történeti gyógyfürdőkről.
4: Hold utcai piac.
6: Az kerület, aha. Igen, de a módszer az ugyanaz. Itt vannak ezek a történeti, egyébként nagyon jó állapotban lévő vásárcsarnokok, amiket be lehet kapcsolni a turizmusba, amiket be lehet kapcsolni a helyi gazdaságba. Azonban, hogyha megnézzük, hogy ezek az intézmények hogy működnek, milyen irányelvek mentén, akkor nem látunk stratégiai célokat, nem látunk víziókat. Európa szerte, akár átmegyünk Pozsonyba, megnézzük ott a régi vásárcsarnok épületét, ezek a lokális gazdaság központjai gazdaságok.
7: De hogy most nálunk hogy működnek?
6: Most nálunk úgy működnek, hogy.
7: Csak úgy szigetszerűen, ugye?
6: Egyfelől szigetszerű, semmi, ugye? És ez egy nagyon jó, amire rávilágított. Budapest egyébként ebből a szempontból még egyedi profillal is rendelkezik, hogy ilyen mennyiségű történeti vásárcsarnokok van. Ezeket, és akkor egy brainstorming által, aki talán kezd a csodálatos műsort, el is lehetne menni ezen az úton, hogy ezeket össze lehetne kötni. Azonban semmi ilyesmi nincs, egyfelől szigetszerűen működnek. Másfelől Magyarországon, hogyha mondjuk most a vagyon után áttértünk a vásárcsarnokokra, ha a vásárcsarnokokat nézzük, van egyfajta beidegződés, hogy ezeket mindenféleképpen kizárólagos, hagyományos piaci árusításra kell használni. Miközben azt látjuk szerte Európában, hogy megváltoztak a vásárlói szokások, és ezek a belvárosi vásárcsarnokok nyilván megőrizve a piaci funkciókat is, de egyfajta multifunkciós, többszolgáltást kínáló terekké alakulnak át, és ez is egy szekció lényeg.
7: Rakjuk őket tele ajándékboltokkal, hogy bemenjen a turista?
6: Az a másik véglet, az a félelmetéri vásárcsarnok, ahol pedig...
4: Paprika, piroska, gulás.
6: Igen. Azt gondolom, hogy megfelelő egyensúlyokat kell...
7: Piros arany, majonnézes torma.
6: Például. Azt gondolom, hogy megfelelő egyensúlyokat kell ebben is találni, viszont visszatérve ugye mégiscsak a nagyobb képre, mert a fővárosi intézményrendszer ez mégiscsak egy ilyen átfogó szemléletet igényel. Egyfelől igen, a vagyongazdálkodásban egy sokkal fejlesztés és bevételnövelő orientáltabb szemléletet lenne javasolt alkalmazni, másfelől pedig, hogyha az önkormányzatokat és a főváros helyét megvizsgáljuk, magát a bevételi oldalt is úgy érdemes átalakítani, és úgy érdemes bővíteni a főváros számára, hogy az érdekelt legyen a gazdaság fejlesztésében. Ez nyilván egyfelől az iparűzési adó növekvénynek a visszaadását jelenti, de hadd mondjak még egy példát, a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Ez a tavaly évben állami szinten 111 milliárd forint volt, ebből Budapest jelen pillanatban 0 forintot kap. A turizmus fejlesztési hozzájárulásnak a fele Budapesten keletkezik. Ez egy 55 milliárd forint. Ha annak legalább a felét megkapná a főváros, az éve szinten 25-30 milliárd forintot jelentene. És azt célzottan előírnák a főváros számára.
4: Hogy ez turizmus fejlesztés.
6: Nagyon jó a taktikai urbanizmus, meg a pop-up parkok, de ne csak a cukiskodás, hanem valódi fejlesztés politikára fordítsa.
7: Mi az a taktikai urbanizmus?
6: A taktikai urbanizmus az azt jelenti, hogyha már itt kibontjuk, hogy egy közterületet ideiglenes jelleggel humanizálnak, átalakítanak, ami nagyon rendben van, egy-két évig, csak hogy kicsit az fejlesztés politikában ez berögzült az elmúlt években. Mondok egy példát, a nagykörúton a bicikli sávok, a taktikai urbanizmus felpestették. Ez egy-két évig működik, hogyha 7 évig van valami, az már nem taktikai urbanizmus, hanem hát nem is tudok olyan rádiókompatibilis szavakat hirtelen, hogy akkor az amúgy az egy rossz rendszernek a betakozódása már. Ez egy általában egy első
7: lépés. Miért ott mi lenne a jó rendszer?
6: Ugye a taktikai urbanizmusnak az a lényege, hogy az első lépést adja egy átfogó fejlesztéshez, hogy teszteljék az emberek. De hogy ez ugye egy-két évig tart. Hogyha 7-8 évig egy ideiglenes rendszer van, az már nem taktikai urbanizmus.
7: De okay. A bringasávokat nem állandóra tervezték ott például?
6: De hogy ugye a második lépésre várunk, a nagykörút felújítása szintén egy olyan projekt, ami előkészítés alatt van, reméljük, hogy meg fog valósulni, és akkor...
4: Ha már projekt és ha már felújítás, ugye városfejlesztés kapcsán leginkább közlekedésfejlesztési projektekről hallunk. Biztos van más, csak nekem újságolvasóként ezek ütötték át az inger küszöbömet. Ez például jó irány? Épp mai Budapest rovatunkban beszéltük, hogy mennyi hévcsere lesz, fonódó villamos Dél-Budán, stb. Ennyi? Vagy itt azért nagyon más is kéne csinálni, ha már fejlesztjük
6: a főváros. Ha már közlekedését megtöltöttem a homlokomat, mert a 3-as metróval jöttem, ahol 35 fok van a föld alatt, szóval pont témába illik ez a dolog. Igen, mindenképpen, és a kötött pályás fejlesztés az egy nagyon fontos irány, és nagyon nagy lemaradásban van a főváros, ugye már Bukarest is egy olyan város itt a szomszédban, ahova most adják át a repülőtérre tartó metrót. Az összes régiós fővárosban tucat számra adják át az új metróvonalakat, villamosvonalakat. Budapesten az elmúlt 10 évben nem történt semmilyen típusú fejlesztés. Konkrétan egyedüli főváros a régióban, ahol jelen pillanatban a déli körvasúton kívül, ami egy állami vasúti beruházás, de helyi szinten nincsen kötött pályás fejlesztés.
7: Hát a fonódó az még talán 10 éven belül volt, nem az a kis összekötés talán max.
6: 2013.
7: Tényleg? Akkor... Gyorsan öregszünk.
6: Igen, hát igen, telik az idő. Igen, és ugye a kötött pályás fejlesztés az egyik oldal, viszont van egy másik, ami én azt gondolom, hogy ugyanolyan égető, az az úthálózat. Budapesti szinten én azt gondolom, hogy ha itt a hallgatók akár az autóból hallgatják ezt az adást, most is érzékelik ennek a hiányosságait.
7: De most megint a pénznél vagyunk.
6: Megint a pénznél vagyunk, viszont nem mindegy, hogy a kötött pályás fejlesztéseknél tudunk Európai Uniós forrásokat igénybe venni, míg az úthálózat, mivel az Európai Unió kinéz a tagállamokból, hogy azt talán önerőből sikerül megcsinálni, hogy abban arra nem lehet. És itt nagyon fontos lenne az, hogy a fővárosnak a bevételi mozgásait neveljük, az bizonyos célokhoz legyen kötve. Szóval, hogyha van egy olyan megállapodás az állam és a főváros között, hogy bizonyos forrásokat visszakap, vagy átcsoportosítanak a számára, akkor legyen az, hogy 5 éven belül ilyen bizonyos feltételeket vállal mellé. Az egyik ilyen feltétel nagyon fontos az úthálózat kérdése. De ugyanilyen feltételnek gondolom azt, hogy a főváros az intézmény rendszerében pont az előbb említett okokra visszautalva végezzen egy olyan átfogó modernizációs hatékonyságjavító csomagot a szervezetén belül, ami ténylegesen hosszú távon fenntarthatóan javítja a főváros működését. Mondok egy példát.
4: Ez miért számít a gazdasági fejlettség? minőségben, hogy jók-e az utak, vagy van elég kötött pályás közlekedés. Mert azt még értem, hogy az üzleteiségek ne pongjanak, amit először mondtál. De például katasztrofális állapotban van a közműhálózat is.
6: Ugye ott a meg kettő, a rezsicsökkentés. A kettő összefügg, hogyha a közműveknél mondjuk a vizet nézzük, hogy ott a csatornáknak a kicserélése, ott az útpálya felbontásával jár, szóval az egy win-win dolog lenne, hogyha a fővárosnak lenne mondjuk egy olyan útfelújítási terve 10 évre előre látólag, ahol tudja ütemezni ezeket a fejlesztéseket. Csak ugye a probléma az az, hogy 2023 óta a fővárosnak nincs útfelújítási programja sem. Most készül az új, 3 éve vagyunk úgy, hogyha a fővárosra most rádőlne mondjuk 50 milliárd forint, nem lenne egy terve, hogy éppen milyen utakat arra felújítani, mivel ez most van előkészítés alatt.
7: Most csak is hátrébb mész a mikrofon
6: irányába. Persze, persze. Igen, igen, csak ahogy nézek közben az utakat, már mennék megjavítani.
7: Igen, látszik. Dőlsz előre
6: folyamatosan. Igen, igen, igen. Mi volt a kérdés, bocsánat?
7: Mi volt a kérdés, András? Mit kérdeztem? Figyeltél?
4: Hogy te mit kérdeztél, igen. És én figyeljek. Értelek, hogy útfelújítási kapcsolatban. Mi az oka, hogy nincs terve a fővárosban?
6: Igen, igen, igen, igen, igen, abszolút. Igen, igen, visszatérve...
7: Ez is pénzkérdés volt?
6: Nem, hát az okozat az nyilván bevételi oldali hiányossággal is összefügg. Az látható, hogy amiatt, hogy azért lassan 10 éve a főváros önkormányzat pénzügyi helyzete az folyamatosan konfliktusokkal jár, és egyfajta mindig egy ilyen politikai konfliktusban van ez az egész intézményrendszer. Azok a fajta alapvető stratégiai tervezési eszközök, víziók, amik mondjuk jellemezték ezt a város még régebben, azok eltűntek és felőrlődtek ebben a napi működési problémákban. Uh-huh. Miközben ugye a kettő az nem megkerülhető. Attól függetlenül, hogy egy városnak milyen pénzügyi mozgástere van, muszáj, hogy rendelkezzen előkészítés alatt álló tervekkel, mert különben ugye, ha nincsenek cél, akkor a hiába van
4: bevételi oldal. Nagyon sokat beszéltünk a pénzről, meg most már beszéltünk az úthálózatról, beszéltünk kicsit a közművekről, beszéltünk az ingatlan gazdálkodásról, de mivel lehetne még beröffenteni Magyarország motorját?
6: Igen.
4: A budapesti főváros.
6: Ha a pesti belvárosban sétálom mondjuk a Nagykörúton, ez egy csodálatos épületállomány egyébként, az a fajta az infrastruktúra, amit megörököltünk, az tényleg fantasztikus, nem hiába látogatják ezt a várost ennyien. Ennek a kiépülése az a dualizmus idején volt, és akkor Budapest a világ egyik leggyorsabban fejlődő városa volt. Hogy volt ez? Úgy, hogy az állam és a főváros együttműködött, voltak olyan intézmények és átfogó tervek, ahol a két szint együtt megálmodta, megtervezte, hogy milyen Budapest akar látni 10-15 év múlva, és közösen fejlesztették ezt a várost. És hagyományosan Budapestnek a magasabb volumenű fejlődési periódusai akkor voltak, amikor az állam és a főváros közösen tervezte meg ennek a városnak a jövőjét. Ma állami szinten nincsen gondolkodás, nincs vízió, nincs állami fejlesztéspolitika arról, hogy milyen gazdaságot akarunk Budapesttel, milyen turizmus szeretnénk a várossal, hova akarjuk eljutatni. Semmilyen jellegű, csak stratégiai dokumentum sincsen, miközben pont azért, mert kvázi vízfejű
4: az. Ja, hogy ezért nem tudunk mondani, hogy tudnunk beröffenteni a motort, mert az önkormányzat és az állam sem tudja.
6: Így van, így van. Oh. Sőt, és bocsánat.
4: Tehát azt se tudjuk, hogy most akkor Budapest egy ipari központ legyen, egy mezőgazdasági központ, vagy turisztikai
6: sőt,
4: központ.
6: Sőt, ugye nagyon sokat, az elmúlt hónapokban nagyon sokszor elhangzik az, hogy magasabb hozzáadott értékű gazdaságot, gazdasági növekedést kell célul kitűzni. Ugye ennek azért a központja a nagyvárosok, ezen belül pedig Budapest. Azonban, amíg Budapest gazdaságáról, gazdaságfejlesztéséről semmilyen elképzelés nincsen, addig ez országos szinten is visszamaradás fog szülni, hiszen a motor megkerülhetetlen. És ez nem fog változni. Ezt szóval, amikor megnézzük az összes nemzetközi jó gyakorlatot, erre adottságként építenek egy fővárosra, és mivel a GDP 40%-át Budapest termeli meg, állami szinten a fővárossal együtt kell közösen gondolkodni arról, hogy akarunk-e olimpiát. Milyen típusú turizmust akarunk, hogyan akarjuk azt elérni.
4: És akarunk-e szolgáltató központ lenni?
6: Akarunk-e szolgáltató központ lenni?
4: Akarjuk-e, hogy a digitális nomádok itt legyenek? Akarjuk-e, hogy startup főváros legyünk? Sok ilyet
6: már. És ez azért fontos, mert ugye Budapest egy kétszintű önkormányzati rendszer, ez a következő elemzéseknek a tárgya, ez egy újabb szint, ami azért ennek a városnak a kormányozhatatlanságát azért elősegíti, de azért mégiscsak maradva itt, ha vannak közös célok, és arra épülnek projektek és beruházások, akkor sokkal egyszerűbb egyfelől a projektek hatékonyságát javítani, másfelől pedig azokat az anomáliákat, lakossági elégedetlenségeket kommunikálni, megoldani, hogyha vannak közös célok. Ugye ez már évtizedek óta
4: nincsen. Mit akarunk kezdeni az Airbnb-vel? Mondok egy példát, amiben nincs egyesség. De ha szélesebbre nyitjuk a spektrumot, Magyarországon a nemzeti minimum, mint olyan nem létezik, az alkotmányban nem tudnak megegyezni a magyarok, hogy mi kerüljön az alkotmányunkba.
6: Igen, én lennék abból a szempontból ilyen lesajnáló, hogy sajnos ugye most visszatér a Budapestre, nincs meg az a fajta tervezési folyamat. Igazából, hogy mondjam, hogyha 10 különböző embert egy asztal mellé ültetünk, és nincsen egy karmester, aki ezeket az érdekeket facilitálja és becsatornázza, akkor ez mindenhol a világon így van.
4: Akkor szervezeti fejlesztés szükséges első lépésként? Legyen egy Budapest tanács?
6: Egyfelől állami és állami és
4: főváros.
6: Ez megvan, most is van a fővárosi közfejlesztések tanácsa, csak nem hívják össze évek óta. Szóval az intézményrendszerek megvannak, csak ugye politikai alapon, amikor valakinek jól esik, ezt összehívják, aztán pedig nem.
7: Egyfelől... Tegyük föl, hogy most ez rendeződik.
6: Igen.
7: Most legyünk optimisták az új helyzetben. Akkor miben van még lehetőség? Tegyük fel, hogy a finanszírozás is korrekten megállapodás lesz a főváros és, a, és az új kormány között. Hol van még mozgástér, hol van még kihasználatlan lehetőségek, amiket mondjuk az, esetleg az elmúlt években is észrevehettek volna, de vagy nem volt rá erő, vagy akarat, vagy hangsúly.
6: Pillér szerint ebben haladnék, hogy az állam főváros viszonyánál megbeszéli a közfejlesztések tanácsát. Azonban ugye, hogyha most bejön a több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz, ezek ugye, hogyha akár a hívek fejlesztését nézzük, ezek a várostérségi jellegű beruházások, és Budapest jóval túlnőtte már a város határait, itt várostérségben kell gondolkodni, ami több mint 3 millió ember, ezért, ami egyébként régen a Budapest fejlesztési központ volt, vissza kell hozni egy olyan fejlesztő intézetes szervezetértséget, ami segíti egyfelől ezeknek a projektnek a hatékony végrehajtását, hiszen ezek nagyon hosszú projektek, másfelől pedig a különböző önkormányzatokkal kapcsolatot tart és a különböző igényeket besatárnázza, ez a második. A államfőváros viszony után nagyon fontos az is, hogy a budapesti intézményrendszert javítsuk. Egyfelől ne legyen az, hogy egy csomó pontban 10 féle kezelő van, hanem legyen egy gazda, aki mindenre rálát. És ez a, egyébként ez a fajta úgynevezett quick win, ez a fajta gyors győzelem, amit a városok akár egy hónap múlva is láthatnának, hogyha végre ennek a városnak lenne gazdája, és a fővárosi fenntartású főútvonalakon, a Rákóczi úton, a Nagykörúton vagy az aluljárókban nem olyan közállapotok lennének, amilyenek, az már magában a város élhetőségében, a komfortosságában is sokat jelentene. Ma elmegyünk akár a frissen átadott Blaha-Lujza térre. Hát mit látunk ott?
4: Most tervezik a nyugatit, erről beszélgettünk a Gáborral, hogy meg lesz szépen csinálva Csillivillire, és 3 év múlva azt lökösödik
6: Abszolút, ugye, igen, a rendfenntartás az egy dolog, de hogyha a Blaha-Lujza teret megnézzük, a szökőkutat, amit 2 éve átadtak, már nem működik, a térkövek már kijöttek és össze-visszállnak. A fővárosi intézményrendszerben egyfelől szervezeti integráció kell, másfelől...
7: Bocsát, erre lehet mondani azt, hogy hát a nagy megszorítások, mert hogy nincs pont, mert a túlélésre játszottunk. 2, a közönség.
6: Én nem lennék ilyen előítéletes a közönsége, nyilván benne lehet, viszont az ebben egy városvezetés, hogy ezt ugye menedzselje, és hogyha megnézzük a fővárosi cégeknek a működését, nincsenek teljesítmény mutatók felé, mondjuk a budapesti díszkivilágítás felé, hogy milyen gyakran nézze meg, hogy ezek az égők működnek. Hát a minden harmadik égő nem még az aluljáróba. Ha Gellért-hegyre felmennek a hallgatók, hogy most hétvégén nézik meg a Citadellára, amit átadtak. A Gellért egyik közpark, ami fővárosi fenntartású, itt nincs közvilágítás, nem égnek alá, meg egy sem. És ez már hónapok óta így van. Miért? Mert a fővárosi cégrendszerben nincs meg az a fajta menedzsment kultúra, hogy legyenek a cégek felé fent a szolgáltatás színmutatók és eredmény célok.
7: Oké, hát...
4: Kemény beszélgetés volt, igen, gondolatébresztő, igen.
6: Nem tudom,
4: hajrá Szabó néni, én csak ennyit tudok mondani, mert annyi problémát...
6: A hallgató.
4: Igen, annyi problémát felsoroltunk, hogy én nem is tudom, hogy lehet ezen átrágni magunkat, de hát bízzunk benne, hogy egyszer csak sikerül. Köszönjük szépen, hogy itt jártál, nagyon érdekes.
6: Köszönöm a lehetőséget.
4: Az elmúlt percekben López Benjamin Verros fejlesztési szakértővel tettünk egy kísérletet arra, hogyan lehetne fejleszteni Budapestet, amely a magyar gazdaság motorja, és jelenleg a túlélésért küzd.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük, forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
5: Tarzan.
4: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
5: Majdnem Tarzan.
6: Millás reggeli.
7: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
8: No, kedves, egybegyűltek, akkor 1947-ben ezen a napon született Salman Rushdie, indiai író, június 19-én tehát, és egy örökbecsű mondást választottunk ma. Tőle így hangzik: az igazság távlatok kérdése. Minél messzebb jutunk a múlttól, annál konkrétabbnak és hihetőbbnek érezzük, és a jelen, minél közelebb vagyunk hozzá, annál képtelenebb.
9: Ez tök jó. Nem tudom nagyon hozzáfűzni.
8: Tatárjárás, nem? Konkrét, hihető. De korunk iráni válságának a megfejtése az, mint hallható volt a mai műsorban, korán sem az.

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Iroh mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: No, a vonal túlsó végén Csárt Máté úr, jó reggelt kívánunk neki.
7: Ha jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, már túl vagyok a reggelén is, és kicsit zihálok is, mert igen, bőséges a sikerült.
6: Az éjszakai kereskedés után bőséges reggeli alapfeltétel a tőzsdei kereskedésben, szerintem.
7: Így van.
6: Na!
7: De, teljesen.
6: Csártolható a SpaceX, azt mondtad.
8: Te most bejön valami a tőzsdére, az hány nap után csártolható? Vagy ez hogy működik?
7: Hát ez úgy működik, ugye, hogy nem tudom, arról beszélgettünk-e már, hogy a csártokat, a grafikonokat különböző idősíkokra bontva lehet elkészíteni. Egyébként ez egy jól használatos módszer arra is, amikor az ember beszállót keres, vagy kiszállót, ez a time frame analízis, amikor különböző idősíkokon órás, napi vagy heti bontású csárton összehasonlított, hogy mikor mi történik. Természetesen napi csárton, tehát ahol egy gyertya, egy nap, azt nagyon nézegetni nem érdemes, mert van belőle öt pöcörő, tehát abból, aki valamilyen megfejtésre juthat, azt emelem a kalapom, de hogyha azt tovább bontogatjuk, akkor, és az órás beosztású csártra állítjuk az elemző programunkat, ami ugye bár azt fogja jelenteni, hogy egy gyertya egy óra, azért az öt kereskedési napból most már 40 ilyen kis jelzés adódik. Ez értelemszerűen, amit a órás csártot nézünk, csak a rövidtávú kereskedőknek vagy kereskedésre vonatkozóan tud bármilyen setupot vagy bármilyen jelzést adni, úgyhogy aki ezt a műfajt űzi, annak lehetnek itt keresnivalói. Én annak ellenére, hogy láttam két szituációt, és nem csináltam meg, bár a legutóbbi az már nagyon vonzónak tűnt, vagy nagyon viszketett a tenyerem, de azt mondtam, hogy nem, főleg úgy nem, hogy a vételi oldalt mutatta.
8: Más SpaceX-ben? Hol? 200-on?
7: Nem, 170-200-on. Egyébként az első ilyen jelzés volt, ott egy letörés mutatott short setupot, amit esetleg meg lehetett játszani. Le is szaladt ugye 170 vagy 172 környékére az árfolyam, de ez egy olyan szint, ez a 170-172, ami az első nap alakult ki. Ugye a 135 dolláros kibocsátás után 150-en került bevezetésre, az volt a nyitóár, és felszaladt erre a 170-es szintre, ahol picit letologatták, felhúzogatták, aztán nagyon beszűkült, nagyon eloldalazott aznap, úgyhogy gyakorlatilag kialakított egy ilyen mini bázist, amit hangsúlyozott ilyen rövid távon, azért azt fenntartásokkal kell kezelni, de működött a tegnapi kereskedésben, és ott meg is fogták az esést, és onnan pattant föl, tehát hogyha aki vette a bátorságot, és azt mondta, hogy ezen a kis mini sávtetőn 170 körül vesz SpaceX-et, az akár 10%-ot is zsebre tehetett, mert fölment egészen 189 dollárig a papír, úgyhogy ilyenekbe bele lehet állni, és egyébként azért is működhetnek ezek, mert a kibocsátáskor igen preferált részvény tulajdonosi kör volt a kisbefektetői réteg. A szokásostól eltérően, ahol egy IPO-ban kb. 5-10% jut a kicsiknek, elviszik a nagy befektetési bankok, az alapkezelők és a nagy intézményi befektetők, ahhoz képest 30% jutott a kicsiknek. Én azt gondolom, egyébként nem minden hátsó szándék nélkül, pont ezért. Mert ők tudják igazán bütykölni, ők a papírokat adják, veszik, folyamatosan pörögnek, a FOMO hajtja őket, meg a social felületeken hűítik egymást. Tehát ez lehetett egy olyan szándékos döntés is, hogy a likviditást és a forgalmat fenntartandó már a kezdeti időszakban, hiszen majd a lock-up feloldásokkor, ugye az árulások feloldásokkor majd jönnek újabb adagok a piacra, ugye a likviditást ezért érdemes magason tartani. Úgyhogy ők meg nagyon sokszor technikai alapon a technikai szintek az igazodási pontjaik, úgyhogy ezért én azt gondolom egyébként, hogy technikailag jól kereskedhető lesz a SpaceX.
6: Uh-huh. Oké. Okay. Másik téma, a Bux hegymenetben van elég erősen. Mi hajtja az OTP? Ennyi a megfejtés?
7: Ennyi lenne, de társul hozzá a Telekom is, tehát valójában
6: ők mert most jelentették be, hogy infláció követő díjemelés hajtanak végre, erre mindig lehet számítani, már az én digitális rezsim is lassan az egekben van, át kell nézni a csomagokat, stb. Ők meg köszönik szépen, teszik zsebre a profitot, térül meg az infrastruktúrális fejlesztés.
7: Így is van, azzal együtt is, ugye, hogy ezt is feszegeti az új kormányzat, hogy ez mennyiben helytálló, ugye ez a beépített áremelési modell, de egy per pillanat még azért működik. Meg hát ugye azért a kamatvágás várakozások, a csökkenő hozamszint, ugye azonos eredmények mellett, sőt egy jó osztalék fizető papírnál arra lehet számítani, hogy mindig emel egy kicsit az osztalékon, az is hajthatja az árat. Úgyhogy ugye, hogyha egy 6-7%-os osztalékot elérünk, és a kamatkörnyezet leesik 3-4-re, akkor az vonzó lehet, és emeli az árfolyamot egész addig, amíg nem tudom, 5-6 lesz csak az osztalékos, hiszen az mindig takar, vagy mindig ad prémiumot az állampapírhoz képest. Úgyhogy igen, az OTP viszi abszolút a prémet. A Telekom egyébként már kicsit túl van húzva, de azért az is jól áll. Mind a két papír ott van az új csúcsra törési szinten, ahogy egyébként a Bux is. És a két lemaradója, a MOL és a Richter, amit hát az egyiket nyilván az olajár összecsuklása nyomasztja, hiszen láthattuk ugye az elmúlt eredményben, hogy alapvetően az upstream az, ami, tehát a kitermelés adta a fő eredményt, a finomítás kevésbé. A Richternél meg azt gondolom lehet, hogy itt a forint erősödés az, ami miatt egy picit visszafogottak a befektetők, és azt nézik, hogy majd a pénzügyi soron milyen hatása lesz ennek. Ha ők lemaradói ennek a négyes fogatnak, de a másik kettő szépen hajtja a Buxot, és így hárman, tehát a két blue chip és a Bux ott van az új csúcs kitörése előtt, úgyhogy ezt érdemes lehet figyelni, ugye mindenki nagyon optimista, sőt, hát az OTP-re azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt jött egy giga félár, egy ciprusi brokercégtől, azt hiszem most a legmagasabb, az 56 ezer forint, ami hát 44 ezeres kurzus mellett azt hiszem, hogy egészen vonzó, ha amennyiben igaza lesz az elemző számításainak, illetve hogy bejön neki.
8: Na, a múlt héten klarnáztunk, vagy az előtt, vagy a múlt héten.
7: Hát múlt héten.
8: Vannak, ugye?
7: Múlt héten, mert vannak akkor volt egy hír, igen. Így van. Ugye a múlt héten az amerikai piac felé nyitott a Klarna megtakarítási számla lehetőséggel, tehát nem csak, ugye azzal foglalkozik a cég, hogy ez a Buy Now Pay Later szolgáltatást adja, vagyis vegyél most és fizess később, föl lehet darabolni a fizetést egyenlő kamatmentes részletekre.
6: Ez most nagy ümlet, foglalkoztunk ezzel a műsorban is, igen. Főleg az Egyesült Államokban állunk, most kezd begyűrűzni.
7: Igen, bár egész európai pozíciói vannak a Klarnának már, és most arról jött hír, hogy a Bolttal kötött szerződés, és a Bolt alkalmazásokba bekerül a Klarna, mint fizetési lehetőség. Svédek és észtek most válvetve nyomatják ezt a bizniszt. Ugye a Klarnának 115 millió előfizetője van körülbelül, ennyi applikációt töltöttek, ennyit használnak. A Boltnak meg 200. Biztos, hogy van átfedés, vannak már Klarnások, akik majd a Boltban találkoznak ezzel, de simán egy jó ügyfélakvizíciós történet is lehet ez a Klarnának. Ugye a járműmegosztó, roller kölcsönzés, nem tudom, autókölcsönzés is konkrétan a területe a Boltnak. Mi itt Magyarországon csak ilyen taxivállalatként ismerjük. Úgyhogy ez egy nagyon jó deal, és az pont a szerdán jött a Fed kamat döntés napján, amikor egyébként meg akart indulni, de ott volt egy kis izgalom, és az egész piacon nyomott volt, akkor még visszadöngölték, de tegnap már 5,5%-ot ment, illetve a múlt heti említés óta már 14-et, ahogy összeszámoltam. Hoppa. Ugye akkor arról beszéltem, hogy egy bevezetés óta egy ilyen masszív esésben volt, kicsit el is rontottam, mert korán szálltam be, aztán végig is vettem az esést, és hogy épül egy bázis, úgy néz ki, hogy elfogytak az eladók, és kifenekelte az árfolyam, és most ma, hogy jönnek a jó hírek, eddig is jöttek egyébként a jó hírek, csak senki nem foglalkozott vele, és folyamatosan adták a papírt, de most továbbra is jó hírek jönnek, és úgy néz ki, hogy most már értékeli a piac, és elfogytak azok a tételek, amiket el akartak adogatni azok, akik beragadtak, úgyhogy egyelőre a kilátások továbbra is jók, ugye az idén már eredményt várnak, pozitív eredményt a cégtől, tavaly még 70, nem tudom, 1-2 cent mínusz volt részvényenként, az idei évet már 21 cent pluszba hozhatja a cég, hogyha minden jól megy.
8: Csak Klarna hol? Nasdaq-en van, vagy a stockholmi értéktőzsdén?
7: A Nasdaq-en, sőt lehet, hogy a Nisén, ezzel azt hiszem már múlt héten is megfogták.
8: Ha négy jegyű a tickerje, akkor az Nasdaq, de hogy aztán most már összekeveredett hát, kicsit.
7: Ez valahogy fölborult.
8: Igen, korábban ilyen egyszerű volt a történet. Aha. Jó, de Amerikában biztos, hogy van ez a lényeg. Jó, oké.
7: Igen, a New York Stock Exchange-en most néztem meg a felületemen.
8: Akkor könnyű beszerezni mindenképp. Aha.
6: Okay. Köszönjük szépen, van, de abszolút. Ennyi fért bele, mert kell a másik mókusnak a hely a műsorban. A Csárt Máté után jön az okos utas, úgyhogy tele van minden ilyen
7: számizlat.
6: Igen, további
7: ilyen jó emésztés. Tovább pihegek a bőséges rendszerűen. Köszönöm szépen.
8: Köszi, ciao.
6: Hello, szia.
7: Sziasztok, hello.
6: Csárt Mátéval beszélgettünk a Klarnáról egy kicsit, a SpaceX-ről, illetve ahogy mi húzza a bukszot.
9: Zsák, zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Bázsüszi zsák, zsák pénzes. A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: No, hát megint Szóler Andi, és megint hírek jönnek, aztán pedig a már fent említett szamizdat, azaz az okos utas percei következnek, Ácsiz Indián rovatunk. EU-otos jogi változásokat fog górcső alá venni.
8: Mihálovics András hadható támogatásával és segítségével.
6: Eddig sem voltak jogaim, ezután sem lesznek.
8: Szakértői meglátásaival, kiegészítésével és némi nemű trollkodásával, úgy érzem.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
11: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
9: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
10: És hol vannak a gyerekek?
9: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
12: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
12: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
13: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
14: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
12: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
15: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
16: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
15: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
17: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a budai alsórakparton a Csalogány utca vonalában. Torlódásra kell készülni. Egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Szemere-Telep vasútállomás közelében. Helyszínelnek a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Tököli út után. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél-Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. A Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. A 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
18: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
19: Memory, memory, memory.
15: Hírek következnek a Rádió Cafén.
20: Másodfokú hőségriasztás van kedd éjfélig. Nyomozás jöhet a MOL új Európa alapítvány támogatási ügyeiben. Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán között már a tervezett tárgyalások. Folytatódik a kánikula, 34 fok is lehet délután. A néhol megnövekvő gomoly felhőkből nem várható csapadék. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Kedd éjfélig jön az idei első nagy hőhullám. A hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet. 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységet. Mindhárom nagy telefonszolgáltató árat emel. A Magyar Telekom, a Jettel és a Van is infláció követő díjkorrekciót hajt végre. Előbbiek július 1-től, utóbbi pedig szeptember 1-től. Az előfizetési díjakban 4,4%-os lesz a drágulás. A korrekció nem érinti a forgalmi jellegű díjakat, így a perc és SMS díjakat, valamint a külön megvásárolható kiegészítő szolgáltatások és adatjegyek árait sem. Nyomozás jöhet a MOL új Európa alapítvány támogatási ügyeiben. A 444 azt írja, a budapesti gazdasági ügyészség szerint nem zárható ki egyértelműen bűncselekmény gyanúja, ezért nyomozás indulhat a

0: arra, hogy a kormány kimondta, nem épül új épület a parkban. Karácsony Gergely arra reagált, hogy a kormány úgy döntött, a Városliget félbehagyott beruházásait jelenleg körbevevő építési kordonokat elbontják, és ezeket a területeket parkosítják. A városvezető bejegyzésében úgy fogalmazott, a jelenlegi pénzügyi helyzetben az a reális, hogy ezeket az állam készíti elő, de végül Budapest szeretné visszakapni a Városligetet. Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán között péntekre tervezett svájci tárgyalások. A Fehérház éjszaka megerősítette, hogy J.D. Vance lemondta tervezett svájci útját. Az amerikai alelnök azért találkozott volna az iráni tárgyaló delegációval, hogy megkezdjék a Teherán és Washington között a háború lezárásáról kötött megállapodás végrehajtását. Arról nem tudni részleteket, hogy miért maradnak el a tárgyalások. Már csak néhány év, és a mesterséges intelligencia több vizet fog fogyasztani, mint az emberiség. Az ENSZ új környezetvédelmi és fenntarthatósági jelentése szerint a technológiát annak olcsóbbá és vonzóbbá válása miatt egyre többen kezdik használni, ami exponenciális növekedést jelent. 2030-ra a mesterséges intelligencia a világ áramtermelésének 3%-át fogja felfalni, és több vizet fogyaszt majd el egy év alatt, mint amennyit a bolygó teljes lakossága megiszik.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű, délután 34 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terül-terül asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: 9 óra 10 perckor köszöntjük az egybegyűlteket, folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gabi bácsival.
4: Ezt most miért? Miért bácsi? Mi indítja el benned a bácsizást? És a becézést?
3: Nem tudom.
4: Ezt még nem tudtam megfejteni, mert körülbelül 3-4 hetente így egyszer csak így előjön, és akkor...
3: Nem néztem ennek utána, bevallom őszintén, de majd akkor egy indítok egy tréninget, amely ilyen önismereti jellegű, és akkor bízom abban, hogy feltárja ezt is.
4: Jó van, Mihálovics András bátyú, a másik műsorvezető természetesen.
3: No, 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, ide lehet írni, már jönnek is a szekta tagjai, előbújtak mindenhonnan, eddig ugye méltánytalanul háttérbe voltak szorítva egész héten, és ilyenkor megjelennek hangukat adni, de a szekta vezér úgy hallom egyelőre mással készül, nem adott válaszokkal. Nem.
4: A hallgatónak elsőbsége van, úgyhogy ha kérdések, főleg a korán érkezett kérdések, azok mindig elsőbséget élveznek, bár vannak olyan tapasztalatlan üzenetolvasók, akik kifelejtenek néhányat közülük, de természetesen ez veled nem fordulhat elő. Belecsapjunk?
3: Muszáj lesz. Előbb túl.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
4: De lesz neked való rovat még, azt tudod? Tehát, hogy jogázni fogunk a műsor vége felé.
3: Hol van, az már letettem arról már régen.
4: Az tetszeni fog. A bácsizás a tiszteletjele próbál megnyugtatni egy kedves hallgató.
3: Teljesen feleslegesen.
4: Nem vagy ideges. Most nem tudom magamhoz ragadni a távirányítót, úgyhogy...
3: Szakmai kérdés, miért nem lehet mostanában Windows PC-ken bejelentkezni vizerfiókba egyik böngészővel, cache-törlés után sem, míg ugyanazon felhasználó lévvel és jelszóval mobilon működik?
4: Őszinte válasz, fogalmam nincs, nekem működik. Én tegnap előtt... Mikor vagy tegnap előtt? De most a héten kellett megvennem a kiegészítő diszkont klubomat, és aminek egyébként meglepve tapasztaltam, hogy mozog az ára. Tehát, hogyha a hitelkártyához kapsz egy alapot, és azt át akarod alakítani, vagy föl akarod turbózni arra, ami 5 plusz 1 főnek adja a kedvezményt, akkor ilyen árkülönbözettel meg lehet oldani, de ez már nem egy kerek szám, hanem 50-06 euróról, aztán amikor először néztem, az képest később kellett csak megvenni, fölment 51 lett, forintban számol. Eddig euró volt az alaprendszer, és egy kicsit én is elvesztettem a fonalat, és az eurós árak voltak forintra átszámolva a budapesti, vagy a Magyarország indulásoknál a rendszerben. Most viszont azt tapasztaltam, hogy ez euróban van, és ez változik egy kicsit, nem tudom. A lényeg az, hogy voltam benne a rendszerben Windows PC-ről, nem láttam, lehet, hogy ott a te PC-t be lehet, erre tudok tippelni a probléma, mert nekem működött, mondom még a héten is. És akkor ennyi kiegészítő információt hoztam még, hogy ha valakinek ilyenje van, hogy egy kétszemélyes diszkontklubja van, egy alap diszkontklub, most nem tudom pontosan mi a hivatalos márka neve, az upgrade-elhető a bővebbre, ami hogyha hát nagyobb csapattal, vagy nagyobb családdal kétszer-háromszor vagyunk, már visszahozza az árat. És akkor ezt foglalás közben el lehet intézni. Tehát, sőt, csak akkor lehet elintézni, hogyha foglalsz, és a diszkontklubot állítod be, és akkor a rendszer felajánlja, vagy megkérdezi, hogy akkor meg akarod ezt venni. Úgyhogy erre a kérdésre csak ennyit tudok mondani. Október 23-a, látom, bekészítetted nekem, csak ne kelljen megszólalni. Október 23-25-i hétvégére mikor érdemes foglalni repülőjegyet? Hát, akár már, attól függ. Az őszinte és hiteles válasz az attól függ.
3: Sokat segítettél.
4: Nyilván értelemszerűen a legtöbb kérdést mindig azokra a hétvégre kapjuk, amikor a legdrágábbak a jegyek. Őszi szünetnek a kezdő hétvégéje lesz. Valószínűleg, tegyük hozzá, mert még nem jött ki a hivatalos értesítés. Én nagyon csodálkoznék, hogyha az október 23-ai hosszú hétvégével, ha nem azzal lenne összekötve, és nem az október utolsó hete lenne az őszi szünet. Elő-elő fordult, hogy november első hete, de akkor ott jött ki jobban az ünnep, talán november elsei. Na mindegy, én ezzel számolok, ezzel kalkulálok. Eleve egy háromnapos hétvége, plusz még vagy egy hosszú hétvég, és még az őszünetnek a kezdete. Tehát gyakorlatilag most is minden már drágább, úgyhogy az átlaghoz képest olyankor ilyen háromszoros árak szoktak lenni. Ha mikor szokott lemenni, az meg útvonalanként változó, tehát itt most nincsen egységszabály. Tehát ami 10.000 forint szokott lenni, az ilyenkor 20-25-ér is el szokott fogyni, és az is számít, hogy ez mondjuk csak egy olyan útvonal, ahova max. Egy-két látogató utazik, meg némi bizniszforgalom, vagy pedig mondjuk nyaraló útvonalak vannak ott. Úgyhogy ha nyaralásra, kikapcsolódásra családok mennek, akkor horrorárak szoktak lenni ezeken a dátumokon. De még mindig kevésbé durva, mint a visszaútja ennek, tehát a hazaút az még sokkal jobban koncentrálódik gyakorlatilag egy vagy két napra, a következő hétvégére, amikor mindenki hazafelé jön, hogy a suli kezdésre visszaérjen. Úgyhogy ennyit tudok erre mondani. Ha konkrét úti cél lenne, meg ár lenne, akkor tudnék még többet is, hogy akkor az valószínűleg meddig mehet le.
3: Malorkáról írt a hallgató, felfüggesztette a kártyám gyanús vásárlás miatt, Revoluttal fizettem, viszont közölték az autó kölcsönzőbe, hogy a Revolut kártyára nem tudják az üzemanyag depozitot visszafizetni, vigyem inkább üres tankkal vissza, akkor írtam, hogy Ács és Gede kollégák ezt az állítást kétségbe vonták, úgy én is köszönet érte, megtankolva vittem vissza, tegnap megérkezett a depozit visszautalás.
4: Nagyon jó, helyes. Aha, jó, akkor ez úgy zárult, ahogy lennie kellett. Uh-huh. Igen?
3: Mi ez? Zágráb, Malaga október második felében oda-vissza 100 euró, várja-e még?
4: Hát Malaga egy viszonylag drága, egyik legtávolabbi útvonal, még Zágrábból is, és de a Zágrábból azért nem szoktam annyira figyelni, mert az Pestről megoldható általában ilyen 15-20 ezer forint környékén, hogyha október mi volt közepe? Tehát akkor az még, ha nem a frekventált, nem a második fele? Ja, akkor az megint ott vagyunk valószínűleg akkor a hosszú hétvége, meg a őszi szünet környékén. Hogyha nem az, még előtte vagyunk, akkor szerintem a 30-40 euró, oda-vissza 70-80, az egy reális ár. Az alig van följebb, mint ami úgy általában úgy lenni szokott, vagy ameddig leszokott jönni. Úgyhogy ha meg a szünetre érvényes az ár, akkor az jó. Tehát, hogyha ebben már belelóg a szünet, és akkor az egy rendben levő árnak tűnik.
3: Legnagyobb árverés a víz hitelkártyán, hogy a két tagos klub ingyen van, de az upgrade-nél nem különbözetet kell fizetni, hanem a teljes árát, ezt sokan nem tudják. Átverés természetesen.
4: Na de hát,
3: illetve a két tagos sincs ingyen, havi díja van.
4: De az imént mondtam el, hogy ez nem így van. Tehát az imént mondtam el, hogy amit most a hallgató írt, az nem igaz. Tehát pont azt meséltem el, hogy upgrade-eltem 50 euróért. Hitelkártya, két klubos tag, nem, tagos klub ingyen, 50 valamennyi euróért simán működik az upgrade, nem kell újat venni. Külön nem működik, hogyha ezt szeretném upgrade-elni. Ha indítok egy foglalást, 3 főre, 4 főre, 5 főre, és ott bejelölöm a klubos árat, akkor rákérdez, hogy akarok-e upgrade-elni, mert akkor lesz ez az ár, és akkor különbözetet számol. Legalábbis nekem eddig mindig így volt. Debrecen.
3: Eindhoven, szeptember közepe, oda-vissza, mikor vegyen jegyet ott?
1: Autó.
4: Eindhoven egyébként Debrecenből olcsóbb, mint Budapestről, tehát ha valaki tud onnan indulni, vagy kettő között, nem mindegy, hogy egy héten 10 járat van, vagy kettő, tehát én is kell majd arra járnom, de valahogy pont nem akkor megy a debreceni, amikor nekem jó lenne, tehát ilyenkor az nem segít ki, de elképzelhető, hogy ez egy jó. 10 000 forint környékén szokott lenni, és nem, most indult újra, 10-12-nél nem szokott a drágább lenni, úgyhogy megint inkább árat mondok. Szeptember közepére oda-vissza, mikor érdemes megvenni? Akkor, amikor lemegy 10 000-re, szerintem.
3: Aztán...
4: Kiírt a tanévrendje múlt héten? Igen. Jaj, de jó, oké, akkor ez elkerült a figyelmet, illetve a sajtóban nem láttam.
3: Jó, más nincs.
4: Akkor még annyit kérjük a hallgatótól, hogy akkor valóban az van benne, amit én mondtam, tehát őszi szünetileg nyilván a többi is érdekes, de ez van talán a legközelebb. Hogyha még ezt most ne kelljen rákeresgetnem, akkor azt megköszönöm. Na, akkor viszont gyorsan átpattanok még a... Ha volt egyébként még kérdés, de akkor majd megkeresek.
3: Hát hol volt jó kérdés? Én végignéztem az összeset.
4: Akkor elkerült a figyelmedet. Kedves hallgató, aki küldött nekünk kérdést, és most még nem mondtuk el, akkor küldje újra, mert hogy korábban volt, és akkor valószínűleg elvesztek a régebbi üzenetek között, hogy nehéz őket megtalálni, mert még ezek korábban érkeztek, úgyhogy szerintem akkor, ha valaki nagyon kíváncsi, akkor is újra fogja küldeni. Szóval frissítették az utasjogokat. Ez a heti friss bejelentés, hogy egyébként tök érdekes, hogy a légitársaságok azért lobbiztak, azért küzdöttek, hogy kitolják azt az időt, ami fölött nekik kártérítési kötelezettség van, tehát minél csak hosszabb késéseknél kelljen kártérítést fizetniük. Ez nem jött össze, és igazából alapvetően szigorításról van szó, tehát nem is igazából boldogok a légitársaságok. Reagáltak rá, a Wizz Air is kiadott egy közleményt, a Ryanair is kiadott egy közleményt, akkor most előveszem valamelyiket, és akkor az alapján, bár nem mindenre reagálnak, de szerintem a Wizz Air-es alapján végigmegyek. A legfontosabb, és csak a változásokat mondom, mert egy csomó minden ugyanaz maradt, még az összegek sem változtak. Tehát a 250, a 400 és a 600 eurós kártérítési összeg megtagadott beszállásnál, törlésnél, tehát 14 napon belüli törlésnél természetesen csak akkor, hogyha nem Viszmajorról van szó, illetve 3 órán felüli késéseknél, ez érkezési késés, tehát hogyha 3 óra 20 perc késésre indul a gép, de leszáll 258-an, akkor már ez nem játszik, ugye ez egy fontos, apró, kiegészítő információ, szóval ez nem változott. A Wizz Air azt mondja, hogy tudomásul veszi ezt a bizonyos politikai megállapodást, amely az Európai Parlament és a Tanács között jött létre az uniós légiutasjogi szabályok felülvizsgálatáról. Néhány dolg azért aggodalomra ad okot. Ugye annak nyilván nem örülnek, hogy nem tolták ezt ki, ugyanis a légitársaságok azt kérték, hogy ez egy majdnem 20 éves szabályozás, ami most megváltozik, hogy ha már a légtér egyre telítettebb, a forgalom egyre nagyobb, a légit irányítás meg egyre pocsékabb, akkor mondjuk ezt vegyék figyelembe, és tolják ki ezt a határt. Amit egy kicsit azért nem értek, mert a kettőnek nincs köze egymáshoz. Tehát a légi forgalmi irányítás problémái miatti késések azok Viszmajornak minősülnek, tehát eddig sem kellett utánuk fizetni. Ha most konkrétan a pénzbeli kártérítésekről beszélünk, meg ezután sem kell. Tehát a jogalkotók nem vették figyelembe a megnövekedett légi forgalmat, tralala, és ezek és a késések és járatlemondások valódi problémája, így a való továbbra is a légitársak viselik az irányítási rendszer hiányosságaiból esés eredő késések utáni kártérítést. Ezt nem értem, mert Viszmajor ezután pont nem kell kártérítést fizetni. Lehet olyan, hogy az első csúszás miatti napközbeni halmozódás után már az utolsó napit már nem lehet az első gépnek a légirányítás problémái miatti megcsúszására fogni, és arra fizetni kell, de láttam, vagy hallottam olyat, hogy még ezt is elbukták, aki ezt perre vitte, hogy ezt full Viszmajornak el lehetett adni, úgyhogy ez a hivatkozás, ez szerintem ez nem áll meg. meg, tehát ezt nem igazán értem. A Wizz Air üdvözli azt a kisgyermekkel utazókra vonatkozó szabályt, hogy a 14 év alatti gyerekek mellé automatikusan és felár nélkül kaphat egy kísérő jegyet. Itt a következő vicces mondat szerepel, a légitársaság évek óta alkalmazza, és erre ösztönzi a versenytársa itt is. Többes számban beszél, de itt egyetlen versenytársat kellene mondani, és a Ryanair nem véletlenül nem beszél erről, mert ez egyedül a Ryanair csinálja. Ő máshogy magyarázza, tehát hogy ő ezt nem tekinti plusz fizettetésnek a gyerekesek részére. Ő egész egyszerűen foglalni nem enged, csak akkor, hogyha az apuka vásárol magának egy fix helyet, és ők arra hivatkoznak, hogy a gyerek meg ingyen kapja, de hát ez már ilyen bűvészkedés a szavakkal. Tehát egyedüliként a Ryanair fizettet a helyért a gyerekekre. Azt mondja, hogy ő minden hely, nála minden fix hely foglalás fizetős. Hogyha törvényileg a gyerekek nem ülhetnek külön a szülőktől, hát akkor megfizessék ki ők is. Akkor vagy ne utazzanak, mert hogy ezt kikerülni nem lehet. Azt hiszem, Olaszországban már volt egy ilyen szabályozás, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ott ezt eltörölték. Tehát olyan látványos volt, hogy az Olaszországba induló és az Olaszországba érkező járatoknál nem számolták fel ezt a költséget, bár ennek azóta sem találtam meg a pontos jogi hátterét, csak ez derült ki a foglalási tapasztalataimból. Szóval ez csak a Ryanairnél volt probléma, de most már ezt ők sem tehetik meg. De a legfontosabb változás talán az a csomag szabály. Itt meghirdetni már azt az árat kell, amiben benne van a kézi podgyász is. Tehát nem az ülés alá beférő picike, hanem amit most a szolgáltatók többsége a Priority keretében ad, és a nagy gurulós bőrönt, ami a felső csomagtartó rekeszbe kerül. Tehát ezt nevezem én most kézipodgyásznak, és az új Európai Uniós szabályozás értelmében ezt az árat kell majd megadni. Tehát, ha eddig úgy volt, hogy 10.000 forint volt a repjegy, és 10.000 forint volt a priority, akkor te 10.000 forintot láttál, mikor rákerestél, és megvehetted hozzá az elsőbségi beszállást, ami gyakorlatilag a csomagot jelenti. Ezentúl egy 20.000 forintos árat fogunk látni, amiből kedvezményt adhat a szolgáltató, de nyilván ez elsőre riasztó lesz. Tehát a headline áraknál egy brutális emelkedést fogunk látni, hogyha ez így megvalósul, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy megvalósul. Most innentől kezdve, hogy mennyi kedvezményt fognak ebből adni a légitársaságok, valószínűleg kénytelenek lesznek, mert hogyha mindenki elkezdene kézipodgyászt fölvenni, és ezért is hülyeség ez a szabályozás szerintem is egyébként, akkor gyakorlatilag egész napos késések, csúszások lehetnének, nem fér föl. Tehát egyszerűen az egész rendszer most úgy működik, úgy van beállítva, sok-sok év szenvedés után kialakult jó pár évvel ezelőtt az a rendszer, hogy annyi kézipodgyászt adnak el, amennyi fölfér a gépen a fenti rekeszekbe. Az árazás pedig úgy csinálják, dinamikus árazással, hogy ha kevesen foglalnak, akkor leviszik az árát, tehát úgy, hogy megpróbálják megtölteni a felső rekeszt, és ehhez van a dinamikus árazás. De abban a pillanatban, hogyha valaki azt mondja, hogy hát, hogyha már 20.000-et fizettem, vagy legyen csak 18, de benne van a kézipodgyász, eddig jártam kistáskával, simán megszoktam, mint ahogy én is, de hát, hogyha már benne van és ingyen van, akkor vinni fogom, akkor készülhetünk arra, hogy káosz lesz, meg a beszállás sokkal lassabb lesz, nem fognak elférni a csomagok, azokat át kell helyezni, az időben 15 évet, amikor ment ez a játék, meg a címkézés, meg a szerencsétlenkedés, szarakodás, és akkor ezt sikerül majd elérni. Hogyha tényleg nem adnak, vagy nem kommunikálják a légitársaságok azt, hogy ennél olcsóban is lehet, mint amit a headline árnál látunk. Úgyhogy szerintem itt ebben a Ryanairnek igaza van, amikor azt mondja, az utasoknak a nagyobbik része simán el van a kicsivel, tehát megvesz egyet, és a utasoknak valamivel kevesebb a fele veszi meg a valamilyen csomagot még ehhez pluszban, akkor ezt így. És én értem, tehát összehasonlítás szempontjából valóban előnyös, hogyha olyan légitársaknak az árait is az első oldalon nyitáskor olyan árakat látsz, ami mindenhol tartalmazza a csomagot, de én összességében mégis inkább annak a híve voltam, hogy az alapár, az légitársaság dönthesse el, hogy az alapárban milyen szolgáltatásokat pakol, és hogyha már kialakult ez a rendszer, hogy nincsen benne a csomag, amit ráadásul nem csak a fapadosok vettek át, hanem most már egy csomó hagyományos szolgáltatónál sincsen benne, akkor ez szerintem pontosan elég elég információ volt a utasoknak, a döntő többség ezzel tisztában volt, hogy a csomagot hogy külön kell eldönteni, hogy akkor hozzátesz vissza magával, hogy csomagozik csomag, plusz csomag nélkül, vagy pedig nem. Szóval ebbe belebarmolni szerintem is egy irgalmatlan marhaság volt, de ez csak egy kis magánvélemény. Úgyhogy ezek a legfontosabb változások már, mint ami az utas jogokat illeti. Van-e még valami kérdés, vagy lát? Jaj, a Bergen kártya volt, ugye?
3: Igen.
4: Nem tudom. Jövő péntektől 4 egész nap Bergenben fog tölteni a hallgató. Érdemes kiváltani a Bergen kártyát, ha 1-2 múzeumot tervezünk, meg egyéb kötelezők. Nem ismerem az összes városkártyának a folyamatosan változó kondícióit. Amikor ezeket egy ideig én mindig megvizsgáltam. Körülbelül 2-szer megvettük, már a másodiknál változott a program, meg rossz idő lett, meg nyűgös volt a gyerkőc, és akkor nem tudtuk kihasználni. És akkor utána a következőknél mindig úgy jött ki, hogy szerintem nem éri meg, a simán utazási kártya is, ha eljutunk oda, akkor megveszük a belépőt. Általában úgy van, hogy viszonylag sok látnivalót, múzeumot, fizetős dolgokat kell fölkeresni ahhoz, hogy kijöjjön a matek és megérje, de ezt mindig a saját preferenciáinknak megfelelően érdemes megnézni, meg a saját terveinknek, és mindig az adott kártyára külön-külön gyorsan átfutni a lehetőségeket, és akkor az alapján eldönteni. Igazából én azt tapasztaltam, hogy nekünk legalábbis ritkán érte meg, nem talpaltunk múzeumtól múzeumig 3 napon keresztül, nem szokott lenni a legfontosabbakat, vagy a nekünk legfontosabbakat szoktuk megnézni, és akkor meg már más lehetőségek jobban megérték. De mondom, ez csak a mi tapasztalatunk volt. Úgyhogy nagyjából ezek.
3: Még nem jött ki a jövő tanévrendje, egy tervezetet lehet véleményezni. Aha. Jövő hét keddig.
4: Aha, jó, oké. Akkor majd megnézzük, hogy abban mi van. A legkésőbbi publikálás az augusztus közepe volt, nyilván még az elmúlt 3 évvel ezelőtt, amúgy általában ez a május-június magasságában korábban kijöttek ezek, de ezek szerint most nem. Akkor le kell, hogy zárjuk a rovatot, ugye?
3: Igen, nincs hallgatói kérdés, igen.
4: Jó, meg hát idő nincsen elsősorban. Jó, akkor a SpaceX-ről korábban készült dalt küldjük a hallgatóknak mindjárt.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
4: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
9: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is! Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek! Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz! DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
8: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
8: Hello Hungary, indulj velünk! Programajánló következik.
11: Adrenalin fröccs bevállalósoknak. Visegrádi bobpálya. A mintegy 700 méter hosszú alpesi és nyári pályán 3 év feletti gyerekek is csúszhatnak szüleikkel, két személyes bobban, a 8 év felettiek pedig önállóan is nekivághatnak a lejtőnek. A járművek sebessége szabályozható, így a lendületesebb tempót kedvelők és az óvatos duhajok egyaránt megtalálhatják számításukat. A Dunakanyarban közvetlenül a folyóparton található Gödi Kalandpark remek választás, ha Budapest közelében keresünk aktív programot. Kötélpályák mellett csapatjátékok, csúszópályák és kihívást jelentő mászóelemek is elérhetők, így baráti társaságoknak, családoknak egyaránt jó program lehet. Kalandok négy keréken, határok nélkül. Hungaroring, Mogyoród. A mogyoródi versenypálya elsősorban a Formula 1 magyar nagydíj helyszíneként ismert, azonban egész évben számos autós és motoros program várja az érdeklődőket. A gyerekek a Minirink pályán játékos formában ismerkedhetnek meg a KRESZ alapjaival és a biztonságos közlekedés szabályaival. A haladó élménykeresők egyik ismert célpontja a Piriscsévi MX Centrum. A változatos terepviszonyoknak és pályaszakaszoknak köszönhetően akár a motocrosst kedveljük, akár az endúrózásért rajongunk, megtalálhatjuk a számunkra ideális kihívást. Emellett külön pályán négykerekű járművekkel is gyakorolhatunk.
12: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
13: A vonalban itt van velünk Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató. Szia, jó reggelt!
14: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
13: Na, mi történt reggel, hogy most megijedtek a piacok? Most akkor még sincs díl, amit tegnap aláírtak? Vagy hogy mi került, hogy lett bizonytalan?
14: Egyet előre, egyet hátra. Tehát igen. Tehát, ha jól tudom, ma kezdődött volna meg a részletes tárgyalásait a későbbi folyamatoknak, itt a béke folyamatának, és hát az amerikaiak végül is nem indultak el a megbeszélt találkozóra, mert úgy néz ki, hogy mégse olyan meleg a fogadtatás, mint amire számítottak, és most megint kivárás van, tehát ez egy kicsit már ilyen...
13: De hát már írásban digitálisan aláírták.
14: Hát, gondolom, ti is láttátok azt a 14 pontot, tehát körülbelül, tehát bárminek is nevezhetjük, csak megállapodásnak nem, de egy kiindulási pontnak ezeket kellett volna pontosan tovább tárgyalni, és akkor ez maradt most el, tehát azért nem olyan egyszerű, azért itt nagyon képlékeny, nagyon érzékeny mind a két fél, főleg az iráninál, de mind a két fél úgy érzem, hogy nagyon érzékeny, és hát sajnos nem jutottak oda, hogy leüljenek, és akkor emiatt van egy kis megtorpanás, egy kis gyengülés. Én azt gondolom, hogy itt most 60 napról van szó, a következő 60 napban nem egy, nem kettő lesz még ilyen, tehát hogyha el is jutunk a végéig, és reméljük, lesz egy végleges megállapodás, de nem lesz egyszerű ez a folyamat, mint ahogy eddig is láttuk. És akkor emiatt van ez a, egyrészt ugye az olajára egy kicsit felpattant, ugye a 75 dolláros szintre most 1-2 dollárral magasabban van, a tőzsdék egy kicsit megint gyengülnek, kivárás van, de hát a legérdekesebb az, hogy nincsen forgalom, tehát effektíve azért még eladás annyira nem történik, de a vevők meg abszolút kivárnak, és ez inkább egy ilyen lecsorgás, nagyon alacsony forgalommal, tehát ez figyelhető meg a budapesti értéktőzsdén is, tehát azt látjuk, 400 pontos mínuszba vagyunk, ez kb. 0,3%-os visszaesés, a forgalom alig érte el a 500 milliárd forintot, tehát ha jól emlékszem, egy héttel ezelőtt kb. 3 milliárdnál jártunk ugyanilyen időszakban, tehát ez is mutatja, hogy eléggé kivárós a piac.
13: Uh-huh. Oké, akkor nézzük, hogy
15: a konkrétumokat, hogy a vezető papírok hogy teljesítenek.
14: Konkrétizáljuk a vezető papírokat. Hát a MOL kicsit magasabban van, 0,6%-kal emelkedett 3770 forintig, az OTP lefelé mozdult el közel 1%-kal 44.350 forintig, a Telekom is lejjebb van, közel 1%-kal 0,8%-kal lejjebb 2722 forinton. Itt ugye a Telekomnál és az OTP-nél folyik a saját részvényvásárlás. A Telekom az jövő hétvégéig, tehát az OTP azért hosszabb, de azért ez is azért forgalmat hoz a piacra. Telekomnál közül 25%-os, a OTP-nél 10%-os az az arány, és hát a Richtert hagytam még ki a blue chip-ek között, egy jelentősebb emelkedést látunk, 1%-ával magasabban, 11.790 forinton.
15: Aha, no, a deviza piac, ott is a forint megbillent egy picit, de csak egy picit.
14: Meg igen, megijedtettől a 350-es, vagy hát 350 alatti szintől, most 353 forint 50 fillért kell adnia egy euróért és egy amerikai dollárért 309 forintot, ugye már majdnem elértük a 300 alatti szintet, onnan fordult. Itt azért jobban meglátszódik, érzékenyebben, gyorsabban reagálnak, mint a tőzsdék a devizák, tehát ez ennek is köszönhető. Európában is még az mindenképpen megemlítettem hasonlóan, a angolok kicsi pluszba, a németek kicsi mínuszba, tehát ott is kivárás van, és hát még az az érdekesség, hogy ugye péntek révén ilyenkor rengeteg makrodat szokott jönni délután folyamán, ma nem jön, tehát még az se fog nekünk ma irányt mutatni, szerintem itt csak az irán-USA tárgyalásnak a különböző részletei azok, amelyek egy kicsit befolyásolhatják a hangulatot.
13: Oké, nagyon szépen köszönjük.
15: Köszönjük.
13: Szép napot, és jó munkát neked
14: is. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
13: Szia. Vavreg Zsolt, lakossági üzletágigazgató mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, illetve a devizapiacokon.
12: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: No kérem, szépen június 21-e a jóga világnapja, mert hogy ilyen is van. Kicsit csináljunk kedvet ehhez a mozgásformához, Váci Virággal, a főszervezővel, aki napfelkelte, napüvülözett flashmobot szervez, hova máshova, mint a hősök terére. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok! Ilyen.
1: Ki, köszönöm mikor, szépen. Miért kezdje jógázni Virág?
2: Hát mindenkinek más és más a motivációja arra, hogy elkezdjen jogázni. A legtöbben egyébként azért, mert itt fáj, ott fáj, egy kicsit fáj a derekam, egy kicsit fáj a vállam, és akkor azt mondták, hogy jöjjek el jogázni, mert az jó lesz.
3: Nyakra szóval is legtöbben... jó.
2: Nyakra
3: jó.
2: Hát a legjobb, igen. Okay. Szóval a legtöbben ilyen mozgásszervi problémákkal kerülnek a jóga órára, mert hogy azt azért már hallották, hogy ez egy olyan jó dolog, hogy itt lehet így nyújtani, meg így erősíteni, meg megerősíti az izmokat, meg a mély izmokat, meg a hátizmokat, tehát a legtöbbször ez a motiváció, és aztán amikor elkezd járni az ember jóga órára, és egyébként megtapasztalja azt, hogy hát ez tényleg jó, valóban kevésbé fáj, valóban rugalmasabb a testem, valóban könnyebben be tudom kötni a cipőmet néhány hét múlva, akkor egy idő után elkezdi azt is megtapasztalni, hogy ez nem csak a testemnek jó, hanem nagyon jól érzem magam a jóga óra után, úgy mentálisan, úgy kipihentem, olyan kevésbé vagyok zaklatott. Szóval úgy szépen elkezd hatni a jóga.
1: Kor, nem, test, súly számít?
2: Semmi,
1: egészségügyi
2: semmi
1: állapot?
2: Semmi az égvilágon. Az a jó a jógában, hogy egyrészt nagyon-nagyon sokféle jógaiskola van. Másrészt nagyon-nagyon szerteágazó a jóga gyakorlatoknak a köre. Tehát akárhány éves vagy, akár fiatal vagy, babakorban el lehet kezdeni a jogát, sőt, magzati korban el lehet, hiszen már kismama jóga is van, és van szenior jóga is, tehát van nyugdíjas jóga, vannak olyan jóga gyakorlatok, amik akár széken ülve lehet végezni, mert ugye itt nem csak fizikai gyakorlatokról van szó, tehát nem csak az, hogy emelgetem a lábamat, kezemet, megfeszítem, stb., hanem például légzésgyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok, meditációs gyakorlatok, és ezek bármilyen furcsa, mind-mind ugyanúgy a testi egészséghez hozzájárulnak. Tehát nem kell feltétlen súlyokat emelgetni ahhoz, hogy, hogy egészséges testünk legyen.
1: Ha valaki bőség zavarával küzdünk, ha beütöm, hogy jogázni szeretnék, hogy lehet eligazodni, mit kell tennie igen. annak, aki igen. tényleg a nulláról indul, és szeretné kipróbálni.
2: Mindenképpen érdemes többféle jógaórát, jógastílus, jógaoktatót is megnézni, meghallgatni, kipróbálni az óráját, mert ez nagyon személyiségfüggő, hogy kinek mi a megfelelő. Vannak dinamikus jógaórák, ahol aztán, ami tényleg felér akár egy edzéssel is, vannak nagyon lassú, beleengedős, ellazulós, mint például a yin jóga, ez egy ilyen nagyon lassú, megengedő, inkább egy nyújtó hatású gyakorlat. Tehát mindenkinek magának kell megtapasztalnia, hogy mi az, ami neki jó. Mindenképpen érdemes kezdő jógaórára menni, tehát arról azért érdemes érdeklődni, hogy ne adj el sem valaki egy haladó jógaórára kezdőként, mert akkor lehet, hogy elmegy a kedve az egésztől. Szóval itt szépen fokozatosan. Aztán vannak olyan jógaiskolák, ahol kifejezetten alaptanfolyamot tartanak. Tehát pont azért, hogy ne az legyen az embernek az első jógás élménye, hogy beesek egy jógaórára, és így szorongok attól, hogy atya égen nem tudom felemelni a lábamat a nyakamba, hanem alaptanfolyam, ilyen 4-6-8 alkalmas tanfolyamok alatt meg lehet tanulni, hogy mi is ez a jóga, mit jelent az, hogy ászana, mi az, hogy légzésgyakorlat, mi az, hogy feküdni relaxációban, mi az, hogy meditáció. Uh-huh. Ez egy nagyon jó rendszer, sok iskola van, ahol így tanítják.
3: Na most jön a legnehezebb rész.
2: Igen.
3: Kedvcsináló nekünk egy olyan eseményre, amely úgy kezdődik az időrend, hogy 4 óra 40 perc gyülekező. Kicsit gyakran kelünk korán ahhoz, hogy ez olyan vonzó legyen a számunkra, viszont igen. a hősök terén ez a bizonyos napfelkelte, napüdvözlet, flashmob azért izgének tűnik. Na szóval,
2: hogy is lesz nagyon, ez? Nagyon nagy élmény, tehát én azt gondolom, hogyha még sosem jógáztatok, akkor is érdemes oda kijönni, már csak a látvány miatt is. Tehát azért azt nem gyakran látja az ember, hogy így a királyszobrok mögül így kibukkan a nap. Szóval az azért egy csodálatosan szép látvány, így hajnali 5 órakor, és pluszban még ott a színes jogamatracon egy 4-500 ember, ahogy ül, meditál, jogázik, szól a gyönyörű zene, ezek főként mantrák egyébként, de modern hangzású, modern feldolgozású, modern hangszerelésű szanszkrit mantrák, amit a jogában szoktunk használni, és ez egyszerűen így együtt egy olyan csodálatos kombó, repülnek a galambok, mosolyognak az emberek, szóval egy ilyen happy feeling egy órában ott hajnali 5-től 6-ig a Hősök terén, szerintem ez egy elég egyedülálló élmény. Aha,
3: ezt hanyadik alkalommal rendezitek?
2: Hát ez most már 2017 óta, tehát 9. éve, de ez nem csak a 9. alkalom, mert volt olyan év, hogy többször is volt, meg volt olyan, hogy fölmentünk a Gellért-hegyre, és akkor onnan néztük a napfelkeltet, szóval körülbelül olyan 18-19. Alkalom ez most már.
1: Ingyenes?
2: Abszolút,
1: Tehát akkor itt a remek alkalom, ki lehet próbálni.
3: De hogyha valaki még nem jogázott, akkor itt ez elkezdheti, hogy itt már azért kell
2: a lesz olyan rész, amit meg fog tudni csinálni, az elején mindenképpen a bemelegítő gyakorlatok, és a napüdvözletekből, ami ugye egy ilyen kötött gyakorlatsor, azt azért már azok ismerik, akik rendszeresen járnak jogázni, de nem egy annyira bonyolult gyakorlatsor, tehát fölemelem a kezem, előre hajlok, hátralépek, lehasalok, fölállok, szóval ilyen jó, nem ennyire egyszerű, de azért lehet, mindenki a maga módján tudja végezni és utánozni ezeket a gyakorlatokat, és a másik, ami nagyon fontos a jogában, hogy mindenki mindenből csak annyit végezzen, ami számára kellemes, jó leső érzés. Én szoktam mondani a jogaóráimon, hogy ez nem egy kiképző tábor, én nem egy kiképző tiszt vagyok, ha jól esik, csináld, ha azt érzed, hogy a testednek ez jó, persze picit kell a határokat feszegetni, és mindig a komfortzónán egy picit túllépni, mert abban van a fejlődés, de nem kell kínozni magunkat, mert ez semmiképpen nem elvárás, sőt, kifejezetten nem ajánlott a jogában, hogy fájdalomig kínozzuk magunkat.
1: Milyen stílusú lesz a mostani gyakorlás? Hata, iyengar, stb.?
3: Jaj, Maszkó, te nagyon képben vagy.
1: Én csináltam. Csak már elmúlt.
2: Én
1: iyengarra jogát csináltam éveken keresztül.
2: Hát akkor
1: mert sem a korom, sem a hajlékonyságom, sem a súlyom, semmi nem predesztinált. Erre kipróbáltam. Óriási derültséget okozva a gyakorlótársaknak, de ezt is bevállaltam. Mindig én voltam a hátsó sorban, mert nézhetetlen volt a teljesítményem.
2: Ez a leggyakoribb kifogás, hogy én nem vagyok elég hajlékony. Pedig jogázni kifejezetten azoknak ajánlott a leginkább, akik nem hajlékonyak, hiszen a joga fogja meghozni azt, hogy kellőképpen hajlékonyak legyünk. És ez nem jelenti azt, hogy mindenkiből indiai gumiember lesz, mert mások az adottságaink és egyéniek az adottságaink. De bizonyos határokon belül kell, hogy rugalmas legyen a testünk, mert akkor lesz hosszú életű, egészséges létezésünk, hogyha ez a test, amiben vagyunk, az még sokáig kiszolgál minket, és ez nagyon jó.
1: Az az igazság, hogy én küzdősportozom, az meg ugye merevíti az embert rendesen, soha nem voltam olyan jó formában, mint amikor a kettőt együtt csináltam.
2: Ugye? Na, örülök, hogy ezt mondod. Igen, pontosan, akik valamilyen ilyen komolyabb fizikai sportot végeznek, futnak, edzenek, aerobikoznak, nem tudom, emellé is a jóga kifejezetten nagyon-nagyon jó.
3: Oké, akkor még egyszer most, az időpont.
1: Igen, időpont, helyszín az már egyértelmű, hogy a Hősök tere, de mikorra kell érkezni. Ja, és mit vigyünk magunkkal, ha mondjuk nem vagyunk felkészült jogát?
2: Csak is egy jogamatracot, vagy egy polifómot, vagy ilyesmi, de egy matracot, amit le tudsz tenni oda arra a gyönyörű szürke kövezetére a Hősök terének. Tehát vasárnap hajnali 4:45-kor van a gyülekező, 5 órakor kezdünk gyakorolni, és a Hősök tere. És 6-kor már vége is, úgyhogy utána lehet egy jót aludni még.
1: Aha. Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon sok sikert a rendezvény lebonyolításához, és
2: nagyon
1: akkor hajrá jogázó.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, várunk mindenkit.
1: Jó gyakorlást kívánunk, köszönjük.
2: Köszönjük, sziasztok.
1: Szia, Váci Virág főszervezővel beszélgettünk, akik egy flashmobot szerveznek a hétvégén, június 21-én a Hősök terén.
3: A jóga világnapja alkalmából, és az a neve, hogy a nap felkelte napüdvözlet flashmob.
0: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, bevzár Mókatára, Miki bácsinak, Gabi bácsinak, Bali bácsinak, Bandi bácsinak, Ede bácsinak, mindenkinek bezár a Mókatára a hétvégén, sőt az enyém kisenyit a jövő héten, jól megérdemelt vizitúrázás lesz, hogyha a Tiszáhat környékéről megszaporodnak a bulvárhírek, akkor azok mi vagyunk, elnézést ezért, úgyhogy nem akarok tudni senkiről semmit.
3: Honnan,
1: a következő egy hétben. Nem tudjuk. Ez egy rugalmas túra, rugalmas embereknek.
3: Na jó, majd utólag kifaggatunk.
1: Annyit még elárulok, hogy ugye volt egy olyan vizitúránk, amikor ugye a római Limes mentén csónakázott végig a gladiátorok és a légiós hagyományőrzők közössége. Most bemerészkedünk a Barbarikumba, és a Barbarikum egyik legfontosabb folyóján, a Tiszán próbáljuk a barbárokat.
3: Ja, ez gladiátor program.
1: Igen.
3: Hát akkor minimum, hogy folyás irányjal szemben haladtok, ugye?
1: Nem, a parton fogunk kenuval közlekedni.
3: Okay. Na, köszi a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, de még nem vagyok addig. Úgyse fogják mantrázni, de én mantrázom, hogy dobozlégzés, mikrobiom, reprodukciós ráta, GDP termelés. Ebben kell mozogni a jövő héten is, mert számon kérem, ha visszatértem. Mindenkinek szép napot, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás Mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
8: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Az országgyűlés jövő héten tárgyalhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A Kék túra egyes szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés. Kuvait növeli az olajtermelését. Folytatódik a kánikula, délután 34 fok is lehet. A néhol megnövekvő gomoly felhőkből nem várható csapadék. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Kedd éjfélig jön az év első nagy hőhulláma. A hirtelen felmelegedés nagyon megterhelheti a szervezetet. Kigyulladt egy hulladék lerakó reggel Cegléd külterületén. Mintegy 700 négyzetméteren ég a kommunális hulladék az M4-es autópálya közelében. 40 tűzoltó 10 járművel vonult a helyszínre.

0: szennyezés. A túrázók biztonsága és tájékoztatása érdekében a Magyar Természetjáró Szövetség egy folyamatosan frissülő online térképet hozott létre, amelyen pontosan nyomon követhetőek az igazoltan vagy feltételezhetően veszélyes szakaszok. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén igazoltak szennyeződést, ami megközelítőleg 5 kilométernyi kék túraszakaszt, valamint további mintegy 30 kilométernyi egyéb turista utat érint. Több budapesti közlekedési és városfejlesztési beruházás is uniós forrásból indulhat el a következő években, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a helyreállítási alapból két Budapest szempontjából fontos elemet emelt ki, az egyik a hévek járműcseréje, a másik egy országos bérlakás és kollégium építési program lehet. A végleges projekt listákról még nincs minden esetben kormányzati döntés. Kuvait növeli az olajtermelését. Egy héten belül napi 2 millió hordót hoznak felszínre. A régióban zajló háború miatt most csak napi 500 ezer hordó a termelés. Az Egyesült Államok és Irán a közel-keleti katonai konfliktus lezárását célzó egyetértési megállapodás részeként tekintik, hogy megnyílik a Hormuzi szoros a tankhajók akadálytalan forgalma előtt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, a Balaton 22 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Legalább olyan pörgős volt 2025 utolsó negyedéve a speed folk freak punkban utazó Bohemian betyár számára, mint amilyen a zenekar dalainak ritmusa. Hat állomásos ázsiai turnéjuk után végigcsináltak egy szintén hat állomásos magyar és egy 10 állomásos európai koncertkörutat. A kontinenseken átívelő nagy száguldás közepette úgy esett, hogy még Úgy esett című számukat is megjelentették. Magukhoz képest meglepően szoftos szerzeményt hoztak össze. A dalszöveget tekintve mindenképp, amely a hegedűs énekes Palágyi Máté, Kakas és párja harmonikus magánéletéről szól, és még esküvői fogadalmuk is bekerült a sorok közé.
2: Egyetlen percét át nem aludtuk,

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közénk bújt egy harmadik.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Bohémien Betyárs, és hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bár a zenekar nevét egy szombathelyi buszjárattól kapta, a 30Y tagjai 2000-ben ismerték meg egymást Pécsett, és akkor alapították a zenekart. A város könnyű zenei életében is sikerült fontos helyet elfoglalniuk, melynek legjelentősebb állomását a pécsi legenda, a Kispál és a Borz zenekar előtt való fellépésük jelentette. Szövegeikben előszeretettel boncolgatnak társadalmi, szociális témákat. Ilyen az Éhezők jól lakottak című számuk, amelyben Mucsi Zoltán is szerepel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1948-ban született és 17-ben elhunyt floridai Charles Bradley a 60-as években kezdett énekelni, James Brown feldolgozásokkal kápráztatta el közönségét, de csak 2002-ben adott ki először lemezt. Fiatalkori eltűnésének oka, hogy kísérő zenekarának minden tagját besorozták a vietnámi háborúba, ezért hosszú időre visszavonult a zenéléstől és polgári foglalkozásokat űzött. Például 10 évig szakácsként tevékenykedett. Idősebben már gyakori vendég volt a stúdiókban. 2011-ben például a Stay Away-t énekelte fel a Manan Street Band kíséretével egy Nirvana emlékalbumra. Ilyen az, amikor Shave bácsi funkot süt ki a punkból.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Eddie Redmayne angol színész. 2015-ben Oscar-díjat nyert a Mindenség elméletében nyújtott alakításáért. A legtöbben Goethe Salamander professzorként ismerhetik a legendás állatok franchise-ból. Céleszt angol énekesnő dalszerző. 2020-ban Brit Awards-díjat nyert Rising Star kategóriában. A legtöbben 2021-es Brit listavezető albuma a Not Your Muse kapcsán ismerhetik. Kettejük karrierje több ponton is kapcsolódik. Céleszt énekelte Redmayne 2020-as filmje a Chicagói hetek tárgyalása betét dalát, a Hear My Voice-t, amelyért társszerzőként Oscarra is jelölték. Szintén ő adta elő a színész 2024-es sorozata a Sakál napja betét dalát, a This Is Who I Am-et. Így lehetett, akármilyen sikeres a Not Your Muse nagylemez, a címe nem feltétlenül igaz. Ők ketten valamilyen szinten egymás múzsái.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Wetlag elnevezésű brit rock együttes 2019-ben jött létre a White-szigeten. Ez a kis földarab a La Manche csatornában fekszik, néhány kilométerre a brit partoktól. 1897-ben itt állították fel a világ első rádióállomását, és egy itteni lakos találmánya a légpárnás hajó, amely azóta is a leggyorsabb közlekedési eszköz, ha el akarunk jutni erre a szigetre. A zenekar neve is állítólag onnan ered, hogy bárki, aki korábban csónakkal közelítette a szigetet, csak úgy tudott partra szállni, ha közben belegyalogolt a sekély vízbe, és így nedves lett a lába. Ryan Teasdale és Hester Chambers hívta életre saját névre keresztelt nagylemezük 2022-ben a Brit Albums Chart, az Ausztrál Aria Albums Chart és az Irish Albums Chart első helyére is felkerült. A 65. Grammy díjátadón ők nyerték a legjobb alternatív zenei album díját, illetve elnyerték a 2023-as Brit Awards legjobb új előadójának és a legjobb brit csoportnak járó elismerést is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Georges Ben 1963-as szerzeménye a Más Canada minden idők egyik legismertebb brazil dala. Címének jelentése, jaj, nem már! Ezzel a felkiáltással küldi el az útjában álló embereket a dalszöveg lírai énje, mert a közelben szambát járnak. Ezért táncos lábú hősünk minél előbb oda akar menni. Közben kántálással megidézi Obát, a folyók harcos istennőjét, feltehetőleg azért, hogy az istenség segítse a tánc sodrását. Sergio Mendes két alkalommal is sikerre vitte a számot. 1966-ban a brazil Sessenta e Ses zenekarral, 40 évvel később pedig a The Black Eyed Peas-zel. Több mint 300 további feldolgozásból kiemelkedik Ella Fitzgerald 71-es angol nyelvű, szkettelős átirata és a Samba királynő Elsa Soares egy évvel korábbi verziója.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Teljes körűen felülvizsgálják a dohány és kaszinó koncessziókat. Legkorábban jövő tavasszal indulhat a régvárt parkosítás a Városligetben. Folytatódik a kánikula, ma 34, hétvégén 37 fok is lehet, a néhol megnövekvő gomoly felhőkből csak vasárnap lesznek záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a dohány és kaszinó koncessziókat, valamint az ezekhez kötődő szabályozásokat. Az ügyben illetékes közlekedési és beruházási miniszter egyelőre nem beszélt arról, hogy pontosan milyen lépések várhatóak a kormánytól, azt viszont elmondta Vitézi Dávid, hogy egyértelműen nem a családi vállalkozásokat vagy a kisvállalkozókat szeretnék ellehetetleníteni a lépéssel, hanem a politikailag jól ismert szereplőköz nagy számban kerülő, nagy forgalmú dohányboltokat próbálják kiszűrni. A kaszinók kapcsán közölte, olyan koncessziók is vannak ezek között, amik 35 éves időtartamra, 2061-ig érvényesek. Ezeknek a tulajdonosi köre jól ismert szereplőkből áll, akár volt kormánytagokig is el lehet érni, tette hozzá. A kormány módosította a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló kormányrendeletet. A ma életbe lépett szabályozás szerint azok az állami szervek, amelyek eddig kötelesek voltak a központosított rendszeren keresztül intézni a beszerzéseiket, mostantól önállóan is köthetnek kommunikációs szerződéseket és kiírhatnak közbeszerzéseket. Legkorábban jövő tavasszal indulhat a rég várt parkosítás a Városligetben. A kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a parkban, hanem a zöld felületek helyreállítása, a Hősök tere megújítása, valamint a teljesen autómentes liget kialakítása kapja a hangsúlyt. Vitézi Dávid közölte, hogy a már elkészült létesítményeket nem bontják el, és nem hagynak maguk után félbehagyott torzókat sem, ám a területet a jövőben kizárólag zöld felületként fejlesztik tovább. Újraindul a visegrádi együttműködés. A lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkozik a magyar miniszterelnökkel. Magyar Péter közölte, a közelgő megbeszélés elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. A G7 csúcson teljes megegyezés született arról, hogy hogyan helyezzenek nyomást Vlagyimir Putyinra, közölte az ukrán elnök a brüsszeli EU csúcs előtt. Volodymyr Zelenszky hozzátette, azt is végig tárgyalták, hogy hogyan kényszerítsék rá az orosz elnököt arra, hogy hajlandó legyen a tűzszünetre. Az Európai Tanács kétnapos ülése során 5 újabb csatlakozási fejezet megnyitásáról is tárgyalnak Brüsszelben. A tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón kiderült az is, hogy a csúcson nincs tervben kétoldalú találkozó Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky között.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Forróság lesz a hétvégén, szombaton 36, vasárnap 37 fokot is mérhetünk. Holnap egy-egy zápor, zivatar csak az északi tájakon fordulhat elő, vasárnap azonban már sok felé lehetnek záporok, amelyet viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalonta 15-22 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rosszkor?
1: Pont jókor.

0: díjas magyar köztársasági arany érdemkereszttel kitüntetett és nemzetiségekért díjas színésznő is vagy.
1: Akit, hát igen, az voltam meg először.
0: Igen, akit köszöntök, szia!
1: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszélhetünk, de először is a 32 évesek lettetek. 1994-ben alakult a Cinka Panna cigány színház, egyedüli cigány színházként. Az a hitvallás, hogy bemutassatok helyzeteket, életeket, történeteket, és emellett legyen a cigánykultúrának utánpótlása, és amelyre csak lehet el legyen víve, de nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt napjainkban érvényesíteni.
1: Igen, hát ugye ez a hivatalos megfogalmazás az alapító okiratunkban, aztán, hogy ebből mi valósulhat meg, mi valósulhatott meg, az egy másik kérdés, ez volt a cél, ez még ma is cél, van, ami létrejött, van, ami nem. 94-ben ugye úgy gondoltuk, hogy lesz egy állandó színházunk, mármint kőépület, ahová el lehet látogatni, nem jött létre. Ugye ez az utánpótlás neveléséhez azért nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen állandó helye egy színháznak, ahol azért a gyerekeket minden évben, az újakat tudja fogadni, a régieket tudja képezni. Tehát egy állandóság fennállása szükségeltetne ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ez nem sikerült. Tulajdonképpen egy utazó színház lettünk. Én nem vagyok az a típus, aki tűzön víz és bármi áron. Uh-huh. Aki ilyen típus, annak sikerül. De
0: tehát mivel, te nem tapostad ezt?
1: Hát politikailag én nem vagyok az a típus, aki odaad mindent, odaad dob mindent azért, hogy valamelyik politikai pártnak a liblingje legyen. Na most ez szükségeltetett volna ahhoz, hogy bárhol, bármikor helyet kapjunk. Tehát a lehetőség azért ilyen szempontból megvolt, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen fontos dolognak, mint egy cigány színház, ahol több százezres, hanem egy millió fölüli nemzetiségnek a színházáról van szó, az nem lehet egyik politikai pártnak sem a kiszolgálója. Na most, amikor én ezt felmértem, akkor természetesen azt mondtam, hogy hát jó, hát hogyha itt a politika nem tartja ezt fontosnak.
0: Há, igen, ez lett volna a kérdésem, egyik hogy sem. Nem lehet a kiszolgálója, viszont közben pedig pontosan azért, amiért kell, mondod, hogy mekkora nemzetiségről van szó, meg hát ugye ez az elmúlt 30 évben csomó kérdés volt ezzel, mit csináljunk a cigányainkkal, ugye hányszor volt ez a kérdés, hogy mit, hogy.
1: Mert probléma.
0: Igen. Akkor ez pont feladat lett volna, hogy ha van valaki, aki azt mondja, hogy egy művészeti központot teremt ennek, akkor az támogatva legyen. De
1: mivel nem nagyon tudnak a cigányaikkal mit kezdeni a különböző politikai pártok, mert nem igazán tudják, hogy hogyan lehetne jól kezelni a legnagyobb nemzetiséget, ezért a legegyszerűbb módon húzzák meg a határokat, és nagyon mondhatni primitív módon fogalmazzák meg azt, hogy hát a legnagyobb nemzetiség potenciál van benne, erő van benne, és hogyha összefog ez a nemzetiség, akkor komoly politikai erő is lehet. És ez igaz is. Nem véletlenül veszik meg a szavazatokat a tudatlan településeken, 5000 forintért zsákkrumpli és a többi. Erről már mindenki hallott, mindenki tud, ez nyílt titok volt, most már meg nem titok. Ebből a szempontból gondolkodtak a politikusok legtöbb alkalommal. Következménye ennek a hozzáállásnak az, hogy a cigányok továbbra is tanulatlanok, egyre jobban lecsúsznak, minden kormányváltásnál belettünk hívva többen a cigány művészek közül, akik jelentős személyek a roma kultúrában, és megkérdezték, hogy na akkor írjuk le, fogalmazzuk meg, adjuk be, mit szeretnénk, hogy akarunk, mi a javaslatunk, mi ezt megtettük háromszor, négyszer, ötször, és én azt mondtam a hatodiknál, hogy nem vagyok hajlandó. Uh-huh. Mert igen, majd leültünk, beszélgettek velünk, beadtuk ezt a bizonyos több száz oldalas ötletet, berakták rögtön a fiókba, de kifelé azt kommunikálták, hogy ők a roma művészekkel egyeztettek. És maradt minden ott, ahol volt. Mm-hmm. Úgyhogy én innentől kezdve úgy gondoltam, hogy nincs más lehetőségünk, mint hogy csináljuk tovább a dolgunkat, amihez mi értünk, és járjuk az országot. mint utazótársulat.
0: Igen, mint utazótársulat, és ez a mai napig így van, és nem is tudom hány éve, most már jó 6-7 éve, hogy mi először beszélgettünk, még egy másik rádióban, és képzeld, nagyon

0: megmaradt nekem abból az interjúból, hogy meséltél arról, hogy amikor tényleg a leges, legtávolabb lévő kis településen, ahol még egy művelődési ház sincs, és tényleg a nem tudom hol léptek fel, és adtok elő egy darabot, és mutatjátok meg, és hogy mekkora erőt ad neked, amikor látod a kis cigány gyereknek a szemében a felcsillanást arra, hogy ilyen van, hogy ezt lehet csinálni, és amikor megérzi azt, hogy akár ő is lehet az, aki majd a színpadon áll egyszer csak, és talán azt mondtad, hogy ez neked mindent megér, hogy meg tudod mutatni ezt, hogy van a művészetnek ereje, lehet hozzá kapcsolódni, de te magad is lehetsz az.
1: Persze, hát ez talán ez a legfontosabb célja egy kulturális
0: missziónak, hívjuk így nyugodtan.
1: Köszönöm. Hát végül is az, hogy reményt adni egy olyan rétegnek, akik már évszázadok óta el vannak nyomva, és akik azt nem hiszik el, hogy ők szemlesütés nélkül beléphetnek egy élelmiszerboltba, tehát akkor ez a valaki hogy tudja azt esetleg elképzelni, vagy hogy lenne reménye arra, hogy ő gimnáziumot elvégezhet, ő egy színművészeti főiskolát, vagy egy zeneművészetit, vagy egy képzőművészetit, bármilyen felsőoktatási iskolát elvégezhet, diplomát szerezhet, és lehet belőle valaki. Szóval itt már a gyökerénél meg van mérgezve valami, ami hát bizony nagyon régóta így van, és ezért fontos az, amikor mi akár csak egy gyerekkel is találkozunk, mert hát talán már negyedik generáció is kijött, akiknek a szülei, nagyszülei nem dolgoznak, tehát munkanélküliek, és ott nő fel egy gyermek, és azt látja, ezt látja. Akárhogy is szépítjük a dolgot, azért egy gyereket a példa nevel a legjobban. Értendő ez a szülőre, a tanárra, a pedagógusra, a barátra, a szomszédra, mindenkire. Tehát a példát nézik, egy gyerek a példát nézi, nem azt, hogy mit papolsz neki.
0: Így van.
1: Kezdődik a legnagyobb probléma, és addig, amíg a szülők nem tudnak dolgozni, nem kapnak munkalehetőséget, vagy akik nem akarnak dolgozni, azokkal megértetni, hogy miért fontos ez, és dolgozni kell, rávenni őket. Mindenféle eszközt meg kell próbálni, hogy bevonni őket a társadalomba olyan módon, hogy visszatérjenek, dolgozó emberek legyenek azért, mert enélkül a következő generáció, akiket ők nevelnek, vagy nem nevelnek, vagy rosszul nevelnek, már egy következő szintre léphessenek. És nagyon érdekes, mert ugye mi foglalkozunk vidéken, mi úgy hívjuk, hogy drámapedagógiai nevelés, na de hát most egy putriba mit tudok én drámapedagógiát tanítani? Van olyan hely, ahol igen, de tényleg a legegyszerűbb dolgokat kellett megbeszélni, megmutatni a játékon keresztül, kihozni belőlük, helyzetgyakorlatok, tehát ilyen szempontból azért a színházhoz volt köze, tehát a mi eszközeinkkel.
0: De a legegyszerűbb alatt mit értesz?
1: Mondjuk egy rendőr igazoltatás. Tehát ami problémát okoz a cigányoknak, hogy ők rögtön...
0: Egy szituációt
1: megmutatni. Hogy zajlik egy ilyen igazoltatás, és hogy ez arról az oldalról, a rendőr oldaláról, és a cigány oldaláról, ez mi a jó, mi a nem jó, ki hol hibázott, mit hibázott, hogy lehetett volna. És akkor ebből ilyen játékokból, vagy a szülővel, vagy a szerelmével a probléma, konfliktus, és hogy lehetett volna, hogy kellett volna jól csinálni. Na most ebből ez tulajdonképpen arra jó, hogy megnyitjuk őket, a lelküket. Tehát a bizalmat kell kialakítanunk először, utána lehet velük mélyen beszélgetni arról, hogy igazándiból ők mit élnek át, mi a problémájuk, látnak-e kiutat, hogy látnak, és mi mit látunk, mi hogy látjuk azt, hogy ők hogy élnek, és mi lehetne a kiút, mi lehetne a segítség. És én konkrétan minden alkalommal azt láttam, hogy óriási probléma, hogy a gyerekek, a fiatalok, a kicsik, de még a 15-6-7-8 évesek is szeretnének ebből a mókuskerékből kilépni. De persze, hogy mivel azon a szinten vannak, mint a szüleik, ezért a szüleik nem tudják nekik megmondani, hogy gyerekem, ezt csináld, azt csináld, mert ők is bajban vannak, sőt, még nagyon nincs bajban van, akarnak segíteni, akarnak okosak lenni, okosnak mutatkozni, és ezáltal még nagyobb hülyeséget mondanak a gyerekeiknek, hazudnak a gyerekeiknek. Amikor mi foglalkoztunk csak gyerekekkel, akkor azt vettük észre, hogy hazamennek, a szülők nem értik, hogy mi történik ott a gyerekeikkel, mit tanítunk nekik, mi hogy foglalkozunk velük. A gyerek miért mondja otthon azt, hogy így kéne, úgy kéne, a Judit néniék ezt mondták, azt mondták, így tanácsolták, és akkor ugyan hagyjan már, mert az hülyeség, ezek Pestről jöttek, ezek se tudják, hogy miben. És egy észrevettük, hogy a gyerek másnap jön be, és a nullára került, tehát semmit nem ért az, amit mi tanítottunk esetleg, vagy amit elértünk. És na, akkor jöttem rá, hogy akkor nem így kell ezt csinálni, hanem úgy, hogy be kell vonni a szülőt. A szülővel együtt kell a gyereket tanítani, továbbképezni, hogy az, amit tanítunk a gyereknek, ne vesszen kárba.
0: Igen, meg hogy a szülő is érezze maga jelentőségét.
1: Abszolút.
0: Tehát az
1: öröm, az a szülő részéről, hát majdnem többet foglalkoztunk a szülőkkel, mint a gyerekkel.
0: És akkor hogy volt, hogy úgy hirdettétek meg, hogy akkor
1: szülőjavító volt a címe konkrétan. Aha. Ez egy próba foglalkozás volt, tehát mi sem tudtuk, hogy hová fog ez kifutni, és ennek van elét jogosultsága. Jönnek-e egyáltalán, mi hogy tudunk velük foglalkozni, itt azért már egy kiforrott felnőtt emberről van szó, emberekről, úgyhogy nagyon-nagyon izgultunk, és nagyon-nagyon féltünk, hogy lehet ez majd a gyerekekkel együtt, és az egy kváz volt a fejünkben, mi se tudtuk, hogy mit fogunk majd csinálni. Tehát ez egy kísérlet volt tulajdonképpen, viszont olyan sikeres volt, amire mi nem is számítottunk, meg álmodni sem mertünk róla, mert hát nem is tudtuk, hogy hová fog ez kifutni, és most már az tapasztalat, még szükségünk lenne 2-3 évig ezt kifejezetten úgy végigcsinálni, hogy ebből egy innovációs anyagot is tudjunk csinálni, amit továbbadhatunk más szervezeteknek, de magát esetleg az ötletet is, már az is éppen elég, hogy gyerekek, vonjátok be a szülőket.
0: Hát ez már nagyon jó kiindulási pont lenne.
1: Abszolút,
0: amire igen. Tényleg azt lehet mondani, hogy néhány generáció múlva már azért...
1: Igen, rögtön tudunk egy olyan ugrást elérni, amit egyébként lehet, hogy 2-3 generáción keresztül tudunk csak megtenni. És itt térek vissza, hogy a társadalmi probléma is, azt hiszem, hogy itt fogalmazódik meg, hogy nagyban is ezt kell csinálni. Tehát mi ezt piciben, nagyon piciben csináltuk, de ez igazolja azt, hogy ami piciben működik, az működik nagyban is. Csak erre egy rá kell jönni, kettő, ennek a mikéntjét ki kell dolgozni. A családot kell fejleszteni, mert a gyerek még mindig abban a közegben van. És a gyerek a cél, ez így van, hogy a gyerek tanuljon tovább, és legyen.
0: Na de hát ez úgy fog tudni.
1: Na de hát abban a közegben, tehát együtt emelem ki a fészkével együtt.
0: Hát igen, meg úgy fog tudni, hogyha erre megvan a támogatottsága.
1: Persze, így van, hát pontosan erről van szó.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Jónás Judit, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója és vezetője, Domján Edit díjas, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és nemzetiségekért díjas színésznő, akivel folytatjuk zene után, maradjatok ti is.
2: Rádió Café. Van barátod.

Hello, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgass továbbra is a Rádió Cafét, mert itt van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Jónás Judit, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója, vezetője, Domján Edit díjas, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és nemzetiségekért díjas színésznő. Ugye beszélgettünk a színházról, ami most már 32. életévében van, arról, hogy tulajdonképpen utazó színház lettetek, tehát a színházi darabok bemutatásán és a történetek bemutatásán túl. Nagyon fontos cél az, hogy elérjétek a roma családokat, hogy tudjátok őket edukálni, hogy megmutassátok a gyerekeknek, hogy van lehetőségük az életükben, világban. A művészet nagyon sok mindent rejt magában. És odáig jutottunk, hogy azt mondtad, hogy ez a felismerés megjött, hogy ezt a szülőkön keresztül kell, hiszen a szülőnek is mutatni kell azt, hogy mi az, amit ti a gyereknek tanítotok, hiszen ha ő nem barátkozik meg ezzel, akkor nem is fogja tudni támogatni abban, hogy ezen az úton haladjon.
2: Igen, és őket is lehet, és kell is fejleszteni. Igen. Nyitottá tenni arra, amit ami a gyereknek a jövője tulajdonképpen. Tehát ő is el kell, hogy higgye, hogy a gyerekéből lehet bármi. Támogatni kell, tanulni kell a gyerekeknek, mi mást mondhatnék, hogy belőlem is lehet színész. Persze, hogy lehet. De nagyon sokat kell tanulni. Ezt azért tudatosítani kell bennük, mert azért az általános iskolát el kell végezni, a gimnáziumot el kell végezni, és utána az egyetemet is el kell végezni, jó esetben. Most gondoljunk bele, hogy nagyon szegény putriból egy fiatal kis gyerek elindul, és úgy indul el, hogy szeretné, de nincs benne semmi remény arra, hogy hit nincs benne. Akkor az hogy meddig fog eljutni, sem eddig.
1: Hát ez sajnos, hogyha a személyiségben nincs benne ez a belső hatóerő, akkor ez azért már kimutatott, hogy sokkal nehezebb. Akinek meg a körülményei ellenére is benne van ez a fajta optimizmus és nyitottság és hit, ott is ez nagyon sokat nyom alatban.
2: Igen, úgyhogy mi ezt láttuk, hogy mi reményt, hitet tudunk adni.
1: De benned van, mert te viszont ezt csinálod folyamatosan.
2: Abszolút, tehát ezt nem csinálnám, nem tudnám csinálni, ha nem lenne benne.
1: Nem lenne, és te honnan hozod?
2: Hú, hát nem tudom, hogy valószínűleg, hogy így is születtem.
1: Tehát a személyiségednek része.
2: Igen, de azért a gyökereimben látom, tehát a felmenőimben, főleg apai részről. Én még volt szerencsém a nagyszüleimnél, Vanyarcon és Bujákon, az anyai és az apai nagyszüleimnél, és mind a kettőnél Cigánydombon, nyaranta élni, tehát nyári szünetben. Amiért én olyan hálás vagyok, hogy én azt megtapasztalhattam azért éveken keresztül, hál' Istennek, hogy milyen a Cigánydombon élni, és onnan egészen, most mondhatom, hogy a csúcsig. Tehát, hogy ami közte van, azt mind-mind megéltem. Ahhoz, hogy a Cigánydombról a...
1: Ez mit jelent pontosan, ez a Cigánydomb?
2: Hát ez pontosan azt jelenti.
1: Uh-huh. Igen, csak szeretném, ha...
2: Tehát a falu végén, kirekesztve, külön, okay. Kinek jobb minőségű háza, kinek borzasztó, szó szerint putria, amin átfúj a szél, ami földdel van tapasztva, víz nincs, semmi sincs, infrastruktúra, van az erdő, meg a mező. Uh-huh. Szóval, mint lehetőség, hogy ott gyümölcsöket, erdei gyümölcsöket, gombát, stb. Szedjenek, akár a mezőn ürgét fogni, ami hát a legnagyobb eledel volt abban az időben. Aki éppen a faluban kapott munkát, úgy mondták, hogy a jobbfajta cigány, az kapott a parasztoktól ugye kisebb-nagyobb segédmunkát, az ugye tehetősebb lett, a tehetőséget értem azt, hogy mit tudom, én most tudott venni egy kiló cukrot. Tehát nagyon nagy szegénység, szóval az igazi nagy szegénységet tapasztaltam én meg. Kútról hordta mindenki egyetlen kútról a vizet, vállon, két vödörrel, tehát ott is a családok azért különbözőek voltak, volt, aki már előrébb tartott volt, aki benne ragadt ebben, alkohol miatt, vagy egyéb, vagy nem is tudom, szóval ott is volt már különböző, azon az egy kis dombon azt tapasztaltam én, hogy különfélék voltak a cigányok, tehát akibe akarat volt, az előrébb jutott, akiben nem volt annyi akarat, az nem.
1: És mi az, ami miatt te úgy emlékszel erre vissza, hogy ez egy boldog gyerekkor volt? Mi az, amit te ezektől a nagyszülőktől hoztál?
2: Hát nézd, egy gyerek azért azt hiszem, hogy másképp éli meg, abszolút, mint egy felnőtt, tehát nekem az erdő szélén az emlékeim, ahogy a szamócát, erdei szamócát gyűjtöttük, befeküdtünk a fűre, és néztük a felhőket, ahogy szállnak tovább. A tehenek jöttek csapatostul legelni, és mi éreztük azt az illatot, mentünk utánuk, vagy télen, amikor hó esett, és egy laborba csúsztunk le a dombról, akkor az első szerelem. Tehát ez én csak a jó részét tapasztalhattam meg, de érdekes módon megmaradt bennem filmszerűen az is, hogy ahogy néztem a szegényeket, tehát mindent észrevettem, megmaradt bennem, és valószínű, hogy ez is vezetett ahhoz, hogy én most ma itt tartok. Tehát, hogy
1: meg az, hogy te ezzel foglalkozol.
2: Igen. Tehát azért láttam a szegényeket, láttam a kínt, a kínlódást, a veszekedéseket, a verekedéseket, ahogy egymásnak segítettek, vagy nem segítettek, a parasztok hozzáállását, véleményét. Tehát szerintem ez az, ami ugye gyerekkoromban belém ívódott az én lelkembe, agyamba, és ezért lettem ennyire érzékeny erre a témára.
1: De ti családilag akkor már nem ott éltetek?
2: Nem. Nagyszüleim éltek csak ott. Tehát apám ugye már 6 évesen a hajnal 4-kor föl kellett kelnie. Ő volt a legidősebb. 10 gyerek volt, 10 voltak testvérek, és ő volt a legidősebb, és a hajnalban neki is, de a többinek is, tehát egyik sem maradt ki. Föl kellett kelnie, állatokat etetni, ami éppen volt, kihajtani a tehenet, vagy teheneket, tehát dolgoznia kell. De mellette járt iskolába, nagyon érdekelte apámat, és a kitörési vágy. Szóval az óriási nagy volt benne, azt tudom, hogy de a nagyapám is már kőműves volt, aki tulajdonképpen majd, hogy nem fél Nógrád megyét építette.
1: Tehát akkor te láttad.
2: Igen, tehát a mi családunk már egy olyan szintre lépett, akit ki akartak törni. Tehát az akarat iszonyatosan bennük volt. És sikerült is mindegyiknek. Tehát a 10 testvér közül mindegyik ma már aki él belőlük, mert sokan meghaltak sajnos, de mindegyik nagyon-nagyon jó módú lett, nagyon, a munka, már a másik oldalra estek át, és a munka miatt megbetegedtek, annyit dolgoztak, csak a munka volt az életük lényege, értelme, öröme, tehát a másik oldalra estek át. És
1: igen, az önmegfogalmazás akkor tulajdonképpen az lett, hogy a munka értéke, meg a munka az, ami hozza neki azt, hogy ő jól legyen.
2: Igen, és a pénz, hát természetesen, mert hát rengeteg pénz járt az, hogy ennyit dolgoztak, és ők
1: hát de ha soha nem volt.
2: Nem voltak arra szocializálódva, igen, hogy sok pénzük legyen, azzal mit kell kezdeni.
1: Mit kell kezdeni, hogy kell érezni hogy magad.
2: Hogy kell azt úgy kezelni, hogy jól is érezd magad, és hogy esetleg élvezd az előnyeit. Tehát semmi, hát ők keresték a pénzt, és az evésen kívül, ami hát ugye a létfenntartás, meg hát a cigányok szeretnek főzni, enni, és a többi, azon kívül semmi. Tehát az én szüleim, akik nagyon-nagyon gazdagok lettek, kétkezi munkájukból, akkor hagyták abba, amikor úgy megbetegedtek, hogy már nem tudtak dolgozni, de apám például cukorbeteg lett, és a megvakult, és a fal mellett még mindig akart menni dolgozni, hogy a falat tapogatta, tehát borzalmas volt nézni ezt a szörnyűséget, de életében egyszer volt külföldön. Talán 2-szer voltunk állatkertben.
1: Hát igen, hát ezt nem tudta, hogy kell
2: szóval
1: csinálni.
2: Nem tudta konkrétan élni. Nekik a munka volt az élet, és az, hogy azt pontosan érezték, hogy a családjuknak azon keresztül tudják megadni, hogy majd a gyerekeik tovább tanulnak. Ugye itt jött az, hogy majd a mi gyerekeink lesznek diplomások, és hogy a megbecsülést azon keresztül tudják a többségi társadalomtól megkapni. Nagyon nagyot léptek a cigánydombtól mondjuk a fővárosi létig.
1: Igen.
2: nagyon nagy volt, az kisebbe kellett volna.
1: És akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ezekből az emlékekből táplálkozva, meg a saját életutatból táplálkozva él a színészeted és a színházad. Hiszen, hogyha valaki megnézi a repertoárt, azért nagyon sokféle fajta darabbal operáltok. Nagyon sok stílus megtalálható, és nagyon sok mondandó.
2: Igen, ez a lényege a színházunknak. Sokan kérdezték alakulás óta, hogy akkor ez azért cigány színház, mert hogy cigányok játszanak csak, de hát dehogy is, hát ez egy nagy tévedés. Nem, ennek az a lényege, hogy a cigányokról szól valamilyen módon, igen. De én inkább azt mondom, hogy a társadalmunkról szól úgy, hogy mi cigányok hogy tudunk együtt élni a többségi társadalommal. Most így nagyon
1: hát igen.
2: Tudományosan megfogalmazva. Tehát hogy tudok én veled kommunikálni, hogy tudsz te velem kommunikálni, hogy nem cigányozol le engem, vagy ha lecigányozol, miért cigányozol le, vagy én hogy tudok úgy viselkedni, hogy te elfogadj engem, vagy megérts engem.
1: Hát meg ezt a rengeteg történelem, a múltban a történelemben meghúzódó traumát, megélést, tapasztalatot, ezek mind megmutatják azt, vagy hogy mondjam, magyarázatot adnak különböző viselkedésekre. Én azt gondolom, hogy ha ezt szélesebb körbe tudnák az emberek, hogy például egy olyan népről beszélünk, akinek soha nem volt hazája. Egy valahol a szíveméjén roppantúl szabad és erőteljes népről beszélünk, akit bizony rengeteg vegzálás ért a történelem során.
2: Jó, erről nagyon sokat lehetne
1: beszélni. Erről nagyon igen. Sokat lehetne, és azt is, hogy rengeteget, ennek ellenére nem sikerült.
2: Igen, mert egy vándornépről beszélünk, akiket aztán erőszakkal kötöttek röghöz. A másik pedig az, hogy a vándorlásból adódott éppen az, hogy mindig vagy egy város szélén, vagy egy falu végén igen. Álltak meg, és ott tulajdonképpen cirkusz, szórakoztatás, ez mind a cigányoknak a sajátja volt, a zene, a tánc, a jóslás, a történetmesélés, és hát tulajdonképpen művészeti ágaknak az összessége.
1: Hát egyébként, hogyha megnézzük a cigányzászlót, amit ugye most megnézhettünk április 12-én.
2: Hála Istennek, igen.
1: Ugye a fűzöld, az égkék,
2: és a kerék.
1: És a kerék az pedig a az, hogy haladunk, így van. Az a szekérkerék, igen. Ugye ez meg piros, hogyha jól
2: így
1: tudom.
2: Van, piros, így van.
1: Ez
2: így
1: pont
2: van.
1: Ezt szimbolizálja.
2: Igen, tökéletesen szimbolizálja, így van a cigányokat. Na most éppen ezért lehetséges, és ugye még fontos volt a mesterségek.
1: Így van.
2: Tehát ezt a igen. Cigányok hozták be annak idején, a szekkovácsok, a rezesek, a
1: lószerszámkészítők.
2: Igen, a tollasok.
1: Fazekasok.
2: Tulajdonképpen azt, hogy áttanulták utána a parasztok, az egy másik kérdés, igen, és akkor tudom. Inkább ők csinálták tovább, és velük dolgoztattak, és a cigányok ott maradtak, hogy hoppá. Tehát nagyon sok mindenben kihasználták a cigányokat, és utána magukra hagyták. Hanem inkább a paraszt, persze, hogy a paraszthoz vitte, aki megtanulta a cigányoktól azt, hogy kell foltozni lábasokat, hogy kell élezni a késeket, fegyvereket, stb. Hogy kell a lovakkal ezt-azt-amazt csinálni, hogy kell tollat fosztani abból, ezt párnákat ezt-azt csinálni. Szóval tulajdonképpen mindenhez értettek a cigányok, mert mindent...
1: Hát a vándorlás során azért felszedtek egy csomó mindent.
2: Tudtak, persze, úgy tudtak életben maradni, hogy mindig vándoroltak, és bizonyos idők, a falusiak meg már tudták, hogy mikor jönnek.
1: Igen.
2: Mikor térnek vissza, és mikor igen. Tudják megcsináltatni azokat a munkákat velük. Csak hát egy idő után ugye ez megszűnt, és tulajdonképpen a mesterségük, a munkájuk, a megélhetésük lett tőlük elvéve. Szóval azért itt, és még számtalan dologról beszélhetünk, de az én szemszögemből most fontos az, hogy ahogy beszélgettünk arról, hogy mennyi művészeti ágat is képviseltek ezek a vándorcigányok, ami mit jelent? Azt, hogy a cigányok 80%-a ma is a művészetekben a legtehetségesebb.
1: Igen.
2: Ezt azt hiszem senki nem tagadhatja. Tehát én minden művészeti ágban ma is ugyanúgy tehetségesek a cigányok, és ma is ugyanúgy exhibicionisták, és szeretnék önmagukat kifejezni, megmutatni.
1: Meg ma is szeretnek jó kedvet teremteni, szeretnek a társaság középpontjába lenni, tehát ezek
2: ez
1: létező.
2: Jön.
1: Igen.
2: Ez onnan jön, tehát ez a gényeinkben van benne, és ezért...
1: Hát meg minden életeseményre, például a zenével, ti minden életeseményre reagáltok.
2: Abszolút, hát persze, hát kellett. Hát, hogyha egy faluban esküvő volt, akkor olyan. Ha keresztelő, olyan. Ha temetés, olyan. Tehát ez így jött. Tehát napra készeknek kellett lenniük, és azok is voltak. És ezért próbálom én minél több helyen elmondani, hogy ösztönözni kéne a cigányokat, és hagyni kéne a cigányokat, hogy a művészetekben élhessék ki magukat leginkább. Mert ahhoz értenek a legtöbben, abban tehetségesek a legtöbben. És az tudná a legtöbb örömet okozni, és tulajdonképpen azért, hogyha megnézzük, a többségi társadalom is fogyasztója a cigány kultúrának, akár a festészetet, ha nézzük most már.
1: Abszolút.
2: Péli Tamás, Szent Andrási, és még sorolhatnám azt a rengeteg sok tehetséget, a írók, költőink, hát rengetegen vannak. Csak hát ezeket mind meg kell ismerni. A zenészeket meg ismerik, a táncosok, a kiket hagyok ki, Istenem. Tehát minden művészeti ágban jelen vannak, és nagyon-nagyon szeretnék énekben, hát ugye nem is mondom, mert a popban minden fázisaiban megjelennek tehetségesek. Tehát, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy a cigányság egy jó nagyot tudjon előrelépni, akkor ezekben kell őket főleg támogatni.
1: Én azt látom, hogy most van arra felszabadultság, hogy a kultúra újra sokszínű legyen. Ebben bízom.
2: Persze, hát nagyon erősen reménykedünk ebben, szerintem nagyon sokan. És ha tulajdonképpen a többségi társadalom, a proromák, ahogy mostanában mondják, jót akarnak saját maguknak, miért akarnának rosszat? Akkor ők is felismerik, már sokan, nagyon sokan azért felismerték, hogy az ő életük is akkor lesz jobb, hogyha a cigányok is egy nagyobb szintet lépnek. És akkor sokkal jobban tudunk egymás mellett élni ebben a hazában. Tehát azért nem csak a cigányoknak az érdeke, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon is a nem cigányoknak is az érdeke, hogy egy jobb minőségű társadalomban éljünk együtt. Úgyhogy én nagyon felhívom azoknak is a figyelmét, akik úgy gondolják, hogy jaj, cigány, ezért ne, csak ezt ne. Nem, muszáj, mert együtt élünk. Olyan, mint egy nagy család. Hogyha egy családban probléma van, gondoljunk a saját családunkra, probléma van, azt a problémát meg kell oldani, hogy jobb életünk legyen, hogy jobb legyen a közérzetünk, hogy mosolyogva tudjunk létezni, és nem problémák, mert akkor beborul az ember arca, lelke. Tehát ezt föl kell ismerni, hogy jobb lesz a többségi társadalomnak is, hogyha a cigányok szintet lépnek. Na most a visszatérve arra, hogy a kultúra sokszínű, ez mindig is sokszínű volt. Akkor mindig is.
1: Abszolút,
2: mindig
1: akkor úgy mondtam, hogy bízunk benne, hogy érvényesülni.
2: Hanem, hogy érvényesülni, így van, de hát ennél szebb üzenetet nem láthattunk, mint hogy a parlamentben a Sükösdi Tambura zenekar, ahogy fellépett, és a jövőbe néző gyerekek tekintetét és boldogságát, ahogy láttuk, és annak a hatását a parlamentben. Teljesen leképezte a társadalmat. Volt, aki negatívan reagált erre, és kiment, volt, aki sírt, igen, volt, aki meghatódott, volt, aki tapsolt örömében, volt, akit elkápráztatott, volt, aki csodálkozva, rácsodálkozott, hogy ilyen van, és hogy ez, igen, milyen jó. De, és ez ott a társadalmunkat lehetett látni tulajdonképpen, amilyen a társadalmunk. Nem kell ezt túl logikázni, misztifikálni, ez így van. Na most azért óriási dolog ez, hogy a Tisza Magyar Péter az első találkozás után ezt meglépte, mert a gesztus. Az, hogy ő fölismerte ennek a fontosságát. Igen. Tehát nem, most bocsánat, nem pofázik róla, hanem csinálja. Tehát nem papírra írja le, hogy ilyen program, olyan program, hanem már a legelső pillanatban konkrét lépést tett afelé, hogy egyértelműen kinyilatkoztassa, hogy ő merre felé gondolkodik. Szóval ez ennél erősebben ezt nem lehet megfogalmazni, és én még ilyet, megmondom őszintén, én sem éltem át, és nem láttam ilyen gesztust. és ilyen egyértelmű üzenetet, mint amilyet most már a miniszterelnökünk, Magyar Péter, ezzel a gesztussal tett és üzent a társadalomnak.
1: És azt hozzá kell tenni, mert én ugye már azóta kerestem a Nébel Zsoltot, mert szeretnék beszélni arról, hogy ő hogyan is csinálja ezt a zenei nevelést, és azt mondta, hogy egyszerűen annyira sok fellépésük lett hirtelen, tehát hogy olyan sok helyre hívják őket, hogy mondta, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal gyakorolnak, illetve próbálja magát utolérni, de majd valamikor, ha lesz rá mód, akkor eljön. Szóval, hogy ezzel ugye ez is felé lett. Ez is kapott egy löketet, hogy kíváncsiak ezekre a gyerekekre.
2: Na most ugye sokan beszéltünk róla, hogy mi utazótársulat vagyunk. Uh-huh. Tudod, hány ilyen Sükösdi Tambura zenekar létezik?
1: Na persze,
2: most jelképesen mondom. Tehát hány ilyen tehetséges csoport van gyerekekből.
1: Amit egy elkötelezett ember
2: az
1: vezet.
2: Az egész országban?
1: Igen, tudom. Egyébként időnként igyekszem is őket meghívogatni.
2: Tehát most ugye arról beszélünk, hogy ne véletlenül se az legyen, hogy most
1: hogy csak ők.
2: Csak ők, és mintha csak ők lennének egyedül.
1: Hanem azt
2: és lerágott csontot csinálunk belőlük, hanem ezzel egyszerre kell tudatosítani azt, hogy ő rajtuk kívül még van 100-200 ilyen csoport, ahol gyerekek, olyan gyerekek szerepelnek, akik fénylenek a tehetségtől, és az akarattól, és a reménytől, és 100-200 vagy több ezer olyan felnőtt van, aki tulajdonképpen mindenféle hátszél nélkül, anyagi támogatás nélkül képzi ezeket a gyerekeket, és foglalkozik velük. Okay. Csak azért, mert van egy belső indítatása. Szóval ezekre kell odafigyelni, és mi találkozunk is azért javarészt ilyen csoportokkal, és borzasztóan kínlódnak, szenvednek, és mi lesz, hogyha az az egy ember, aki ezeket a kis csoportokat helyi szinten szervezi, vezeti, akár egy tánckör, akár egy főző délután, akár egy beszélgetős női klub, bármi, vagy egy baba-mama klub, szóval akkor mi van, ha nincsenek ilyen emberek, de vannak, hála Istennek, csak ezeknek az embereknek, mint amilyen a Zsolt is, ezeknek az embereknek további segítséget kell adni, hogy ne szélmalomharcot vívjanak, és minden nap meg kelljen küzdeni azért, hogy mi lesz holnap, és ne csak a saját belső tüzük vigye tovább, hanem kapjanak vissza is, kapjanak visszaigazolást, és kapjanak egy olyan megbecsülést lelkileg is, és anyagilag is.
1: Amivel lehet tovább menni.
2: És akkor itt már mindjárt visszakapcsolódhatunk ahhoz, amiről az elején beszéltünk, hogy a szülők bevonása. Na most tágabb értelemben ez is az. Tehát helyi szinten van olyan ember, aki nem mindegyiknek a szülője, de valamilyen szinten a második szülője, mint amilyen a Zsolt, és amilyen van több ezer az országban, hogy nem az van, hogy Budapestről lemegyek, és akkor megmondom a tutit, és én ott majd valamit.
1: Hanem
2: meg kell keresni azokat az embereket, okay, akik helyi szinten ott is maradnak, ott is élnek, és az év 365 napjában tovább is tudják vinni. Itt Pestről csak megkeresni lehet ezeket az embereket, idézőjelben megkeresni, és támogatni őket.
1: Így van. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindenről beszélgethettünk.
2: Köszönöm, hogy meghívtál, és azért örülök ennek, mert tényleg a médián keresztül tudjuk ezeket a gondolatokat szétszórni, és olyan emberekhez talán eljut, akik ezért majd tenni is tudnak.
1: Ja, én nagyon örülök, hogy itt voltál, és további sok sikert.
2: Köszönöm
1: neked.
2: Szépen.
1: Jónás Judit, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója, vezetője, Domján Edit díjas, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztel kitüntetett nemzetiségekért díjas színésznő volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
0: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Másodfokú hőségriasztás van kedd éjfélig. Kormányváltás után került Matolcsi Ádámhoz egy Vörösmarty téri milliárdos ingatlan. Az iráni forradalmi gárda titkos sejteket hozott létre Irakban. Folytatódik a kánikula, ma 34, hétvégén 37 fok is lehet. A néhol megnövekvő gomoly felhőkből csak vasárnap lehetnek záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Kedd éjfélig jön az év első nagy hőhulláma. A hirtelen felmelegedés nagyon megterhelheti a szervezetet. Kigyulladt egy hulladéklerakó reggel Cegléd külterületén, mintegy 700 négyzetméteren ég a kommunális hulladék az M4-es autópálya közelében. 40 tűzoltó 10 járművel vonult a helyszínre. Május utolsó napjaiban, vagyis 2,5 hónappal a kormányváltás és bő egy évvel az MNB botrány kirobbanása után került Matolcsi Ádámhoz. A Vörösmarty tér 3 szám alatt az egykori luxus áruház épületében található milliárdos értékű ingatlan. Az ingatlan az elmúlt években több egymáshoz köthető cég között cserélt gazdát, a sajtóban feltárt információk szerint gyakran a jegybanki alapítványokhoz kapcsolódó üzleti körön belül, írja a 444. Szombattól javítják a Ceglédi vasútvonalat. Július 18-áig tartanak majd a munkálatok, az időszak első részében Ferencváros és Kőbánya Kispest között, valamint Abony állomáson zajlik karbantartás, az utolsó 8 napban pedig Cegléden, a cél pedig az, hogy 120 km/órás pályasebességet lehessen visszahozni. Visszavonták a normafai sífutó és szánkópályákhoz kapcsolódó természetvédelmi engedélyt. A visszavonást a Védegylet Egyesület kezdeményezte, mert szerintük a terület nem alkalmas a síélet feltámasztására. A Normafa Park közlése szerint az engedély visszavonásával veszélybe került az ország egyetlen rendszeresen működő szánkó és sífutó pályájának téli működtetése. A 12. kerületi önkormányzat jelezte, igyekeznek kideríteni a döntés pontos okait és minél előbb megtalálni a megfelelő megoldást. Az iráni forradalmi gárda titkos sejteket hozott létre Irakban, írja az Iran International. A csoportok dróncsapásokat hajtottak végre az amerikai csapatoknak otthont adó öbölmenti arab államok ellen. Ez a strukturális váltás arra utal, hogy a forradalmi gárda igyekszik fenntartani Irán regionális befolyás kiterjesztési képességét, emeli ki a portfólió. Közben az éjjel ismét harcok kezdődtek a Hezbollah és Izrael között Libanonban, miután a libanoni milícia az ország déli részén lévő Nabati város közelében izraeli csapatokat rakétázott, Izrael légitámadásokat indított a város és a környező települések ellen.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Forróság lesz a hétvégén, szombaton 36, vasárnap 37 fokot is mérhetünk. Holnap egy-egy zápor zivatar csak az északi tájakon fordulhat elő, vasárnap azonban már sokfelé lehetnek záporok, amelyet viharos széllökések kísérnek majd. Hajnalonta 15-22 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: magad. Hozzánk jelszó se kell. A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
1: Angolul, léci.

0: A Rádió Café gurmézenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6, 7, 8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Mindhárom nagy telefonszolgáltató árat emel. Teljesen megújul és elektromos járművekkel bővül a Bubi. Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán között már a tervezett tárgyalások. Folytatódik a kánikula, ma 34, hétvégén 37 fok is lehet. A néhol megnövekvő gomoly felhőkből csak vasárnap lehetnek záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Mindhárom nagy telefonszolgáltató árat emel, a Magyar Telekom, a Jettel és a Van is. Infláció követő díjkorrekciót hajt végre, előbbiek július 1-től, utóbbi szeptember 1-től. Így az előfizetői díjakban 4,4%-os lesz a drágulás. A korrekció nem érinti a forgalmi jellegű díjakat, így a perc és SMS díjakat, valamint a külön megvásárolható kiegészítő szolgáltatások és adatjegyek árait sem. Haladékot kapott a fővárosi önkormányzat a 86 milliárdos szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A közlönyben megjelent rendelet lényegében eltörli a hozzájárulás esedékes áprilisi és júliusi részleteit, azt viszont előírja, hogy az önkormányzatnak október közepéig a teljes összeget kell befizetnie. Teljesen megújul és elektromos járművekkel bővül a Bubi. A rendszer összesen 3300 kerékpárral indul el, amelyek közül 2500 hagyományos mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű modell lesz. Az új generációs járművek bevezetése egy zárt teszt időszakkal indul, amelyet júliusban ingyenes próbaidőszak követ majd. A Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utazók díjmentesen próbálhatják ki az új kerékpárokat. Indul a strandok minősítése. A Balatoni Szövetség 1-től 5 csillagig értékel 42 fürdőhelyet. A tisztaság, az akadálymentesítés, a zöld felületek és a tómeder állapota alapján. Figyelembe veszik a sportolási lehetőségeket, a vendéglátóhelyek kínálatát és a strandok honlapját is. Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán között már a tervezett svájci tárgyalások. A Fehérház megerősítette, hogy J.D. Vance lemondta a tervezett svájci útját. Az amerikai alelnök azért találkozott volna az iráni tárgyaló delegációval, hogy megkezdjék a Teherán és Washington között a háború lezárásáról kötött megállapodás végrehajtását. Arról nem tudni részleteket, hogy miért maradnak el a tárgyalások. Komoly gazdasági reformok kezdődhetnek Kubában. A reformok között szerepel, hogy a kubaiaknak több vállalat is lehet birtokukban, engedélyezik a magánbankok működését, valamint megengedik a külföldi befektetéseket a magánszektorban. Változások lesznek a mezőgazdaság és az idegenforgalmi szektorban is, továbbá tervezik az állami apparátus átszervezését. A magánszektor számára engedélyezni fogják a lakások adásvételét, lehetőség nyílik arra is, hogy kubai vagy külföldi befektetők részvényeket vásároljanak állami tulajdonú vállalatokban.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Forróság lesz a hétvégén, szombaton 36, vasárnap 37 fokot is mérhetünk. Holnap egy-egy zápor, zivatar csak az északi tájakon fordulhat elő, vasárnap azonban már sokfelé lehetnek záporok, amelyet viharos széllökések kísérnek majd. Hajnalonta 15-22 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 19-én 13:05.

0: gyakorlatait. A program után frissítőkkel várják a jelenlévőket, az érkezési sorrendben regisztrálók pedig jóga, pólót is kapnak, a rendezvényen részvétel ingyenes.
1: Kiállítás.
0: Mi minden szimbolizálhat egy arckrémes tégely, egy ikonikus reklámszlogen, egy munkaruha vagy egy drogériapolc a társadalmi változások tükrében? Hogyan alakult át a szépség fogalma, a női fogyasztók megszólítása és a bőrápolási rutinok kultúrája az elmúlt 50 évben? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Bőre űre című kiállítás az Editoriban, amely a Szocialista Magyarország egyik legismertebb márkáját, a Fabulont állítja fókuszba. A tárlat július 10-ig látogatható.
1: Film.
0: A magyar filmtörténet egyik meghatározó alkotását, Tar Béla 1982-es Pannel kapcsolat című filmjét vetítik az Inga Kultúrkávézóban június 21-én. A fekete-fehér dráma egy lakótelepi panellakás falai közé szorult házaspár mindennapi konfliktusain keresztül mutatja be a kor társadalmi és érzelmi valóságát. A főbb szerepekben Pogány Juditot és Koltai Róbertet láthatja a közönség, később pedig majd a Torinoi Ló című filmet is levetítik.
1: Esemény.
0: A Biatorvágyi Városünnep június 19-e és 21-e között koncertekkel, várostörténeti sétákkal, közösségi programokkal és kézműves vásárral várja az érdeklődőket. A zenei felhozatalban szerepel többek között Koli, Blaze és a Klaustrofobik, a Groovehouse, Sayanoé és a Belga. De koncertet ad a Boyki Soul and Gospel kórus is. A programot Let Show, utcabál, görögtáncház, városnéző kisvonat, valamint családi programok egészítik ki. A Biatorvágyi eseményeken való részvétel ingyenes.
1: Fesztivál.
0: Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezen Fesztivált Székesfehérváron, amely idén a nyári fesztivál szezon nyitányát is jelenti. A háromnapos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A programban többek között Azaria, a Halott Pénz és a Follow the Flow is koncertet ad.
1: Esemény.
0: Június 21-én rendezik meg az országos Beatles találkozót a Kobuci kertben, az esemény középpontjában ezúttal is a The Beatles áll. Az eseményen egy tribute zenekar élőben játssza el a 60 éves Revolver albumot, továbbá Sárközi Dina is fellép, aki a rendezvény történetének első női vendégművészeként érkezik. A szervezők a koncertek mellett élő karaoke műsorral, tematikus quizzel és jubileumi meglepetésekkel készülnek.
1: Film.
0: Június 18-a és 28-a között rendezik meg a Puskin moziban a távol-keleti filmnapokat, amely a közelmúlt legizgalmasabb koreai és japán filmjeit hozza el a nézőknek. A közönség kedvenc dél-koreai rendező Park Chan-woo több filmjét is elcsíphetik az érdeklődők, de játsszák a Titokzatos nőt, a Szobalányt, illetve az idei Nincs más választást is. A filmnapokon szerepel még többek között az Oscar-díjas Előző életek és Vezes helyettem, emellett vászonra kerül a Tökéletes napok, a Bolti tolvajok, illetve a Studio Ghibli animációs filmjei közül is néhány.
1: Fesztivál.
0: Koncertekkel és mesterkurzusokkal várja a közönséget a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál Bácott. A Magyar Régi Zenei Központ együttműködésével megvalósuló eseményen a mesterkurzusokon a barokk mellett a klasszicizmus és a korai romantika is megjelenik. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségünk tanulni június 26-a és július 4-e között.
1: Esemény.
0: A Levendula Piknik összművészeti eseménye negyedik alkalommal tér vissza június 27-én a Kamara Erdei Ifjúsági Parkba, hogy újra összehozza a divat, a zene, a tánc és a vizuális művészetek iránt érdeklődőket. A rendezvény generációk és különböző szcénából érkezők találkozási pontja. Hidat képez az underground és a mainstream kultúra között a színes palettán mozgó kor társalkotók segítségével.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Adrenalin fröccs bevállalósoknak. Kedvenc úti céljaink a főváros környékén. Visegrádi boppája. A mintegy 700 méter hosszú alpesi és nyári pályán 3 év feletti gyerekek is csúszhatnak szüleikkel, két személyes bobban, a 8 év felettiek pedig önállóan is nekivághatnak a lejtőnek. A járművek sebessége szabályozható, így a lendületesebb tempót kedvelők és az óvatos duhajok egyaránt megtalálhatják számítást.

0: állomásukat. A Dunakanyarban közvetlenül a folyóparton található Gödi Kalandpark remek választás, ha Budapest közelében keresünk aktív programot. Kötélpályák mellett csapatjátékok, csúszópályák és kihívást jelentő mászóelemek is elérhetők, így baráti társaságoknak, családoknak egyaránt jó program lehet. A különböző nehézségű akadályok között mind a kezdők, mind pedig a gyakorlottabb látogatók megtalálhatják a számukra ideális kihívást. A sebességet kedvelők terepjárós és quados túrákon is részt vehetnek, de sárkányhajózásra és motorcsónakos kalandra is van lehetőség. Kalandok négy keréken, határok nélkül. Hungaroring, Mogyoród. A mogyoródi versenypálya elsősorban a Formula 1 magyar nagydíj helyszíneként ismert, azonban egész évben számos autós és motoros program várja az érdeklődőket. A legkisebbekről sem feledkeznek meg. A gyerekek a miniring pályán játékos formában ismerkedhetnek meg a kreszt alapjaival és a biztonságos közlekedés szabályaival. A kalandkeresők kipróbálhatják, mire képes egy autó. Megtapasztalhatják, milyen csúszós felületen navigálni, de vezethetnek jobbkormányos, úgynevezett vak autót, vagy akár fordított kormányzású járművet is. A haladó élménykeresők egyik ismert célpontja a Piriscsévi MX Centrum, amely a hazai motocross egyik legrégebbi, nagymúltú motorsport központja. A változatos terepviszonyoknak és pályaszakaszoknak köszönhetően akár a motocrosst kedveljük, akár az endúrózásért rajongunk, megtalálhatjuk a számunkra ideális kihívást. Emellett külön pályán négykerekű járművekkel is gyakorolhatunk. A technikás nyomvonalaknak köszönhetően nem csak próbára tehetjük ügyességünket, a pálya gyakorlottabb motorosok számára is ideális. Poros szakaszok, a mély nyomvájuk és az ugratókkal tarkított pálya miatt különösen jó választás lehet azoknak, akik kedvelik a fizikailag is megterhelő adrenalin programokat.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lackfi János lánya, Lackfi Dorottya 2020-ban indította útjára szóló projektjét, az Orka néven. Versszerű szövegek, melankólikus, egyedi tapadós dallamok jellemzik szerzeményeit, amelyek az alterpop kimondottan összetett műfajába repítenek magukkal. Eleinte akusztikus koncertek keretében hallhattuk országszerte. Később zenekari felállással is bővült a produkció. Első kislemeze Elharapott szavak címmel jelent meg 2021. novemberében.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Saját bevallása szerint a jazz, a blues, a chanson, a közel-kelet zenei világa, a tangó és a Sex Pistols voltak hatással Arthur Ashe-ra, aki egyébként a 70-es években népszerű francia rockzenész Jacques Higelin fia. Pápua Új-Guinea szigete nem szerepel a művész inspirációinak hosszas listáján. 2014-ben mégis megjelentetett egy Le Papou C'est Nous, azaz Mi vagyunk a pápuaiak címre hallgató dalt. A szürreális szerzeményben a népcsoport, a modern társadalomból való kivonulás, a belső vadság és az örömteli anarchia szimbóluma lehet. Nem meglepő, hogy a szövegben említés szintjén egy Sex Pistols tag is felbukkan. Sid Vicious, imádkozz értünk szegény bűnösökért, kéri többször is a szerző.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
3: Yesterday, 10 years ago, I was on my way.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A londoni Fat Dog zenekar még első kislemeze megjelenése előtt szerződést kötött a Domino Recordszal. Köszönhetően energikus élő fellépéseiknek és hűséges rajongótáboruknak, a Kennelnek. Zenéjük a post-punk és az elektronikus zene határán mozog. Debütáló albumuk a Woof pedig a keményebb rock és az EDM elemeit ötvözi. Bár stúdió felvételeik vegyes fogadtatásban részesülnek, élő előadásaik továbbra is lenyűgözik a közönséget.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek elején rövid időre igen népszerűvé vált indie dance csapat, az IMF neve, hivatalosan az Epsom Mad Funkers, vagyis őrült epsomi funkerek rövidítése. Nem hivatalosan az Every Mother's Favorite, minden anyuka kedvence, az Eat My Fetus, edd meg a magzatom, Every Music Forever, zene örökkön örökké, Eat More Fruit, egyél több gyümölcsöt, Easy Motherfuckers, anyaszomorítók, vagy Eat More Faggots kifejezéseket rövidíti.

0: to the dark side. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A New York-i születésű Berlinben alkotó Sorvina egyszálgitáros, folkos énekes dalszerzőként kezdte zenei pályafutását. Később rájött, hogy a neo-soul-lal fűszerezett alternatív hip-hop jobban áll neki. Egy interjúban kifejtette, hogy a To Pimp a Butterfly jelentette számára a megvilágosodás pillanatát. A művésznő Kendrick Lamar 2015-ös albumát hallgatva érezte át, a rap lehet jazz, költészet, színház, koncepció és bármi más, aminek megálmodjuk. Úgy tűnik, Sorvina számára a bármi másba a mesék is beletartozhatnak. Ugyanis bemutatkozó EP-je a 2025-ös Oh, the Places You'll Go, a közkedvelt gyerekkönyvíró Dr. Seuss egyik művének címét vette kölcsön.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Másodfokú hőségriasztás van kedd éjfélig. A Kék Túra egyes szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. Folytatódik a kánikula, a hétvégén is 37 fok lehet, a néhol megnövekvő gomoly felhőkből csak vasárnap fordulhatnak elő záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Kedd éjfélig jön az évenső nagy hőhulláma. A hirtelen felmelegedés nagyon megterhelheti a szervezetet. A kormány benyújtotta törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinás topra. A tervek szerint átmeneti rendelkezést vezetnek be, hogy a már felszabadított biztonsági készleteket hatósági áron lehessen értékesíteni. A javaslat lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nyomozás jöhet a MOL új Európa Alapítvány támogatási ügyeiben. A 444 azt írja, a budapesti gazdasági ügyészség szerint nem zárható ki egyértelműen bűncselekmény gyanúja, ezért nyomozás indulhat a korábban elutasított feljelentés nyomán. Az alapítvány miatt februárban tettek feljelentést, amelyben azt állították, hogy az alapítvány több milliárd forintos támogatásokat mecénási adományként könyvelhetett el, miközben azokhoz konkrét kommunikációs elvárások társultak. Több turistautat, köztük az országos Kék Túra egyes szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés. A túrázók biztonsága és tájékoztatása érdekében a Magyar Természetjáró Szövetség egy folyamatosan frissülő online térképet hozott létre, amelyen pontosan nyomon követhetők az igazoltan vagy feltételezhetően veszélyes szakaszok. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság területén igazoltak szennyezést, ami megközelítőleg 5 kilométernyi kék túra szakaszt, valamint további, mint egy 30 kilométernyi egyéb turistautat érint. Legkorábban jövő tavasszal indulhat a rég várt parkosítás a Városligetben. A kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a parkban, hanem a zöld felületek helyreállítása, a Hősök tere megújítása, valamint a teljesen autómentes liget kialakítására helyezik a hangsúlyt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a már elkészült létesítményeket nem bontják le, és nem hagynak maguk után félbehagyott torzókat sem. Ám a területet a jövőben kizárólag zöld felületként fejlesztik tovább. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. A Goldman Sachs szakértői szerint azonban a Szoroson keresztül átszállított olajmennyiség ezután sem haladja majd meg a háború előtti szint 70%-át. Jelenleg körülbelül napi 1,3 millió hordó olaj és kőolaj termék halad át a Hormuzi Szoroson, és ez a mennyiség várhatóan 13 millió hordóra nő július végére, olvasható az Economics oldalán.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Forróság lesz a hétvégén, szombaton 36, vasárnap 37 fokot is mérhetünk. Holnap egy-egy zápor zivatar csak az északi tájakon fordulhat elő, vasárnap azonban már sokfelé lehetnek záporok, amelyet viharos széllökések kísérnek majd. Hajnalonta 15-22 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
8: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem szerkesztő műsorvezetője, és mellettem ül már mai vendégem is a mikrofonok előtt, dr. Kovács Emőke történész, akivel a Balaton gasztronómiájának elmúlt 200 évét idézzük fel a mai műsorban. Pár perc és kezdünk, tartsatok velünk!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát hallgatjátok, amelyben a balatoni gasztronómia elmúlt 200 évét idézzük fel. Szakértő vendégem dr. Kovács Emőke történész, a Balaton kultúrtörténetének kutatója, aki maga is kedvenc tavunk mellett nőtt fel, és akit a balatoni éttermekről, ízekről, vendégekről és korszakokról kérdezek. Szóval mindarról, ami az elmúlt 200 évben formálta a tó körüli gasztronómia életét. Szeretettel köszöntelek, Emőke.
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Mielőtt a gasztrovonalra térnénk, azért ne menjünk el amellett, hogy a Balaton egyik legnagyobb vonzereje maga a víz. A víz, amiben fürdőzni is lehet, de nem volt ez mindig így.
2: Igen, hát ahhoz, hogy megértsük a balatoni gasztronómia változásait, alakulását, valóban ismernünk kell ennek a vidéknek a kulturális hátterét, történeti hátterét. A Balaton akármennyire is szeretnénk, és tudjuk azt, hogy több száz éves múltja van, de a fürdőkultúra az lényegében egy 200 éves történet, amire visszatekinthetünk. Minden a 19. század elején kezdődik, amikor lényegében majd aztán a reformkor idején felfedezik ezt a vidéket a nagy közéleti személyiségeink, és hát itt van egy központi helyszín, Balatonfüred, ahol van egy olyan természeti adottság, amely elsősorban az orvoslásban fog majd nagyban segíteni, ez a savanyú víz, tehát még csak nem is a Balaton, és a savanyú víz, mint erőforrás jelenik meg lényegében a balatoni palettán vezető elemként, és így kerül Balatonfüredre Kossuth Lajos, vagy Széchenyi István, vagy Deák Ferenc, tulajdonképpen fürdőkúrákat vesznek, de nem a tóban. De aztán ezen pezsgés hatására azért kialakul egy olyan igény, ami azt mutatja, hogy itt infrastruktúrális változásokra van szükség. Nagyon nehéz volt akkoriban még eljutni a Balatonhoz, és akkor Széchenyi és Kossuth összefogásával elindul az első balatoni gőzhajó 1846-ban. Ez a próbajárat, és 47-től van rendszeres járat. Tehát még nagyon az elején vagyunk, és van egy nagy közlekedés történeti lökés. Ezzel nem mindig számolunk, amikor a Balatonról beszélünk, de ez egy központi dolog, hogy 1861-ben megnyílik a déli vaspálya, ami meg még egyébként mindig nem a Balatont akarja bekapcsolni, hanem lényegében Pest-Budát összekötni Nagykanizsán keresztül Fiumével, tehát a tengeri kikötővel, viszont ekkor bekapcsolja a déli partot ebbe az egész körforgásba, és akkor jön majd létre Siófok, Balatonföldvár, és hát ahogy megyünk a déli parton, az összes település fürdőtelepe, mert

0: településként léteznek, de nagyon kezdetleges formában. És a 19. század végére alakul ki egy olyan Balaton, amiben már megvannak azok a magok, amikre most is híres fürdőtelepülésként tekintünk. Siófok, Füred, Almádi, Keszthely. Keszthely esetében azért tennék annyi kitérőt, vagy történeti kitekintést, hogy ott a Festeticseknek a hagyománya, és Festetés Györgynek a 18. század végi, 19. század elején nagyon erős gazdasági és kulturális tevékenysége annak a régiónak azért ad egy nagy motorizációt, de Keszthely és Hévíz mindig egy kicsit elkülönült ebbe a Balatontól, tehát itt most sok mindenről lehetne beszélni, de megpróbálom jobban összefoglalni. Szóval most tartunk körülbelül a 20. század elején, amikor még mindig nem az a Balatonkép van, amit ma ismerünk, de már van egy Balatonunk, viszont van egy kulcs dátum, ami a magyar történelemben nagyon szomorú dátum, ez pedig az 1920-as trianoni békediktátum, amikor olyan területeket veszítünk el, amik nemzetgazdaságilag és turisztikailag is központiak. Viszont egy térség ezáltal felfut, vagy hát nagy hangsúly helyeződik rá, és ebben van aztán kormányzati koncepció, ez pedig a Balaton lesz, és a két háború közti időszakban egy olyan nagy tőkeáramlás is van a tóhoz, meg egy kormányzati fejlesztés, ami nagyon nagy felévelést hoz. És 45 után aztán ez törik meg azzal a politikai, ideológiai váltással, aminek aztán a következményeit még a rendszerváltoztatás után is éltük.
1: Na, erről is fogunk majd beszélni, egy picit most valóban előre szaladtál, de hogyha össze akarjuk foglalni, ugye eleinte csak a savanyú vizet itták a környéken, aztán fürdőztek is benne, egy szép lassan vált a mindennapi fürdőkultúra részévé, talán eleinte inkább még csak a nádvágás miatt mentek a vízbe, vagy az állataikat fürdették, vagy éppen a halászat miatt, és akkor erről már át is tudunk térni a gasztronómiára. Hogy mikor volt az első olyan írásos emlékünk, vagy akár irodalomtörténeti emlékünk, ami már megemlékezik valamilyen módon a tó körüli gasztronómiáról?
0: Igen, hát a 18. század végén, 19. század elején más a térhasználat. Az ott élők számára ez a vidék egy gazdasági erőforrás, és valóban ugye itt a legnagyobb húzó ágazat az a halászat, tehát egyértelműen a balatoni halételeknek az alap gyökerei, azok már felfedezhetők a 18. század végi, 19. század elejé útirajzokban, feljegyzésekben, de az első konkrét balatoni halászlé recept, az az 1830-as évek közepéről származik, Horváth József Eleknek a szakácskönyvéből, ami egy ilyen ritkás halléről tudósít tulajdonképpen, és amiben minden halat a halászok összefőztek egy ilyen paprikásszerű lében, és egy ilyen nagyon híg lé volt, ezt nevezik aztán petyegnek, tehát ez innen ered ez az elnevezés, és hát ez egy ilyen napi étel volt a Balaton mellett, ugye a halászbokrok, a halászkolóniák, azok a legtöbb településen meghatározták a település arculatát, és ezek családok, generációkon át öröklődött ez a tevékenység.
1: Azokban az időkben művészeti találkozókról is megemlékeznek, és onnan is már olvastam a könyvedben írásos emlékeket, ami szintén utal már az akkori hal, illetve borfogyasztásra is.
0: Onnantól fogva, amikor felfedezik a Balaton vidékét, onnantól elkezdődik a tájnak a tájirodalma is. Tehát ugye a Balatonról szóló költemények, azok lényegében a 18. század végétől jelennek meg, Pál Luci, Horváth Ádám az első, de aztán jön Festetés Györgynek az a helikoni költőünnepsége, ami egy irodalmi verseny, és amiben a költők legfőképpen inkább róla írnak, vagy őt dicsőítik, de már vannak olyan alkotások, amelyek egy ilyen tablószerűen bemutatják a vidéket, és a természeti szépségek mellett felsorakoztatják akár a gasztronómiai érdekességeket vagy értékeket is, például a fogasról, sügérről is ír Nagy Ignác Keszthely című költeményében. Ez az első ilyen kézzelfogható verses emlékünk.
1: Ebből van esetleg részlet nálad, tudunk idézni?
0: Igen, ezt úgy kell azért olvasni, vagy befogadni, hogy itt a nagyon a 18. század végén járunk, és a klasszicista verselőknek a stílus elemeivel, tehát egy kicsit koncentrálni kell a megértés, ez egy nagyon szép vers, egy részlet. Ha jól megtekinted természet munkáját, nem fogsz itt mást látni, csak szépség csodáját. és a teremtésnek egy nemes formáját. Vonyarc, diás, gyenes, cserszek palotával, üres hordót tölti az édes mustjával, a vevőt kínálja jó ízű borával, ez a magyarok tengere, jó ízű étket át fogassa a sigere. Ugye a sigér az a sügérre utal, és ez Nagy Ignác Keszhely című verséből egy részlet, és látjuk, hogy itt már a borokra is történik utalás, hiszen a vidékre jellemző a halászat mellett a szőlőtermesztés, mint egy szintén alapgazdasági forma.
1: Akkoriban voltak-e már nekünk olyan borászaink, akikről szólnak a régi legendák, vagy van-e valamilyen nyoma, valamilyen emléke borászainknak?
0: Nagyon két részre oszlik a balatoni szőlőtermesztésnek a története, a filoxéra vész előtti és a filoxéra vész utáni időszakra.
1: Ez mikor tájt volt?
0: Ez a filoxéra vész előtti időszak, mert ugye a filoxéra vész a 19. század második felében jelenik meg külföldön, és a balatoni vidéken pedig a 19. század második harmadában. Ez a legnagyobb természeti katasztrófa, ami talán ez idáig sújtotta ezt a vidéket, és ha nincsenek is nyilván helytörténészi feljegyzések és összeírások vannak a borászokról, de talán egy központi vagy egy fontos fordulópont az, amikor Ramaszetter Vince Sümeg Széchenyije, aki egyébként egy nagyon jó kereskedő családnak a sarja, fölismeri azt, hogy a balatoni borok megállják a helyüket az európai piacokon is, és egészen Angliáig jut a bor válogatásával, tehát ő az első, aki külföldi piacra viszi a balatoni borokat, és minőségének számítanak. A már említett filoxéra az viszont teljesen megöli azokat az őshonos fajtákat, amire épít addig a főleg balatonfelvidéki szőlőtermesztő gazdák, és van egy központi figura ebben az egész történetben, ma már keveset beszélnek róla, Széchenyi Imréről van szó, aki a filoxéra vész idején kormánybiztos lesz, és kezeli ezt a történetet állami segélyezéssel, új fajták telepítésével, új területeknek a kialakításával. Ő a balatoni szőlős gazdák megmentője, és akkor ugye egy új amerikai fajtát telepítenek a Balatonhoz, ami sokkal ellenállóbb, ez ellen a szőlőgyökértető még hangozni is nagyon rosszul hangzik, amit tulajdonképpen felzabálta a Balaton felvidéki szőlők nagy részét. Szőlős gazdák lettek öngyilkosok, tehát tulajdonképpen itt olyan tragédiák voltak a vidéken, még irodalmi mű is született erről a nagy pusztításról.
1: Hogy ne, hát évtizedek termése és munkája lett oda akkoriban. Említetted, hogy fölismerték a magyar bornak a minőségét, a versenyképességét. Akkoriban például egy ilyen bormarketinget hogy lehetett elképzelni? Hogyan népszerűsítették? Milyen palackokban voltak jelen ezek a borok? Van-e erről bármilyen emlék?
0: Feltüntették nemzetközi vásárokon, ugye a palackokon az eredetet. Elsősorban fehér borok származtak a Balaton felvidéki részről, vagy olyan bor különlegességek, mint például az űrmös bor, amit ugye maga Kisvodi Sándor is feljegyez, hiszen feleségének és neki is külön présháza volt a Badacsonynál, és hát ott állították elő Szegedi Rózának az űrmös borát, ami egy ilyen nagyon érdekes, édeskés, aszuszerű bor volt, és a korszakban gyógyszerként is használták. Azt nagyon fontos, hogy a korabeli szőlőtermesztés, amit a történeti forrásokból rekonstruálni tudunk, az nagyon szigorú szabályok alapján zajlott. Az úgynevezett hegyközségekbe tömörülő balatoni gazdák a szabályzatukkal az előállítás részleteit, a minőséget nagyban kontrollálták, és aki nem tartotta be a hegyközségi törvényeket, szabályokat, azokat kizárták tulajdonképpen ezekből a céhes tömörülésekből, és ezek a hegyközségek védték lényegében a balatoni bortermelést egészen 1945-ig, amikor egy tolvonással aztán megszüntették ezeket a nagyon érdekesen és szabályozottan működő tavi hegyközségeket.
1: Na akkor a borról egy picit kanyarodjunk vissza megint a halak irányába. Ugye említetted már az első lejegyzett halászlé receptet. Jól mondom, halászlé volt az? Vagy hogy is mondtad, egy híglé?
0: Igen, egy nagyon híg hallé volt, amiben időben a hal lényegében kevesebb volt, mint napjainkban egy ilyen paprikás alapú léről van szó, amiben a halászok a maradék halat, amit miután már eladták vagy leadták, azt főzték bele, és ez mindennapi vacsoraként és étkezésként szolgált.
1: Azt is olvastam az Értéktár című könyvedben, hogy nem csak a borokat vitték világkiállításra, illetve nemzetközi európai porondokra, hanem a magyar hal is oda került a bécsi kiállításra. Konkrétan a magyar fogas volt, ugye, a bécsi világkiállításon?
0: Igen, hát a fogasnak az első ilyen külföldi sikere az a dualizmus idején valóban egy világkiállításon van, amikor Rosenberger Mihály fonyódi éttermes kiviszi a fogasokat, és ott tulajdonképpen bemutatja. Egyébként a fogasnak a nagy felfutása az majd a két háború közti időszakban történik meg, de mindenképpen ez az eredő, mert hogy a két háború között van egy olyan autodidakta halbiológusunk, az ő nevét se nagyon ismerik már, Lukács Károlynak hívják, aki elkezdi természetes módon a süllőket szaporítani a tónál. És ő az, aki nagy európai piacokra szánja, és egy nagyon sikeres történet ez, ami aztán szintén majd 45 után részben megszakad.
1: Hogy volt ez akkoriban? Gondolom, hogy másfajta halakat fogyasztottak a szegényebbek és a gazdagabbak, ugye ők a nemesebb halak irányába indultak, és mi volt mondjuk egy hétköznapi ember asztalán, mondjuk, aki gazdálkodott a tó körül? A garda, a keszeg?
0: Igen, hát a keszeg az a leginkább a halászok számára elérhető, az a maradék hal. A fogas, a sügér az mindig egy prémium halnak számított, bár a két háború közti időszakban a nagy számú tenyésztés miatt könnyebben hozzá lehetett jutni, és azért itt van egy olyan elem is, hogy ugye, amíg létre nem jön a 20. század elejéig a halászati részvénytársaság, ami Siófoki telephelyen működik, addig a halászcéhek tulajdonképpen saját maguk állították be, hogy milyen mennyiséget halásznak le, és ez kereskedelmi alapon működött. Tehát ők is fogyasztottak egyébként minőségi halakat, de értelemszerűen itt a megélhetés dominált. Amikor létrejön a halászati ZRT, akkor kap a magyar vagy a balatoni halászat is egy ilyen rendezettebb terepet, aztán az államosítás után megint változik ez a történet. Úgyhogy a keszeg mellett, igen, van a garda, ami egy ugye tulajdonképpen nem őshonos balatoni hal, hanem úgy úszott fel és maradt itt, és hát egy 100 évvel ezelőtt azért jóval több volt a tóban, mint napjainkban, bár látjuk, hogy Tihany ezt a hagyományt nagyon szépen élezgeti évek óta. Ugye a Tihanyi hegyről belátták az egész öblöt, és a garda vonulást úgy tudták követni a korabeli halászok, mert hogy a gardák ilyen csoportokban vonultak az ívási időszak idején, és ekkor halázták le, és ez egy ízletes kisebb hal, és ennek megvolt az előállítási, elkészítési módja a Tihanyi félszigeten, ezt a hagyományt elevenítik fel egyébként napjainkban is, és hát ezt a garda és hagyományát örökítette meg Jókai Mór is elsőként az egyik írásában.
1: Esetleg ebből is tudnál idézni nekünk?
0: A gardát csak cserepcsíkon lehet sütni. Egy szakácskönyv sem szól róla, hogy mi az a cserepcsíkon sütés. Megrakják a nagy tüzet künn a Balatonparton egy szép szabad tarlón, azt hagyják parázsá hamvadni, akkor minden egyes garda egy fanyásra felhúzva a mágia széléhez tűzetik a földbe, míg egész kör támad a paráshalom határán, és az eként felnyásaltak kísérteties süstörgéssel pirulnak ott körben, mikor az egyik felül megsült, a nyás a másik oldalára csavartatik.
1: Hogy is mondtad, kísérteties süstörgéssel pirulnak a vasárnapi ebéd főzésekor, ezt be fogom dobni otthon.
0: Igen, és nagyon szemléletes a leírás, és nagyon egyedi, mert a Balaton partján az ilyen jellegű halfogyasztás nem annyira volt jellemző, és ha nincs Jókai a nagymesélő, akkor csak a, hát ha a korabeli illusztrációink nincsenek is, csak 20. század elejéek, akkor abból tudjuk meg, hogy miért nyáson vannak a gardák, és miért egy ilyen parázs fölött forgatják ezeket az érdekes halakat.
1: És akkor meg is fejtjük ezt a titkot, hogy miért ilyen?
0: Így lett ízletes, egy ilyen füstölt íze lett, és ez illett tulajdonképpen ehhez a halhoz, amivel azért nagyon éttermekben nem lehetett találkozni.
1: Ugye ez Jókainak egy újságcikke volt? Korabeli cikkből idéztél most.
0: Így van, mert hogy Jókainak számos ilyen balatoni útirajza van, mert hogy kapcsolatba kerül a tóval, nem hát, is kisé.
1: Hát hogyne, ha jól tudom, gyógykezeltette is magát. A Svábhegyi villa és Balatonfüred között nagyon sokat mozgott, és nagyon sok könyvében népszerűsítette magát a Balaton, de nem csak a Balatont, hanem azt a gasztronómiát, ami akkoriban ott divat volt.
0: Igen, hát most volt Jókai Mór születésének a 200. évfordulója tavalyi évben, és hála Istennek nagyon sok szó esett az ő életművéről, feleségéről, családjáról, és a gasztronómiáról is, mert hogy a felesége Laborfalvi Róza, aki egyébként a magyar színház történet egyik legnagyobb tragikája és kiemelkedő alakja, valóban egy egyedülálló konyhát vitt, már a Svábhegyen is. És amikor Jókainak nagyon erős hörkurutos betegsége volt, és lekerültek Balatonfüredre, ahol a klíma és a savanyú víz alkalmas ennek a kezelésére, akkor nagyon megszerették ezt a vidéket, de eléggé fáradtságos volt leutazni, mert az 1850-es évek végén kerültek Balatonfüredre, amikor még nem volt se vonat, és lényegében csak váltott fogatokkal lehetett lejutni, de végül elhatározták, hogy a gyógyulás miatt és a kellemes helyszín miatt telket vásárolnak Balatonfüreden. Ugye ez a mostani kerektemplom szomszédságában van, de akkor még Füreden nem nagyon álltak villák, egy-két villa volt, és hát egy ilyen köves területen vásárolta meg Ötvös Károly, aki az Utazás a Balaton körül című könyvében azt írja, hogy kőbérc, kőbérc volt ezen a helyen csak, tehát csak ilyen köves rész volt, de egy gyönyörű villát varázsoltak itt, egy eklektikus villát, aminek a kertjében bizony rendkívül sok zöldség és gyümölcs is megtermett, amiből aztán Róza asszony egy paradicsomot varázsolt.
1: Emőke, most muszáj egy pici szünetet tartanunk, és egy kicsit ezt a témát így a levegőben hagynunk, és aztán meglátjuk, hogy milyen egyéb ételek készültek még ott a konyhában, illetve mi mindent rejtett az ő kertjük. Úgyhogy kedves hallgatók, egy rövid szünet után várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Életed filmje legyen színes és széles vásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
4: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Jön a nyár. Irány a lupa. homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben vendégemmel, dr. Kovács Emőkével ott fejeztük be az első részt, hogy Emőke mesélt nekünk Jókai Balatonfüredi kiskertjéről, és akkor folytassuk innen tovább, mert hogy sok minden termett abban a kertben, míg ha jól tudom, a Svábhegyi villában inkább a rózsákat termesztették, itt is voltak természetesen rózsák, de hát rengeteg konyhakerti termésük is volt, és hát Jókai bővelkedett irodalmi műveiben is az ételek leírásával.
2: Mindjárt néhány gasztronómiai érdekességet is mondok, de azért azt kiemelném irodalomtörténeti szempontból nagyon lényeges, hogy a mai napig a legszebb téli Balaton leírásunk az Jókai aranyemberében olvasható. Olyan plastikusan, olyan megkapóan nem született még téli Balaton leírás, ez a villa hozta azt a nagyon érdekes sajátos háztartást is, amiben nagyon sokszor a Svábhegyről is hozott kosarak Jókai, amikor felment a fővárosba alapanyagokat, de valóban itt is megtermett sok minden, sőt, mi több laborfalvi róza még jószágokat is tartott, és a csirkéket, kakasokat azt az ellenfeleiről, vagy a nem kedvelt emberekről nevezte el. A laborfalvi rózáról sok legenda született, például az, hogy a Füredi villába bezárta Jókait, hogy alkosson, és minél több írjon, mert hát ezt a sok háztartást egyébként fenn kellett tartani, de az igazság az, hogy Jókai akkor már mint dualizmuskori képviselő, mint az ország leghíresebb írója, mint újságíró, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy jó értelemben a korszak népszerű celebje nagyon jó módban élt. Így érthető az is, hogy ebben a füredi otthonban egyébként nagyon nagy vendéglátás volt, a család több tagja is jelen volt, de sokszor fogadtak vendégeket, külföldi vendégeket is, például a berlini könyvkiadójának az igazgatóját, tehát aki német nyelvű Jókaikat adott ki, és akkor is laborfalvi nagy vendéglátás csapott, és a források szerint nem nagyon tudta elbűvölni Otto Jánkét, mert hogy annyira szokatlan volt neki ez a sok magyar étel, a pörkölt ízlet neki legjobban, de hogy a különlegességeket nem annyira élvezte, mert hogy valóban azért ez a laborfalvi konyha, ez nagyon érdekes volt, és maga a Jókai gasztronómia is, mert a Lőcsei Fehérasszonyban olvashatunk a krampampuli receptjéről, ami egy ilyen édes, égetett szeszes, alkoholos, különleges ital volt, de vannak ilyen gasztronómiai legendák is, amik Jókai nevé ehhez kapcsolódnak, hogy például a kedvence volt a bableves, és hát e köré épül lényegében a Jókai bableves főző verseny a mai napig Balatonfüreden, ami egy nagyon szép kezdeményezés minden évben, és ez egy márka, egy védjegy Balatonfüred számára, de az ő bevallása szerint az ő kedvence a görög olvasó angyal bakancsa volt, ami hát malac pörkölt babba főzve, tehát egy ilyen pörkölt érdekes étel volt, de szerette a bárányhúst is, tyúkhúst is, és köretként a hüvelyeseket. Egyébként ez jellemző a korra, hogy nem annyira a krumpli vagy a rizs voltak köretként, hanem nagyon sok esetben a zöldségek, de hát ez ilyen általános magyar gasztronómiai történetbe illik, és ami még nagyon fontos volt a Róza konyhájában, és ez egyértelműen a különböző leírások, memoárok alátámasztják, az a nagyon finom pörkölt kávé, és annak ilyen hát mindennapi felszolgálása.
1: Ezek házi pörkölésű kávék voltak?
2: Igen, de hát ez is a dualizmusra jellemző, ugye itt a monarchiának a hatása a magyar gasztronómiára nagyon erőteljes, ez mind megvolt Jókai konyhájában, Füreden is, ahol egyébként ők valóban a korszak hírességeként éltek, és amikor ők kimentek a füredi sétányra, akkor sorfalat álltak a fürdő vendégek, és nagyon nagy volt az öröm, hogy itt van a nagy mesélő, a magyar királyság leghíresebb írója.
1: És hogyha aztán visszakanyarodunk a nagy vagy híres konyhákhoz, ugye említetted már, hogy amikor kialakultak a fürdővárosok, ugye említetted Siófokot, Füredet, Keszthely. Ezekben a városokban előbb-utóbb ugye megjelentek a turisták, azokat a turistákat ki kellett szolgálni, vendégül kellett látni, főzni kellett rájuk. Voltak-e már akkoriban olyan klasszikus helyek, amikről emlékszik akár az irodalom, akár a történelem?
2: Élenjáró ebben természetesen Keszthely, Balatonfüred és Jófok, a három zászlós hajó, akik a mai napig mindig küzdenek azért, hogy melyik a Balaton fővárosa. Egyébként összehasonlíthatatlan adottságú települések, látjuk már ebből a kis gasztrotörténeti múltból, hogy más az indulás. Keszthelyen a 18. század végétől már az Amazon szálló fogadja a vendégeket.
3: És ó, ahol... milyen bátor névválasztás.
2: Igen, ahol megszállni lehet, ott általában konyha is volt. De Balatonfüred esetében a nagy vendéglő az, aminek az 1850-es évek elejéről már ismerjük a szakácskönyvét. Egy pécsi kolonok levéltári gyűjteményében maradt fönn. Nagyon érdekes ételek vannak, hogy miket főztek ebben az időszakban a 19. század közepén Balatonfüreden az ott szállást keresőknek. A korszakra jellemző, és ez akkor a balatoni vendéglátásra is igaz, hogy kacsa, bárány, marhahús alapú ételek voltak, a tyúk az nem annyira, a csirke nem annyira került előtérbe, marinírozott hal, tehát sokkal több időt fordítottak egy-egy étel elkészítésére, sok fűszer, például tárkonyos, balzsamecetes dressingek vagy áztatások, érdekes desszertek, csipkebogyó, fagylalt, almagombóc, ezek olvashatók ebben az 1850-es évekbeli szakácskönyvben, és a nagy vendéglő, ami Grand Hotelként működik majd a két háború közti időszakban, végig híres volt a konyhájáról. És amikor kialakulnak a déli parti települések, nek a vezető fürdőhelyei, akkor Siófok egyértelműen ott is az első helyen áll, és Siófoknak az éttermeiben a 20. század elejére már nagyon nagy a merítés, vagy sok ilyen neves étterem van, például a fogas, ugye a neve is elmondja, hogy itt halételeket lehetett mindenféle formában fogyasztani, és ami megjelenik majd már a 20. század első negyedévében, az a kóser éttermek. Tehát ez is nagyon jellemző a korszakra, és ebben szintén Siófok és Balatonfüred, de Siófok látogatottságát tekintve az izraelita vallásúak szempontjából mindenképpen első helyen áll, úgyhogy nagyon érdekes éttermek és formációk jönnek létre, amik a két háború között majd még nagyobb szára kapnak.
1: Igen. Arról lehet-e valamit tudni, hogy milyen cukrászati termékeket fogyasztottak ekkoriban? Ugye beszéltünk már italokról, beszéltünk ételekről, de az édesség nekem hiányzik édesszájúként.
2: Nagyon érdekes, hogyha a korabeli étlapokat végignézzük, a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeumban megmaradtak, főleg inkább azért a két háború közti időszakból, de van egy-kettő, ami 19. század végi, és magukon az étlapokon desszertek az elején nem nagyon szerepelnek, inkább gyümölcsöket ajánlanak, meg a kávét, de vannak már kávéházak a 20. század elején, ebben Siófok, Keszthely és Füred, ami jeleskedik, de például Siófokon már a két háború között egész évben nyitva tartó kávéház is van, és itt a dualizmusnak a süteményei, zaher torta, dobos torta, ezeket lehet megtalálni. A fagylalt, mint édesség vagy desszert, az inkább a két háború közti időszakban kezd erőteljesen megjelenni, és az elején én, ahogy így láttam a forrásokban, sok esetben a gyümölcsös ízek jelennek meg, de vannak különlegességek is, mint például a sült fagylalt.
1: Hogyha már szóba hoztad a két háború közötti időszakot, akkor hogy kell elképzelni akkoriban egy éttermet? Volt-e ott élő zene? Egyáltalán milyen közönség járt akkoriban oda? Nyilván nem tehette ezt meg mindenki.
2: Igen, itt is megvannak a kategóriák. Tehát nyilván más volt a siófoki fürdőtelep központi szállója, ami közvetlenül egy balatonparti panorámával rendelkezett, és ahol Kánni főszakács volt. És más volt egy Hozbor vendéglő Siófokon, ahova pedig már Rejtő Jenő és Karinti Frigyes akár éjfélkor is beesett és kapott valamilyen pörköltet. De az mindenképpen fontos elmondani, hogy a helyi alapanyagok domináltak az étlapokon. A 20. század elejéről már vannak fotográfiáink, tehát az egy nagyon fontos történeti forrás a Balaton esetében, hogy látjuk a terített asztalokat, a smokingos pincéreket az első osztályú helyeken, tehát a Grand Hotelben, a siószállóban, a központi szállóban, az Amazon szállóban, tehát ott, ami általánosan a magyar gasztronómiára jellemző ebben az időszakban, azt a fajta eleganciát és emelkedettséget, azt minden esetben tapasztaljuk, és az étlapok is. Sok esetben francia és német nyelvű hasábok vannak a magyar mellett, és nagyon széles a választék. Például egy siófoki telepi étteremben volt déli és esti külön étlap. Tehát más volt a választék, de széles választék volt. A halételek nagyban domináltak, és ha nem is az étlapokat elemzem most, hanem a kérdésedre válaszolok, hogy milyen volt mondjuk a vendéglátás, mindenképpen szakképzett pincér személyzet volt, és ami eltűnt, az a híres, országosan, sőt nemzetközileg elismert cigányzenészeknek a háttérzenéje, élőzene, ami ebben a korszakban jazz és cigányzeneként volt feltüntetve, és hát itt olyan szereplőkről van szó a hazai cigányzenészek esetében, akik mondjuk előtte Roosevelt elnöknek, vagy valamelyik nemzetközileg ismert politikusnak játszottak, és a nyári időszakra sok esetben hazatértek a fürdőtelepekre, és így szórakoztatták az elsőrangú közönséget.
1: Mi volt aztán a következő markáns változás?
2: Igen, itt két korszakot kell elkülönítenünk, és ezek már érzékeny időszakok. És ebben sokszor nem szoktak egyet érteni velem, vagy az olvasóim, vagy akár a szakma, hogy 1945 után ki kell mondani a Balaton esetében, hogy egy nagyon erős mélyrepülés van történelmileg, de a gasztronómia történetében is ez végig kísérhető. Van egy általános korjelenség, tehát a háború utáni elszegényedés, uniformizálódó kínálat, az, hogy a nők állásba mennek, nincsenek már jól főző házi asszonyok, tehát ugye megváltozik az élet, és hát az 50-es évek elejére beköszöntő totális diktatúrának az egyhangú kínálata, és ez mind a Balatonnál is megjelenik, és hát ezek az éttermek és vendéglátóhelyek, amikről itt beszéltem, ezek nagy területen elhelyezkedő, elegáns helyszínek voltak, ezeket mind államosítják. Tehát itt nincs kivétel. Vendéglátós dinasztiák szűnnek meg, van akinek kis borozója lesz Badacsonyba, és odaszorul vissza. Tehát, hogy itt megvannak az egyéni sors történetek is. És hát ezt a fajta mélyrepülést nehéz is megállítani, de van egy csavar ugye ebbe az egész történetbe. Ugye az 1960-as évek elejére Kádárék rájönnek arra, hogy rendkívül sok pénz van a Balatonban, és ezt ki lehet aknázni, közben az ő szerencséjükre van egy olyan nemzetközi helyzet, ami azt adja, hogy a nyugati turisták is megérkezhetnek. Tehát formálisan valamennyire visszatérnek a terített asztalokhoz, és ezt látjuk a 60-as évek propagandafilmjeiben, vagy reklámjaiban, amikorra már megépülnek a nagy balatoni szállók, lásd, Siófok, Tihany, Balatonfüredő, meg vannak a mai napig, vagy felújítva, vagy Ebek 30-adján, és ezekben a szállókban, ha nem is a két háború közti minőség, mert semmiképpen nem az, de valamilyen látszat vendéglátás azért megjelenik.
1: Tehát akkor nagyon két lábon áll, nyílnak a szállodák, az éttermek, a rengeteg vendég, ugyanakkor egy egyszerűbb világ is megérkezett, az utasellátók, a talponállók, a kis büfék virágkorukat élhették.
2: Igen, az meg a harmadik oldal, ugye, hogy ott vannak a keleti turisták, ott vannak a kicsit a balatoni fekete gazdaságból élő balatoni vendéglátósok, ezt is ki kell mondani, én ebben
1: persze,
2: a világban
1: volt,
2: éltem,
1: igen.
2: Csak ezt nagyon sokan nehezményezik, de hát tudjuk, hogy mi volt a Balatonnál. Igen, tehát én a Fonyódi piacon szocializálódtam, tehát nincs olyan dolog, amit ne láttam volna. Úgyhogy Igen, a másik oldalon pedig létrejönnek azok a balatoni büfék és büfé ételek, amiket a mai napig ugye hát hordozunk, vagy viszünk, és valami fajta nosztalgiával is tekintünk rá.
3: A lángos?
2: A lángos.
3: Palacsinta?
2: A hek.
3: A hek. Hogy felejthettem
2: a hek, el? Igen. A hek, ami ugye hát idézőesen mondom, a balatoni hek, ami...
3: Jó messziről jött.
2: Ami jó messziről jött, és aminek van egy nagyon sötét gazdasági oldala. Az, hogy a 80-as években Kádárék ugye pénzt csinálni a Balatonból szlogán mentén, de nem kimondott szlogán mentén, a balatoni fogast kiviszik exportra, és nagyon nagy bevétel van belőle, azért nincsen fogas a Balatonban ebben az időszakban, és akkor jön helyette teljesen irracionális módon a büfékbe az olcsón behozható argentinhek. És hát tényleg itt maradt velünk, és nem is nagyon kopott ki ez a balatoni büféknek a kínálatából, annak ellenére, hogy ma már az sem olcsó.
3: Mivel az idő már nagyon sürget bennünket, akkor gyorsan még a rendszerváltás utáni időket nézzük meg, hogy mi a helyzet ma a Balatonon.
2: A rendszerváltoztatás után és a német egységet követően tudjuk, hogy az első balatoni nyáron már milyen kevés turista érkezett a Balatonra. Tehát nagyon nagy kérdéseket vetett föl a balatoni turizmus minden iránya az 1990-es évek elejére, és ez eltartott egy évtizedig, vagy még tovább is, és a balatoni gasztronómiában is ez nagyon erőteljesen jelen volt, hogy mi legyen a balatoni büfékkel, nyíljanak-e, igényes éttermek van erre egyáltalán, vásárlóerő, és hát, hogy az a kínálat, ami a 80-as években az éttermekben volt, a nagyon leszűkült kínálat, a rántott hal, rántott hús, halászlé, pörkölt, hogy azon hogyan lehet változtatni. Nagyon nagy mélyrepülés volt a Balatonnál, ezt személyesen is tapasztaltam, útkeresések, és mostanra az elmúlt 10-15 évben egy nagyszerű gasztronómiai forradalom bontakozott ki, minden tiszteletem azoké, akik ebbe belemertek és tudtak vágni és kockáztatni mertek, mert itt nem lehetett tudni, pontosan egyébként a balatoni retro életérzés miatt, hogy mire lesz igény. És hát vannak szinte minden településen olyan élenjáró vendéglátóipari egységek különböző kategóriákban, tehát a prémiumtól egészen a büféig, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a balatoni büfék is sok esetben meg tudtak újulni, akik képviselik ezt az új hullámot, és aminek én nagyon örülök, hogy azt a fajta szemléletet, amit láttam a két háború közti időszakban az étlapokon, sokszor a helyi alapanyagok azt nagyon sok esetben követni tudják. Így tud ez a régió egészségesen fennmaradni és működni turisztikailag és gazdaságilag. Egyaránt, hogyha ezeket a kultúrtörténeti hagyományokat beépíti a jelenbe és ezáltal a jövőbe is.
3: Csak két észrevétel ahhoz, amit most imént említettél, hogy a magasabb kategóriájú éttermek, ugye ha jól tudom, most éppen a Balaton körül 6 Michelin ajánlású étterem van. Ezek különböző módon, tehát vagy a zöld tányér, vagy az árérték arányuk nagyon jók. Egyrészt ugye a magasabb kategória, és hogyha azt mondom, hogy szinte minden évben hírt adok arról a műsorban, hogy az év strandétele versenyt megrendezik a Balaton körül, ez megint csak egy olyan pozitív motiváció, hogy a büfések, a strandéttermek, a kisbisztrók arra törekedjenek, hogy újuljanak meg, egyedi, különleges ételeket kínáljanak a vendégeknek, úgyhogy valóban most már mindkét szintéren jelen van. Talán előbb a magasabb kategóriájú éttermek indultak el, hiszen ők kiküldték a séfeket tanulni, azok visszajöttek, sokkal jobban benn voltak a nemzetközi vagy európai vérkeringésbe, de az húzta szépen magával, vagy húzza magával még ma is az alsóbb kategóriát is.
2: Igen, mindenképpen kellenek ezek a jó gyakorlatok, és a történelmi tapasztalatokra vagy tényekre alapozva azt mondhatom, hogy itt látszott a 20. század első felében, hogy vendéglátós dinasztiák adták egymásnak át a Balatonnál is ezt a tapasztalatot, és ennek a megalapozása is most történt, vagy itt vannak olyanok, akik a megpróbáltatások után tértek vissza újból a balatoni vendéglátásba, úgyhogy ha ez az irány megmarad, akkor én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon pozitívan látom a balatoni vendéglátás jövőjét.
3: Kedves hallgatók, beszélgetésünkben a mai műsorban felidéztünk múltbéli ízeket, művészeket, ételeket és az ő gondolataikon keresztül a terített asztalokra helyezett ételeket, és természetesen jófajta borokat is, és így jutottunk el napjainkig. És aki ebben az utazásban ma segítségünkre volt, az dr. Kovács Emőke történész, a Balaton kultúrtörténetének kutatója. Kedves Emőke, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Kedves hallgatók, búcsúzom tőletek is. Aki a mai műsort vagy a korábbiakat vissza szeretné hallgatni, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Egy hét múlva jelentkezem újabb műsorommal, akkor is várlak benneteket ugyanekkor, ugyanitt Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Szerbusztok, sziasztok! Mocsai Lajos vagyok, innen a Rádió Caféból beszélek, hallgassátok velünk együtt!

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
3: A Pályán Royal június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Mindhárom nagy telefonszolgáltató árat emel. Teljesen megújul és elektromos járművekkel bővül a Bubi. Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán között már a tervezett tárgyalások. Folytatódik a kánikula, ma 34, hétvégén 37 fok is lehet. A néhol megnövekvő gomoly felhőkből csak vasárnap lehetnek záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Mindhárom nagy telefonszolgáltató árat emel, a Magyar Telekom, a Jettel és a Van is. Infláció követő díjkorrekciót hajt végre, előbbiek július 1-től, utóbbi szeptember 1-től. Így az előfizetői díjakban 4,4%-os lesz a drágulás. A korrekció nem érinti a forgalmi jellegű díjakat, így a perc és SMS díjakat, valamint a külön megvásárolható kiegészítő szolgáltatások és adatjegyek árait sem. Haladékot kapott a fővárosi önkormányzat a 86 milliárdos szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A közlönyben megjelent rendelet lényegében eltörli a hozzájárulás esedékes áprilisi és júliusi részleteit, azt viszont előírja, hogy az önkormányzatnak október közepéig a teljes összeget kell befizetnie. Teljesen megújul és elektromos járművekkel bővül a Bubi. A rendszer összesen 3300 kerékpárral indul el, amelyek közül 2500 hagyományos mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű modell lesz. Az új generációs járművek bevezetése egy zárt teszt időszakkal indul, amelyet júliusban ingyenes próbaidőszak követ majd. A Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utazók díjmentesen próbálhatják ki az új kerékpárokat. Indul a strandok minősítése. A Balatoni Szövetség 1-től 5 csillagig értékel 42 fürdőhelyet. A tisztaság, az akadálymentesítés, a zöld felületek és a tómeder állapota alapján. Figyelembe veszik a sportolási lehetőségeket, a vendéglátóhelyek kínálatát és a strandok honlapját is. Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán között már a tervezett svájci tárgyalások. A Fehérház megerősítette, hogy J.D. Vance lemondta a tervezett svájci útját. Az amerikai alelnök azért találkozott volna az iráni tárgyaló delegációval, hogy megkezdjék a Teherán és Washington között a háború lezárásáról kötött megállapodás végrehajtását. Arról nem tudni részleteket, hogy miért maradnak el a tárgyalások. Komoly gazdasági reformok kezdődhetnek Kubában. A reformok között szerepel, hogy a kubaiaknak több vállalat is lehet birtokukban, engedélyezik a magánbankok működését, valamint megengedik a külföldi befektetéseket a magánszektorban. Változások lesznek a mezőgazdaság és az idegenforgalmi szektorban is, továbbá tervezik az állami apparátus átszervezését. A magánszektor számára engedélyezni fogják a lakások adásvételét, lehetőség nyílik arra is, hogy kubai vagy külföldi befektetők részvényeket vásároljanak állami tulajdonú vállalatokban.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Forróság lesz a hétvégén, szombaton 36, vasárnap 37 fokot is mérhetünk. Holnap egy-egy zápor zivatar csak az északi tájakon fordulhat elő, vasárnap azonban már sok felé lehetnek záporok, amelyet viharos széllökések kísérnek majd. Hajnalonta 15-22 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Talán egy kicsit különös lesz, hogy Dzsombe Szudi királynőn keresztül közelítjük meg a szabályokat, akit a Komore-szigeteken koronáztak meg, de gondolom ez nem lep meg senkit. Őszintén megmondom, én is Dzsombe Szudin keresztül közelítettem volna meg a szabályokat, ha megkérdezte volna, tett volna róluk, de nem szoktak róla megkérdezni. Ez lesz az első dolog, amit meg kell néznünk, kik hozzák a szabályokat, és miért nem kérdeznek meg róla minket, hogy jó lesz-e nekünk.
3: Nem dumál, nem kóborolj, nem marad le!
2: 1845. május 26-án új királynője lett a Komora-szigeteknek, mégpedig a 13 éves Dzsombe Szudi. Persze, mondhatjátok, hogy ez egy hétköznapi történet, az apukája Madagaszkáron volt marssal, aztán amikor a főnöke meghalt, akkor úgy gondolta, hogy meg kell pattanniuk a Komora-szigetekre, mert az biztonságosabb.
4: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Megpattanni annyit tesz, hogy hirtelen, mindent hátrahagyva, minden előkészítés és tervezés nélkül elhagyni azt a közeget, helyet, várost, vagy akár országot is, ahol azelőtt életvitelszerűen tartózkodtunk. Leggyakrabban akkor szükséges megpattanni, ha hirtelen forró lesz a lábunk alatt a talaj.
2: Valójában tény, hogy 100-200 évvel ezelőtt nem volt túl egészséges új tábornoknak lenni, úgy, hogy az ellenség lesz az új király. Ugyanis egy új király, az sokszor árt az egészségnek. A lényeg, hogy megpattantak, és ez a Szudi kisasszony már 10 évesen feleségül ment valami helyi nagymenőhöz, és 13 évesen pedig királynő lett, a Komore-szigetek királynője. Azt már megszokhattuk, hogyha valaki jó király vagy királynő, akkor mostanában úgy hívjuk, hogy nagy izé, vagy szép izé, vagy szent izé. Na most ezt a Szudit nem hívják sehogy. Miért? Mert egyáltalán nem hozott jó szabályokat, és a Komore-szigetek jelenleg a világ egyik legszegényebb országa, és az ott lakó gyerekeknek a következők nem állnak rendelkezésre. Figyelj, oktatási rendszer, kulturális intézmények, tudomány, művészetek, hagyományok, gasztronómia.
3: Fú, ez nagyon gáz.
2: Bizony, ez nagyon gáz. Az a helyzet, hogy az előbb felsorolt dolgok, az oktatás, kulturális intézmények, tudomány, művészetek, hagyományok ápolása, meg a konyhaművészet, minden egyes nép, minden egyes nemzet leges, legfontosabb ismertetőjegye, ez különböztet meg bennünket másoktól. Azaz, ezektől a dolgoktól vagyunk mi azok, akik vagyunk buszvezetni, mindenhol tudnak, de magyar népmeséket, meg bűvös kockát kitalálni, meg például C-vitamint és rendes pörköltöt főzni, csak mi. Nem beszélve a túró Rudiról és a lángosról.
3: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
2: A helyzet az, hogy nekünk embereknek, emberiségnek, gyerekeknek, felnőtteknek tulajdonképpen csak az előbbi felsorolt dolgokra van szüksége, az összes többi béna szabályra nincsen túlságosan. Sajnos ebben a modern korban, amiben élünk, a felnőttek valahogy úgy változtak, hogy csak kifejezetten béna és semmire kellő szabályokat tudnak kitalálni, mert a régi dolgokhoz keveset tudnak hozzátenni. Ezt hívják pótcselekvésnek.
4: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Pótcselekvés. Időnként olyan tevékenységeket folytatunk, amelyeknek nem tudjuk, mi a célja, mégsem vagyunk képesek abba hagyni. Ha valaki figyelmeztet furcsa viselkedésünkre, nem is értjük, mit kifogásol, és esetleg megsértődünk. A pótcselekvések közel állnak a kényszeres magatartáshoz, ám nem olyan súlyos formában jelentkeznek. Rontják az életminőséget, megfosztanak a társas kapcsolatoktól, és idegesség, álmatlanság és egészségi problémák forrásai lehetnek. Ezek a valódi cél nélkül végzett tetteink lelki problémákat átszázhatnak, erőltetett leszokás helyett az okot érdemes megtalálni.
2: Szóval, amikor a felnőttek nem tudnak valami jó művészetet, vagy tudományt, vagy kulturálist, vagy főzést kitalálni, akkor kitalálják helyett az árfolyamot, meg a kreszt, meg a nemzeti médiaszabályozást, meg a délutáni alvást. Ja, meg a cukorsokkot, ami szintén egy hülyeség. When I wake up in the morning, love.

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1937-ben egy angol nyelvész professzor megjelentetett egy könyvet, amit azért írt, hogy szórakoztassa a gyerekeit. Aztán ő maga is meglepődött, hogy mekkora sikerre tett szert ez a mű. Olyannyira, hogy folytatást is kellett írnia hozzá, így végül megismerte az egész világ. Ha azt mondom, hogy John Ronald Reuel Tolkien, nem biztos, hogy beugrik, de ha azt mondom, hogy a Hobbit meg a Gyűrűk ura, akkor a nagyobbak azonnal képben lesznek, olyan arcot vágva, mint Gollum, amikor rájön, hogy eltűnt a drága szága. Az újaknak röviden összefoglalom, hogy egy szőrös tappancsú kistermetű legény talál egy varázsgyűrűt egy barlangban, amiről később kiderül, hogy a főgonosznak a csodagyűrűje, amit ha bedobnak egy vulkánba, akkor béke lesz, és nem kell többé félni a goniktól. Ez a történet csak jó hosszan. Vannak benne törpök, meg tündék, meg orkok, trollok, varázslók, és a hőseink a hobbitok. Szuper kardozós, kalandos mese. De ennek a történetnek több érdekessége is van. Egyrészt, mivel a nyelvész professzor írta, a regényben szereplő lényeknek kitalált egy-egy saját nyelvet, amin egymással beszélnek. Kitalált nekik saját írást, amihez betűket is kidolgozott, sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül. Aztán megírta a különböző mesebeli népek történetét és történelmét is. Kitalált nekik egész mitológiákat. Szóval nem csak úgy sícsújt leírt egy mesét, ami az eszébe jutott, hanem egy egész világot álmodott meg és dolgozott ki nekik.
3: Wow!
2: Még térkép is van a könyvekben, hogy jobban oda képzelhesd magad. Szóval éljen-éljen újra Tolkien, és éljen a Hobbit! Lehetőleg olvasd el a könyvet, mielőtt megnéznéd a filmeket. De ha már a nézésen túl vagy, mert apa egy rossz pillanatában megengedte, akkor később majd vedd kézbe a regényt. Hidd el nekem, sokkal több kincs van benne, mint képzeled.
1: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
4: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
5: tűzoltó.
4: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
5: tűzoltó
4: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: A tűzoltó emeleten lakik, földszinten sose.
4: 2.
5: A tűzoltó bár mindenre képes, de felfelé csúszni nem tud.
4: 3.
5: Meglepő, de a földön található gyáva tűzoltó és a yeti száma mindig megegyezik.
4: 4.
5: Minden tűzoltó tűzálló és cica barát.
4: 5.
5: A tűzoltó integetés sokkal értékesebb, mint a politikus integetés.
4: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
3: Mi?
4: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!

0: Ha választhatnál, hogyan mondanád, Dalabai Zenér vagy Fülemüle?
1: És itt jön Charles Darwin. Ő természettudós volt, akit az apukája befizetett egy világ körüli útra. Állj. Kisfiam, fantasztikus hírem van, befizettünk egy 5 éves hajóútra a világ körül. Urá! Darwinka, anyukád meg én nem megyünk. Csak te utazol. Ezt egy mai apuka egyébként megúszhatná egy tablettel és egy jó internet előfizetése, hiszen ma már online bejárhatjuk az egész világot, ráadásul nem is kell együtt ebédelni a matrózokkal. Amíg Darwin hajója kikötött itt ott, hogy fűszert vagy ezt-azt vásároljon, Darwin kiszállt és tanulmányozta a természetet. Egyedülálló lehetőség volt ez akkoriban, és ő élt is vele. Egyszer egy szigetcsoporton különös dologra lett figyelmes. Az egyik szigeten dús volt a növényzet, a másik szigeten kopárabb. Amit felfedezett, az volt, hogy a pintyek csőre az egyik szigeten hosszú, a másik szigeten rövid, de sokkal erősebb. Rájött, hogy a csőr formája attól függ, hogy mit tudnak a pintyek kajálni. Ebből rájött, hogy a madarak tulajdonságai a környezetnek megfelelően változnak. Addig a világ úgy gondolta, hogy a pintyek, mindegyik ugyanolyan. Tudom, hogy vicces ez a pinty dolog, de akkoriban ez egy bombasztikus felfedezés volt. Darwin ugyanis bizonyítékokat talált arra, hogy a Földön minden élőlény a környezetének megfelelően fejlődik, ha kell átalakul, ha kell olyan csőrt növeszt, amivel diót lehet törni, vagy olyat, amivel kukacokat lehet szedni a magas fűből. Az élővilág fejlődik, változik. Ezt hívják evolúciónak.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Evolúció. Latin eredetű szó, ami kibontakozást jelent. Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos csoportok öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. A biológiában evolúciónak nevezzük az élővilág történeti fejlődését, az időben egymást követő változások sorozatát. Így a ma ismert élőlények mind egymásból fejlődtek ki az idők során, kezdve a növényektől, a vízben élő állatokon át, szárazföldéken keresztül egészen az emberig. Az élőlények folyamatos fejlődése a folyamatos környezeti változásokhoz való alkalmazkodást jelenti. Ezt a fejlődést a tulajdonságaik megváltoztatásával érik el. Például a nagy hidegben bundát növesztenek, akik pedig a föld meleg tájain élnek, megváltoztatják a bőrük színét, ami által jobban ellenállnak a napsugarainak. Tudtad, hogy az evolúció alapján az ember majomtól származik?
1: Mi történhetett akkor, amikor Darwin visszajött? Apuci, köszi, hogy 5 évre leráztatok, először nagyon pipa voltam, de már nem para. Cserébe, fantasztikus hírem van, fater, te a majomtól származol. Darwin ezt az elméletét meg is jelentette a Fajok eredete című könyvében, amiből óriási botrány lett, ugyanis a parókás angol lordokat nagyon zavarta az az információ, hogy esetleg az emberi faj, azaz ő is, az afrikai majmoktól származik, képzelhetitek, rémes botrány volt. Az evolúció azonban nem állt meg, remélem nem lep meg, hogy ma is fejlődünk, hiszen például az emberiségnek, az emberi fajnak 40 ezer éve volt arra, hogy megszokja, hogy a jégkorszak után, hogy 4 évszak van. De csak 150 évünk volt arra, hogy a szervezetünk hozzászokjon a gépekhez, a füsthöz, az ipari forradalomhoz, sőt, ahhoz is, hogy az állandó mozgás helyett egy helyben üljünk, összepréselődött belső szervekkel. Az evolúció sajnos nagyon lassan működik, ezért még nem érdemes keresni a szárnyakat a hátadon.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Tegye fel a kezét az, aki ismer olyan világhíres magyar sportolót, akinek Görbe volt a beceneve. Na, senki? Jó, akkor segítek egy kicsit. Elneveztek róla egy sportarénát. Ide hallom, hogy most mindenki elkezd lázasan gondolkodni, hogy hol a fitvenébe van a Görbe sportaréna. Oké, akkor segítek még egy kicsit. Ott van az Öcsi bácsi stadionja a Nemzeti Kolosseum mellett. Aki most félhangosan azt mondta, hogy Papp László, az nyert. De ki is volt Papp László, és miért van neki sportarénája? Hát, kérletek szépen, ő a világ egyik leghíresebb boxolója, akit Joe Louis-szal, Muhammad Ali-val és Iron Mike Tyson-nal egy társaságban emlegettek. A világon ő volt az első olyan nagyváltósúlyú boxoló, aki három egymást követő olimpián aranyérmet szerzett. Utána még ketten voltak képesek erre, aztán Schluss Paskész, több senki. Ha épp nincs példaképet, de kéne egy, szívesen ajánlom Papp Laci bácsit. Bemelegítésnek nézd meg a Pofonok Völgye című filmet, pont róla szól. A Pofonok Völgye nem összetévesztendő a Pofonok Földje című hongkongi filmmel, ami leginkább egy kung-fu vígjáték. Ha az ember nagyon erősen koncentrál, miközben nézi ezt a filmet, akkor tud rajta nevetni. Szerencsére vannak komoly kung-fu filmek is, amiben nem fullban nyomják a kretént.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Fullba nyomni a kretént. Ohó, na ebben a mondásban több idegen szó is van, de hát ettől egy igazi zseb is nem ijed meg. Kezdjük is az elején. A full egy angol szó, jelentése tele, teljes, teljesen. A kretén a francia crétin, vagy ejthetjük úgy is, hogy crétin, vagy kréta, vagy ahogy Edith Piaf mondaná, crétin szóból ered, melynek jelentése hülye. De magyarban elsősorban a buta, gyenge értelmi képességű emberekre mondták régen. Tehát, aki fullba nyomja a kretént, az teljes erőből csinálja a hülyeséget. Azt pedig már Kirk Lazarus is megmondta, hogy ha fullba nyomod a kretént, akkor Oszkár bácsi meg nem gyűn. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.

0: teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: 1946. októberének végén sugározták az első szponzorált televízióadást, a Geographically Speakinget, ami egy utazós tévéműsor volt. És a szponzor a Bristol Myers nevű gyógyszergyár volt. Na, itt rendet kell tennünk a fejekben. Az ma már teljesen megszokott, hogy nézünk valamit a tévében, a telefonon, a rádión hallgatjuk, és egyszer csak bemondanak egy céget, aki boldog embereknek remek termékeket árul, stb. Ezen természetesen már meg se lepődünk, ez a hétköznapok része, így működik az úgynevezett média, ilyen reklámokkal. A média, az újság, az internet nagy része, a tévé, a rádió, sőt a fent említett olcsó csirkés, óriás plakátok is. De fontos, hogy különbséget tegyünk a hirdető, a szponzor, a mecénás és a névtevő, jótevő és akárhány fajtája is legyen még annak, aki pénzt ad. Szóval, hogy rakjunk rendet ezek között. Ugye, a névtelen jótevő odaadja a pénzt, mert látja, hogy akinek odaadja, annak szüksége van rá. Odaadja, bedobja neki az ablakon, mi régen a Mikulás. Ezután van a szponzor, aki egy dolog, egy tartalom, például egy zsebrádió létrehozásában és működtetésében segít, csak nem bemondó lesz, vagy okostelefon, hanem ad pénzt mikrofonra. A jó szponzor nem csak megígéri, hanem oda is adja. Ezért a zsebrádió tartalom mindig bemondja, hogy köszöni szépen, és ezen mind a ketten jól járnak, mert az emberek, akik szeretik a zsebrádiót, szeretik azt, hogy a szponzor jó dolgokra költi azt a rohadt sok pénzt, amit az embereken keres. Oké, ez is megvan, már a szponzor. A következő, nagy figyelj, a hirdető, a reklámozó, aki semmi más nem akar, nem segít senkin, mint kihasználni azt, hogy a zsebrádiót mondjuk nagyon sokan hallgatják, és amikor a legtöbben hallgatják, akkor boom, reklámot vesz, megszakítják az adást, és ő bemondhatja, hogy éppen mit akar eladni. Nagyon kedvező, tudjátok, ismeritek.

0: A hirdető nem része a műsornak, csak kihasználja azt a pillanatot, amikor éppen nagyon sokan hallgatják, vagy nézik. A mecénásról a Galambás sokat beszélt, elvileg a mecénás például odaad a festőnek pénzt, hogy főstögessen, pingálgasson el, művészet érték. Hát egy nagy fenéket. Srácok, sajnos el kell mondjam, ez a szüleiteknek talán nem fog tetszeni, de kell tudnatok, hogy a világtörténelemen alig tanálunk igazán önzetlen mecénásokat, persze vannak ilyenek is le a kalappal előttük, mert általában az adakozók, a mecénások azért mindig azt kérik a föstő úrtól, hogy biztos, ami biztos őket, vagy a feleségüket, vagy a kölykeiket fessék le. A világ leghíresebb festményei mind ilyenek. Hiába ákomákomoznak a művészek a szabadságról, meg a fantáziáról, a világ leghíresebb festményei és képzőművészeti alkotásai igenis megrendelésre készültek. Ugyanúgy, mint egy konyhaszekrény a tökitő, aki a világ egyik legjobb asztalosa, ha épp ráér és nem tűnik el. A világ legértékesebbnek tartott alkotásai, a Mona Lisa festmény, a teremtés freskók a Vatikánban, a firenzei Dávid szobor, ső Picasso Lee Miller arcképe is. Hát egy, hogy is mondjam, megrendelésre készült termék. Persze ez mindegy konyhabútor és mind remek mű. De már ezerszer mondtam, hogy a világban nincsenek csak jó és csak rossz dolgok. Csak vegyesek.
1: A mai napközinek vége. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
2: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A műsorszám is a Vidámság támogatója, a Generali Gyereksziget szervezője, a Sziget ZRT.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Esemény dús hét volt ez a mögöttünk lévő is, makrogazdasági szempontból is, és akkor André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével kifejtjük, hogy miért. Hát egy sor kamatdöntés, hát inkább kamatdöntő ülés, hogy döntés volt, azt majd elmondja ő. Jó reggelt, szia!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na menjünk itt, megint betűszavakkal dobáloznék, Fed, Boy, Boe, és a cseheknek még nincs is értelmezhető betűszavú jegybankjuk, úgyhogy szégyeljék magukat.
3: Így van, az összes három betűs majdnem kamatot döntött a héten, plusz még a csehek is. Azt látszódott, ugye négy kamatdöntő ülésünk volt, Japán kezdte meg a sort, és a csehek fejezték be. Az látszódott, hogy mindegyik jegybank esetében ezért az infláció fókuszban van, az, hogy úgy itt a hormuzi helyzet kapcsán még mindenki óvatos, nem is csoda azért a ma reggeli események kapcsán, azért lehet látni, hogy nem biztos, hogy annyira egyértelmű ez a béke megállapodás, illetve kérdés, hogy mi lesz a továbbiakban. Tehát a jegybankok mindenki gyakorlatilag arra fókuszál, hogy éppen aktuálisan az inflációja hogy áll. Ugye kezdte a sort a japán jegybank, ott 1995 óta a legmagasabb kamatszintet döntött el, 0,75-ről 1%-ra emelte az alapkamatot.
2: Miért volt erre szükségük a japánoknak? Igen? Hosszú évtizedeken keresztül ugye deflációval küzdöttek, a kamatemelés meg az infláció elleni küzdelem egyik eszköze, akkor végre van infláció Japánban? Vagy most már túl sok
3: igen,
2: a jóból?
3: Igen, sőt, most már valószínűleg túl sok a jóból, 2% fölött van a japán infláció, bérek is emelkednek, a jen is gyenge volt, tehát hogy ezt meg kellett lépni a japán jegybanknak. Ettől egyébként valószínűleg azt várják, hogy kicsit a külföldről hazaáramolja majd a tőke. Az 1% lehet, hogy nem lesz elég, tehát lehet, hogy további kamatemeléseket látunk majd itt az elkövetkezendő időben. Most 1%-on járunk egyelőre.
2: Menjünk tovább és a betűszavakkal, igen.
3: Jöhetett a Fed. Kamatdöntő, ugye ez
2: hát
3: volt a legnagyobb
2: fókusz. Kevin Warsh mondta, hogy my name is Kevin Warsh, és utána mit tett hozzá ez az egészhez?
3: És igen, mit szólt ehhez
2: Jerome Powell, aki szintén ott ült ebbe a bizottságba, ahol Kevin?
3: Azért egy kicsit meglepetést okozott, tehát sokak gondolták azt, hogy finomabban fog fogalmazni, illetőleg, hogy nem lesz ennyire héj a magatartás. Alapvetően változatlanul hagyták az irányadó rátát, tehát ebben nem volt túl sok izgalom. Gazdasági növekedési kilátásokat kicsit alacsonyabbra vették, és emelték az inflációs várakozást. Mert ez a tény is azt mutatta, hogy óvatos a Fed, tehát hogy még adott esetben a kamatemeléstől sem riad vissza, ami alapvetően ugye Kevin Warshról nem ez volt az előzetes várakozás, hogy ő inkább a kamatemelés mellett van. Most is óvatosan kommunikált, és azt is hangsúlyozta, hogy azért a jegybanknak a cselekedés a fő feladata, nem a kommunikáció, tehát inkább zártabb lesz valószínűleg a jövőben a jegybanki kommunikáció. Még egyébként mindig megosztotta fel, tehát hogy nagyjából a fele szavazott volna a csökkentés fel az emelés mellett, tehát hogy még nincs kirajzolódott irány, ugye sokan még mindig inflációs fókuszúak, mások inkább alapvetően a kamat csökkentés mellett lennének, és egyébként Trump se reagálta le ezt, hogy mert ugye Jerome Powell mindig megkapta alapvetően ezeket a kritikákat.
2: Épp akartam kérdezni, hogy Kevin nem kapott egy elnyebelnyét a Fehérház úrától?
3: Hát nyilvánosan nem, az, hogy egyébként mi zajlott a háttérben, azt nem tudhatjuk, de úgy tűnik, hogy Trump elnök is támogatólag van most ebben a helyzetben, nem kritizálta Kevin Warsht egyelőre.
2: Na, akkor jön a következő jegybank a következő problémával.
3: Igen, Bank of England cseh jegybank. Bank of England nem változtatott a ráten, tehát maradt az irányadó ráta 3,75 század%. Ez egyébként itt a régióban, a jegybankoknál úgy látszik, hogy egy elég kedvelt szám, mert a csehek is itt tartanak, és a lengyelek is, tehát hogy ez úgy látszik, hogy ez egy bevált kamatszint lehet. Visszatérve azért a Bank of England-re, itt alapvetően az látszódik, hogy a kamat csökkentés az tolódik kifelé, szintén az inflációs nyomás hatására. Mindenki nagyon óvatos, mindenki azért tart attól, hogy mi lehet a hormozi helyzetnek a további folytatása, illetőleg, hogyha meg is születik a béke megállapodás, hogyan áll majd helyre a gazdaság. Tehát ott is egy óvatosság látszódik. A csehek meg alapvetően nem óvatoskodtak tovább, megemelték 25 bázisponttal erre a 3,75 százalékra az alapkamatot. Itt is ugye 4 év után először történt emelés, tehát hogy ez is már egy piaci momentumnak számított, bár erre várt a piac, tehát hogy nem meglepetés adat volt, de ahhoz képest, hogy régen volt emelés, azért mégiscsak egy momentum. Itt főleg egyébként a szolgáltató szektor, ahol látják a még a fokozódó áremelkedéseket. Emelkedik a bérdinamika, és itt is alapvetően a hormuzi helyzet van fókuszban.
2: Oké,
3: és alapvetően ugye... Csak azt akarom mondani, hogy ugye ezek a jegybanki döntések azért majd a jövő hétre is munícióval szolgálhatnak, mert ugye a jövő héten az MNB dönt kamatot, tehát hogy nyilván ugye ők is figyelemmel kísérik a többi jegybanknak a lépését.
2: Igen. Nézzünk egy kicsit ipari termelés, Egyesült Államok. Mennyire van jó bőrben az amerikai ipar? Elvileg ugye az ukrán háború táplálása, a fegyverkezési verseny, az iparnak egy-egy szegmenseit biztos megtolta, de ez látszik az egészen?
3: Nem, tehát a növekedés az 0,1-es volt, míg alapvetően a piaci konszenzus ettől magasabb növekedésre vett, 0,3-et várt az ipari termeléstől. A feldolgozóipar stagnált, a bányászat volt, ami dübörgött előre, és a közmű az, ami csökkent. Tehát, hogy ez volt alapvetően az oka, hogy elmaradt a várakozásoktól az adat, és egyébként ugyanezt láthattuk az eurozónában is, hogy lassulás történt.
2: Hát ezek annyira nem jó hírek.
3: Minimálisan. Nem, tehát, hogy ez azért óvatosságra utalhat, illetőleg meglátjuk, hogy az ipar mennyire tud lábra állni, hogyha már esetlegesen az a béke megállapodás megszületik tartósan.
2: Jó, volt-e még valami érdekes makrogazdasági fejlemény, ami említést érdemel a mögöttünk lévő hétről?
3: Igen, alapvetően azért, hogy valami pozitív is maradjon itt nekünk a hétre, a német CEF index az végre pozitív tartományban van, ez alapvetően ugye egy gazdasági hangulat mutató, tehát hogy itt már azért látszik egy bizakodási jel, plusz 10,5 lett az előző mínusz 10,2 helyett, tehát hogy egy kis optimizmus azért látszódik, hogy esetlegesen a közel-keleti konfliktus lezárása az közel lehet, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz így, illetőleg a briteknél az inflációs adat elmaradt a várakozástól, tehát az 2,8-es lett, de ennek ellenére ugye, ahogy láttuk, azért a Bank of England az még óvatos.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor jó munkát, aztán meg jó hétvégét kívánunk neked.
3: Köszönöm, nektek is. Köszönöm szépen, sziasztok.
2: Szia. André Borbál, az OTP Global Markets üzletkötője foglalta össze a mögöttünk lévő hét legfontosabb makrogazdasági eseményeit.
1: Belát nagyon és
0: Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínen és az Árpád hídon Pestre a Szentlélek térnél csak egy sáv járható, ezért lépésben halad a forgalom a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában is a híd felé. Az 1-es és az 1-a villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Gönc Árpád városközpont között pótlóbusz közlekedik. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a Felső Csatári út előtt a benzinkútnál egy műszaki hibás jármű vesztegel, a forgalom egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton az Újhegyi út közelében, az Üllői út 18. kerületi szakaszán a Tinódi utcánál, valamint a Vámház körúton a Fővám térnél a Szabadság híd felé. Lassú haladás a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, valamint a Széll Kálmán tér felé vezető utakon. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Botond, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Másodfokú hőségriasztás van kedd éjfélig. A Kék Túra egyes szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. Folytatódik a kánikula, a hétvégén is 37 fok lehet, a néhol megnövekvő gomoly felhőkből csak vasárnap fordulhatnak elő záporok. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Kedd éjfélig jön az évenső nagy hőhulláma. A hirtelen felmelegedés nagyon megterhelheti a szervezetet. A kormány benyújtotta törvényjavaslatát, amely lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt már nincs szükség a benzinás topra. A tervek szerint átmeneti rendelkezést vezetnek be, hogy a már felszabadított biztonsági készleteket hatósági áron lehessen értékesíteni. A javaslat lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nyomozás jöhet a MOL új Európa Alapítvány támogatási ügyeiben. A 444 azt írja, a budapesti gazdasági ügyészség szerint nem zárható ki egyértelműen bűncselekmény gyanúja, ezért nyomozás indulhat a korábban elutasított feljelentés nyomán. Az alapítvány miatt februárban tettek feljelentést, amelyben azt állították, hogy az alapítvány több milliárd forintos támogatásokat mecénási adományként könyvelhetett el, miközben azokhoz konkrét kommunikációs elvárások társultak. Több turistautat, köztük az országos kék túra egyes szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés. A túrázók biztonsága és tájékoztatása érdekében a Magyar Természetjáró Szövetség egy folyamatosan frissülő online térképet hozott létre, amelyen pontosan nyomon követhetők az igazoltan vagy feltételezhetően veszélyes szakaszok. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság területén igazoltak szennyezést, ami megközelítőleg 5 kilométernyi kék túra szakaszt, valamint további mintegy 30 kilométernyi egyéb turistautat érint. Legkorábban jövő tavasszal indulhat a rég várt parkosítás a Városligetben. A kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a parkban, hanem a zöld felületek helyreállítása, a Hősök tere megújítása, valamint a teljesen autómentes liget kialakítására helyezik a hangsúlyt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a már elkészült létesítményeket nem bontják le, és nem hagynak maguk után félbehagyott torzókat sem. Ám a területet a jövőben kizárólag zöld felületként fejlesztik tovább. Októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben. A Goldman Sachs szakértői szerint azonban a Szoroson keresztül átszállított olajmennyiség ezután sem haladja majd meg a háború előtti szint 70%-át. Jelenleg körülbelül napi 1,3 millió hordó olaj és kőolaj termék halad át a Hormuzi Szoroson, és ez a mennyiség várhatóan 13 millió hordóra nő július végére, olvasható az Economics oldalán.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Forróság lesz a hétvégén, szombaton 36, vasárnap 37 fokot is mérhetünk. Holnap egy-egy zápor zivatar csak az északi tájakon fordulhat elő, vasárnap azonban már sokfelé lehetnek záporok, amelyet viharos széllökések kísérnek majd. Hajnalonta 15-22 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Jaj, kedves hallgatók, szervusztok, gyönyörű. Milyen van? Júniusi péntek délután. Annyira jó idő van, nem? Behumi Dóri.
2: Hát, kedves Veres Dóri, és a vendégünk, kedves Szűcs Krisztián.
3: Sziasztok, Dórik.
2: Azért vonunk be az öreges panaszkodásba, mert nem mi képviseljük a Krisztiánnal a... Na, hát ez már egy kicsit azért igen. Sok.
3: Igen. Pedig még csak egy napja tart, de igen. Már most
1: csak reggel van. Most tudjátok a kánikulát. De igen. Igazából azt akartam mondani, hogy annyira gyönyörű, csodálatos, napsütéses, meleg, forró délután, és akkor közben jön egy Szűcs Krisztián, akit az előbb hallottatok felvételről, és reméljük, hogy élőben is fog nekünk énekelni, mi terveztük.
3: Micsoda?
2: Egyébként énekelek. Ez egyébként a halála. Én most egy kicsit átváltozom, és a kollégaként egymásra nézünk Krisztián, és nem mondom, baj. Ez biztos nem fog megtörténni.
1: Nem érdekel, ezért fizetünk.
3: Hát a boci-boci tarká... Jó, bocsánat, hol a kassa?
2: Ezért fizet.
1: Írtál már számlát.
3: Boci-boci tarkát portugálul tudom, de elfelejtettem.
2: Én meg visszafelé.
1: Mert hogy az van, hogy az utazás...
3: Icob.
1: Éppen promózom a könyvedet.
3: Komoly témák vannak.
2: Ez a boci-boci
1: kivaszeré. De mi az ilyen Budapest város poén, vagy zenész poén?
2: Ez zenész poén.
1: Ja, jó.
3: Icob.
2: Nagy terc.
1: Tehát a hangokat is fordítva.
2: Ugye? Igen, hát a dallamon.
1: De jó.
3: Na, menjünk vissza a komolyba. Na, hát zseniális,
1: hogy milyen képességeit van. Így van, mert hogy...
2: Micsoda, átvezett és örülök.
1: Igen, csak az a baj, a kiadó nevét nem látom. Mond.
3: Cser.
2: Én az írót nem látom.
1: Már rossz a szemem. Cser kiadó. Gondozásában jelent meg az első könyved, ami ráadásul egy ilyen, tehát van súlya, lapszáma, tehát nem az van, hogy nagybetűkkel elírtál 40 oldalt, hanem szépen, rendesen, egyébként bámulatosan jól összefoglaltad.
3: Köszönöm, és elpirulok itt.
1: Hát figyelj,
3: kánikulába.
1: Összefoglaltad egyrészt valamennyire az eddigi életrajzodat, másrészt meg egy szuper jó, tehát legalábbis én azt gondolom, hogy egy nagyon jó rátlelet ez a 90-es évekből, vagy ről, sőt a 2000-esekről, szóval, hogy így megismerheti az ember azt is, hogy milyen volt Magyarországon élni ebben a két évtizedben fiatalként, és aztán...
3: Közepesen.
1: Igen, nem én akartam mondani, de ez így jó. Másrésztről meg hát iszonyatos jó belső sztorikat és a gondolatmeneteket osztasz meg velünk a lelked mélyéről, meg a zenekari titkokat is megtudhatjuk, úgyhogy az utazás a kegyetlenbe szerintem egy nagyon jó nyári, most ezért mondom ezt, hogy nagyon jó nyári olvasmány, most például, ha mentek le a Balcsira, vigyétek magatokkal.
3: Így és van, hát, de télen is jó lesz egyébként.
1: Télen is jó lesz, az a negyedik fejezet.
2: De ez ilyen menő strandolvasmány.
1: Igen, de nem azért, mert
2: jól
1: könnyű,
2: megy
1: hanem azért, mert hogy a hangulatot hoz hozzá, a nyári hangulatot hoz nagyon hozzá.
2: Mennyi idő volt ezt megírni? Én ezen gondolkoztam, amikor ezeket a novellákat olvastam, hogy én egyébként egy pár sztorit én hallottam már ebből, vagy ismerem.
3: De mi csodát?
2: Hogy egy pár sztorit azért én már hallottam ebből, vagy
3: ismerem.
2: A pár sztori történetet is. Ismertem, de pár sztorit már ismertem belőle, de mennyi idő volt ezeket meginni, vagy hát ez mióta írtad?
3: Hát ez úgy volt, hogy mikor elkezdtem írni, az első pár novella az, ami konkrétabban egy-egy dalszövegnek a sztori, vagy a hogy miből jutott eszembe egy-egy. Igen, a Dél-Amerikától a Krézisrácig, meg hogy ezt még tinédzser koromban hogyan nyomorultkodtam a nagyanyám hamis zongoráján. És tehát ezek ilyen konkrét a keletkezés történetek. Aztán, mikor ezeket megírtam, akkor rá, mert hogy, bocsánat, akkor még visszább megyek, arról volt szó, hogy valaki, nem az a kiadó, aki végül is kiadta, egy kiadótól azt mondta, hogy figyelj, írjál már valamit. Mondom, mit? Hát egy könyvet. De milyen könyvet? Hát nem tudom, találjuk ki. És akkor első körben ezt találtuk ki, hogy a darokról, mert hirtelen nem jutott eszembe a Háború és béke 2, vagy a mit tudom én, a Varázshegy 4.
1: Igen.
3: De még eszembe juthat a jövőben. És akkor elkezdtem ilyen daltörténeteket írni, csak aztán rájöttem, egy, miután párat megírtam, amik benne lettek, vagy benne maradtak végül is a könyvben, hogy ezek így tök jók, mert ezek így indokoltak, mert van olyan sztori, ami tényleg akár érdekes, vagy vicces, vagy tanulságos, de hogy a többi dalszövegről már nem tudnék ilyen csattanos történeteket írni, mert nem minden dalszöveg születik úgy, hogy valami hatalmas nagy szinkronicitás, vagy hatalmas poénos sztoriból alakul ki, hanem egészen unalmas.

0: hamisnak tűnő dolgokból jönnek a dalszövegek adott esetben, vagy egyszerűen csak olyan érzetekből, amik nem konkrétan nem írhatóak le. És akkor ezért befejeztem, aztán rájöttem, hogy akkor jó, akkor mégis elkezdem, csak most már nem ragaszkodom ahhoz, hogy a dalszövegek történeteit írjam meg, hanem a dalszövegekhez kapcsolódóan azt, hogy mi az, ami inspirálja, hatja az embert, és az talán abból a szempontból is érdekes lehet, hogy ez nem csak vicces, vagy nem csak ilyen vagy olyan ifjúságot idéző, mondjuk a korosztályom ifjúságát idéző történetek, hanem vannak benne olyan dolgok is, amik egész egyszerűen arról szólnak, hogy az ember így elgondolkodik, hogy tulajdonképpen minek vagyunk itt, vagy mit csinálunk. Tehát, hogy nem akarok túl koelhós lenni, de hogy tehát egészen szerteágazó. Tehát a konkrét sztorikon keresztül az olyan gondolatokig, vagy érzetekig, amik nekem lehet, hogy meghatározzák az életemet, de azok nem, de ahhoz kell mondjuk egy hosszabb szöveg, hogy ezt így le tudjam írni, és tulajdonképpen éppen ezért rohadt nehéz ezt definiálni, hogy mi ez a könyv, viszont annyit tudok mondani róla, hogy végül is mégiscsak a dalszövegekből indult ki, tehát egy ilyen inspiráció történetnek mondhatom, mert hát rengeteg minden inspirálja az embert, a gyerekkori traumáitól kezdve az idős alkoholistáig, aki azt mondja, hogy fiam, maga kifogta Dél-Amerikát, és akkor gyakorlatilag ezeket, és ezzel ez már majd, hogy nem egyenlőséggel vonható egy ilyen élettörténettel. Tulajdonképpen csak egy kicsit szilánkos.
1: Most akkor meg is pendítettem. Azon gondolkodtam, hogy ez milyen adás lesz, hogy kicsit olyan lesz, mint a Fábrisok szoktak lenni, hogy tudod, a Fábrinak több etapos műsora volt, de mindig volt egy ilyen talk része, hogy behívtak egy híres embert, és akkor beszélgettek, de nagyon érezted a Fábrin, hogy ezek előre leinterjúzott kérdések, tehát neki csak egy szót kell benyögnie, és akkor természetesen mindenki tudja, hogy melyik sztori következik. Hát nem ilyet akarunk, de azért, ha már itt ezt a Dél-Amerikát felvillantottad, mégiscsak szeretném, ha azt elmesélnéd.
0: Hát figyelj, Dórika felolvassa.
2: Nem. A szöveget, vagy a novellát?
1: Mert hogy ez tényleg nagyon elénekel. Izgalmas, hogy egy Belgrád rakparti a Kesz bácsi.
0: Hát nem, hát minden
1: volt. Bácsi.
0: Hát be volt rúgva, egy öreg volt.
1: A története, vagy a mondata az, ami aztán később összeáll, és persze más mozaik darabokból ez az elég nagy slágeretek. Mondhatnám, hogy talán a legnagyobb.
2: Második legnagyobb.
1: De mi a mérőszám?
0: Hát a Spotify lista.
1: Jó, akkor a második. És hogy ez annyira bájos történet, hogy gondoltam azért ezt mégiscsak meséld el.
0: Igen, és ráadásul maga ez amire utaltál, ez tulajdonképpen ez egy ilyen csattanója az egésznek, de igazából még ennél is sokkal cirkalmasabb a sztori. Tehát itt arról, nem csak arról van szó, hogy ez a duma, hogy fia maga kifogta Dél-Amerikát, ez honnan jött, hanem arról is, hogy mondjuk tinédzser koromban, amikor volt otthon egy hamis zongorám, amit a nagyanyámtól kaptam.
1: De miért kell ebben mindig beletenni, hogy hamis?
0: Mert hamis olyan hamis volt, mint az állat, de nekem az jó volt. És már hogy nem lehetett behangolni, hívtunk hangolót, de azt már nem lehetett behangolni. Még most is megvan egyébként ez a zongora, nem nálam van, hanem a keresztanyámnál.
1: És hamis.
0: És azóta még kétszer hívtak hangoló ember, de mondta, hogy ez tábortűz.
2: Az én zongorám pont ugyanígy járt.
1: De bocsánat, ez egy zárójel, de van ilyen, hogy a zongoránk van egy életkora, és onnantól kezdve hamis, amikor már
0: ez nem csak életkor, ez attól is függ, hogy milyen, mert hogy ez nem egy acéltőkés zongora, valószínűleg azt be lehet jobban hangolni, mert az a sokkal, tehát az egy nagyságrenddel drágább dolog, hanem ez csak egy ilyen fatőkés bécsi zongora, és hát igen, egy idő út. De ez a gitárokkal is így van, hogyha mondjuk nekem volt olyan gitárom, ami 10 éven keresztül el volt hangolódva, és utána már nem lehet visszahangolni, mert behangolod, aztán megint visszamegy oda, ahol már 10 éve állt.
1: Ez szereti, és kész. Jó, zárója bezárva.
0: Na igen, mert szóval, hogy ez arról is szól, hogy született meg a dal zenei értelemben, hogy milyen vicces dolgok történtek, hogy tényleg az, hogy mondjuk 16-17 éves koromban kitaláltam valamit, egy ilyen dalocskát, majd zeneileg, aztán 10 évvel később tök véletlenül rátalálok egy ilyen egy jó polimer kazettán, és akkor rájövök, hogy ez tök jó, ebből akarok valamit csinálni. Tehát, hogy azért is érdekes, hogy milyen cirkalmas módokon születhet meg egy dal. De ugyanakkor nyilván megszülethet 3 perc alatt is. Úgyhogy, de hát a, visszatérve a Dél-Amerikára, ugye annyi történt, hogy ahol a Belgrád rakpart, ahol egyébként nagyjából felnőttem, és akkor még ott laktam, és akkor mentem kifelé a házból a barátnőmmel, és volt egy ilyen jellegzetes beugrós kapuaj egyébként, ami sajnos ma már nincs meg, mert befalaszták, és most már ilyen nagyon korrektül néz ki, pedig az volt az igazi, az a jó ilyen, hát hogy kátránybarna beugró, és 2 gyönyörű graffiti, az egyik annyi volt, hogy Tintás Barnes, bal oldalon, jobb oldalon pedig B.O.R. hatalmas 70 centis betűkkel. Tehát bor.
1: És a Tintás Barnes, meg ezt nem magyarázod a könyvbe, de lehet, hogy vannak fiatalok, akik nem látták a Dallast.
0: Igen, a Tinta, én annyit, volt a Dallas sorozat, kedves fiúk,
1: kedves
0: lányok.
1: Kedves fiatal, annak idején gyerekek.
0: Volt a Dallas sorozat, amiben volt, ami egy olyan családról szólt, akik nagyon sokat gazdagok voltak, sokat ittak, meg mindenféle vizék voltak. Egyébként olyan sok, nem nagyon tudnám elmagyarázni, mert
1: tényleg miről
0: kb.
1: Szólt?
0: Egy részt láttam belőle, vagy 2, csak így így,
2: mindig egymás ellen ármánykodtak.
0: Igen, ármánykodtak.
1: Meg szerelmek se voltak oda-vissza, igen. De nem volt jó sose.
2: De leginkább az ármánykodás.
0: Meg a
1: ármánykodás, olaj volt, szexas.
2: Az olajban ármánykodtak.
0: Igen, tehát ez ilyen olaj, izaura, vagy nem tudom, mi volt.
1: Olajos sorozat.
0: És akkor ebbe volt egy szereplő, a Tintás Barnes, aki nem, azt se tudom, hogy ki az. Tehát még az arcom el is se tudnám idézni. De annyiszor elhangzott, hogy...
2: Tessék? Pamelának volt az apja a Tintás Barnes.
0: Tényleg? A Pamela apja volt? Jézus.
2: A Cliffnek és a Pamelának volt.
1: Cliff!
0: De kellemetlen, hogy te ezt
1: Bobby,
0: csak te tudod.
1: Bobby!
2: De nem? Az a kellemetlen, hogy te nem tudod.
0: Igen.
2: Nem az a kellemetlen,
0: szóval mindegy, nekem ez a név tetszett, hogy Tintás Barnes.
1: Igen.
0: És az, hogy valaki ezt kiírta oda ilyen graffitibe, az meg még jobban tetszett. Na mindegy, szóval jövünk ki, és akkor jött egy idősebb ember, aki szintén Tintás volt, ha nem is Bánc, és...
2: Lehet, hogy
0: ő
2: Barnabás volt.
0: Barnabás volt. Hoppá, Tintás Barnabás, igen. És akkor valamit kérdezett, hogy hol laknak, vagy itt laknak-e a nem tudom, a nagyék, és akkor kerestük a kaputelefonon, de kiderült, hogy nem laknak itt, és akkor elment, de ezt se értettem, ezt az egészet, mindegy. És akkor azt mondta, hogy hát fiam maga kifogta Amerikát, olyan szép ez a kislány. Jó, és akkor ennyi, tehát nagyjából ebből indult ki a dolog.
1: De hogy lett belőle dél? Az csak a szótagszám?
2: Prozódia vége.
0: Tehát valószínűleg az a szótagszám miatt volt, de lehet, hogy azt mondta az öreg egyébként. Aztán később, sokkal később rájöttem, hogy az öreg Tintás Barnabás is valószínűleg vagy tudatosan, vagy tudatalatt ezt a izébe volt, a Kopaszkutya című filmben volt, amikor Bill bácsi azt mondja, hogy gyere ide, kislány. Vagy nem, azt mondja az egyik haverjának, hogy nagyon jó ez a bőr, kifogtad Amerikát, haver. És akkor valahogy szerintem ő onnan, nem tudom, mert nem találkoztunk azóta Tintás Barnabással. És akkor, hát mindegy, szóval van egy ilyen története ez ilyen szállóigéknek, vagy akármiknek. És aztán, de mindegy, szóval nem is tudom ezt így elmondani, azért is írtam le, mert azért mindenféle egyéb mellékszálak is vannak még benne, amiket le kellett írnom.
2: Egyébként is iszonyatosan szofisztikáltan és összeszedetten írsz. Tehát ezt most csak azért mondom, mert most lehet, hogy egy kicsit ilyen zilált volt ez a szett, amit így előadtunk a hallgatóknak a beszélgetés kapcsán, de a könyvet elolvassák, akkor az nagyon, nagyon gördülékeny, de ugyanakkor én pont ezt mondtam a Dórinak, hogy azért nagyon kell figyelni, mert nem nagyon szofisztikáltan fogalmazol, tehát nem egy ilyen...
0: Igen.
1: Túl sok volt az idegen szó.
0: Hát igen, volt az,
2: hát amikor... közben végig kellett szótározni.
0: Jaj, azért az túlzásokban ne essünk, jó? De hát volt olyan arra, hogy amikor az a sztori, hogy még tanítottam, és hát ugye akkor már ment a zenekarozás, és akkor reggel nem túl fényes állapotban bementem az első órára, és lefejeltem véletlenül tiszterőből az ablakot, és akkor...
1: Ez is benne van a könyvben.
0: Igen, és akkor mondtam valamit, tehát azt nyilván nem úgy fogom leírni szó, mert úgy is leírtam volna, amit most nem mondok el, mert itt meg ezért nem lehet.
1: Igen.
0: Mert hogy izé... De hát azt próbáltam úgy leírni, hogy a legősibb foglalkozással a legfelsőbb transzcendens lényel kapcsolatba kerül. Úgyhogy ilyenek. De igazából nem akarok ilyen választékos lenni különösebben, csak mit tudom én.
1: Csak a könyvben.
0: Csak a könyvben.
2: Igen. Na most akkor hagyunk időt arra, hogy a hallgatók megemészszék ezt az elmúlt 20 percet, vagy 15-öt.
1: Ja.
2: És akkor nem váratlan fordulatként egy számodat meghallgatjuk itt a kettes számrendszerben, utána egy kis reklám, és jövünk vissza Szűcs Krisztiánnal. Maradjatok.
0: Yeah.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Ez itt a kettes számrendszer a Rádiókafén Behumi Dórival és Veres Dórival. Szűcs Krisztián a vendégünk továbbra is, aki...
1: Sziasztok még mindig!
2: Sziasztok!
0: Szia! Akinek az Utazás a kegyetlenbe című könyve kapcsán vagy apropóján beszélgetünk a 90-es évekről, a 2000-es évekről, az ő kedvenc saját zenéiről, és egy picit akarunk téged kérdezni a kedvenc nem saját zenékről is. És hát ott ilyenkor ugye az első oldal első szava minden valamire való zenésznél a Beatles.
1: És neked hát azért is? Sokan fegyvert rántanának, ha ezt sok zenész, mert van olyan, aki nagyon nem szól.
3: Aki fegyverhez nyúlnak.
1: Igen.
0: És erre van egy tökéletes mondatod, hogy az egész Beatles ügy egy alattomos Stockholm-szindróma, akár szereted, akár gyűlölöd, akár tudsz róla, akár nem, fogoly vagy.
1: Hát igen. Én ezt így érzem, vagy így gondolom, de szerintem ezt alátámasztják a hogy úgy mondjam, a kultúrtörténeti tények is, tehát vannak olyan, tehát tényleg majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy zenész típus, van az, aki imádja Beatles, mint én, és azt gondolja, és azt érzi, hogy gyakorlatilag minden, ami rock zene, vagy könnyű zene néven az elmúlt 50 évben van, vagy 60 most már
0: Úristen.
1: Inkább, az gyakorlatilag nem létezne, hogyha nem létezett volna Beatles. Meg vannak olyan emberek, akiknek azt mondják, hogy ez szarnyálas, kit érdekel, sokkal jobb volt a Stones, meg sokkal jobban, nem tudom micsoda, meg amúgy is az csak egy túl hype volt, baromság volt. Én az A-ba vagyok. Tehát, hogy és azokról én azt szoktam gondolni, akik a B-be vannak, hogy igazából nekik vagy süketek, vagy botfülőek, vagy nem hallottak még egy Beatles számot sem.
0: Nincs szívük.
1: Igazából. Hát igen, valamelyik. De egyébként tisztelem őket és becsülöm.
0: Na jó, de ez a Stockholm-szindróma, ez miért érvényes mégis mindenkire, A és B csoportra is?
1: Hát azért, mert aki nagyon utálja ezt, meg nagyon elzárkózik előle, hogy Beatles, meg mi az, és hogyha megnézzünk azt, hogy ő valójában mit szeret, meg mit imád, pillanatokon le lehetne vezetni, hogy az ugyanúgy, hogy a Beatlesből származik le. Tehát igen. Ezért.
2: Tehát, hogy... Ja, bocsásson, igen.
1: Ez olyan, mint a, nem tudom, hogy a, mik szoktak lenni, hogy a, bármilyen üdítőt veszel, vagy az A vagy a B cégnek az üdítője, tehát nincs harmadik.
0: Hiába van egy szofisztikált új íz, az akkor igen. Is visszavezethető A-ra vagy B-re.
1: Még akkor is, hogyha az van ráírva azért, hogy lázadjunk fel a monopol üdítő italgyártó cégek ellen, de akkor az vagy az egyiknek, vagy a másiknak a terméke.
2: Nekem iszonyatosan nehéz például megfogalmazni, mert ugye nekem is van ikonom, nekem a Prince az ikonom, mert ilyen gyakorlatilag tinédzser korom óta, de amikor ezt szavakba kell öntenem, vagy el kell valakinek magyaráznom, főleg ha nem zenész, akkor még nehezebb, de ha zenész, még akkor is egy kicsit nehéz, talán azért sok
1: hát de képzeld,
2: könnyen, de hogy te hogy tudsz érvelni a Beatles mellett?
1: Nagy.
2: Mert nekem például nagyon nehéz így érvelni, igazából átadni azt, hogy nekem miért jelent olyan sokat.
1: Hát az lenne nagyon szomorú, ha át tudnánk adni, mert akkor minek lenne a zene? Tehát, hogy nyilvánvalóan a lényegét azt nem lehet átadni. Tehát lehet így leírogatni ilyen érzeteket, vagy adatokat, vagy nem tudom miket, de szerintem a lényegét nem lehet elmondani, hogy miért imádod a Prince-t. Én is imádom egyébként. Tehát egyébként ne értsünk engem félre, hogy nem arról van szó, hogy én csak a Beatles szeretem, mert azon kívül még rengeteg...
0: Nem, én sem így értettem,
1: rengeteg
0: hanem
1: minden, de hogy tényleg azt
0: minden
1: gondolom,
0: szerinted.
1: Igen, igen. Tehát, hogy... Nem
0: várjál,
1: tudom
0: idézhetlek.
1: Idézlek.
0: Ők nem a legjobbak egy sportágban, hanem ők találták fel a sportágot. Ez a lényeg. Tehát most nem az szeretetét meséli, hanem azt, hogy mindennek ez az origója is kész. Tehát ez viszont megkérdőjelezhetetlen.
1: Így van, és egyébként az a, most, hogy így mondod, mert ez amúgy is eszembe jutott már, hogy tulajdonképpen ez lehetne egy ilyen szörnyű dolog is, hogy ők kitaláltak valamit, és mindenki kénytelen abba mozogni.
0: Ja,
1: csak
0: igen.
1: Az, amit ők kitaláltak, az egy varázslat. Tehát az nem úgy találtak ki valami gonosz dolgot, amivel az emberek lelkét elsorvasztják, vagy rabszolgává teszik.
0: Kriptonitot el,
1: igen.
0: Lopják.
1: Hanem ez egy olyan dolog, amit tulajdonképpen mindenki, kicsit legyünk koelhósak még egyszer, mindenkit szabaddá tesz, vagy mindenkinek valami jó érzést okozhat jobb esetben, már hogyha hallja. Úgyhogy ez egy jó értelembe vett teljes pályás letámadás, illetve hogy nem jut eszembe.
2: Igen, de szerintem valami kritériumokat biztosan fel lehet sorolni, hogyha azt mondod, hogy mert ugye a könyvedben is azt mondod, hogy tulajdonképpen stílustól függetlenül vezethető az elmúlt 60 évben minden vissza a Beatles-re, de akkor, meg hát nyilván vannak, akik ezen tudományi, vagy összhangzattani, vagy akár ilyen szakmai szempontból végignézték, tehát hogy azért nyilván vannak ilyen kritériumok, amiket fel lehet sorolni, mi volt az, amit ez a négy ember össze tudott rakni, és miben voltak mások, mint mondjuk, akár mondjuk technikailag, vagy szakmailag, vagy a dalaik, mit tudom én, szerkezete, vagy harmóniái.
1: Dolgot, igen, azért lehet mondani, de mondom még egyszer, ezt mindig külön kitesz, vagy hogy mondjam, külön mellé teszem, hogy a lényeg, tehát ami a valódi ereje az egésznek, meg amiben tényleg egyedülálló, azt nem tudom elmondani, hogy mi, viszont az biztos, hogy ha a rock történetet nézzük, akkor ugye az 50-es években volt a rock and roll, a Elvis, Carl Perkins, Bill Haley, stb., ami gyakorlatilag egy ilyen iszonyatos forradalom volt, ami ugye gyakorlatilag a feketék blues zenéből indult ki, és a country zene is benne volt, és akkor ebből lett egy ilyen lázadás, az elektromos gitár, rock and roll, és igazából ma talán már úgy emlékszünk erre, hogy ez az egész világon ez egy őrület volt, de valójában ez Isten igazából csak az USA-ban létezett ilyen hatalmas nagy dologként, és beszivárgott ugye Angliába is, és akkor Liverpoolba ugye a srácok, a Beatles-os srácok, gyakorlatilag ők ezt így magukba szívták, és akkor...
0: Áttolták egy brit szűrőn.
1: Hát igen, de nem csak brit szűrőn, hanem ilyen olyan univerzális szűrőn, hogy ebből a három akkordos őrületből, ami a három akkordjával együtt a mai napig is működik, és a mai napig is egy nyelv, amit majdnem mindenki ért a világon. Nagyon egyszerű nyelv, de nagyon hatékony. Ebből egy hatalmasra nyitották a kaput, és mindenféle egyéb dolgot beleraktak, ami a, mit tudom én, a music halltól kezdve, meg egyáltalán olyan akkordmenetekig, olyan harmónia menetekig, amik nem léteztek a könnyű zenében, hanem, tehát ugye, és abban az a legfantasztikusabb szerintem, hogy ezt abban a pillanatban, mikor csinálták, ennek nem voltak tudatában. Tehát ők egy ilyen skiffle zenekar voltak Liverpoolba, ilyen rock and roll számokat játszottak, amik a hajóról hozták a matrózok Amerikából a kislemezeket, és azokat hallgatták, vagy esetleg a tévében volt valami, és akkor elkezdték játszani, és egyszer csak az a négy, vagy hát akkor még mondjuk három, mikor még nem volt a Ringo, így elkezdtek valamit ebből így építeni. De hát nyilván, ha meghallgatjuk az első két Beatles lemez, azon még nagyon sok ilyen favágó rock and roll van, tehát az, ami akkor ugye a kor hangja volt, és akkor szép lassan kezdtek ők ebből kilépni, és onnantól kezdve meg már real time-ban utánozták őket, ahogy megérezték az emberek, meg az akkori fiatalok, hogy tök jó az a rock and roll, meg lázadás, meg minden, de hogy annak van egy erős limitje. Tehát, hogy ez ilyen. Ennyit tud. Sokféleképpen lehet játszani, de azért mégis van egy erős határa. És akkor ezek a srácok pedig elvitték oda, ahova mondjuk, amit tudom én, a Sgt. Pepper's lemez, vagy nem tudom micsoda. Tehát abban minden benne van, a komoly zenétől kezdve, a kupléig, az ír népzenétől kezdve, tehát rengeteg minden.
0: Igen.
1: Úgyhogy, és ez lehet eleme, szerintem erről már pár könyv meg is jelent, pár száz könyv.
0: Igen, hogy ez pár hogy... beszélgetés.
1: Igen.
2: Igen, meg az meg is
0: tudományos értekezés.
2: Benne van ezekben a könyvekben, ugye az a történeti kitétel.
1: Bocsánat, igen? Nem akarom bejutni, csak még a legfontosabbat elfelejtettem mondani, ami szintén egy exakt dolog, hogy ugye addig a könnyű zenében nem volt olyan, hogy a srácok csinálnak egy zenekart, és akkor írnak maguknak számokat, mert ezt nem engedte. Tehát volt a show business ipar, voltak dalszerzők, volt a Brill Building House, vagy hogy hívták, Brill Building, ahol ültek a párosok, dalszerző párosok írták a slágereket, és utána kiosztották különféle zenekaroknak, és azt, hogy a srácok saját maguk írják a dalaikat, azt a Beatles azt óta létezik. Hozták. Elvis életében nem írt egy hangot se saját maga. Illetve még egyetlen egy ilyen előképe volt a Beatlesnek, amit imádtak is, ugye a Buddy Holly. Ő volt még ilyen, aki a saját dalait írhatta, és úgy lett sikeres. De hogy valahogy, tehát hogy ez is egy óriási dolog. Tehát, hogy az, hogy azóta ma már ez a standard, hogy a zenekarok többnyire, nem mindig nyilván, mert most is vannak sláger gyárosok, de azért mégis a nagyon sok zenekar saját magának írja a dalokat. Ez egyáltalán nem volt a 60-es évek elején egyértelmű, sőt, ilyen nem létezett. Úgyhogy ebben is egy óriási lépés.
0: Ezt az önazonosságot ezek szerint ők hozták be.
2: Hát még a történetük az is hozzátartozik, hogy azért ők nem csak ott Liverpoolban érintődtek meg ezzel a műfajjal, mondjuk a blues-zal, meg ugye ezzel a rockabilly-vel, amit mondasz, hanem ugye nekik volt egy időszakuk, amikor Németországban vendéglátó, tehát ilyen szórakozó helyeken vendéglátóztak effektív, tehát hosszú órákon keresztül vendéglátózniuk kellett, ami egy zenész esetében azt jelenti, hogy a keringőtől a tangón át, a rock and rolling, minden műfajba játszaniuk kellett.
1: Hát azért jó, mondjuk azért ez nem olyan vendéglátó volt, mint a Pipacs étterembe, de hogy igen, tehát hogy sokféle dolgot játszottak.
2: Nem volt sokkal más.
1: De hát ez nem egy...
2: Ez egy táncos szórakozó hely volt, igen, de tánczenét kellett
1: csak az
2: játszani,
1: annyira más jelentett akkor, más. Csak ma, hogyha azt mondtad, egy táncos szórakozó hely, akkor az olyan kispolgári dolog, hogy oda bemegyünk, vagy éppen nagyon cuki, de akkor egy zenés táncos szórakozó egy Hamburgba 1960-ba, azért hát az egy punk dolog volt. Ma már nem, ma már ez más, tök mást jelent. De az abban teljesen igazad van, hogy ott is nagyon sok, tehát az egy nagy iskola volt nekik, hogy ott mindenfélét játszani kellett.
0: Szóval visszakötve ezt a zenekart hozzád, te mikor hallottad és hogyan őket? Ezt a könyved olyan könyvfakasztóan írod le, hogy még kisgyerekként hogyan varázsoltál ez az egész téged, és hogy melyik volt ez a dal?
1: Hát ez a You Got to Hide Your Love Away című szám, ami egyébként nem egy túl külön, tehát nem volt egy nagy világsláger, és ráadásul ugye azt is szokták róla mondani, ezt le se írtam, mert ezt elfelejtettem.
0: Jaj, de jó, akkor hogy olyat mondasz, ami a könyvben nincs.
1: Hogy tulajdonképpen most, ez a Lennonnak volt az első olyan szövege, meg olyan dala, amin azért eléggé erősen érezhető volt a Bob Dylan hatás. Tehát, hogy ezt a dalt simán el lehet képzelni, úgyhogy Bob Dylan énekli. Igen. De azért annál már most jóval zeneibb volt, már bocsánat, én nagyon szeretem a Bob Dylan, de az egy statement, és nem olyan értelembe vett
2: zenei produktum,
1: mint mondjuk a Beatles szerintem. És hogy én ezt meghallottam, és valahogy nem is a szövege, mert nyilván nem értettem a szövegét, mert fogalma se volt róla.
0: Mert még pici voltál, ugye? 7-8?
1: Nem volt pici. Annyira nem voltam pici, de hát akkor, tehát nem értettük nagyon az angol nyelvű dalok szövegét, mondjuk 82-3-4-ben, tehát akkor ez még egy külön izé volt, hogy a szövegeket valahonnan megszerezni, meg úgy nem volt benne a mindennapi életben az, hogy angolul hallgatsz bármit, tehát úgy könnyű megtanulni angolul, hogy mind a neten, vagy a tévében, vagy bárhol mindenféle angol nyelvű dolgokat hallasz, angol szövegeket olvasol, akkor meg nem lehetett hozzájutni ilyenekhez, tehát hogy ugye volt a klasszikus például, hogy Arany János úgy fordított el a Shakespeare-eket, hogy egy életében nem beszélt angolul egy szót sem, tehát de megtanulta valahogy így szótárból, megtanulta a szavakat, meg ugye a mondatokat, és így fordította le.
0: Hát ahhoz képest.
1: Hát de most gondolj be, hogy 1850-60 valahányban, hol, tehát jó, biztos volt egy pár angol Pest, Clark Ádám itt volt Pesten, de attól még
0: nem biztos, hogy angol nyelv lesz.
1: A rendes viktoriánus kiejtést nem tudta megtanítani Johnny Goldnak.
0: Igen, ez érdekes. Szóval, hogy akkor egyszer csak így felcsendült neked a You've Got to Hide Your Love Away, és akkor azt érezted, hogy akkor én zenész szeretnék lenni. Ugyanis ezt írod le. Tehát igen, tulajdonképpen ez volt az a dal, ami elindított téged ezen a pályán.
1: Igen, legalábbis...
0: Mondjuk nagyokat.
1: Mondjuk nagyokat, ez egy ilyen nagyon szimbolikus pont. De tényleg erre mindig viszont, nyilván volt más is, amit nagyon bírtam, vagy a többi dalt is nagyon szeretem, akár azon a lemezen, csak valahogy ez így beragadt.
0: És hát ezért tanultál angolul, ezért szóval egy csomó minden.
1: Nem, azért tanultam, mert kellett tanulni, de később már nyilván kellett áltiba tanulni angolul, de...
2: Te milyen áltiba jártál, ahol angolul tanultam? Már ne haragudj, én tudom, irányi. Milyen áltiba, én tudom, milyen
1: ja,
2: áltiba jártál.
0: Tudjuk, hogy a...
1: Kezdődik, a kések előkerülnek.
2: Az eredendő, the base enemy, tehát tulajdonképpen hát alapvető ellenségek
1: igen,
2: vagyunk Krisztiánnal. Ős ellenségek, mert ő irány is volt, én meg Vác is. És aki tudja, aki nem, ez 2. kerületi általános iskola. De hát mi oroszul tanultunk. Hogy már... volt neked kötelező az angol? Már ne haragudj.
1: Hát oroszul is tanultunk, de volt, lehetett tanulni. Egyébként abban igazad van, hogy akkor még ez viszonylag egy ilyen extra dolog volt.
2: Úgy, de jó hely lehetett az irányi akkor most
1: hát
2: már.
1: Nem tél. Tudom, de volt
2: mert nálunk angol. Ez szóba se jöhetett. Csak oroszul. Hát
1: de német, tehát a német is volt.
2: Általános iskolában nem volt.
1: Nem.
2: Már gimiben, igen.
1: Hát meg mi a harmadiktól tanultunk angolul.
2: Komolyan?
1: Igen.
0: Na, én úgy akartam lezárni ezt a blokkot, hogy gyorsan kikerestem a 27. oldalon a Yesterday-t, mert hogy
2: nem kell, te írtad.
0: De nem kell elénekelned, mert kibulisztad, hogy ne kelljen elénekelni, de mert hogy ti csináltatok, kivel csináltad?
1: A Szálinger Balázs barátommal.
0: Szálinger Balázssal. Van egy közös estetek.
1: Így van. Egyébként azt mondja, hogy ma már itt tartunk.
2: Átkötünk. Jó, mondjad.
1: Nem csak azért, mert a Balázsa van a Szücsinger nevű közös zenés-irodalmi ámokfutásként definiált estünk, vagy 8-10 éve ment, és most már viszont volt egy kis szünetünk, egy ilyen másfél-két év, és most újra lesz, méghozzá holnap a múzeumok éjszakáján.
0: Holnap, jaj, de jó.
1: Így van, holnap este, és már nagyon izgulunk, és készülünk pár új dologgal. Szóval így a Balázzsal ketten írtuk meg a Yesterday-t.
0: De miért egyébként? Tehát miért gondoltatok, hogy le kell fordítani?
1: Hát, mert annyira idióták vagyunk, hát az volt a lényege, hogy, mert mondtam, hogy na akkor én most hazamegyek, és megírom a Yesterday-t, ezt csak úgy mondtam, és de... akkor utána meg a Balázs elkezdte írni, hogy akkor jó, akkor így eljátszuk a Yesterday-t azzal a szöveggel, hogy elmegyek, bocsánat.
0: A szemüveget teszél fel.
1: Jaj, most csúnyát mondtam, azt mondtam, hogy
0: nem
1: aszfalt.
0: Nem mondtál semmit. Semmi.
2: Senki nem hallott semmit.
1: Szóval elmegyek, és otthon megírom a Yesterday-t, pont úgy, mint aki mindenhez ért, csak megírom a Yesterday-t. Én ma még esküszöm, megírom a Yesterday-t, csak azért, mert mindenki arra kért, hogy írjam meg a Yesterday-t. Várj még, kárpótolni fog úgyis mindenért, hála a Szücsingernek, hogy kész a Yesterday-di. Na hát most ennyit hirtelen.
0: Szerintem nagyon jó.
1: És de ez egyébként így az estében ez nagyon vicces tud lenni. Így persze, hát ez nyilván.
2: Igen, nem, nekem ez egy kicsit idegen most ez a környezet, hiszen én ezt más környezetben igen. Szoktam végig.
0: Igen.
1: Meg hát a Füreliszt, ugye azt is megírtuk.
0: De ugyanígy, hogy elmegyek, megírom a Füreliszt?
1: Nem, máshogy.
2: Jó, de szerintem nem az a műsorsáv, ahol ezt el lehet.
1: Igen. Tehát ezek már olyan dolgok, mint a legjobb történeteket nem írhatom le. mert
0: hát sajnos.
1: Mert azok nem 18-as karika, hanem 180-as karikások.
0: Jaj, persze, ekkora dolgok történtek veled, ne dicsekedjél már.
2: Jaj, és hol lesz ez a holnapi koncert, még azt mondja?
1: Ez a Virág Benedek házban lesz, a Tabánban.
2: Óriás.
1: És mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Óriás. Szerintem óriás.
0: Gyermekek, akkor most az lesz, hogy nem sokára híreket fogunk hallani, addig pedig a Nem Elég című 2012-es, létezik, hogy 2012-es Heaven Street Seven számot?
1: Hát, jól látod, igen.
0: De biztos, hogy jól van beírva ezért.
1: De, jól van. Na, 2012-es.
0: Akkor így.
2: Szűcs Krisztiánnal folytatjuk majd a kettes számrendszert, maradjatok velünk.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínelés az Árpád hídon Pestre a Szentlélek térnél, két sáv járható, továbbra is lépésben halad a forgalom a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában a híd felé. Szintén baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Mogyoródi útnál, illetve a Pesti úton a Csabai útnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, a Károly körúton az Asztória felé, illetve lassú a haladása a Széll Kálmán tér közelében és a Hegyalja út, Budaörsi út útvonalon is kifelé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik. Karbantartás miatt a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Mától vasárnapig egyirányúsították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. Kovács Botond, PKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Változik az ügyintézés az MVM-nél. Rollerezéshez adnak tanácsot, kiválasztották a legjobb pálinkát, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem tudunk mindent a megszokott módon rendezni az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első felében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat azt kéri, hogy aki teheti, a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után indítsa el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a Démász ügyfeleit is érinti, az áramszolgáltatás ugyanakkor végig zavartalan marad. A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen. Emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. Átadták az idei országos pálinka és törköly pálinka verseny díjait. A Sápusztai pálinka főzde 2025-ös Sárga Vilmos körte pálinkája kapta meg a címet. A 10 000 palack feletti termelésű kategória győztesének a Bolyhos pálinka főzde 2024-es Ágyas Golden alma pálinkáját választották. A megmérettetésnek minden évben más település ad otthont, bemutatva egy-egy táj helyi ízeit is. Az idén Velencén zajlott a bírálat, ahol nyitott kóstolókat is tartott a helyiek számára. A rejtett képességvesztésre hívta fel a figyelmet rádiónknak Bohács Krisztina, intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője hangsúlyozta, a hosszú szünet alatt gyengülhetnek az olvasási rutinok, a matematika készségek, a koncentráció és a tanulási állóképesség.
8: Az a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
7: Sok napsütés várható, némi felhősödés mellett csapadék nem lesz. Mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 33-34 fok körül alakul. Holnap ránk tör a forróság, akár 36 fokot is mérhetünk. Egy-egy zápor csupán az északi és a középső tájakon érkezhet. A hőségben csak nyugaton hozhat frissülést a feltámadó szél. Vasárnap sok helyütt beborul és elered az eső, amelyet viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Sziasztok! Valóban, ez itt a kettes szemrendszer. Behumi Dórival, Veres Dórival és Szűcs Krisztián a vendégünk továbbra is, akivel a Heaven Street 7 újra-újra összeállásáról beszélünk. Ezt azért dupláztam, mert volt már ilyen pár évvel ezelőtt, és akkor mindenki így csuriba tette a kezét, hogy jaj, biztos egymásra találnak újra a fiúk, és
1: újra
0: új lemezek, valószínűleg újra fiatalok leszünk, hiszen ez azzal jár. De hát végül ez nem történt meg. Idén Budapesten augusztus 8-án, de előtte már a Fishing a Norfűn, illetve Kolozsváron is előadjátok a műsort. Csúriba legyen a kezünk, van esély?
2: Nem, hát, esély. Tehát azért volt egy oka annak, hogy feloszlott a zenekar valamikor, és tehát, hogy én ha hozok ilyen döntéseket, akkor általában azt úgy végig gondolom, hogy miért, és most is úgy gondolom, hogy ez itt tök jó a srácokkal együtt eljátszani a dalokat, és nagyon jó lesz a koncert, az a három koncert, ami lesz, de ez szerintem ez így van a helyén. Tehát, hogy ennyi.
1: De és a többiek lesz. Is így gondolják, vagy az mindegy, mert te így gondolod? Te, mint főhős.
2: Én szerintem egy kicsit, én azt látom, hogy ez mindenki nagyon szereti ezt a dolgot, meg tök jól érzi magát már a próbákon is, egyébként, de hogy ez szerintem nagyjából mindenkinek a fejében ez így van elhelyezve.
1: De akkor ezt úgy kell elképzelnünk, hogy mondjuk van egy jól működő kémia, ami sokáig jól működik, és akkor nagyon sokáig együtt vagytok és csináljátok, és akkor ez egyszerűen elfárad, mint mondjuk egy kapcsolatban, és akkor maradjunk barátok, ami mondjuk mit egy kapcsolatnál is működik, hogy még egy darabig barátok, de hogy ezt már nem lehet többet felmelegíteni.
2: Nem hiszem. Meg hát azóta azért rengeteg, tehát én teljesen más, hogy csinálom a dolgaimat, meg azért vannak olyanok a zenekarban, akik már azért jó pár éve gyakorlatilag nem igazán foglalkoznak a zenével így aktívan. Úgyhogy tehát most így ez a szituáció.
0: Persze, hogy mondjam, nem ilyen nagyon szomorúan akartunk erről ügyről beszélni, mert hát ez az élet vele járója. Egyébként nemrég jött ki a Privát Rock történet a YouTube-on, ahol elmesélitek a zenekar történetét ilyen izgalmas módon mindenki egymástól.
2: Mindenki mást mond.
0: Egyébként nem, de nagyon izgalmas így látni, hogy külön mesélitek, és akkor összevágva ki mennyire másképp emlékszik, nagyon nem. Nekem az egy izgalmas epizód a Heaven Street 7 életében, és nem is olyan sokat tudtam előtte erről, ezért hozom elő, hát ha máshogy így van, hogy hát ti is gondoltatok nyilván a legelején arra, hogy Wembley és egyebek, tehát, hogy majd hatalmas nagy külföldi karriert fut be a zenekar. Ez még Magyarországról senkinek nem sikerült, szögezzük le így, és nem feltétlen a tehetség hiánya, vagy a nem tudom én, a képességek hiánya okán, de nektek azért mégiscsak volt egy fesztivál győzelmetek, és ezt nagyon izgalmasan mesélitek el a műsorban is, hogy milyen hatással volt rátok az esemény, az, hogy kimentek, az, hogy ott versenyeztek, és aztán az, hogy legyőztetek, nem tudom, mennyi zenekart? Hát ez a Midem volt, ugye?
2: Igen, ez a Midem Fest, ez 2007-ben volt, és akkor ugye az volt a EU csatlakozás után voltunk, nem, 2006-ban, bocsánat, és akkor volt egy ilyen rendezvény, European Border Breakers Awards, ami arról szólt, hogy az EU-n belül különböző országokban zenekarok, illetve produkciók olyanok, akik a többi országban, Európában a legtöbb lemezt adták el. Tehát, hogy ez az európai országok közötti kémia működését díjazván, és akkor ennek volt egy ilyen külön díja, az újonnan csatlakozott tagországokról szólt, ami akkor nem tudom.
0: Ez a 10 volt, vagy 10, valami ilyesmi.
2: Igen. Uh-huh. És akkor onnan mindenhonnan beküldtek x-száz zenekar az anyagát, és akkor abból választottak ki minket ott a Cannes-ba egy ilyen grémium, hogy mi vagyunk a legjobbak.
0: Vagy de amikor amit kimentetek, tudom, már ezt tudtátok, hogy összetek?
2: Akkor már tudtuk, ja. Igen. Ezt előre megkaptuk az infót, igen. És akkor ez volt, és igazából azzal szembesült, hát erről is szól az egyik.
0: És akkor még egyszer több száz zenekar. Ha jól emlékszem, 600-at mondtatok, csak valami nem mertem ilyesmi. Most így emlékezni.
2: Igen, igen. Tehát ez egy tök jó, szép elismerés volt, meg örültünk is neki.

0: És de hogy ott azért így szembesültünk olyan dolgokkal, ha csak a midemet nézzük, erről szól is az egyik ilyen kis sztori, hogy hát ezt nagyjából leírtam, ezt a kánni kalandozást, igen, a könyvemben.
1: Az első könyvedben.
0: Igen, az utazásban a kegyetlenben című könyvemben. És hát ott azzal szembesültünk, hogy ha csak ezt nézzük, ezt a Midem Fesztivált, ami egyébként a 60-as évektől az egy óriási nagy dolog volt, aztán így körülbelül erre az időszakra, amikor mi ezt megkaptuk, utána levő években már nem, tehát addig tartott ennek. Tehát ez egy óriási nagy európai,
2: igen,
0: ilyen zenei vásár volt még annak, a 80-as években még, mit tudom én, Neotom, Família, meg nem is tudom már, milyen magyar zenekarok is.
2: Omega.
0: Ott. Igen, és akkor volt is olyan, hogy beszéltünk az európai Warnerrel, sőt, még le is gyártottak nem tudom hány angol nyelvű lemezt, a Tudom, hogy szeretsz titokbannak az angol verziójából, aztán soha nem jelent meg végül is, úgy volt, hogy Németország, meg Ausztriában, meg nem tudom hol megjelenik, és de hogy azt láttuk, hogy mondjuk tehát voltak ilyen standok, meg, tehát hogy iszonyatos energiát és pénzt fektet bele egy csomó európai ország abba, hogy tolja a saját zenekarait, meg hogy legyen ilyen országimázs, meg egyáltalán egy tök jól kinéző dolgok, meg abba az évben Finnország volt a hostja ennek a rendezvénynek, és akkor tehát ez tényleg az, ami pénzt arra ott költöttek, hogy minden a finn zenéről szóljon, meg a rénszarvas sztékekről, meg a finn nép dalt metálosan éneklő 15 szőkenőről, meg ilyenek. Tehát az valami iszonyat volt, és hát ahhoz képest ugye Magyarország az így nagyon, nagyon kis szolidan ott ment ez a dolog. És
2: de egyébként, jó, mindegy, ne keressük az okait, csak nem értem, hogy...
0: Hát se pénz nem volt rá, meg azért szerintem, és egy kicsit, jó, most egy kicsit ventilálok, csak úgy szolidan, hogy azért mikor ez, jó, nem azt mondom, hogy most megnyertük a Grammy-t vagy valami, de azért ez mégiscsak valami volt. Tehát azért ez egy kézzelfogható elismerése volt egy magyar zenekarnak, és igazából a szervezők meg a magyar részre, akik azok nagyjából így egyáltalán nem foglalkoztak. Tehát így lerazták, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy oké, itt van az. Azzal foglalkoztak, hogy ők az ingyen vacsorát, azt időben kapják meg, meg mit tudom én, meg jó szállodába kapjanak helyet. Meg
2: ezeken múlhattak dolgok? Például, hát, hogy a Heaven Street nem dobbanthatott ott nagyot?
0: Most nem azt mondom, hogy ezen múlt, de ezen a hozzáálláson azért sok minden múlik. Tehát nem csak azért van ez a magyarátok, mert nincs pénzünk, hanem azért, vagy remélem legalábbis egyébként, hogy mostanában ez egy kicsit talán meg fog változni, talán vannak erre utaló mozgások, ugye?
2: Nem tudom, az ugye az mit jelent, milyen mozgások?
0: Hát én nem tudom. Hát ugye úgy általában Magyarországon.
1: Az alapozásbeli különbséget igen, értel? Tehát, hogy most már nem az állambácsi tart
0: el. Ne az legyen, hogy merjünk kicsik lenni, merjünk beszarni, és merjünk mindenki másnak az érdekeit nagy ívben. Csak amik kis izénk legyen meg, a többi az nem számít. Én bízom abban, hogy egyébként ebben lesz talán egy ilyen kis változás. De hogy akkor azért még ezt éreztük erősen, hogy te nem csak az a, tehát nem ott kezdődik az összefogás, meg a, hogy mondjam, közös érdekképviselet, hogy van pénz, akkor minden van. Uh-huh. Nem, hát látjuk, hogy van pénz, azt is fel lehet gyújtani, azt is el lehet ásni, azt is el lehet égetni. Hozzáállás az első. És mi ott egy kicsit ezt éreztük ennek a fajta rossz értelembe vett magyaros hozzáállásnak a hozadékait. Nyilván nem arról van, csak nem azt vártuk, hogy akkor mi most mindenkit letérdel előttünk, meg nem tudom micsoda, de azt azért nem vártuk, hogy ennyire jó van. Inkább ilyen kis irítséget éreztünk, vagy olyat, hogy jóval nem érdekel, mi ezzel nem foglalkozunk, meg mit tudom én. Tehát olyan embereknek, akiknek kvázi azért voltak ott, hogy a mi dolgainkba segítsenek, azok egyáltalán nem, nyilván tisztelet a kivételnek, de hogy volt egy ilyen.
2: De miért például mondjuk előző MIDEM győzteseknek ismerünk olyan életútját, zenekari életet?
0: Nem feltétlenül. Például előző évben volt egy Mislovic nevű lengyel. Hát az is egy kicsit ilyen hasonló világ, tehát az ilyen indie britpopos valami, és azért akkor ők nyerték ezt, és azért ott lehetett látni, hogyha megnézed a Wikipédiában, hogy nekik megjelent lemezük Angliában, igaz, hogy nem lettek izék, nem, még nem azt sem mondom, hogy olyan borzasztóan jó zenekar volt, de nem volt rossz, de az látszik, azt a Google-ból is meg tud állapítani, hogy azzal lett foglalkozva, még itt 10x év után is, mert azért csináltak vele ezt-azt, és azt nem a zenekar csinálta saját maga csak, hanem ott azért volt valamiféle összefogás, hogyha már nyert egy lengyel zenekar, ezt megnyert, akkor valamit próbáljunk ebből kihozni. És próbáltak. És amennyit sikerült, annyit sikerült, tök mindegy. Nyilván nem ők lettek a Radiohead, de
2: valameddig eljutottak.
0: Más hozzáállás.
2: Egyébként úgy kb. Mikor érzi azt meg egy fiatal zenekar, akik valóban mindenki így kezdik amaszként, hogy összeállunk, szuperek vagyunk, és nem sokára már majd felfigyel ránk az MTV, hogy ez egyrészt ezzel muszáj kell szembesülni, tehát hogy ez így megy el, that's the way it is. Vagy pedig az van, hogy hát csak ez van, semmi más nincs. Egyszer csak szembesül vele. Szóval, hogy ez elveszti az ember a hitét?
0: Nem. Hát akkor veszti el a hitét, hogyha semmi más nem érdekli az ember, csak hogy fog érvényesülni. Tehát azért nálunk szerintem ez fordít. Vagy nem így volt. Meg
2: nem
0: szerintem,
2: ez érdekelt.
0: Hát első, nyilván az is érdekli az ember, tehát nem azt akarom hazudni, hogy engem nem érdekel, hogy van-e közönség, meg hogy érdekli az ember. Nyilván érdekel, de nem az a fő mozgatórugó, mert akkor már rég nem ezt csinálnám. Tehát, hogy nyilván azért zenél az ember, meg azért ír dalokat, mert szereti a zenét, meg szeret dalokat írni, meg valamiért fontos belső indítatásból. És nyilván ennek a külsődleges, hogy mondjam, feltételeit is meg kell tudni, vagy meg kell valahogy teremteni, és hogy ez most mennyire sikerül, vagy mennyire üt be, vagy nem, az már egy...
2: Nem, én külföldről beszéltem csak, de...
0: Ja, hát egyébként visszatérve egy kicsit az első premisszára, amit mondtál, hogy azért például a Yonder Boy annak idején azért elég jól működött, tehát én voltam bele ugye turnézni 2006-7-5-6-7-ben, és az egy... Tehát
2: ő az egyetlen talán, de hát ő is igen. Ideig óráig mi van vele például, semmit nem tudom.
0: Figyelj, őszintén szóval én se tudom, mi van vele, de azt gondolom, hogyha ő ezt így csinálta volna tovább, azt, amit elkezdett, akkor az egy abszolút állandó jelenlét lehetett volna, igen. Akár még egy évtizeden keresztül, mint hogy akkor, amikor mi koncerteztünk mondjuk, tudom én, Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Oroszországban, Csehországban, akárhol, az ott tényleg látszott, hogy ott az emberek, akik oda jönnek, tudják, hogy mi ez, és azért jönnek oda. Nem azért, mert van valami német-magyar kulturális csere üdültetés, hanem azért, mert tehát az végig is eljutott valahova. Tehát, hogy ez egy érezhető jelenlét volt Nyugat-Európában is. És ilyen szempontból tényleg ez egy viszonylag kivételes dolog volt, meg hát ugye Magyarországról az már egy régi ismert dolog, hogy gyakorlatilag vagy az ilyen világzene, vagy mondjuk cigányzene, vagy ilyenek azok, amik így, vagy az ehhez kapcsolható ilyen fúziós dolgokat lehetett valamennyire eladni, vagy pedig ilyen nagyon szubkulturális műfajok, mint a ilyen-olyan metal, vagy hardcore, vagy ilyesmi, mert azok így picibe tudnak működni a mai napig is, ugye? Tehát van csomó ilyen metal zenekar van most is, akik folyamatosan járnak külföldre, vagy ilyen rockabilly őrület.
2: Igen.
0: Csak az egy más, tehát az egy szubkulturális dolog. Tehát abban valahogy jobb az átjárás, vagy nagyobb az átjárás.
2: A Heaven Street 7 mikor volt a csúcson szerinted?
0: Csúcson?
2: Csúcson mikor volt?
1: Nem, most tudom. Lesz majd szerdán. Ahol
0: hát majd most lesz szerdán. A Fishing on Orfűn. Nem tudom.
2: Meg egyetem mi a csúcs itthon, ugye?
0: Hát
2: játssz a Petőfi Rádió.
0: Igen, hát ez egy nagy kérdés, mert ugye mi
2: rég
0: pont,
2: nem.
0: Pont úgy, tehát amikor mondjuk a 80-as, 90-es években még lehetett ilyen kvázi exakt módon mérni dolgokat, hogy hány lemezt adnak el, mondjuk, vagy mit tudom én.
2: Na jó, inkább akkor arról beszélni, érzetben mikor volt.
0: Érzetben szerintem 2006-ban volt, amikor volt a Tudom, hogy szeretsz titokban lemezünk. Szerintem az volt egy olyan, hogy az így, a pont egyébként ez akkor volt, utána volt ez a Cannes-i ügy.
2: A Cannes-i díj, mondjuk
0: aha,
2: így.
0: Igen, így, díj, igen.
2: Cannes-i díj.
0: És akkoriban szerintem talán az volt egy, az olyan lemezünk, ami, amire azt mondom, nem azt mondja, hogy a legjobb, mert szerintem három legjobb lemezünk van. De hogy az a, amikor így épült a zenekar, és akkor még meg volt az a fajta lelkesedés mindenki részéről, ami kellett ahhoz, hogy össze tudjuk rakni, amink van, és abból szülessen valami jó. Nyilván akkor is, tehát mindig volt valami probléma, vagy menedzsment, vagy mit tudom én, túl hideg van, vagy túl meleg van, vagy túl közepes a levegő. De hogy mondjuk azt, hogy akkor.
2: Csak aztán mindig az van, hogy a frontember az egyéni karrierre vágyik.
0: Nem.
1: Na és akkor
0: nem, az egyébként, lehet. Tehát én azért hozzáteszem, hogy már, én már elég régen, tehát még a gyakorlatilag a Heaven Street 7 még be se futott idézőjelbe, tehát még a Crazy Srác előtt én már akkor is csináltam a Neo zenekart is párhuzamosan, aztán később is ugye volt a Yonder Boy, hogy ne mondjam, Budapest Bár, meg még sok mindent.
2: Sok projekted volt.
0: Tehát én mindig ilyen promiszkuózus voltam, hogy úgy mondjam, Istenem. Ilyen szempontból. Aha. De hát jó, most a Heaven Street 7 azért nagyjából kár, hogy ezt nekem kell most így elmondanom, de hogy azért nagyjából mindig arról szólt, hogy én megírtam a dalokat, megírtam a szövegeket, elénekeltem a dalokat, és a hangszerelésben is nagyjából az ötleteimből indultunk ki. Tehát ilyen értelme egy kicsit ilyen egyfejű vagy vízfejű produkció volt. Van egy csomó zenekar, ami ugyanígy működik, meg van olyan, ami nem így működik. Van olyan, ahol mondjuk két ember az alappillér. Most, hogy nem mondjam, a Kispál és a Borz zenekart, ami ugye végül is azon a kémián alapszik, ami a Kispál meg a Lovasi között van. De mindenhol máshogy van. Nálunk így volt. Tehát ilyen értelemben, amit, ha írok egy dalt, ami egy ilyesmi ilyen gitárzenei hangszerelésű, akkor az tulajdonképpen olyan lesz, mint egy Heaven Street 7, mert ugyanaz történik.
2: Mert te meg te vagy.
0: Igen.
2: Igen.
0: Most ez így csúnyán hangzik, de valahogy szellemi.
1: Na jó, de hogy miként lehet azért mást is, nem csak nyilván ugyanezeket a nem tudom, stílus jegyeket, vagy, uh-huh. vagy miben változott a te munkásságod azért a Heaven óta és Seven óta, azt majd csak a reklám után fogják meghallani a kedves hallgatók. Szűcs Krisztiánnal folytatódik majd a kettes számrendszer.
3: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
2: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
4: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
7: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
9: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
10: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
11: Szűcs Krisztiánnal folytatjuk a beszélgetést itt a
12: Lenny Kravitzről.
13: És igen, tudnátok, hogy
11: nagyon nehéz átfeltolni.
13: A zene alatt.
12: Nem akartam
13: a Lenny Kravitz teste volt.
12: A nyugalmatokat nem akartam megzavarni.
11: Igen.
12: Táncommal.
13: Nem, mert arról beszélgettünk, hogy Sting koncert volt tegnap, és hogy igazából
11: és hogy nem sokára Lenny Kravitz is jön. És hogy,
13: én egy dolgot el szeretnék mesélni, azt nektek el akartam mondani, csak nem jutottam szóhoz, mert a Lenny Kravitz testéről beszéltetek.
11: Ne haragudj, hogy volt mondani valónk, jó?
13: Én végig hallgattam, képzeljétek el a Metallicát az erkélyünkről, mert ott lakunk a stadionnál.
12: És te is ügyesek?
13: És aranyosak volt. De az, hogy hát az én életemben a Metallica teljes mértékben kimaradt. Ugye nem vagyok ennek ismerője ennek a stílusnak, de én ott ragadtam az Erkélyon, ez elképesztő, hogy ez hogy szól ez a koncert, és hogy hogy játszanak. De ezt el szerettem volna mondani, hogy én nagyon élveztem a Metallica koncertet, így láthatatlanban csak
12: én
13: hallottam.
12: Én is, amikor ott laktam a szomszédodban, akkor a Cultot hallgattam végig. A az ablakból.
13: És azt is végig lehet? Tehát, hogy hallottad?
12: Az még, azt hiszem, hogy ez a Pecsába volt még. Mikor még
13: volt. A Pecsa szabadtér. Aha, ez annyira jó. Tehát kifele nagyon jól szólt. Nem tudom, hogy aki ott volt, ez mennyire élvezte.
12: Biztos. Hát az egyik, hogy nálatok jól szóljon.
13: Egyébként szerintem is, és ugyanígy jártam a Guns N' Roses zenekart, tudom, hogy te nagyon szereted a Guns N' Roses zenekart.
12: Nem.
13: Különösen tudni.
12: Igen, tudom.
11: Ja, hogy ez most vicc volt.
12: De nem utálom a Guns N' Roses.
13: De én ezt nagyon élveztem.
12: Értetlenséggel állok a jelenség előtt.
13: A highlights-okat végighallgattam az Erkéről.
12: Például a Sweet Child of Mine egyébként egy nagyon jó szám.
11: Szerintem is.
12: Csak miért nem más ének?
11: Miért nincs más is már?
13: Na. Akkor most direkt nem mondjuk be az SMS számunkat, hogy nehogy hozzá tudjatok szólni.
12: De.
13: Ez a beszélgetés.
11: Jó. Ja, én olyat írtam fel még, ami lehet, hogy egy nagyon nagy téma, és úgy sőt bontunk ki, amit hosszan kéne beszélgetni róla, de,
13: na hát.
11: De az Utazás a kegyetlenbe című kötetedben beszélsz Esztergomról is, hiszen ez a város neked a főiskola, ott végezted a főiskolát, és ezért ez egy fontos pont volt. Ráadásul ugye az együttesetek a Heaven Street 7 is ott alakult, hozzád hasonló tanítóképzőre kevéssé illő, de minden esetre becsülettel elvégző zenei pályára lépő fiatalokból.
12: És nem csak zenei, hanem például filmes pályára
11: és
12: is.
11: Filmes pályára lépő fiatalokból. És nagyon aranyosan mesélsz arról, hogy az első, hogy hívják ezt, amikor a tanároknak próbaóra? Próbaórát kell tartani.
12: Próbatanítás.
11: Próbatanítás.
12: Vagy tangyak.
11: Tangyak, igen. Ott kell tartani, akkor te pont egy énekorát tartottál, és hát úgy számoltál be a gyerekeknek, hogy egy, két, hát, négy. Mire mondta neked az oktatód, vagy a tanár felügyelőd?
12: Krisztián, tudjuk, hogy maga rockzenész, de énekorán nem úgy számolunk be, hogy egy, két, há, négy, hanem úgy, hogy rajta.
11: És hát képzeld el, hogy pont amikor ezt olvastam, közben, vagy előtte Instagramon találtam egy nagyon édes csillei énektanárt, akinek van egy csatornája, és azt mutatja, hogy hogy oktat zenét, hogy oktat éneket az osztályának. Pici gyerekekről van szó, mindegyik előtt ott van egy xilofon. Ő gitárral vagy szintetizátorral játsza például a nem tudom, a Depeche Mode-tól az Enjoy the Silence-et.
12: Na hát, én is az Enjoy the Silence-et kellett tanítanom énekorán.
11: Komolyan?
12: Nem.
13: Valószínűleg ezt.
11: Nem, de hát ez a lényeg, ez a kérdésem lényege, hogy az Enjoy the Silence-et énekli a gyerekekkel, akik xilofonnal a fő témát ott nyomják, aha, ő pedig kísérőket, és mindenkinek csillog a szeme, és nagyon élvezik a gyerekek, és hát erről rengeteget beszélünk a Dórival, hogy hogy kéne egyáltalán zenét oktatni, de vagy bármit egyébként. Szóval, hogy neked akkor ez nem volt annyira nagy élmény, de a kérdés az, hogy hogyan kéne ennek az egésznek változnia, hogy esetleg vállalj ilyesmit még?
12: Zeneoktatásnak? Hát erről lehet, hogy Dóri többet tudna, de...
13: Én a xilofon nagyon régóta mondom egyébként, tehát, hogy ezt a furuját, tudod?
12: Fújúra, igen.
13: Ami megy, hát, hogy ezt nem kéne. Tényleg a te kisfiadnak kell furujáznia?
11: Dóri, mikrofonba beszélj.
12: Egyelőre még nem, szerencsére.
13: Ja, mert ő még nem sulis, ő csak úgy.
12: Igen.
13: Mert hogy általános iskolában ez a standard, hogy én korán furujázni kell.
11: Figyelj, úgy élvezik a xilofonnal ezek a gyerekek a videón.
12: Hát szerintem bár, tehát, hogy szerintem én annyit tudok tehát ilyen dilettánsként hozzászólni ehhez, hogy a lényeg szerintem az, hogy bármilyen zene, ami zene valóban, és a gyerekek szeretnének vele foglalkozni, vagy élvezni tudják, az szerintem jó kiinduló pont. Tehát, meg valószínűleg a furúja az sokkal bonyolultabb dolog, mint mondjuk egy xilofon.
13: Nem az a baj a furújával egyébként, hogy bonyolult, hanem hogy hamis.
12: Hamis, és erőske korlátai is
13: tehát
12: vannak.
13: Egy xilofon sem, érted, jó, egy sem nem tudom hányat, tehát ez egy oktáv, vagy mit tudom én, ezeknek, 10 hang, nem tudom, mekkor, ja, nagyobb volt.
11: Aha.
13: De ez egy tisztán hangolt valami, és egyébként a zenelméletét is meg lehet rajta tanítani, mert
12: persze,
13: ott látja,
12: igen,
13: hogy lépések, meg a szólmizálások, ha már itt tartunk, hogy esetleg erre, igen, szükség van, de szerintem nincs rá szükség, csak sokkal
11: de
13: később.
11: De így lehet rá szükség, hogy izgi.
13: De hogy így izgi, jó, de figyelj, most tényleg belemegyünk ebbe?
11: Nem, ebbe nem. Csak azért akartam menni, mert közben van egy másik sztori is, hogy te viszont csináltál ilyet csak angol órán, ha jól tudom. Hogy
12: hát,
11: popzenéken
12: hát,
11: keresztül tanultatok.
12: Igen. Mondjuk az nem zene, tehát az inkább az csak a nyelvről szólt, vagy gondoltam, hogy hát, ha mégis fogja érdekelni őket jobban, hogyha valami dalokat beviszek, és egyébként az működött is viszonylag. Tehát ez végül is ugyanoda mutat szerintem, hogy akármennyire is komolyan akarja magát venni az úgynevezett nagybetűs oktatás, tehát a motiváció nélkül csak kínlódás lesz. Tehát, hogy, és azt hiszem, hogy a világnak a mint tudom, Nyugat-Európában vagy Amerikában azért ezt már így jobban látják, hogy tehát sokkal sokszínűbben lehet oktatni akár zenét, akár nyelvet, vagy bármit, hogyha belevonjuk azt az apró kis tényezőt, hogy ne feltétlenül gyűlölje meg a gyerek első pillanatban azt, amit meg kell tanulnia. És azért ez még a mai napig a csodálatos oktatási rendszerben azért ez még mindig sok szempontból így van.
13: Te autodidakta, onnan tanultál meg teljesen zenélni, vagy te jártál tanárhoz?
12: Tanultam zongorázni egy pár évig, amint azt a rendes zenészek tudják, tehát mondjuk én 4 évig tanultam, az gyakorlatilag semmi. Tehát zongora tanulásban.
14: Zongora volt.
12: Igen, és hát én is a szolfézs miatt azt is leírtam egyébként az egyik ilyen sznobellácskába, hogy gyakorlatilag a szolfézs miatt hagytam abba zongora tanulást, mert hát most egy 8 éves gyereknek az összhangzattan, tehát könyörgöm. Tehát pont, amit mondtál, a chilei zenetanárnéni, az pont ennek az ellenkezője. Tehát először szeresse meg a gyerek a zenét, vagy ha már szereti, akkor legyen egy sikerélménye.
14: A közös zenélésben
12: például. És ne az legyen,
14: például,
12: hogy jó, hát itt lehet okoskodni, hogy sikerélmény meg minden, de hát azért mégiscsak van olyan didaktika, meg nem tudom, micsoda. Hát van, és akkor azzal azt éled, hogy téged is meggyűlölnek, mint embert és pedagógust, meg a zenét is. Tehát, hogy...
14: Benned egyébként egy kis csipetnyi pedagógusság sincs már, vagy van benned?
12: Hát ezt nem, már hogy érted?
14: Hát, hogy így ezt ennyire nem tudtad felfedezni magadban a főiskola alatt? Tehát, hogy biztos voltál benne, hogy semennyire se akarod?
12: Tehát eleve nem azzal a szándékkal és igénnyel mentünk oda, hogy
14: túléléssel játszottatok.
12: Igen, de hát aztán utána tanítottam, azért ez az iskolai tanítás az annyira nem jött be, de mondjuk én tanítottam ilyen magánórákon gyerekeket angolul, azt azért jobban bírtam.
14: És amióta gyereked van?
12: Hát így próbálgat. Tehát én akarom elkezdeni az iskolát a gyereknél. Tehát, hogy
14: jó,
12: úgyis elég feladatot fog kapni. De hogyha valami érdekli, akkor így belemegyünk dolgokba. Tehát, hogy akár éneklés, vagy bármit, vagy mit tudom én.
13: És érdekli?
12: Igen, de most az érdekli a földrajz. Most a földgömböt nézegetjük. Már szinte mindent meg, az kontinenseket tudja, hogy Japánnak, ez melyik szigete Japánnak, meg ilyeneket. Mert érdekli. Nem azért, mert én elmagyarázom neki, hogy figyelj, ezt most jegyez meg, hanem azért, mert érdekli.
14: És akkor... a dino sztorikon túl vagytok?
12: Igen, hát szerintem most kicsit kezd alább hagyni a dinoláz, de azért még vannak főemelkedések.
14: Egyébként egy picit a főiskolára azért is akartam kanyarodni, mert nemrég jött ki az Egónia című számot, hú, de messziről jövök.
12: Igen.
14: De hogy röviden összefoglalom, de hogy a főiskola után ugye a katonaságot illik még elkerülni, neked Igen. is volt egy ilyen történeted, és hát ez mégiscsak valahogy, legalább egy mondat erejéig összefügg ezzel a friss szerzeményeddel.
12: Igen. Hát igen.
14: Megint fábriskodtam
12: igen,
14: egy kicsit.
12: Igen, ez volt, hogy jaj, tényleg erről beszélgetünk?
14: Hát most ez a sztori,
13: igen,
12: az volt a slágvort, hogy felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fáradékony vagyok, és ezt alá kellett írnom a sorozáson, de ez egy elég szürreális történet tényleg, hogy gyakorlatilag mai napig nem tudom, hogy hogyan, de valahogy akkor a szerencsém volt, hogy a mindenféle orvosi papírjaim nem értek semmit, de valahogy egyszerűen ez történt, hogy behívtak, és aláírtak rám egy ilyen papírt, és utána kaptam egy E-kategóriát.
14: Ami azt jelenti, hogy?
12: Hogy alkalmatlan.
14: Igen.
12: Igen. És akkor valahogy ez a mondat, az annyira bennem maradt, hogy éreztem, hogy ebből kell írnom egyszer egy dalt. És akkor ebből lett az Egónia végül is, tehát, hogy...
14: Így kezdődik.
12: Igen. Mert hogy... Hát, most ezt elkezdeném magyarázni, hogy szerintem ez hogy függ össze, főleg úgy, hogy aki ismeri a dalt, az ismeri, aki meg nem, az meg nem.
14: Tehát, igen, hogy... de azért egy kicsit segíthetsz, hogy mire gondolt a költő, mert persze szeretitek ti azt, amikor mi sok mindent belegondolunk, és úgy szép a világ, de én úgy érzem, hogy ezzel a számmal neked azért volt egy konkrét
13: mondat. Eleve mit jelent az, hogy egónia?
14: Na hát tessék, itt kezdődik.
12: Hát az egónia, hát azt gondolom, az jelenti, hogy hát mindenkinek van az egóniája, tehát a nem agóniája, jobb esetben.
14: Tehát az ego és a...
12: Hát az önközpontú, tehát az ego központú létezés, ami ugye végül is a legnagyobb problémája a civilizált európai embernek, hogy úgy mondjam, hogy a most csúnyában fogalmazva, hogy a saját ánuszából nem szereti kihúzni a fejét, kis túlzással élve, és hát erről szól nyilván, tehát van egy ilyen vicces klip is hozzá, ami egy ilyen királyszerű valamiben vagyok. Tehát,
14: hát egy korona, meg egy palást.
12: Igen, hogy én vagyok a király, mindent én jobban tudok, vagy ha rosszabbul tudom, akkor viszont mindenki más király, viszont én akkor meg azért vagyok király, mert csak én nem vagyok a király, úgyhogy ti mégis, igen, mégis csak én vagyok a legjobb.
13: Úton útfélen felpofoznak.
14: Mert úton hát útfélen
12: próbálnak fölébreszteni az egónia átokból, és akkor végül is nem sikerül.
14: Tehát ez hiszem. A fáradékonyságot így jelenítetted hát meg színészileg.
12: Igen, tehát tulajdonképpen ez a fáradékony dolog, ez nekem valahogy ezt jelentette, és elemelve attól a szituációtól a sorozáson, tehát hogy aki állandóan fáradt, az azért fáradt, mert a saját energiáját felemészti azzal, hogy saját magán gondolkodik, hogy ő miért ő a legjobb, vagy miért ő a legrosszabb, vagy miért nem ő kapta az aranyérmet.
14: Pedig
12: vagy...
14: ő a legjobb.
12: Igen. Uh-huh. És akkor ez a fáradékonyság nekem valahogy így függ össze. Konkrétan a sorozással nem.
13: Hm. Azt már akkor tudjuk, arról már van papírod, hogy fáradékony, vagy mennyire vagy egoista?
12: Nem tudom. Semmennyire.
13: Mit mondanak a környezetedre? Ha mondjuk a feleségedet kérdezzük meg, vagy a zenésztársaidat.
12: Nem tudom, szerintem én fogalmam sincs, tehát ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát vannak olyan emberek, akik borzasztóan szerénynek tűnnek, de attól még lehet, hogy sokkal nagyobb egójuk van, mint olyan embereknek, akik óriási dérrel-dúrral léteznek. Erről órákat tudnánk beszélni mindenféle ilyen szempontból, olyan szempontból. Lehet, hogy nekem van egy olyanom, hogy nekem úgy van egóm, hogy az a problémám, hogy az én egóm nem tud elég nagy lenni, de és nekem ez az egóm, ez a probléma. Érted?
13: Biztos?
14: Úgy pislogunk, mint akik értik?
12: Nem.
13: Nézzünk,
12: nem csak fogy a levegő, és még az mondat elején még
14: igen, ilyen én nekem is szokott lenni, de ez a menopauza.
12: Igen, ez szó, pontosan. Na ez a baj. Szóval nem tudom.
13: Nem, neki nem egója van, hanem menopauza.
12: Nyilván mindenkinek van egója, és van egy tehetetlensége. Az emberi létnek van egy tehetetlensége, tehát az élő Buddha sem tökéletes, ha létezne, de hát nyilván én is, meg azért mostanában már azt látom, hogy azért sok ember így kezd rájönni arra, hogyha valami baja van, sok, és mindig valami külső okot keres, akkor azért a legtöbbször mégis csak saját magában kéne keresnie, és ez nem csak a jól hangzó mondatok szintjén, hanem akár valamiféle gyakorlat is párosulva, akkor abból még lehet valami, amitől, hát nem tudom, szóval ez egy annyira végtelen ilyen bugyor.
14: Írj róla egy könyvet.
12: Jó. Egyébként majd írok egy
14: mert
12: könyvet.
14: Mert igazából ez lenne a kérdés amúgy is, hogy ugye az utazás a kegyetlenbe után úgy kedvet kaphattál, gondolom ehhez, mert láttad, hogy
12: igen, csak
14: gördül a tollapapíron.
12: Igen, mert viszonylag egyébként egész könnyű, tehát hogy nem sokat
13: teketóriáztál.
12: Volt egy-két javítás a végén, de hogy az így jött. Nyilván, ha írok még valamit, akkor az már sokkal nehezebb lesz, mert nem fogom megélni a maradék reszli történetek. Nem az lesz a második könyv.
14: De miért a Presser is így csinálta?
12: Igen, azt
14: hát nem tudtam. Nem két kötet jött ki az ő visszaemlékezéseiben?
13: És azt deklaráltam a reszli van a másodikban?
14: Nem, de én amikor mondjuk az elsőt elolvastam, úgy éreztem, hogy na. Szóval, hogy akkor mi lesz neked a második?
12: Hát nem tudom, ezen még most így morfondírozgatok, de hát szeretnék egy kicsit, hogy mondjam, a nagyobb méretű próza felé, ami nem azt jelenti, hogy írok egy nagy regényt, de egy kicsit abban, tehát tudva, ismerve magamat, valahogy ez a úgy akarok fikciót írni, hogy azért abban benne azért egy csomó...
13: Autofikció.
12: Hát igen, de hát tulajdonképpen mi nem autofikció? Tehát ugye ez mostanában elmúlt 10 évben divatos mondás, de hát minden autofikció, a Dosztojevszki is autofikció, a Tolsztoj is, mert akármilyen világot kreál, a fő problémák, meg a fő kérdések, meg a fő dilemmák, azok mindig a saját dilemmái az embernek, ha író, akkor is. Tehát
14: igen, nem de hát azért mégis nehéz, mert ez egy teljesen önéletrajzi, vállaltan önéletrajzi kötet volt, és az ember nyilván, mint az első lemez, második lemez különbség lehet ugyanez, nem? Tehát az első lemezre szoktátok mondani a zenészek, hogy hát abban benne van az előtte lévő 5, ne adj Isten 10 évnyi gyakorlás, szenvedés, próbálkozás, összecsiszolódás, aztán gyere egy másodikkal, amikor már minden történetedet megírtad az elsőbe, hát nehéz.
12: Hát igen, remélem, hogy nem írtam meg minden történetemet, meg nem biztos, hogy csak saját magamról
14: igen,
12: szeretnék.
14: Igen, értem, igen, csak hogy egyáltalán, hogy az első az úgy kicsusszan.
12: Igen.
13: Én nagyon várom, hogy
14: én
13: írjál.
14: Én is.
12: Jaj, köszönöm. Hát majd, de ez mondjuk ez nem egy 5 perc alatt lesz, tehát hogy ez nem...
14: Hát 10.
13: Amire kimegyünk, nem lesz kész?
12: De addigra most már fele kész van.
13: Na figyelj, akkor még
12: egy utolsó. Egyébként azt szokták mondani, hogy nem az első... Nem a második, hanem a harmadik lemez a nagy választó volt a zenekaroknál. Igen,
14: de várjál, de miért?
12: Hát mert az első ugye az kijön, mert az előző X évben azon dolgoztak, a második az elsőnek a resztjei, meg még jön van egy-két ötlet,
14: igen.
12: És a harmadik az pedig az, hogy most már valamit ki kéne találni.
14: Meg kéne újulni.
12: Igen.
13: Na, akkor végezetül annyit még
12: mondjam. De az igazán jó zenekarokra egyébként ez nem igaz szerintem. Bocsánat.
13: Hát lehet, hogy nehézségbe ütközik jót írni, és de ott volt a szándék, és a szorgalom, és akkor azt a közönség nem veszi észre, hogy a harmadikkal ez történt. Lehet, hogy belül
14: már addigra a közönség be van etetve, nem? Tehát addigra már szerelmesek, meg nem tudom.
13: Hát azért a közönség nem annyira. Jó, elég hülye tud lenni, de nem teljesen. De figyeljetek, legyen az, hogy még a Krisztián mondja el, hogy mi várható neki a nyáron. Ugye azt tudjuk, hogy a Heaven Street 7-nek lesz 3 nagy koncertje. Lesz holnap a Szücsinger, a Húzamok éjszakáján, és akkor még mondj egy-két dolgot.
12: Hú, hát sok minden lesz. Országszerte szorványos esők, illetve éppen
13: hajó, a mondták,
12: igen, könyvvel kapcsolatban lesznek ilyen duo-trió formátum előadások, ami tulajdonképpen beszélgetés a könyvről, meg zenélés.
13: Fröccs túrát vezetsz?
12: Fröccs túra is lesz a Fishing Dust, a Rühös Foxy zenekarra.
14: Jaj, Rühös Foxy.
12: Igen, illetve lesz egy Rühös Foxy Big Band koncert a Fishingen, mert hogy most kiegészülünk egy Frankie Boy dobol, és a Takács Japán Zoltán kedves barátom, aki a producer a Rühös Foxynak.
14: És aki a Heaven Streetben is tag volt.
12: Ő billentyűzni fog. Ezen kívül lesz Szűcs zenekaros koncert is Szegeden, július, amit már nagyon várok, mert már nagyon régen volt, mert ugye azért a Heaven Street testkoncertek most így elvették erről a fókuszt, tehát most az azért egy kicsit kevesebb volt, de hogy lesz Szegeden, július 10-valahanyadikán, azt nem tudom, de lesz, illetve meg még sok minden lesz.
14: Azért ez egy sűrű nyár.
12: Hát volt már sűrűbb, de majd most egy kicsit úgy érzem, hogy talán újra kezd indulni az élet a rock and rollban is, mert azért az elmúlt pár hónap azért nem volt annyira vidám.
13: Hát inkább ilyen várakozással teli volt, nem tudtuk, igen, hogy merre meddig.
14: Ja, értem.
13: Na, de most már tudjuk, hogy merre meddig, mert lejárt a műsoridő, úgyhogy el kell, hogy köszönjünk, viszont hát akkor minimum egy olyan nyarat kívánunk, mint a mostani, vagy ennél jobbat neked, kedves Krisztián.
12: Köszönöm is nektek is, nagyon jó nyarat kívánok.
13: És kedves hallgatók, vigyázzatok hazafele a közlekedéssel, ha hazafele tartotok, illetve ne felejtsétek el, hogyha csak egy pici részét csiptétek el ennek a beszélgetésnek, de nagyon szeretnétek meghallgatni, akkor vasárnap ugyanebben az időben az ismétlést meghallgathatjátok. Sziasztok!
14: Sziasztok!
12: Sziasztok, köszi!

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
4: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Alattomos vészhelyzetet is okozhat a kánikula. Alkohol és drogmaraton az utakon holnap 9-ig akcióznak. Mesés vagyont vár a spanyol naptól Shakira.
9: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. A cél a balesetek megelőzése. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
1: A matematikához, reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
8: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus házasságban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talponáló hallgatót, 5 perccel múlt el este 6 óra, és itt vagyunk élőben Zolival.
1: Hello,
0: Zoli. Gondoltam, várd már meg, hogy köszönök, nem mondd közben, hogy szia!
1: Hello!
0: Mint amikor egy interjú során fölteszek egy kérdést, és amíg hangzik a kérdés, az alatt már mondja, hogy igen, ez így van. És befejezem a kérdést, és most ebből hogyan tovább? Mondom, itt van Zoli, és szia Zoli, de addigra már mondtad, hogy szia!
1: Hello, itt vagyok, bizony.
0: Na, kis technikai részlet, itt az adás előtt megjegyeztem, hogy nagyon hangos számomra a fejhallgató, úgyhogy lehallgatottam Zoliét, rájöttem, hogy olyan vagyok, mint a tudod az anyukák, hogy ők éhesek, ezért adnak kaját a gyereknek.
1: Hogy ők fáznak, igen, és igen, akkor fel kell menned kabátot. Igen.
0: És szegény gyereknek sálba kell kimennie májusban az utcára, mert az anyukája fázott.
1: Azért bízunk benne, hogy most kevesen lesznek így a 31 fokban.
0: Bízunk benne.
1: Így délután.
0: Neked volt ilyen egyébként ilyen öltözködésbeli bűnözés, amit elkövettek rajtad a szülei gyerekként?
1: De úgy, hogy valami nagyon ízléstelent adtak rám, vagy ilyesmi?
0: Igen,
1: vagy...
0: igen. Azért téged kérdezek, mert én önmagamtól hordok ilyeneket felnőttként. Szóval...
1: Nekem a szüleim részéről nem, egy ilyen fél trauma érte egyszer, de utólag már ez is egy nagyon kedves emlék, hogy...
0: Jenő bácsi a gondok egyszer.
1: De azóta is rendszeresen összejárunk.
0: Nem. Egyszer rábíztak a szüleim, hát nem volt egy túlnyújtott, és nem mindegy is.
1: Nem, hanem, hogy voltam valami nyári táborban.
0: Csak fél.
1: Nyári táborban vidéken, és először, hogy volt ilyen egész napos kirándulás, és ilyen nagymamám még talán otthon, csak valami női hátizsák volt, és abban kellett vinnem a cuccomat. És elütött.
0: És ilyen látványosan dohos szagú.
1: Nem volt dohos, csak ilyen nagyon virágmintás, nagyon színes szagot, és hát egy, nem tudom, negyedikes vagy ötödikes fiúnak nem az az álma, hogy abban menjen, de igazából...
0: Megvan még, mert viselni. Nincs egy félre rakva?
1: Nem.
0: Családi erekjén között.
1: Majd áttúrom neked.
0: Igen, ez mindig fontos, ez minden kedves hallgatónak mondom, hogyha esetleg nem tudom, van egy ruhadarab, amit a dén nagymamátok már nem hord, akkor nyugodtan küldjetek be KP-nak a postafiókjára, mert hogy én szívesen elhordom őket. Na mindegy. Na hát igen, itt vagyunk élőben, és nagyon fontos dolgokat kell most elmesélnünk nektek. Hát aki követ minket Instán, az már tudja, és hát nem véletlenül különleges a mai adás, mert ritkán van olyan, hogy itt a talponállóban... Hát így osztogatunk dolgokat, így a hallgatóinknak, de most...
1: Általában valami... kérni szoktunk.
0: Így van. Zoli felcsapott elfbárárusnak. Nem, szóval, hogy ezt az Instán már bejelentette meg az adásban, hogy sokszor csepegtettük, hogy a talponálló ugye egyfajta ilyen side projektként egy DJ show-val is bír, de itt ne csak egy DJ-zés képzeljetek el, nem az van, hogy fölmegynek az emberek, aztán kevergetnek, hanem az, hogy itt tényleg egyfajta ilyen színházi dolog történik, egy ilyen show műsor, egy cirkusz, hogy...
1: Ehhez képest a Vixi ház srácok semmi.
0: Pontosan magam is így gondolom. Talán magam sem fogalmaztattam volna másképp. És hát igen, itt táncos lányok, hegedűs, trombitás, flashmobok, szóval tényleg végtelen mennyiségű random dolog történik, és ez mindig egy ilyen fergeteges nagy trash diszkó szokott lenni, és ezt tavaly már bemutattuk a Művészetek Völgyén, és a Művészetek Völgyén idén is be fogjuk mutatni, erről már meséltem adásban is. Viszont hát eddig ugye nem mondhattuk be azt, hogy a másik nagy fellépés az hol lesz, ami azért volt fura, mert hogy ez nagyon közel van időben. Ma június 19, ha jól számolom, akkor innentől számítva 2 hét múlva,

0: Úgyhogy ja, hát ez a helyzet, hogy a Dunapart Festen július 4-én szombaton este lesz egy olyan nap, hogy föllép egymestán a Mirror Glimpse meg a Betonhofi is, és utána pedig, hát tulajdonképpen már 5-én, de hát a 4-ei estéből folyván át a hajnalba, 0 óra 45-től 3 óra 45-ig egy 3 órás, tulajdonképpen fesztivál záró buli lesz az, amit a mi kezünkbe adnak Hartman Levente, Harti barátommal.
1: Az igen. Na, ez amúgy, ez tényleg egy szintlépés, el kell ismerni. Én,
0: tehát, hogy... Kérdés, hogy fölfelé vagy lefelé, de szintlépésnek szintlépés.
1: Igen, és most mindenfajta elképzelés nélkül azt el kell ismerni, hogy ebben amúgy tényleg rengeteg munka van, még ha ez a produkció nem is fog látszódni.
0: De... Köszönöm, Zoli. Nem akarsz a marketingesének felcsapni ennek a produkciónak?
1: Legalább a Petiék ebben sok munkát raknak bele. És amúgy izgatottan várom a videókat, én sajnos nem tudok megjelenni, pedig erre amúgy még el is mennék, ha nem lenne bármi más dolgom, de már van.
0: Így van, akkor pont ismétlik az Esmeralda című sorozatot, az RTL Goldon, és emiatt mondtam, kell maradnom sajnos.
1: Nem, semmi ilyesmiről nem, nincs szó, de nem.
0: Aznap kondiba megyek.
1: De abszolút érdeklődéssel fogom figyelni a fejleményeket.
0: Úgyhogy ja,
1: biztos tele lesz fel az Instagramod.
0: Hát nem vagyok ebben olyan biztos, azért a saját Instámon ezeket nem hagyom. Talponálós Insta, aztán lesz vele. Attól ne félj, ott azért lesz content mindenféleképpen. Úgyhogy tényleg ezt így kb. Életünk buliaként apostrofáljuk, és ennek megfelelően több mint egy éve dolgozunk rajta tényleg, és nagyon-nagyon várjuk, és iszonyatosan izgatottak vagyunk, és rengeteg állatsággal készülünk. Na de, miért mondtam azt, hogy adunk valamit a hallgatóinak? Hát azért, mert úgy döntöttem, így gondolkodtam, és mondom, hát mégiscsak a talponálló brandnek a része ez is, mégiscsak a talponálló hallgatói azok, akik erről látják az infókat, és ezért sikeresen folytattam tárgyalásokat, mind a Rádió Café vezetésével, mind a... Közben kaptuk is az SMS-t, akármennyire vállalhatatlan, ott kell lenni. Köszönjük szépen a bizalmat. Szóval igen, hogy sikeres tárgyalásokat folytattam a Café vezetésével és a Dunapart Fest vezetésével is.
1: De tulajdonképpen Vitézi Dávid nem tárgyalt így Brüsszelben az utóbbi hetekben, mint amit Peti lefolytatott itt.
0: Abszolút, tehát én utóbbi voltam, napokban. Én voltam a molter a téglák között tulajdonképpen, tehát én voltam a kapocs, a szárnysegéd egy randin, na és akit még a randira is elvittek, ennyire jó szárnysegédű. Szóval igen, és úgy döntöttem, hogy oké, akkor legyen egy nyereményjáték, és a talponálló mai adásában, a hétfői adásában és a jövő pénteki adásában egyaránt lehet majd nyerni egy páros belépőt tőlünk a Dunapart Fest azon napjára, amikor majd fel fogunk lépni, úgyhogy a július 4-i napon nem csak a Mirror Glimpse, nem csak a Betonhofi, nem csak a tankcsapda lesz a színpadon, hanem a talponálló show is, és erre lehet majd nyerni egy páros belépőt a mai adás végén is, a fej vagy írás rovat előtt fog ez majd megtörténni. Ezt már most elárulom nektek. Viszont nagyon élesen és hegyezett füllel kell hallgatni a mai adást, mert egy olyan információra fogunk majd rákérdezni, amit az adásban hallotok. Ezt lehet, hogy csak elejtettük, lehet, hogy már volt is.
1: És mi van akkor, ha... Tehát, hogy nem is az, hogy nem fog senki telefonálni, hanem hogy nem tudják. Tehát valami olyan nehéz dolgot kérdezünk.
0: Akkor Zoli esetleg,
1: kiosztjuk, ha van kedved. Kiosztjuk itt a rádióban.
0: Legyen az, hogyha nem érkezik jó megfejtés, akkor meghívjuk Kornélt, a volt műsorvezető társunkat.
1: Jó, vagy itt a Váci úton.
0: Kornélt és valakit a Váci úton.
1: Egy randi partnernek.
0: Jó, legyen ez, legyen. Nem, az első páros belépőnek, ha nem lesz jó válasz, akkor Kornél és Timi, két olyan ember, aki korábban műsorvezetője volt a talponállónak, ők fognak jönni, úgyhogy ők most úgy hallgassák ezt a műsort, hogy szurkoljanak annak, hogy ne legyen olyan hallgatónk, aki tudja majd a választ. Úgyhogy ja, elejtünk majd egy-egy infót, és ezzel kapcsolatban pedig a fejvagyírás előtt föl fogunk tenni majd egy kérdést, és aki SMS-ben, nem Viberen, nem WhatsAppon, SMS-ben először elküldi nekünk a 0636 980 980-as számra, na, még én sem tudom a számot, remélem ez az a kérdés. Szóval, igen, erre a telefonszámra, ami fönn van mindenhol, akkor aki legelőször megírja a jó választ, tehát nincsen sorsolás, ez nem egy ilyen tombola, hanem aki először megírja a jó választ, az fogja megkapni egy páros
1: előbb. Így van, tehát a közjegyző is pont akkorra jön, amikor sorsolunk. Úgyhogy ez azért nem lehet.
0: De nem sorsolunk, akkor pont ez bocsánat, a lényeg.
1: Tehát akkor valóban, amikor nem sorsolunk, akkorra jön a közé.
0: Ez egy kulturális játék. Egy lexikális tudást felmérő kérdés teszünk fel.
1: Egy quiz show.
0: És a legokosabb hallgatónk kapni fog egy legokosabb, páros
1: belépőt. A messze. Tehát ez egy olyan objektív mérce, ami tényleg pontosan meghatározza azt, hogy ki a legintellektuálisabb.
0: Hát nézd, én azt gondolom, hogy azért a Magyar Tudományos Akadémiában, ha van egy székfoglaló beszéd, akkor a végén azért fölillene tenni ezt a kérdést, amit mi fel fogunk majd tenni.
1: Legyen így.
0: Úgyhogy ja. Ennyit erről, jelentkezzetek és játszatok, ha pedig nem teszitek, akkor Kornél és Timi ott lesz a bulinkon. Ezzel sincsen semmi. Mi egy őszinte műsor vagyunk, mi pont az a csapat vagyunk, akik el fogják mondani ezt is, hogy oké, senki nem tudta, hívjuk Kornélt, aki nem számít a hívásunkra. Na, ennyit a kötelező körről, mi újság veled, Zoli?
1: Elkezdődött a bicikli szezon nálam.
0: Azt a
1: egy kicsit megkésve, és...

0: nálam ez minden évben egy ilyen.
1: Mi a tekersz valamit a meccs mellé, és ez egy kódnév, vagy pedig ténylegesen sportolsz?
0: Nem, tényleg sportolok.
1: Aha,
0: és ez nálam mindig egy ilyen, kicsit ezzel így egy... Ezzel kezdődik meg így, nem is a nyár, mert már korábban el szoktam kezdeni biciklizni, csak most ez így megcsúszott az idei évben. De tudod, ezzel van az, hogy az ilyen a téli álomból átmegyünk akkor az aktív életstílusban. És akkor ez a váltás mindig. És,
1: de télen nem mozogsz?
0: Micsoda? Hát, de csak sokkal kevesebbet, mert például ott, amíg felpakolom magamra az X-réteg ruhát a bicikli előtt, az kevésbé kellemes, de a mínusz 3 fok az az ilyen tűrés határ, tehát addig megyek az alatt, nem?
1: De mondjuk ez egészen komoly. Az igen. Oda, hogy jaj, 15 fok van már, ez kicsit hűvi, inkább nem megyek ki. De azért mínusz 3 fok, amíg tolod 3 réteg pulóverbe, az
0: igen,
1: komoly.
0: De hogy azért nem olyan, nem olyan. Itt megérted, elég egy nadrág, egy póló, és tudsz menni biciklizni. És ilyenkor mindig újra és újra meg kell alapítani, hogy egyébként Budapesten szerintem nyilván nem mindenhova, meg nem mondjuk úgy, mint Kopenhágában, de azért az utóbbi években tényleg épült annyi bicikli út, hogy egész kényelmesen tudsz menni egész jól megtervezett köröket. Ez ahol én szeretném kivételnek képezni a körúti bringaságot, ami életveszélyes, de az összes többi amúgy teljesen vállalható és teljesen alkalmas arra, hogy az ember elmenjen biciklizni.
1: Én még kicsit leragadtam a sztori korábbi részénél, hogy milyen furcsa így a 35 fokban a mínusz 3-ról meg a pulcsikról beszélgetni. Nem egy kicsit ilyen életidegen, hogy mintha egy ilyen letűnt korról beszélnénk. De ilyenkor olyan a térről beszélni, mint amikor a Titanic elsüllyedése.
0: Nincs meg általánosan benned, vagy én ilyen szempontból abszolút egyszerű ember vagyok, hogy ilyenkor mindig nagyon várom, amikor majd hideg lesz.
1: Én minden szempontból egyszerű ember vagyok.
0: De télen meg már nagyon ott vagyok, hogy igen, csak egy kicsit így izzadni, meg átélni azt, amikor tényleg így mindjárt rontja a hőt, meg nyárillat van, meg minden, tehát hogy valahol a romantikájának is megvan. Pontosan? Aha, így van.
1: Értem.
0: Így
1: van, így most van. Már meghallgatnál egy Kövér László házelnöki beszélet.
0: Így van, meg ugye mindig várom azt a egy-másfél hét tavaszt, meg őszt, ami szokott lenni.
1: Igen, igen. Ez a szenzációs volt az idei tavasz, csütörtökre esett.
0: Így van.
1: Hát amúgy szerintem ezzel többen is lehet, hogy így vannak, én ezt kevésbé érzem magamon, de
0: nagy általánosságban
1: mindig megpróbálom megtalálni azt, hogy mi az, ami nekem úgy a jelenlegi időjárásban úgy igazán jó.
0: De nagy általánosságban inkább tél, vagy inkább nyár?
1: Inkább tavasz. Nekem így az. Szóval ez az ilyen 22-24 fok, nem kell, csak egy pulcs. De tudod miért? Mert amúgy imádom a pulóvereket. És tök béna, hogy nem tudok nyáron pulcsit hordani. Tényleg meg
0: de lehet nyáron, szerintem a nyárnak pont az a romantikája, hogy amikor ilyen éjfél körül vagy, még kint ülsz a Balaton partján, vagy valami bármilyen vízpartján, és ilyen fehér műanyag székben tulajdonképpen, és beszélgettetek, már a gyengébek elmentek aludni, és akkor már csak az a társaság maradt,
1: aki... Régi Várló számot idézek, aki... az Oda út című számot, a gyengébek elbuknak, de te maradsz, ez megnyugtat.
0: Így van, és már ott van, hogy tényleg ilyen évtizedes barátokkal ültök helyen, és akkor így elkezdtek belevenni a világ nagy dolgaiba, amiből másnap igazából semmilyen konklúziót nem lehet levonni.
1: Tehát, akkor veszed fel a pulcsit.
0: És akkor veszed fel a pulcsit, mert akkor már így lehűl a levegő.
1: Aha, értem. Igen, tehát akkor tulajdonképpen, ha felveszed a pulóvert, akkor az valójában a felszállási engedély a magasröptű gondolatoknak, a nyitni kéne egy bárt.
0: Nyitni kéne egy bárt, és hogy amúgy hogyan alakítanád át Magyarország egész demokratikus berendezkedését, mert az biztos jobb lenne, tehát ezt nyilván meg tudja mindenki ítélni ilyen hajnal 1 és 2 között.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy...
0: Az egy másik aranyóra.
1: Igen, úgyhogy ez a pulóver felvétele szerintem is, ez egy ilyen kilövési engedély erre. Na, napzenéje rovatunk következik most. Egy olyan számot hoztam, nagyon ritkán fordul elő, hogy nekem a Rádió Café rotációjából megtetszik egy szám, de most ez történt. Úgyhogy van egy olyan dalunk, ami így a rotációban, aminek az előadójáról én meg életemben nem hallottam ezelőtt, bevallom, Mébérien Sanskulac. Ez így igen. Az előadó neve, és a Várom, hogy újra augusztus legyen című 2021-es számon tetszett meg nekem nagyon, ment már amúgy adásba, csak még sose beszélgettünk róla, hogy külön, és ezért gondoltam, hogy akkor most behozom a mai napzenéje rovatba, hogy egy kicsit kiértékeljük ezt a dalt, és ez következik most a talpon álló napzenéje rovatában.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: A dal címe Várom, hogy újra augusztus legyen, a zenekar pedig a Maybellian Sunsculottes, akikről tulajdonképpen semmit nem tudok, ezért most a dal alatt kicsit néztem, és igazából a legizgalmasabb dolog számomra az az, hogy a gitárosokat úgy hívják, hogy Balog Gallus, aki innentől fogva egy jackpot tud lenni a nevekből alkotott szóláncok esetén, amikor majd Balog Gallus, Gallus Niki, Niki Lauda, és majd így megyünk szépen tovább, úgyhogy ezt mindenképpen jegyzem. Na de! Egyébként csak a Wikipedia szerint, nem biztos, hogy még mindig az. Hogy tetszett ez a szám?
1: Én alapvetően nagyon szeretem ezt a zenekart is, meg...
0: De te ismerted őket?
1: Igen.
0: Végül is 2010 óta léteznek, mert te ismerhetted volna.
1: Így van. Nekem mostanában engem egy trend zavar, és az a erőtlen férfi refrének vagy ének része.
0: Ő férfi volt? Mert akkor
1: nem, de volt benne egy rész, jó. Amit egy... Ennyire figyeltél erre a számlót, hogy nem tudom, én mostanában azt hiszem észre, hogy így ez egyetlen egy embernek áll jól, az a Szabó Benedek. Ez a kicsit ilyen egy hangon végig éneklek egy számot.
0: Felkelünk, dolgozunk,
1: igen, berunk, igen, ez neki jól áll, a többieknek kevésbé, vagy legalábbis nem találkoztam olyat, aki számomra tetszett, de maga egyébként ez a szám, és az a megközelítés, hogy ez sokkal inkább haj az egy versre, mint egy zene számra. Ez nekem nagyon tetszik, és amblokk én nagyon szeretem azt, és ezt gyakran szoktam mondani, amikor tényleg látszik a dalszövegírón, hogy olvasott kettőnél több könyvet. És ez nem egy nagyon hosszú dalszövegű szám, viszont mégis ebben a pár sorban is egy tök fontos gondolat van benne, egy nem nagyon szertágazó gondolat, de egy szépen végigvitt gondolat, és nekem ez tetszik. Meg, tehát, hogy ez tipikusan az a szám, amit felraknék egy lejátszási listára.
0: Szerintem sok olyan hallgató van egyébként, aki tulajdonképpen csak így a dallammal megy, és nem annyira figyel mondjuk adott esetben a szövegre. Nekik hogyan foglalnád össze, hogy egyébként mi az fő üzenet ennek a dalnak? Vagy hát számodra mit üzen? Mert nyilván attól jó egy művészeti alkotás, hogy mindenkinek más jelent.
1: Nekem ez tényleg, amikor így tudod, hogy vannak érzések, amik ciklikusan jönnek elő, és tudod, hogy majd újra előjön, nem feltétlenül minden évben, tehát nem az, hogy ahogy most itt dalban, majd konkrétan augusztusban, de hogy majd lesz újra olyan. És akkor ez egy ilyen izgalmas várakozás per vágyakozás.
0: Hogy már tudod, hogy mit fogsz majd érezni egy bizonyos ponton.
1: Így van, de hogy ez lehet az, hogy amikor majd nem tudom, hazaérsz valahonnan, vagy az is lehet, amikor majd tudod, hogy egy időszaknak valahogy vége lesz, és az milyen érzés, amik így szerintem ezekre is tök jó vágyakozni.
0: 10-es skálán mit jelent neked ez a szám?
1: 7.
0: Egy hetecske, be is írtuk. Ahhoz képest pedig, hogy jó, megdicsérted, nem nagyon mozdultok ki ezekből a 6 kötőjel 8-as értékelésekből.
1: Mert igen, mert alapvetően amúgy jó számokat, azt tudom, minden héten felhozott, de jó, amióta, okay. Amióta egy ilyen...
0: tömegpusztító fegyvert hozok majd
1: rendes rádióban vagyunk, azóta szerintem te is visszafogod magad.
0: Rendben, Zoli. Legyen akkor ez a prekoncepciót, meglátjuk, mit hozok kövi adásban.
1: Legyen így.
0: Innen folytatjuk mégpedig a reklám után egy telefonos interjúval, mert hogy itt lesz velünk majd dr. Jászberényi József kultúrtörténész per és vagy sportújságíró, akivel egy kicsit átbeszéljük, hogy mi minden történt eddig a világbajnokságon, mert most ami kis szakmailatlan vagy éppen ilyen féllaikus gondolatainkat így ütköztetjük, most van, aki kicsit jobban foglalkozik ezzel, mondjuk ez vagyok én, van, aki kicsit kevésbé, ez mondjuk Luca, Zoli valahol a kettő között, de hogy mindig így beszélgetünk ezekről, de jó az, hogyha valaki tényleg segít nekünk egy kicsit belelátni, hogy na mi is történik a dolgok mögött valójában, úgyhogy ezért hívjuk majd dr. Jászberényi Józsefet, és hát éppen emiatt érdemes velünk maradni, vagy hát emiatt is, úgyhogy innen folytatjuk.
2: Köszönjük szépen! Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
3: Nem is rossz. Mehet a gépbe.
4: Sziasztok! Kismari vagyok. Én imádom a Rádió Cafét. Szeressétek ti is. Szép napotok lesz tőle.

0: összesedelség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Metagadás.
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Elnézést. Nem bírsz bemenni. MZKT.
3: Tessék.
0: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
6: 3 perccel múlt el 6:30, ez még mindig a Talponálló, továbbra is Zolival vagyunk itt kettecskén. Szia Zoli!
7: Hello, hello!
6: És jó magam Peti, Lucán ma nincsen, de a hiányát is valahogyan fel tudjuk dolgozni, mert hogy mind a kettő mai megszólalásunkban, amilyen hírfeldolgozó szokott lenni, vendéget hívunk, mégpedig telefonon, és ahogy azt már az előző megszólalás végén egy kicsit felkonferáltam, most a foci VB-vel fogunk egy kicsit foglalkozni, mert ugye szoktunk erről néhány szót így váltani így adásonként, így a kötetlen részébe, de azért mégiscsak jó,
7: laikus szemmel
6: szoktunk erről, hogyha valaki olyan olyan mesél róla, aki valóban ért a dologhoz, és nem csak azt hiszi, mint ahogy mi gondoljuk így. Úgyhogy ha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban dr. Jászberényi József, aki nem csak kultúrtörténész minőségében, hanem mint sportújságíró, mint focis témájú youtuber is jelen van a közbeszédben. Szervusz tanár úr, hallasz-e bennünket?
7: Persze, sziasztok, és nagyon megtisztelő volt ez a felvezetés.
6: Melyik része, hogy a Luca helyet fölhívtunk?
7: Hát, hogy állítólag értek hozzá.
8: Ezt nálunk biztosan jobban.
7: Mert nem biztos, hogy ezt mondják, de talán igen.
6: Na, hát az első kérdésen kis bemelegítő jelleggel arra lennék kíváncsi, hogy te ilyenkor mennyire tudsz így a hétköznapokban működni, miután egész éjszaka neked meccseket kell nézned, már csak hivatásodból fakadóan is?
7: Hát nehezen megfordultak a napok. Egyetlen előnye van a dolognak, hogy én egy ilyen divatosan duzzadt ember vagyok, hogy belegyek magammal szemben sem anti-PC, úgyhogy én nem bírom a meleget, a hőséget, és hát így megfordítottam a napot, és akkor éjszaka vagyok fenn, és akkor hát délután nagyjából már aktív vagyok.
6: Tökéletes. Hát akkor tulajdonképpen csak haszna van ennek a foci VB-nek. Én az elején nagyon szkeptikusan álltam hozzá ehhez a VB-hez, mert annyira mély fájdalmat okozott nekem az, hogy Írország ellen 3-2-es vereséget szenvedett a magyar válogatott az utolsó selejtező meccsen, a csoportmeccsen, és emiatt aztán nem vagyunk ott. Kicsit úgy éreztem magam, hogy igen, itt van egy házi buli, amit nagyon-nagyon várok, és minden évben imádom, csak nem vagyunk rá meghívva, és kicsit az ablakon keresztül kell néznem. Benned volt-e ilyen érzés, és ha igen, akkor ez elpárolgotta már?
7: Jaj, nagyon, nagyon erősen van, és az a baj, hogy nem bír elpárologni, mert hogy én 86-ban már ugye 14 éves voltam, amikor utoljára játszott a válogatott, és ez borzasztó sok ez a 40 év, és állandóan abból a nézőpontból nézem, hogy mely csapatoknál vagyunk jobbak, mely csapat verne meg minket, és szomorúan kell megállapítanom, hogy a csoportok többségéből második, harmadik helyen tovább jutnánk, de hát nem sikerült, megint nem sikerült.
8: Igen, és ez nagyon sajnálatos, és hogy te, mint aki nagyon-nagyon tényleg abszolút toppon van a hírekben, követi, ahogy mondtad is, éjjel fent marad, számodra, mint szakmabeli szemmel vizsgálódó embernek, mennyire nehéz szétszakítani akár a mostani VB-nek, vagy akár már az előző VB-nek is a híreit, tehát ami körülveszi ezt a világbajnokságot, negatív hírek, különböző botrányok, magától az aktuális meccseknek a játékától, a szépségétől. Tehát, hogy mennyire tud összerezonálni ez a két faktor?
7: Hát ez a katari VB idején nehezebb volt, mert azért valljuk meg, hát finoman próbálok fogalmazni, nem a legdemokratikusabb rendszerben rendezték ugye ezt a világbajnokságot. Itt most inkább a marketing idegesít egy kicsit, az a rettetes mennyiségű reklám, ami rá van öntve, de azt az ember elkezdi megszokni, és azt kell mondjam nektek, hogy ezzel lehet, hogy meg fogtok lepődni, de hogy nekem van egy dolog, ami nagyon tetszik, ami a világ sajtó nagy részének nem. Ez tehát egyszerűen a mai ember...
6: Bocsánat, megakadtunk egy pillanatra, itt pont nem hallottuk a kulcsmondatot, szóval, hogy van egy valami, ami neked tetszik, de másoknak nem, igen. Ez pedig?
7: Így van, ez az ivószünet, ugye, ami negyedekre osztja fel a mérkőzés. Megmondom nektek őszintén, én azt látom diákjaimon is, hogy egyre jobban csökken a nagyon intenzív koncentrációs időszak. Na most egy ilyen négy részre osztott mérkőzésen az ember pont 20 percig tud figyelni, aztán kicsit pihen, aztán folytatja, de hát tudjuk mindannyian, hogy ez a reklámok miatt van, hogy ezt belerakták, de én nem tartom ezt például rossz ötletnek.
6: Vannak olyan dolgok, amik ilyen kísérleti jelleggel kerülnek bevezetésre a fociban, és aztán pedig így elterjednek. Ilyen például most az, hogy a játékvezetők ugye a döntéseiket megindokolják, ha minden igaz, az a Premier League következő szezonjában is már lesz, lehet, hogy volt idén is, de szerintem nem, de hogy a jövő szezonban biztos, hogy lesz már, ezt olvastam. És hogy te hogy gondolod egyébként ez a fajta ilyen negyedekre osztás, egy nagyon pici kis fordulás, egy szuszanási szünettel, mint mondjuk a 2x15 perc hosszabbítás esetén, hogy éppen csak a helycsere erejéig van szünet, hogy ezzel szerinted ez fennmaradhat? Tehát ez foroghat a FIFA döntéshozóinak a fejében?
7: Persze, szerintem igen, és én még egyszer mondom, hogy ez szerintem jó ötlet lenne, mert sokkal intenzívebb pörgős szakaszok jönnek. Mert 3 perc alatt meg lehet beszélni új dolgokkal, átrendezni kicsit a csapatot, és megint nagy lendülettel játszani. Ez a 45 perc, ez a mai embernek egy szerintem már egy kicsit sok. Én megmondom nektek őszintén, a meccsek nagy részén én amúgy is már régebb óta vakarózom, tehát nekem egy kicsit sok volt. Ez most visszahozta egy picit a lendületet.
6: Másoktól, a csapatoktól viszont van, hogy pont elveszi a lendületet, mert hogy ugye, igen, amikor mondjuk valaki éppen egy nagy nyomásgyakorlásban van, és egy kicsit kizökkentik őt, akkor pedig lehet, hogy éppen átkozza ezt a dolgot. Nem lehet, hogy itt mindig azon csapat szurkolói fogják szeretni ezt az intézményt, ha megmarad, aki éppen hátrányban van, akinek éppen töri a háló a hátát.
7: Teljesen igazad van, ez abszolút így van, de hát ez minden szabállyal így van. Most például a tegnap este a bosnyákok lehettek nagyon idegesek, mert éppen jó lendületben voltak Svájc ellen, és akkor puffi hószünet, és akkor az egész belassult újra.
6: Ha már itt az aktuális ilyen szabályváltoztatás, vagy ilyen kísérleti dolgokat nézegetjük, ugye van még egy nagyon fontos, vagy hát több szabályváltoztatás is van most erre a VB-re, az egyik ilyen például az időhúzásnak a redukálása céljából született meg, ugye ez, hogy a bírók 5 másodpercet hagynak a játékosoknak arra, hogy elvégezzék a bedobásokat, illetve a kirúgásokat, egy év esetben pedig, ha ez nem sikerül, akkor szöglet következik, vagy éppenséggel az ellenfél csapata jön bedobással. Hogy látod egyébként, mennyire váltotta így az első kör végén, mennyire váltotta be hozzáfűzött reményeket ez a szabály?
7: Szerintem ez is rendben van. Alapvetően a játékkal az kell, hogy legyen a cél, hogy pörgősebb és látványosabb legyen. Mert egy kicsit az elmúlt években a labdarúgás ilyen intellektuális forradalom következtében ilyen nagyon szervezett, nagyon sokszor lelassított valami lett, és nagyon meg lehet tanulni jól védekezni. Na most, hogyha a játékot felgyorsítod, akkor sokkal több ez a krízis pillanat, és sokkal izgalmasabb lehet az egész történet. Úgyhogy én minden olyan változtatást, ami a játék gyorsításáról szól, azt én nagyon jó ötletnek tartok.
8: Ugye itt ez a VB időszaka, ez abszolút még jobban előhozza mindenkiből a futball szakértőt. És te, mint aki tényleg rendszeresen gyárt műsort a médiába, a YouTube-ra arról, hogy mi történik, mennyire érzékeled azt, hogy mi tényleg itt a 10 millió szövetségi kapitány országában mekkora konfliktusokat tud szülni a futball, vagy hogy mekkora az általános tudás a foci iránt. Így akár a VB alatt, persze általánosan is, de hogy ilyenkor még egy kicsit mindenki jobban involválódni akar ebbe a témába, és mindenki még egy picit jobban érteni hozzá, mint amennyire.
7: Igen, ez teljesen igazad van. Hát sajnos az a helyzet, hogy Magyarországon nagyon lassan változik az a tudás, ami a focira általánosan vonatkozik. Sajnos mi, amiben legjobban lemaradtunk a világból, az nem a stadionok, meg nem a csapatok, meg nem tudom mi, hanem a futballhoz való szakértelem. Ebben borzasztóan lemaradtunk a világtól, és ez nagyon lassan változik. De el kell mondjam nektek, hogy egyre több olyan kommentelővel találkozom, akik nagyon figyelik azt, hogy történik. Mert valójában az, hogy nézed a felállásokat, felosztod mondjuk 5 részre a pályát, nézed, hogy melyik rész támadja az ellenfél, milyen védekező felállások vannak, ezeket meg lehet tanulni. És én azt látom, hogyha nagyon lassan is, de egy kicsit, ahogyan javult a magyar labdarúgás, ugye egy picit a tudástőke is javul. De ez még messze van attól, ami egy átlagos olasz, vagy mondjuk egy átlagos német szurkolót jellemzi. Nekem nagyon sok ilyen mindenféle szakmával foglalkozó német barátom van, van köztük gerontológus is, ami az egyik polgári szakmám, és elképesztő dolgokat tudnak mondani egy-egy meccsről. Tehát én nagyon remélem, hogy idővel az átlag magyar szurkoló is eljut majd erre a szintre.
8: És amikor ha valaki ilyen szemmel nézi a meccseket, az nem veszel valamennyire így a játék szépségének élvezetébe, hogy egy picit ilyen analitikusan kell figyelni? Nincs az, hogy kiveszik a játéknak az öröme, mert hogy elkezdjük analizálni már meccs közben a történéseket?
7: Én azt hiszem, hogy így látod meg még inkább a legszebb dolgokat. Tehát most mondom nektek egy példát, hogy a horvátoknak volt egy olyan gólja, az egyenlítő gól, ami egy láthatóan egy iszonyatos improvizatív játék után született, de az eleje az egy nagyon megszervezett dolog volt. Tehát ha jobban látod a focit, még jobban látod a csodálatosabb, különlegesebb részeit is, azt gondolom.
6: Ha már átértünk így a konkrét meccsekre, és éppen a horvátokat hoztál, azért, hogyha Angliára ránéz, csak hogy egy kicsit rátérünk tényleg így a konkrét eseményekre, hogyha Angliára azon a meccsen ránézett az egyszeri szurkoló is, azért azt gondolom, hogy elégedetten csettinthetett a meccsnek bizonyos periódusaiban. Én legalábbis 2006-os VB-vel kezdtem a futball szerelmes karrieremet, és én ilyen domináns angol válogatottat, mint a meccs egyes periódusaiban nem nagyon láttam még. Te hogy értékeled ezt az angol csapatot? Az egyébként, én most csak egy ilyen kis zárójeles rész, én angol szurkolókkal néztem a Budapest belvárosában ezt a meccset, megkérdeztem őket, és azt mondták, hogy ők nem számítanak arra, hogy az angol csapat egyébként végső győzelemre esélyes lenne. Most ehhez képest, te hogy látod az angolok esélyeit, meg a többi nagy csapathoz képest?
7: Igen, valószínűleg azért nem számítanak rá, mert annyit csalódtak már, hogy el se akarják hinni, hogy az elmúlt évtizedekben csak nagyon jó játékosaik voltak, most viszont Thomas Tuchellel egy megszerkesztett játékuk is van. Tehát egy minőséget ugrottak, és az már az első félidőben is látszott, de a másik félidő elején, amire te is utalsz, ott egészen káprázatos űrfocit csináltak. Most nem szeretném hosszan elemezni, hogy milyen taktikai megoldásokkal élt a Tuchel, de 3-4 olyan belenyúlása volt ebben a mérkőzésben, ami után egyszerűen a horvátok azt se tudták, hol van a labda, és nincs teljes szerencse, hogy csak egy gólt kaptak. Tehát ez az angol csapat, hogyha így tudna játszani, akár egy mérkőzés hosszúságban, tehát szünetek, visszaesések nélkül, akkor biztos, hogy világbajnok lenne, de hát itt az lesz a kérdés, hogy ezt a szervezett focit a mérkőzésenként mennyi ideig tudják fenntartani.
6: A tradicionálisan nagy csapatok közül van olyan, aki számodra olyan rendesen nagy csalódás az eddig látott mérkőzések alapján?
7: Megmondom nektek őszintén, nagyon az elején vagyunk. Tehát mi magunk se szoktunk ahhoz hozzá, hogy itt 48 csapat játszik és elképesztő mennyiségű meccset. Hogy most Spanyolország...
6: Kicsit akadozunk, most elvesztettünk téged egy pillanatra, ne haragudj.
7: Igen, most itt vagytok?
6: Igen,
7: akkor
6: most hallunk.
7: Hol voltunk? Igen, na tehát, hogy...
6: A mondat elej.
7: Mond. Igen, tehát hogy az az igazság, hogy nagyon az elején vagyunk a világbajnokságnak, ugye 48 csapat van, rengeteg mérkőzés, és ezért igazán nagy csalódás még semmi sem okozott, az viszont valóban elgondolkodható, hogy Spanyolország és Portugália gyengén kezdett. De hát bőven van idejük még ezt kijavítani. Ami viszont nagyon pozitív, nagyon-nagyon pozitív, az egyrészt Franciaország, fantasztikusan szervezett játékkal nagyon jól játszanak, a szakmai értelemben nagyon jó, ami szintén nagyon jó, az pedig a marokkói csapat, amelyik simán bejuthat megint a legjobb négybe szerintem.
6: És ami ugye tök meglepő, hogy sokan Brazíliát mondanák esélyesnek, és most azt a Marokkót emeltet ki, aki éppen Brazília ellen mutatta meg azt, hogy egyébként igenis kell velük számolni a végjátéktál. Viszont ha már a brazilokat így szóba hoztuk, ugye ott egy hatalmas nagy kérdője volt, hogy kiviszik a legnagyobb sztárjukat, a Neymart. És bekerült a végső keretbe, kint van a VB-n, ennek ellenére nem láthattuk még a pályán. De lehet, hogy kicsit ilyen játékos edzői szerepben lesz majd ezen a VB-n? Vagy a pályán már nem annyira használják?
7: Hát a pályán használhatnák, ha nem lenne sérült. Most állítólag már tudott a közös játékban az edzésen részt venni. Szerintem a további jutás utáni fordulóban már pályára fog lépni egy rövidebb ideig. Rendkívül sikeres szezonjai vannak, ha visszatekintetek az elmúlt éveire, tehát ő nem öregedett ki, ő abszolút jó formában van, csak rengeteget sérült. Ő egy géniusz. Tehát olyan játékos, mint amilyen a Neymar, nagyon kevés futkározik jelenleg a gyepen, ilyen mondjuk a Messi, meg hogyha végre majd visszakerül a formájába, akkor a Cristiano Ronaldo.
8: Nagyon sokat hallani arról, egyébként Neymar kapcsán is, de most itt megindokoltad, hogy talán az ő esetében nem erről van szó, hogy tényleg a focistáknak már nagyon sokszor nem csak a sportbeli teljesítményét nézik, hanem a marketing értékét is, akár már egy válogatott behívásnál is. Te hogy látod, hogy mennyire alakul át így maga a foci ebbe irányba? Nyilván az, hogy folyamatosan egyre nagyobb szerepet kap a pénz, meg a értékesíthető műsorodő, ugye erről már beszéltünk az ivószünetekkel, de hogy így játékos szinten ez mennyire kezd el trendé válni?
7: Hát igen, a kiöregedett játékosok egyébként, ahogyan a Peti is mondta, egy ilyen lelki erőt tudnak adni a csapatnak, de már nem biztos, hogy nagy hangsúlyt tudnak kapni a pályán, viszont valóban a marketing értékük megvan, tehát ezt mindig a csapatnak kell mérlegelni és eldönteni, hogy hány ilyen játékossal számolnak. Nem szerencsés, ha túl sok ilyen van, mert fix a VB keret, tehát 26 játékosnál többet nem tudsz kivinni, és hogyha beleraksz 3-4 ilyet, akkor megsérülnek játékosok, lásd most a horror sérülést a kanadai 8-as játékosnak, és akkor kitraksz a helyére, ugye? Tehát ezt meg kell találni a megfelelő arányt, és hát bízunk benne, hogy a nagy csapatoknál ez sikerül.
6: A nagy csapatoknál lehet, hogy sikerül, a kis csapatoknál viszont egészen más jellegű problémákkal kell, hogy szembesüljenek sok esetben. Nyilván ott a minőség az, ami hiányzik, és egyfajta szervezettséggel vagy játékrendszerbeli plusszal lehet ezt ellensúlyozni. Erre láttunk is ugye példákat, ilyen volt például ugye a zöldfoki szigetek, akiknek sikerült ugye döntetlent elérni Spanyolország ellen. A kis csapatok közül van-e olyan esetek, akiben te azt látod így szakmai szemmel, hogy egyébként bennük talán ott pislákol az, ami miatt mehetnek jó néhány kört?
7: Hát én megmondom nektek őszintén, egyben sem látom ezt. Igazából a spanyolok azok nagyon lelazázták ezt a zöldfoki szigetek elleni mérkőzést, így is rengeteg helyzetük volt, és mindenki a másikra várt, hogy gólt lőjenek be. De az az igazság, hogy én sem Dél-Koreában, sem Katarban, hát Katar most óriási nagyot égett, sem Haitiban, sem mondjuk Curaçaóban, sem Tunéziában nem látom ezeket a nagy lehetőségeket. Irán és Új-Zéland is nagyon gyenge. Tehát én azt látom, hogy igazából itt a nagy csapatok, meg egy-két lehet az, amelyik esetleg odaérhet, ilyen mondjuk esetleg Algéria, vagy ilyen lehet Gána, ezek így odaérhetnek a de nem a végéhez, hanem egy kicsit tovább jutnak adott esetben.
6: Lehet, hogy csak elbíztam magamat, mert amikor az Eurovíziós Dalfesztivál volt, ott eltaláltam, hogy ki fogja megnyerni. Mit gondolsz arról a tippemről, hogy a kis csapatok közül Panama esetleg messzire juthat? Nekem ők nagyon tetszettek Gána ellen egy darabig, aztán ugye a végén Gána fordított.
7: Hát vagy nem fordított vezetés szerint, bocsánat. Ugye itt most a horvátok azok nagyon összekeszedjék magukat, és meg kell verni majd Gánát és Panamát is. Tehát szerintem a Panama végzete az lesz, hogy Anglia és Horvátország vár rá, és emiatt szerintem nem fog tovább jutni, szerintem negyedik lesz.
6: Hát igen, ezt a tippemben nem kalkuláltam bele, hogy kik vannak még benne a csoportban. Na mindegy, igen, is akkor igen. Hagyjuk. Viszont ha már így említettük még a zseniket korábban a Neymar esetében, meg ugye mondtad a Messi-t, Ronaldo-t is. Ugye két nagyon ellentétes bemutatkozást láttunk a Messi meg a Ronaldo szempontjából. Ronaldo nem igazán talált, kap telefonnalat, a Messi viszont mesterhármas lőtt. Te hogy látod egyébként a Portugáliának, mekkora, most ezt csúnyán fogalmazok, de mekkora teher az, hogy a Ronaldo-t egyszerűen nem lehet kihagyni abból a kezdő 11-ből?
7: Óriási teher, mert hogy Ronaldo nem rossz, hanem hullámzó. És amikor Ronaldo jól játszik, akkor minden megy, amikor Ronaldo rosszul játszik, akkor nem meri kirakni őt a szövetségkapitány. Ez lehet a portugálok előre jutásának az egyik legnagyobb akadálya. Én nagyon szurkolok annak, hogy a Ronaldo találjon magára, és még hát egy gólerős játékkal vigye Portugáliát minél magasabbra, de megmondom nektek őszintén a lényeget, szerintem a Ronaldo nem játszana, akkor a Bruno Fernandesek sokkal felszabadultabban fociznának, sokkal improvizatívabbak lennének, így mindenki tudja, hogy a Ronaldohoz kell rúgni a labdát. Tehát az ellenfél is tudja, tehát sokkal könnyebb védekezni ellenük.
6: Egy utolsó záró kérdés, hogyha valaki esetleg most csatlakozik be a világbajnokság meccseibe, akkor te mit mondanál, hogy mi az, amire nagyon érdemes figyelni, ki az, akire nagyon érdemes figyelni, mi az, ami a te meglátásod szerint a következő körökben, következő szakaszaiban a VB-nek olyan dolog, amit semmiképp sem szabad kihagyni?
7: Igen, hát én csapatokat mondok, akiket érdemes nézni, Ázsia, Brazíliait, Dél-Koreát és Japánt, őket mindenképpen kell nézni. Ezen kívül szerintem érdemes nézni, mert nagyon jól fog játszani nem sokára Spanyolország, nagyon szervezett Franciaország, Argentina Messi vezérletével bármeddig eljuthat, Angliáról már beszéltünk, és hát igazából ugye, ami nekem egy titkos favoritom, kapaszkodjatok meg, azt lehet, hogy ki is fog esni az első fordulók után, az Norvégia. Tehát Norvégiában ott van a világ legjobb csatár Haaland, és remek labdákat kap a többiektől, úgyhogy Norvégiától valami nagy meglepetés szimatolok.
6: Dr. Jászberény József, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megszólaltál nálunk. Hát azt gondolom, hogy tudnánk még folytatni ezt a tartalmas az beszélgetést, de sajnos szorongat minket is itt a különböző kötelező elemeknek a sorra. Nagyon köszönjük, hogy megszólaltál nálunk, és további jó szurkolást kívánunk neked.
7: Szeretnétek, akkor jövök máskor is. Köszönöm, sziasztok!
6: Abszolút, várunk vissza. Dr. Jászberény József volt a vendégünk, a YouTube-on egyébként érdemes őt követni. Azért
8: nagyon jó volt hallgatni a tanárulat.
6: Koncentrált volt itt azért az információ mennyiség, amit megkaptunk. Hogy jó rászaladtam, hogy abban nem kalkuláltam, hogy Panama hiába játszik jól, hát nem fogják megelőzni Horvátországot meg Angliát. Így hasonlóit én szerűen mondom, hát ez a Panama, ez nekem nagyon tetszett. Főleg az első fél időben olyan bátrak voltak meg mindenki.
8: Ki ellen?
6: Gána
8: ellen, hát igen, a Horvátország ellen lehet egy kicsit más.
6: Igen, tény és való. Ezt nem kalkuláltam bele, hogy ahhoz, hogy tovább visanak, meg kéne verniük Horvátországot. És per vagy Angliát. Na mindegy is. Jó, hát nem lehet mindig ügyesen tippelni az ilyen eseményeknél. Maradok akkor a VB előtt is spanyolos tippemnél, hogy ők nyerik a VB-t. Na, elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, meg hírezni, utána pedig innen folytatjuk, mégpedig egy újabb telefonos interjúval. Lóbenvein Norbert lesz majd a vendégünk, a Sopron Fest fő szervezője, és a fesztiválról fogunk majd beszélgetni vele, de ha már fesztiválok, ne felejtsétek el, hogy az utolsó megszólalásunkban a Duna Part Festre lehet majd tőlünk páros belépőt nyerni, mégpedig arra a napra, amikor jó magam és örökös cimborám, Hartma Levente Harti fogunk majd közösen egy talponálló show nevű DJ szettet előadni ott, úgyhogy érdemes velünk játszani és hallgatni a talponállót, mert ez következik a későbbiekben. Innen folyt köv.
8: Hello.

0: Hello, it's Mowgli again. Keep listening to Radio Café.
1: Radio Café. L'on barátod.
2: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
3: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
10: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
12: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
10: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
9: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Ősszel megszüntethetik a hetes cikkelyes eljárást, tüdőgyulladást is okozhat a csúcsra járatott klíma, zajfogó védte a lebukástól az illegális cigi üzemet.
14: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
13: Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűző napot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
6: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
13: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgatott. Ki. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
15: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Sofia.
1: Pontosan 4 perccel múlt el este 7, és ez még mindig a talpon álló élőben, továbbra is Zolival vagyunk itt ketten. Szia Zoli!
2: Hello, hello!
1: Mennyire van már fesztivál hangulatod, így a nyárral?
2: Egyre jobban, pont tudod, most már megjelennek így a Instagramon a különböző fesztiválos történetek, így ismerősöktől, hogy igen, már azért elindulnak emberek egy-egy helyre, de hát majd most jön az igazi nagy dömping.
1: Hát így van, és ugye ahogy a korábban is, mi mindig is szerettünk volna nektek, így kedves talpon álló hallgatók, adni egyfajta ilyen katalógust, ahol minden fesztivál tulajdonképpen, aki szeret, az bemutatkozhat nálunk, és bemutatjuk azt, hogy mivel várják a látogatókat, hogy ti a legjobb döntést hozhassátok meg. És ebben a sorozatban, ami idén nyáron is itt van velünk, az tulajdonképpen az első olyan megszólaló fesztivál, az egyből egy olyan, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez, ez nem más, mint a Sopron Fest. Ennek a főszervezője Lóben vagy Norbert lesz majd itt velünk pillanatokon belül a vonalban. Mi ugye nagyon sokat jártunk a Volt Fesztiválra, én az indulása óta minden Sopron Festen ott vagyok, és idén sem lesz majd ez másképp, úgyhogy remélem, hogy nektek is majd egy veletek, vagy közöttetek is van olyan, akivel majd össze tudunk futni. Na, de nem szaporítjuk tovább a szót, mert itt van velünk a vonalban, ha minden igaz, Lóben vagy Norbert, a Sopron Fest főszervezője, hallasz-e bennünket? Norbi, szia!
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, és titeket is remélem, ti is hallotok.
1: Abszolút hallunk. Vezetsz?
3: Igen, de mindjárt megállok, és akkor nem tudom, kihangosító, az mennyire zavaró.
1: Igen, csak egy picit az imént itt visszhangoztunk, csak azért, azért
3: kérdem. Na, várjál, mindjárt megoldom. Most már nem vezetek.
1: Egyszerűen imádom önmagamat hallgatni, de azért mégiscsak megnehezíti a beszélgetést egy kicsit. Na, Norris, először is nagyon szépen köszönjük, hogy megszólalsz nálunk, és hogy mesélsz nekünk egy kicsit a Sopron Festről. Ez első kérdésem az volna, hogy hogy áll ebben a pillanatban a Sopron Fest szervezése. Hátra tudsz-e már dőlni, hogy most már tulajdonképpen az utolsó simítások vannak, vagy azért még nagyon-nagyon keményen a munka nagy része még hátra van?
3: Szerintem, aki ilyesmivel foglalkozik, fesztivál vagy rendezvényszervezéssel, az utolsó simításokról maximum akkor tud beszélni, amikor lebontotta már az eseményt, hiszen mindig van valami, amire oda kell figyelni, vagy fel kell építeni. De abban az értelemben jó érzéssel töltöttük a mai napunkat is, hogy hát a fesztiválnak ugye sok-sok eleme van, amiről biztos beszélgetni fogunk. De ma például egy olyan különleges munkában vettünk részt, ami a fesztiválnak a képzőművészeti vonalát jelenti. Elsősorban képeket keretesztünk, válogattunk és így tovább. Szóval egy olyan melónak vagyunk részesei, amiért nem győzök a jó Istennek állálkodni, hogy évtizedek óta ezt csinálhatom. Úgyhogy nem vagyunk fáradtak, de éjjel-nappal ezzel foglalkozunk most már tényleg jó ideje. Sokszor kérdezik tőlem, azért térek erre ki, hogy nem unom-e, hiszen tényleg 1990-valahány óta csináljuk ezt az én Zoli barátommal és sokakkal másokkal, de szerencsére mindig ki lehet találni olyan új elemeket, ami miatt nem lehet ezt megunni.
2: Említetted most, hogy ma például képeket válogatotok. Számomra ez egy olyan szempontból meglepő dolog, hogy te, mint főszervező, ennyire belefolysz az ilyen apróbb részletekbe is, tehát hogy tényleg mindenhol ott vagy. És mert elsőre az ember azt hinné, hogy tényleg így főszervezőként így abszolút az operatív dolgok, amik előtérben vannak, de hogy akkor esetedben nem csak ezek kapnak hangsúlyt, hanem tényleg az, hogy kint lenni a terepen minden nap, válogatni képeket, keretezni képeket, egyik helyszín bejárásról menni a másikra, ez ugyanúgy a napi rend része?
3: Hát szerencsére most azt a luxust azért megengedhetem magamnak köszönhetően annak, hogy ennyire jó kollégáim, jó csapat vesz körül, hogy leginkább azzal foglalkozom, amivel szeretek. Nyilván van olyan része is a szervezésnek, ami igazából szóval kötelesség, és kevésbé tartom izgalmasnak, vagy kevésbé kell a kreativitást, gondolkodást és szívemet, lelkemet belevinni. De például ez, amire most röviden kitértem, vagy majd talán ki is térek jobban, ez a képzőművészeti vonal, ez olyan szempontból abszolút közel áll hozzám, hogy nem úgy élem meg, hogy jaj, de kár, hogy nekem kell képeket válogatni, hanem alig várom, hogy elkészüljenek, és jöttek be a festőművészek, elkészültek a fotóerőhívások, és ezeket így megnézni, megtapogatni, részt venni a keretezésben, részt venni az installálásban. Én, ahogy ismerek akár galériásokat is, azért a nagy öregek is az utolsó simításnál is jelen vannak, mert hogy azért ez nem egy gyár.
1: Hogyha laikusokat kérdezünk arra, hogy mi jut eszükbe egy fesztiválról, akkor nyilván maga az a 3-4-5 akárhány nap jut eszébe az embereknek, amikor a nagy koncertek vannak, kisszuk a sört, és a délelőtt pedig a nem tudom, népzenekart hallgatjuk az XY fesztiválon. Most a Sopron Fest az nyilván nem csak ennyit ad, hiszen itt vannak ezek a képzőművészeti dolgok is, amiről most éppen beszéltél. Mik azok az ilyen off programok, vagy éppenséggel ilyen plusz programok, ha így hívjuk őket, amikre úgy igazán büszke vagy a Sopron Festen, amihez mondjuk ide tartozik ez a bizonyos képzőművészeti vonal is?
3: Akkor, amikor néhány évvel ezelőtt, most már pontosan nem tudom hány évvel, 5-6 évvel ezelőtt úgy alakult, hogy megszűnt 2,5 évtized után a Volt Fesztivál, akkor az a gondolat fogalmazódott meg bennünk, hogyha a Sopronban újra valamilyen fába belevágjuk a fejszénket, ugye már évtizedek óta nem élünk Sopronban, úgyhogy nem volt ez kötelező elem az életünkben, de közben meg az ember a saját hazájában nem szeretné egy ilyen gyermeket elengedni, mint amilyen a Volt Fesztivál volt. Szóval azt gondoltuk, hogy azt a lehetőséget, hogy újraindíthatunk valamit, azt próbáljuk meg úgy megélni, hogy felnőtt fejjel gondoljuk végig, hogy mitől tud ez más lenni, mint

0: így produkciókat vidékre elvinni, az öngyilkosságnak minősül. Ezért azt mondtuk, hogy próbáljuk a családi keretek közé visszatérni, ahol 10-15 ezer vendég van naponta jelen a fesztiválon. De egy másik elemként viszont azt gondoltuk, hogy használjuk ki azt az előnyt, ami Sopron mint kulissza jelent ebben az esetben. Tehát aki járt már Sopronba, akár osztálykirándulásként, hiszen ez sokaknak az osztálykirándulásnak az egyik főállomása Sopron szokott lenni évtizedek óta, akár családi kiránduláson, vagy a korábbi voltokon. Azt tudja, hogy Sopronban azért az utcák, terek, kávézók, klubok, éttermek egy olyan sajátos világot adnak, ami önmagában nagyon szerethető. Ezért mi azt találtuk ki, hogy próbáljuk a helyieket, a soproni barátainkat, társainkat, helyi vállalkozókat abba bevonni, hogy ebben a nagyjából 10 napban, ami megelőzi a Sopronfestnek a július 2-án induló főidőszakát, amikor a hagyományos koncerteket láthatjuk, rengeteg helyszínen, közel 80 helyszínen, mindenféle programot, kiállításokat, gasztronómiát, podcast beszélgetéseket, sétákat, filmvetítéseket láthasson, hallhasson, vehessen részt ezeken a közönség. Hogy más nem mondjak, hogy egy-két extrém elemet is kiemeljek, mondjuk a Sopron kőhidai börtön is kinyit erre a néhány napra, mármint befelé, és azok számára, akik látogatóként regisztrálnak. Tehát még oda is el lehet menni. Trabantokat viszünk Sopronba, körbe lehet járni a korábbi rendszerváltási vasfüggöny vonalat. Millió olyan helyszín van, tényleg 80 helyszínen közel 300 program, amit ebben a néhány napban érdemes megnézni.
1: Mennyire volt partner ebben a városban, hogy tulajdonképpen jól értem, akkor igazából itt igen, ez egy fesztivál is, aminek nagyon-nagyon szerves részévé tettétek. Tehát nem csak az van, hogy oké, itt van Sopron is, mellette van egy fesztivál, hanem hogy tulajdonképpen a városon belül is van már egy előfesztivál, meg ugye a fesztivál ideje alatt is számos program van Sopronon belül is, hogy mennyire volt meg a szinergia a helyiekkel. Mondtad, hogy sok embert ismertetek, de hogy azért itt rengeteg program lesz ilyen délelőtti, tényleg ezek a off program gyűjtőnévvel lehetne őket jól illetni, hogy ez mennyire volt kihívás?
0: Hát szokták mondani, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. Én azt hiszem, hogy elmondhatom a Zoli és az én nevünkbe, hogy mi azért úgy érezzük, hogy nekünk ez valamiért mégis sikerül. Mármint nem nagyképű szeretnék lenni, hanem abban az értelemben, hogy amiket mi Sopronban évtizedek óta próbálunk kitalálni és építeni, azért nagyon hálásak a helyiek, akár a városvezetés, akár a helyi éttermesek, kávézósok, klubosok, szolgáltatók és így tovább. Tehát akkor, amikor leülünk velük arról egyeztetni, hogy az a tervünk, hogy legyen egy hosszabb ünnep a városban, amikor tele van a város fesztiválozókkal, megnyílnak a kávézók, teraszok és így tovább. Bizonyos értelemben nyilván nekünk kell a kezünkben fogni az irányítást, de az látszik, hogy egy jó része a soproniaknak vágyik arra, hogy legyenek olyan típusú programok, tehát mondjuk a soproni éttermek, amik egyébként tényleg azt hiszem, hogy országos szinten a vidéki városok közül kevés rendelkezik annyira jó minőségű étterem sokkal, mint Sopron, de örömmel fogadják, amikor mi delegálunk egy-egy írót, költőt, Nyári Krisztián volt a vendégünk, most az idejében is jó néhány séfet hívunk meg, Borbás Marci lesz az egyik napon a vendégünk. Sok-sok olyan vendég érkezik, korábban Rácsenő volt az egyik vendégünk, akik egy-egy ünnepi programot varázsolnak azokra a helyekre, ahova egyébként nagyon szeretnek járni a soproniak, és ha valaki a környéken lakik, én azért azt nem feltételezem, hogy Budapestről elindul bárki egy vacsora kedvéért Sopronba, de van egy csomó olyan program, amikor azt érezzük, hogy érdemes már, illetve hát abban a három napon, amikor úgymond vidékről, tehát nem Sopronból, hanem más városokból is sokakat várunk, akkor aztán csúcsra járhatjuk ezt a belvárosi programdömpinget is, mert hogy napközben azt szeretjük, hogy látni, hogy a közönség jön, megy a városban, sörrel, fröccsel, fagyival a kézben, este megjöjjenek fel a kempingbe.
2: Hihetetlen erősen érződik a szavaid, mondataid mögött, hogy ez mennyire komoly szívügy számodra ez az egész Sopron Fest. És így ezen gondolkodtam, miközben így beszéltél róla, hogy nem konkrétan a Sopron Fest esetén, és nem is feltétlenül akarunk a zsebetekben turkálni, fesztivál szervezők zsebében turkálni, de engem tökre érdekel, hogy egy olyan fesztivál szervező, akinek a portfóliójában több fesztivál van, az van, hogy úgy gondolkodik, hogy adott esetben az egyik fesztivál az nagy pénzt hoz, egy másik fesztivál pedig kulturálisan ad sokat, vagy éppen személyesen jelent sokat, és ezáltal aztán egy nagyobb fesztivál adott esetben eltart egy kisebbet, azért, mert annak viszont helye van, és azt a fajta közszolgálatiságát ezáltal tarthatja fönn a fesztivál szervező, hogy akkor a nagyobból a kommerszebb fesztiválból adott esetben életben tud tartani egy másikat. Ez mennyire egy jelenlévő dolog a fesztiválpiacon?
0: Tulajdonképpen abszolút, tehát abban azért nyilván finomítanám, hogy nagyon átszernek tűnjek ugyancsak ezt a foszófalat használva, hogy nem elsősorban az van bennünk, hogy most a közszolgálati funkciót töltjük be az egyikkel, a másikkal pedig egészen más. Sokkal inkább azt

0: próbáljuk valahogy balanszírozni, hogy a portfólióban lévő néhány esemény próbálja meg addig eltartani az ilyen típusú szívügyeinket, ameddig azok nem állnak lábra, tehát nyilván hosszú távon egy Sopron Pesztori most a negyedik éve, nyilván most is látható, hogy még mínuszos lesz, de azt gondoljuk, hogy ezt nem szabad elengedni. Látjuk azt azért, tényleg, ahogy említettem, jó ideje benne vagyok már a fesztivál szervezésben, ismerem az összes nagyobb fesztivál szervezőjét, idehaza sokat egyeztetgetünk kérdésekről, tehát látom azt, hogy milyen ívet futnak be a fesztiválok, azt is látom, hogy egy Budapestről 200 kilométerre lévő vidéki városba, ahhoz, hogy elcsábítsuk a közönséget, ahhoz már nagyot kell varázsolni. Hát akkoriban, amikor a Volt Fesztivál csúcson volt, és mondjuk naponta 20-25 ezer vendéget fogadott az ország különböző pontjairól, akkor még jóval kevésbé volt ilyen túlkínálat Budapesten mindenféle koncertekből és színvonalas programokból. Most egy kicsit azt gondolom, hogy muszáj ahhoz alkalmazkodni, hogyha el akarunk csábítani vendégeket, akkor mondjuk azt gondolom, hogy egy olyan nap, amikor a Prodigy főfellépünk július 4-én, és mellette azért a Halott Pénzt az Azarián keresztül Betonhofitól a nem tudom, Csúzlóig igyekszünk szinte mindenkit színpadra állítani, akik a legnagyobbnak számítanak aktuálisan, de alapjában azt tartjuk fontosnak, vagy egy olyan célnak, amit magunk elé kitűztünk, hogy abban a régióban, mondjuk Nyugat-Magyarországon legyünk mi azok, akik kihagyhatatlan programot jelentenek. Ez sem egyszerű, de ott azért látjuk azt, hogy abban a régióban kevésbé duskál a közönség vagy a régió ilyen típusú programokban, úgyhogy azt mindenképpen célnak tartjuk, hogy Szombathely, Győr, Mosonmagyaróvár, Kapuvár és így tovább körzet megszólítva legyen, de azért a jegyeladás alapján látjuk azt is, hogy vannak még olyanok, akik az ország távolabbi pontjáról is szívesen eljönnek hozzánk.
1: Ha már így a helyi, vagy az elhelyezkedéssel kapcsolatban fogalmaztál be gondolatokat, az nem lehet célja egy határmenti fesztiválnak, hogy adott esetben a szomszédból is hozzon át fesztiválozókat?
0: Ezzel sokat próbálkoztunk, most már nem is próbálkozunk vele, de a Volt esetében, ahol tényleg mai szemmel nézve pláne, de hát akkoriban is azt láttuk, hogy igen komoly nemzetközi felhozatallal bírtunk, tehát tényleg azt láttuk, most néha rácsodálkozom, amikor Facebook feldob egy korábbi eseményt, vagy korábbi posztokat, hogy micsoda nemzetközi sztárkínálat volt jellemző a Voltra, de még akkor sem érte el az osztrákoknak a inger küszöbét, miközben azt szoktuk mondani, hogy a helyszín, ahol zajlott annak idején a Volt, és zajlik most a Sopron Fest is, annak az zaja tulajdonképpen jobban érződik Ausztriában, hogy Sopronban olyan közel vagyunk az osztrák-magyar határhoz, de valahogy az a turisztikai szakembereknek is a meglátása, a véleménye, hogy az osztrákok azért inkább úgy tekintenek a határmenti városokra, hogy fogorvoshoz bevásárolni, kajálni szívesen jönnek, de az a fajta kínálat, ami a miénk, hiába sok volt annó, most már azért nem is jellemzően sokkal nemzetközi fellépő, bár egy osztrák fellépőnk a Kruder és Dorfmeister páros pont van, de az a kínálat, amit mi nyújtunk, túl a 90%-ban magyar nyelvű produkciókkal a számukra olyan nehezen befogadható, amit én meg is értek. Tehát én is azt hiszem, hogy egy olyan osztrák fesztiválra nehezen tudnám elképzelni, hogy szívesen vágynék, ahol van egy-egy nemzetközi fellépő, de amúgy szinte kizárólag osztrákok állnak színpadra.
1: Az lenne még így az én kérdésem, és pontosan tudom, hogy fesztivál főszervezőként, de amúgy szervezőként sem nagyon nevezhetsz meg konkrétat, hogy na neked ki a kedvenced, de úgy általánosságban, hogyha ki kéne emelned valakit, akkor ki az, aki valamilyen szempontból nagyon izgalmas, hogy most ott lesz a színpadon az idei Sopron Festen, akire fölhívnád a figyelmet, de hogyha esetleg van személyes preferenciád, azt is tök szívesen fogadjuk, csak nem feltétlen teszem fel itt direktbe a kérdést, mert általában ilyenkor nemleges választ szoktam kapni, hiszen egy fesztivál főszervező mindenkit szeret.
0: Nem szoktam ilyen diplomatikus vagy diplomatát játszani.
1: Na, akkor kinyitálsz
0: a legjobban. Sokkal inkább az az igazság, hogy az egész flow annyira vonzó, hogy nagyon nehéz egy-egy produkciót kiemelni. Biztos, hogy mondjuk a említett Prodigy koncertet természetesen várom. Nagyon kíváncsiak azok az újakra, idézőben újakra, mint a Hofi vagy a Pogány, akik még a korábbi voltos időszakban talán éppen, hogy a Hofi az utolsó Volton már szerepel, de inkább vendégként volt vendégünk. Sokszor a Kruderéket nagyon szeretem, és hát arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyrészt a régi idők fellépői, mint a Kispálék, akik visszatérnek hozzánk, mennyire működnek most még ilyen környezetben, illetve arra is, hogy azok a nagyon újak, mint a Gyuri is, vagy az Echo, vagy a Koli, Sisi, akik egy egészen új generációt szólítanak, meg mondjuk, hogy az én gyerekeim ezt a vonalat hallgatják és szeretik. Azt látom a visszajelzésekből, hogy a klasszikus értelme a fesztiválozó közönség, akikkel régen aktív kapcsolatban voltunk, azt se tudják, hogy eszik vagy isszák ezeket a produkciókat. Én meg azt remélem, hogy lépést tudunk tartani az idővel, és tudunk egy olyan ízléses egybeleget nyújtani, ahol sok minden féle korosztálynak szóló program megfér egymás mellett.
1: Lóbemegy Norbert, a Sopron Fest főszervezője volt a telefonos vendégünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Szerintem mindenkinek meghoztad a kedvét a Sopron Festhez, úgyhogy reméljük, hogy ott találkozunk. Én biztosan ott leszek.
0: Nagyon sok szeretettel várunk titeket.
1: Köszönjük szépen, szia-szia!
0: Hello, hello. Köszönöm, sziasztok!
1: Lóbemegy Norbert, tehát a Sopron Fest főszervezője, és hát felvetődhet a kérdés, hogy hogy leszek ott, hogyha egy másik dátumot pont mondtam az adás elején, de hát én ezt megoldottam, mert hogy a fesztivál első felén ott leszek Sopronban, aztán a második felén pedig majd fellépek valahol máshol. Úgyhogy a Sopron Festet sose hagyom ki, mert valahogy tényleg van egyfajta olyan vibe-ja, amit egyébként úgy nem nagyon kapok meg más fesztiváltól. Pusztán azért, mert abban a tényleg ilyen diáktábor hangulata, vagy ilyen úttörő tábor hangulata van annak az egész lővéreknek, ami körülveszi.
2: Igen, de tényleg az, hogy utána meg 5 perc busszal Sopron, és ott meg, én emlékszem, hogy nekünk a Volt Fesztivál alatt tényleg az volt a napi program, hogy nem ott hesszelünk a fák alatt a kempingben, hanem bemegyünk Sopronba minden nap. Csak bizony. Úgy létezni.
1: Igen, úgyhogy mindenféleképpen érdemes elmenni. Úgyhogy ja, ez egy nagyon szívemhez közel álló rovat, amikor így bemutatjuk, hogy mely fesztiválokra érdemes menni, mik a lehetőségek, és egyébként hétfőn is fogunk beszélgetni majd egy fesztivál főszervezővel, úgyhogy mindenképpen érdemes majd akkor is velünk tartani. De nem rohanunk ennyire előre, mert hogy a megfulladok,
2: így van,
1: és érdemes élőben hallgatni.
2: Így van, ez csak semmi kapkodás.
1: Ritkán történik ilyen, hogy egy műsorvezető megfullad élőadásba. Szóval nem szabad ilyen messzire tekinteni, mert hogy a következő megszólalás az egy nagyon fontos megszólalás lesz a hallgatóságunk szempontjából, tekintve, hogy ugye van egy kisebb nyereményjátékunk, amit már ugye elmondtam, ez pedig a talpon álló show-val kapcsolatos páros belépőről szól, és ahhoz, hogy ezt meg tudjátok kaparintani, ahhoz nincs másra szükség, mint hogy elküldjetek egy választ egy kérdésre, amit fel fogunk tenni a következő megszólalás elején. A kérdésre a válasz már elhangzott valószínűleg a mai adásban, úgyhogy ezzel kapcsolatban fogunk majd egy kérdést föltenni, és aki nagyon ügyes, az majd ott lehet a bulin, amit jó magam és Hartmann Levente Harti örökös cimborámmal közösen teszünk majd a színpadra. És fontos, hogy SMS-be lehet majd csak jelentkezni, jó? Tehát még most írt föl 0630 6 980 980. Tehát ez az SMS szám. Csak erre. Viberen küldöd, WhatsAppon küldöd, akkor ennyi erővel írhattál volna anyádnak is. Nem vagy benne a játékban. Akkor fogsz nyerni, hogyha te vagy a leggyorsabb is az SMS-ben.
2: Most próbáld elmagyarázni a 15 éven alattiaknak, hogy mi az SMS.
1: Na hát ez az. Ez itt a bonyolult. Nekik már automatikusan iMessage-et ír, hogyha mindkét oldalon ugye olyan készülék hát van. Na, elmegyünk most akkor egy kicsit reklámozni, meg zenélni, és így van, és utána pedig innen folytatjuk, és érkezik a nyereményjáték, na meg a fej vagy írás rovat.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája.
4: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
3: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
5: 2 perccel múlt el 7:30, és továbbra is a talpon állót halljátok. Zolival vagyunk itt ketten. Csá!
6: Hello, hello!
5: Ezt most a hallgatóknak mondtam. Neked külön akartam.
6: Ja, értem, bocsánat.
5: Mindegy is akkor. Zoli, veled mi van egyébként, hogy itt ez a nagy átrendezés, amiben itt belekezdtél? Zoli, nem hiszitek el, amíg zenék mentek, Zoli, mint egy ilyen mérgezett egér, fölemászkált a stúdióba, fölkapcsolt minden lámpát, lekapcsolt a lámpát, kinyitotta az ajtót, becsukta az ajtót, és most úgy kezdtük el a megszólalást, hogy egy nyitott gerincműtétet meg lehetne csinálni, mert olyan szintű fényárban úszunk, itt kisül a retinám. Zoli, ez minek volt köszönhető?
6: Nem tudom, unatkoztam. Tudod, már tényleg ilyen abszolút új generációs gyerek vagyok, és hogy nem tudok koncentrálni fél percnél tovább.
5: Akkor te az ivószünetnek a VB-n, amit Jászberényi József tanár úr mondott.
6: Így van.
5: Na, tudod, kik nem unatkoznak most? Na, tudod, kik izgulnak valószínűleg? Ki? Hát akik szeretnének jönni a talpon álló showra. Mert hogy következik az a része az adásnak, amikor egyetlen egy SMS-sel, hogyha te írtad a leggyorsabban, és persze helyesen a választ.
6: És SMS-t írtál.
5: Igen, és nem Viber, és nem WhatsApp, hanem SMS a 0636-980-980 számra. Szóval, hogyha te vagy a leggyorsabb, aki megírja a jó választ, akkor nyerni fogsz egy belépőt a talpon álló show.
6: Kettő.
5: Bocsánat, kettőt, igen. Na hát ennyire figyelek, hogy ilyen játékot játszunk éppen a hallgatókkal. Nem szerencsejáték, aki a leggyorsabb, az viszi. Na, ahogy mondtam, egy kérdést fogok feltenni. Írjátok meg a választ SMS-be, és a legelső olyan, aki jó választ írt, őt föl fogjuk hívni.
6: Így van, na de hova írják az SMS-t?
5: A 0636-980-980-ra.
6: Így van.
5: És mit írjanak?
6: Na mit?
5: SMS-t. Na jó, oké, és jó, már ezt én is unom. Na. Szóval, a kérdés egy olyan kérdés, aminek a válasza már sokszor elhangzott a mai adásban. Rendkívül bonyolult, komoly lexikális tudást igényel.
6: Így van.
5: A kérdés így szól. Mi a DJ párom Harti keresztneve? Ez a kérdés! Ne írjál köré semmit, ne írd azt, hogy az én válaszom az, hogy csak írjad le, küldjed az SMS-t, és hogyha te vagy a leggyorsabb, akkor uram,
6: Jézusom, atyám,
5: zuhognak be az SMS-ek! Na jó, az elsőt akkor hívjuk. Ki van az elsőt? Van. Nem mondjuk meg, hogy jó volt, vagy nem volt jó, amit írt, jó?
6: Így van. Én nem számítottam ekkora üzenet cunamira, de ez amúgy tényleg meglepett. Egészen hihetetlen. Most már csak bízunk benne, hogy az illető felveszi. Milyen kínos lenne, hogy gyorsan begépelt, és utána nem tudom, szállt, bekapcsolta a repülőmódot a telefonján, mert pont szállt fel a repülő.
5: Igen.
6: Repülő, és nem tudott mit csinálni, és ezért maradna le most élete lehetőségéről.
5: Mert hogy ugye ez élete lehetősége, ez az azért nem kérdés, azt gondolom. Na, itt van-e velünk a vonalban az, aki írt nekünk? Haló!
7: Haló, sziasztok!
5: Szia, hogy hívnak?
7: Szia, Zalán vagyok.
5: Szevasz, Zalán! Mi volt a jó válasz, mi a keresztneve Hartinak?
7: Levente volt.
5: Így van! Jár a páros belépő a Duna Part Festre július 4-ére, ahol a talporálló show fog majd fellépni. Mesélj egy kicsit, kivel fogsz menni, vagy valaki másnak nyerted a jegyet?
7: Valaki másnak nyertem a jegyet, a kedves nővéremnek, és ő majd az egyik barátnőjével el fog menni erre a fesztiválra.
5: Milyen rendes ez a fiú!
6: Aranyos vagy, Zalán?
5: Szeretnél te is egyet? Intézzünk egy harmadikat? Vagy igazából a hátad közepére nem kívánok, hogy te mertél telefonálni. Zalán, gratulálunk! Tényleg nagyon ügyes vagy, és a nővéred azt gondolom, hogy most aranyba fogja önteni a nevedet. Jó sok SMS jött, és brutálisan gyorsak voltatok egyébként. Ti tényleg szinte egy időben bepötyögtek a SMS-ek, és ti voltatok a legügyesebbek. De volt valaki, aki azt mondta,
7: hogy...
5: Volt valaki, aki azt mondta,
7: igen,
5: hogy jön a hívás?
7: Igen.
5: És volt ünneplés, mikor láttátok a bejövőt?
7: Hát inkább azzal foglalkoztam, hogy fel tudjam venni a telefont.
5: De azért ez annyira nem volt, hogy kívás talán, Zalán, nem? Na, volt egyébként valaki, aki azt mondta, hogy bár nem én voltam a leggyorsabb, de hát ha mindenki más rosszat írt, ő egy kis késéssel beírta, hogy Miklós.
6: Úgyhogy ez is a taktika.
5: Kreatív. Zalán, gratulálunk még egyszer, és arra kérünk, hogy az e-mail címedet küld el nekünk ugyanígy SMS-be, ahogy most tetted, és az e-mail címedre fognak érkezni majd a belépők.
7: Rendben, köszönöm szépen.
5: Nagyon köszi. Szia,
6: hello, hello. Neked is majd.
5: Neked is köszi, hogy itt voltál velük. Szia, Zalán, szia. Egyébként most gondolj bele, tényleg itt vagyunk ketten. Hát mit csinálnak ezek? Hát érezzük jó magukat.
6: Addig is, el vagyunk.
5: Addig se drogoznak, gondolom. Azért bezuhantak itt a válaszok, elég gyorsan. Zalán megnyerte, de kedves hallgatóink, akiknek nem sikerült nyerni, ne csüggedjetek, mert hogy a következő adásban hétfőn ismét lehetőségetek nyílik majd arra, hogy páros belépőt nyerjetek.
6: Így
5: egészen
6: van.
5: Konkrétan hétfőn és jövő pénteken lehet még nyerni, úgyhogy összesen 6 talponálló hallgató lesz majd jelen a fesztiválon.
6: Így van, úgyhogy tényleg senki ne csüggedjen, én pénteken sajnos már nem leszek itt a sorsolásnál.
5: Így van, Zoli felmondott. De
6: Nem erről van.
5: De hol leszel?
6: Orfűn. De majd onnan is lesz bejelentkezés.
5: Így van, így van. Ezt a fesztivál kavalkádot hallod, amit ma leművelünk. Kis Sopron Fest, na egy kis Dunapart, aztán egy kis Orfű. Ez a talponálló, gyerekek. Mert
6: így van, ez a nyár.
5: Mindenre mutatunk. Meg is érkezett közben az e-mail cím, úgyhogy ki fogjuk küldeni hamarosan az e-mail címedre ezeket a bizonyos leveleket. Na, fel vagy írás, rovatozzunk egy kicsit?
6: Jöjjön.
5: Mert most úgy se hallgat minket senki, aki eddig akart.
6: Csalódottan
5: el.
6: De már Zalán se, mert hogy megvan, amiért jött.
5: Így van, ráadásul amúgy is a tesójának nyert, úgyhogy összes hallgatók tulajdonképpen azt mondta, hogy na jó, rohadjatok ti meg, akkor csináljatok műsort Zaládnak. Na jó, hát ez ilyen. Tényleg no para, lesz majd még játék következő adásban, meg az azután következőben is. Na, fel vagy írás rovatunk, következik annak is a szignálja első körben.
8: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás? Gyere!

0: Szeretje, hogy most nem voltuk behagyva a mikrofonban, mert Zoli egy hangos és ízes, jó magyaros káromkodás mellett tudatosította magába, hogy hát az érmét bizony nem hozta magával.
1: Így van, én nem hiszek a Luca féle virtuális érmékben, úgyhogy nekem egy rendes kell.
0: Általánosságban semmiben nem hiszek, amit Luca képvisel. Én azért vagyok ma itt.
1: Pontosan, mert ő nincs.
0: Jaj, Luca egyébként jön már hétfőn, úgyhogy majd lehet, hogy ő fogja kitalálni a kérdést a következő adásban. Na. Mivel lehet majd nyerni? Na, hagyjuk már ezt a nyereményjátékot, hogy F körül pörög minden gondolatom.
1: Sajnálom, dobok inkább, mit szólsz?
0: Jó, dobjál inkább.
1: Most kivételesen nem ismertetted a játékszabályokat, de elmondom én. Jó, az a lényeg, mondjad. Hogy mindig dobunk egy érmével.
0: A játékszabályok a következők, tehát pénteken és hétfőn és következő pénteken is lehet nyerni egy páros belépőt. Egy kérdést fogunk feltenni.
1: Szörnyű vagy. Tehát ebben a rovatban az a játékszabály, hogy én dobok egy érmével, és amennyiben írás, akkor Peti rak fel valamilyen szerelmi témával kapcsolatos kérdést, amennyiben pedig fej, akkor én egy random kérdést az internet bugyraiból. Érthető volt-e?
0: Abszolút, én értettem.
1: Jól van, írás.
0: Pedig nem vagyok valami magasan kvalifikált csávú. Írás, akkor én jövök, ugye?
1: Igen.
0: Hát nem értem, mondd el még egyszer a szabály. Nem világos. Honnan tudom, hogy csak kedves vagy flörtöl velem egy férfi?
1: Ajj, biztos, hogy flörtöl velem.
0: Honnan, hogy férfi?
1: Így van.
0: Kérdezd meg, hét-e férfi vagy, jól sejtem? Azt mondja, igen, valószínűleg le akar feküdni vele.
1: Szinte biztos.
0: Kérdés, családtagod? Mert hogyha igen, akkor jó esélye, csak kedves. Bízunk benne.
1: Bízunk benne, igen.
0: Na, én egyébként komolyra fordítva a szót, én egész életemben gondolkodtam ezen, hogy ezt szerintem nagyon nehéz azért úgy megállapítani.
1: Jó, igen, külső szemmel, mert tudom, hogy te mindig azért vagy kedves, mert akarsz valamit.
0: De férfival, nővel, kutyával nekem
1: több... Jézusom, na jó, mindegy. Szerintem azért meg lehet állapítani azt a határt, amikor tényleg valaki eredendően jó fej, meg eredendően kedves, vagy nem is az, hogy hátsó szándék, mert szerintem ez egy csúnya szó arra, hogy mondjuk próbál udvarolni, vagy nem az van, hogy egyből eléd térdel, és akkor gyere hozzám feleségül, hanem
0: nem tudtam, hogy miért térdel eléd, de jó, hogy megnyugtatott, hogy csak a lánykérést láttam.
1: Hanem így megpróbál közeledni szépen, nyilván nem úgy viszonyul hozzád, mint a többi emberhez, mert szimpatikus vagy neki.
0: Ha mondjuk mond egy kedves bókot, és közben nem csinál töfi-töfi mozdulatokat a kezével, esetleg nem kezdi a levegőt csapkodni az ágyéka előtt, ez például egy jó jel, hogy egyébként lehet, hogy nem akar semmi. Ha viszont ezt csinálja, az biztos, hogy az ezért van.
1: Így van. Na, hogy szerintem nem kell mindenbe azonnal belátni azt, hogy úristen, ő engem ma este meg akar fektetni, vagy minimum azt akarja, hogy én legyek a gyerekei anyja. Simán lehet az, hogy...
0: Vagy apja, ki tudja, hogy lány kérdezte?
1: Így van. Tehát tényleg simán lehet az, hogy csak kedves, meg jó fej. Szerintem vannak olyan egyértelmű jelek, olyan egyértelmű poénok, amik mögött ott vannak az, hogy figyú, én amúgy egy barátnál szimpidnek találok.
0: Ez kedves, ez a gondolatmenet, amit most itt előadtál, és mivel én csak vállalhatatlanságokat tudnék erre mondani. Egyébként tényleg csak egy rövid, magvas gondolatban, már amennyire én ezt magvasnak tudom most itt, magvasnak szánom, szóval, hogy én szerintem azért nem kell egyből ezen gondolkodni, hogy most csak kedves vagy, rám mozdul, mert ha rád mozdul, azt úgy is tudni fogod, és észre fogod majd venni idővel. Az elején az ártatlanság véleme ilyen szempontból jár minden férfinak. Szerintem lehet, hogy tényleg csak kedves, emiatt ne legyél bunkó, mert hogy te azt mondod, hogy nekem barátom van. Ez a legálzabb viselkedés. Szerintem, amikor az van, hogy előre engednek egy ajtónál, és azt mondod, nekem barátom van, igen, hát akkor rohagy meg a busz megállóba.
1: Pontosan. Na már dobtam is, és a következő viszont már fejlett.
0: Akkor fejlett?
1: Igen.
0: Yeah,
1: hogyan írjak rá a lehetséges rokonomra?
0: Szia, barátkoznék veled, nem akarok semmi többet. Lehetséges rokon?
1: Igen, szerintem ez azért nehéz, mert a mai világban, ha valaki kap egy ilyen üzenetet, már zsigerileg arra fogsz gondolni,
0: hogy
1: így van, hogy ez valami átverés.
0: De tudod, mikor van igazán szívás, hogyha a kérdező egy nigériai herceg, és csak ezért akar ráírni a rokonára, és senki nem fog elhinni, pedig ő tényleg az. Hiszen minden scammer így kezdi.
1: Így van. Én szerintem még esküszöm, az egy jobb lehetőség, hogyha mondjuk családfakutatást csinálsz, hogy csatolod a dokumentumoknak a fénymásolatát, és elküldöd levélben vagy e-mailben, tényleg.
0: De csak családfakutatás miatt akarhatsz
1: elájönni? Nem, csak hogy érted, anélkül nagyon nehéz. Vagy az, hogy vagy esetleg egy közös ismerőst keresel inkább, hogy az kössön össze titeket.
0: Igen, az kéne, hogy, de tényleg úgy kell elindítani, hogy szia, a te nagymamád testvére az nem az XY, tehát hogy nem a szia az első üzenet így magában, hanem hogy valami az első üzi, már a felütés is olyan legyen, amiből ez furcsán konkrét, ez valamit akar, vagy valamit tud rólam. Ha egy ennyire konkrét dologgal jössz, lesz, akkor mindenképp már csak a kíváncsiság miatt is vissza fog kérdezni.
1: Én egyáltalán, most ebben belegondoltam, amit mondtál, és hogy én simán még akkor is valami scamre gyanakodnék, tehát valami átverésre.
0: De hogyha névre pontosan megmondaná,
1: akkor meg nagyon megijednék, tehát hogy akkor meg valami zsarolás lenne a következő. Tehát, hogy...
0: Na, hát az ő karcolta meg a kocsimat, amíg nem fizettem Tomix összeget. Egyébként szerintem ettől nem szabad. Jó, még azzal lehet kiegészíteni, hogy a nyitó üzenetben benne van az, hogy szia, azért írok, mert... De az, nem, az sem jó, hogyha azért írok, mert akkor meg az van, hogy szia, XY főző műsortól kereslek, akkor meg erre aszociálok, és már elolvasás nélkül tiltom.
1: Igen.
0: Szóval igen, szia, nem te vagy az XY-nak az XY rokona, nézd meg nyugodtan a profilomat, mint láthatod, valódi ismerősök, stb. Csak kíváncsi vagyok, hogy nem vagyunk-e rokonok véletlenül. Szerintem ez a formula, ami miatt nem fognak kioffolni.
1: Na hát igen, ez szerintem működhet.
0: Vagy menj oda az ajtaja elé. Éjjel. Ezt javaslom. Na, dobj egyet.
1: Na.
0: Fel vagy írás?
1: Írás.
0: Ó, yeah. Párkapcsolat esetén meg lehet oldani, hogy csak a nőnél találkozzuk?
1: Hát biztos, de miért, otthon van a feleséged, vagy mi?
0: Egyébként tehát, hogy... már ez is elmerült bennem. A másik kérdés pedig az, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ilyen nagyon fiatalok, és még nem lehet otthon talizni a srácnál, mert mondjuk nem tudom, sok tesója van. Én nekem mondjuk nem nagyon tudtam hazahordani lányokat ilyenek miatt, én általában
1: elsőbb... Nem álltak szóba veled.
0: Hát így van, ez egy teljesen másik sztori. Csak gondoltam, elmesélem ezt a drámai történetet fiatal koromból. Ez az ok annak, hogy a mai napig szűz vagyok. Nem, szóval, hogy valójában én azt gondolom, hogy van olyan élethelyzet, amikor egyszerűen arról van szó, hogy a srácnál nem adottak a lehetőségek. Idős nagyszülővel lakik, nagyon sok tesója van, többen laknak,
1: kollégista,
0: többen laknak együtt egy ilyen kis lakóközösségben, és egyszerűen az van, hogy ő nem fog tudni téged fölvinni, nem kell ebben rossz szándékot látni. Vagy nálatok mindig tele van a hűtő, nála meg soha, és mindig éhesen érkezik.
1: Igen, tehát ez ilyen furán...
0: Miután ágyba bújtatok, szeret bekapni egy-két falatot. És ez nálatok adott.
1: Ez ilyen furán specifikus kérdés, tehát ezer egy oka lehet.
0: Vagy csak akkor izgul föl, ott van anyád is. Igen, bocsánat? Elnézést, elragadtattam magam, bocsánat.
1: Tehát, hogy viccet félretéve, szerintem, ha nem állnak fent ezek a dolgok, amikről beszéltünk, akkor viszont megír egy kérdést, hogy miért van ez, vagy hogy így nem szeretnéd bemutatni, hogy hol laktál, vagy szégyelled, vagy ilyesmi, lehet nem így kell fogalmazni.
0: Mi van, csóró vagy? Esetleg így. Várlak, Balázs, mert munkás szállom, köcsök.
1: Jézusom!
0: Esetleg ez. Nem, én egyébként azt gondolom, hogy az még egy plusz mélységet is tud adni a kapcsolatnak, hogyha így beengeded azon területekre a másik felet, ahova egyébként alapesetben nem szívesen engedsz be bárkit. Teszem azt, tényleg nem egy jómódú családból származol. Tényleg elég lepukkant helyen laksz. Nem olyan a családod, akit szívesen fölvállalsz, mert bármilyen okból is, és nyilván itt a értelmezhető határokon belül gondolkodom. De hogy tényleg, ha azt mondod, hogy figyú, én ezt nem szívesen mutatom meg senkinek, ezért nem akarlak hozzánk engedni, és erre mondjuk biztosít téged a másik afelől, hogy ezzel nem fogsz problémát okozni, magad miatt vagy szeretve, nem azért, mert mögéd képzelek egy luxus lakosztályt, és ezután oda viszed, ez egy olyan fal áttörés tud lenni, ami utána egy új szintre helyez egy kapcsolatot.
1: Amúgy ebben benne van.
0: Kaptunk egy üzenetet, szerintem Peti ivott, túl van pörögve. Mondja egy csalódott hallgatónk, aki nem nyert jegyet. Nem, egyébként tényleg magamon is érzem, hogy kicsit vagyok pörögve, de tudod, mi az oka? Én ezt már itt megfejtettem magamba. Az, hogy most nem tudtunk vállalhatatlankodni, mert két interjút csináltunk, két témáját.
1: És nem tudtad kiadni magadból a rengeteg hülyeséget.
0: Igen, és minden vállalhatatlanság bennem maradt. És 3 perc múlva vége az adás. Na jó lett.
1: Sajnálom. Na jó, akkor még gyorsan dobok egyet.
0: Ja, de nincs igazam ebbe, amit elmondtam?
1: De abszolút, tényleg. De ennek ellenére el tudok képzelni olyan szituációkat, hogy egyszerűen csak nem komfortos az egyik félnek, vagy az, hogy nagyon úgy érzi, hogy még ez a kapcsolat eleje, és hogy másképp áll hozzá, mint a másik fél. Hogy persze, gyere át, nyugodtan, hesszeljünk, nem tudom, Netflixezzünk, nála meg az van, hogy ez az abszolút a privát szférája, és a szüleitől se viseli el, hogyha bemennek a szobájába. És majd lehet, hogy idővel, később, tehát hogy már az is lehet, hogy simán, hogy összejöttek, tehát hogy kapcsolatban vannak mondjuk 1-2 hónapja, de hogy az még egy olyan ilyen bevezető időszak tényleg a párkapcsolatban, hogy ezek a falak még meglehetnek?
0: Nekem van olyan ismerősem, aki mondjuk nem tud máshol aludni, csak otthon. Tehát amikor mondjuk nyaralni elmegy több időre, az egy valami más dolog, de mondjuk olyan, hogy egy házi buli és a végén ott alszik, ő ilyet életében nem csinált még.
1: Amúgy ezt nagyon megértem, és nem feltétlenül csak azért, mert én csak otthon tudnék aludni, de annyival másabb, még hogyha ha át is kell magad szenvedni, és kétszer átszállni éjszakai.
0: De nem csak ilyen praktikus okokból, és pont emiatt mondom, hogy nem a praktikusok, hanem az, hogy egyszerűen neki ez így a komfortzónájából így kicsúszik. És ez szerintem ez egy hasonló dolog, mint amit egy olyan ember érezhet, aki valami miatt nem enged be az ő életterébe. Még.
1: Igen. Következő kérdés. Preferáljátok a boltokban kapható bioélelmiszereket?
0: Tehát dobtál egy fejet, ha jól sejtem.
1: Igen.
0: Mondtad már? Vagy nem vettem észre?
1: Igen, vagy? Szerintem mondtam, hogy fej.
0: Na jó, van mindegy is akkor. Szóval mi
1: szóval
0: volt a kérdés?
1: Szóval bioélelmiszerek. És most mit fejet gondolunk dobtál? Róluk?
0: Igen. Bioélelmiszerek. Hát, az a baj, hogy én az ilyen dolgokra nem merek igazán őszinte lenni. Egyszer voltam őszinte a Heredi porcelánnal kapcsolatban, és hát nem bekeresték a rádiót. Szóval, nézd, biztos valaki szereti a bioélelmiszereket.
1: Én abban abszolút tudok hinni, hogy ha olyan bioélelmiszer, amit te termelsz otthon a kis kertedben, abban tud különbség lenni, tényleg, mint a boltiban. Amit én bioélelmiszerből tartok, az minden karácsonykor, hogy bionarancsból főzöm a forralbort. Ezt az egyik kedves barátom egyszer belém rakta az ideget, és azóta egyszerűen nem tudom máshogy csinálni.
0: Szerintem tök fölösleges a bioélelmiszer, és akkor van fölöslegesség a négyzeten, ha Heredi porcelánból eszel.
1: Na jó, hol van már?
0: Ez az, meghosszabbítottam a poént felcsútig.
1: Én szerintem
0: van Heredi porcelánnal.
1: Van létjogosultság a Heredi porcelánnak. Na de visszatérve a bioélelmiszerekre.
0: Annak viszont
1: szerintem azoknak is van. Én egyszerűen abban nem tudok, tehát hogy vannak az ilyen pecsétek, hogy ez tényleg bio, meg ilyenek, ezeknek egy fele az, hogy tulajdonképpen a gyártó csak megveszi ezt a pecsétet, és akkor extrába rárakja. A másik olyan, hogyha mondjuk kimész ilyen termelői piacra, vagy biopiacra, én ott tényleg elhiszem, hogy ott az különböző vegyszermentes, vagy legalábbis nincs direktbe ráfújva vegyszer, ettől függetlenül még millió egy helyről érintkezhet vegyszerrel, vagy mesterséges anyagokkal, úgyhogy nem biztos, hogy előrébb vagy. Szerintem amúgy ez tipikusan az, hogy pszichésen tud jót tenni.
0: És ez az utolsó, amit elmondtál, ez az egyetlen egy olyan dolog, ami miatt valójában érzem ennek a létjogosultságát, mert az a bioélelmiszer nyilván úgy volt, most különbséget kell tenni persze, nem tudom, olyan termék között, amit elküldenek Spanyolországból, és
1: ott jönnek. Ott meghámozzák és visszaküldik Magyarországra.
0: Igen, fóliában a narancsgerezdeket, igen. Szóval nyilván van különbség e között, és amit biónak hívunk, de most a bió alatt azt értjük, hogy ugyanúgy be van csomagolva, és pont ugyanúgy megveszed egy védőgázas csomagolásba, csak rá van írva, hogy bió, az nekem a tök fölösleges kategória. Mert nyilván lelkileg jó tud tenni, ez az egyetlen dolog, amiben ezeket adom, de amúgy egy ilyen kis tartó sznoboskodásnak érzem én azt, hogyha valóban tudod, hogy ellenőrzött helyről jön, és mondjuk tényleg egy bio piacon vagy, ahol tudod, hogy az az ember, aki neked adja, az valójában tényleg ő a saját két kezével úgy készítette, és te ez egy megbízható valaki, és tőle megvásárolod, akkor igenis van értelme. Egyszerűen az én fenntartásom a bioélelmiszerek, vagy előre csomagolt bioélelmiszerek irányába, az abból fakad, hogy ne túlságosan nem bízom én abban, aki azt állítja, hogy bio, és aztán pedig belerakja ugyanúgy a gyártósoron a védőgázas csomagolásba.
1: Nem, ez abszolút. Szerintem ez egy kicsit ilyen hitvita is sokszor egyébként, és ezért nem érdemes belemenni. Én el tudom képzelni, hogy vannak, akiknek ez használ, meg tulajdonképpen az egészséges táplálkozás nagyon sok embernél egy hobbi. Az, hogy ebből az idejét, ilyen tartalmat fogyaszt, ilyenekről gondolkodik, és így, hogyha az ő jó érzéséhez ez hozzátartozik, akkor abszolút lehet támogatni. Valóban sokszor az irreálisan magas ár ahhoz képest, hogy bio, szerintem sokszor nem indokolt, és tényleg van egy ilyen branding benne.
0: Na, egy utolsó kérdést még nyomjunk.
1: Na, jól van.
0: Max, egyel kevesebb zenét hallgatunk. Írás. Jó, de akkor valami jót kéne. Ez tetszik. A mai férfiak miért ilyen töketlenek gyakran?
1: Nem tudom.
0: Te mint érintett, hogy látod a kérdést?
1: Én kikérem magamnak, szerintem velem semmi gond nincsen. Ilyen tekintetben.
0: Ezek
1: nem tudom, szerintem unblock nem csak a férfiakra lehet elmondani, de ez gyakran bejön, hogy tulajdonképpen a mi generációnk az egyik legmagányosabb, meg az egyik legszociálisan inaktívabb, olyan értelemben, ami az ilyen... azt akartam mondani, hogy face-to-face kommunikáció, és nem tudom jól lefordítani magyarra.
0: Szemtől szembe.
1: Szemtől szembe való kommunikációra utal.
0: Szerintem... Arctól arcig.
1: Arctól arcig, ezt akartam mondani, de hogy ez nem hangzik olyan jól. Tehát szerintem ilyen szempontból unblock generációsan küzdünk ezzel. Meg hogy megfogalmazzunk gondolatokat.
0: Szerintem kicsit a kérdés írója maga a válasz. Szóval azt gondolom, hogy aki ezt a kérdést fölteszi, hogy miért ilyen tökéletlenek a férfiak, azután a következő alkalommal, most nyilván sztereotipizálok, de hogy a következő alkalommal ráír majd egy csávó, vagy kedvesen oda megy hozzá, és utána pedig a csajos csoportba beküldi a screenshotot, hogy nézd már ezt a lúzert, ez elhitte, hogy ez velem. És ugye lehet mondani, hogy a legrosszabb, menj oda srác nyugodtan a csajszihoz, mert a legrosszabb, amit mondhatod, az, hogy nem.
1: Az egy közepes.
0: A legrosszabb az, hogy megaláz ön nem férfiként, emberként. Azért, mert te oda mentél hozzá. Úgyhogy valószínűleg azért, mert fél attól, hogy szét fogják alázni, és nem mer igazából odalépni, mert van egy rakás olyan tapasztalata, ami során őt csajok nemhogy kioffolták, hanem emberszámba se vették, és szinte kiröhögték. És na, ez szerintem a csávóként ismerkedésnek a legnehezebb része, és hála az égnek, hogy most én mondjuk személyiségemből fakadóan ebben nem szenvedek.
1: Ez nem érdekel. Megcsinálják veled, de nem érdekel.
0: Ne, ez, hogy én ebben nem szenvedek, mert én azt gondolom, hogy lövésből lesz a gól, menni kell tovább, és aztán érted majd egyszer, ha csak kapufáson is, de beakad. Szóval, hogy engem, most én nem érdekel különösen, mert nem veszem a szívemre, hogyha 8 nemet kapnék egymás után, bár erre még nem volt példa, de hogy engem nem különösebben bánt ez, de van, akinek meg nagyon a szívére megy, és szerintem emiatt, úgyhogy annak a kultúráját kell megteremteni, hogy nem alázunk meg valakit, hanem elismerjük, hogy igen, mint amit a Luca mondott, hogy egyszer oda ment az egy csávó, és totál nem akar tőle semmi, de elmondta neki, hogy figyelj, ezt tök reméltányolom, hogy te bátor voltál és idejöttél.
1: De amúgy igen.
0: És ez szerintem tök jó. Úgyhogy ja, ebben van szerintem elrejtve a dolog. És azt mondtuk, hogy ez utolsó kérdés, úgyhogy most elköszönünk. Vártam itt, hogy dobjál még egyet.
1: Tartjuk magunkat a dolgokhoz.
0: Nagyon helyes. Nos, ez volt már a Talponálló. Nagyon köszi, hogy itt voltatok velünk. Találkozunk legközelebb, ami pedig majd hétfőn lesz. Úgyhogy hétfő este 6-kor ismét rádiókafé. És ne feledjétek, és ne csüggedjetek, hogyha most nem sikerült jegyet nyernetek a Talponálló show július 4-i buliára a Dunapart Fesztivál Ráckevére, mert jön egy újabb játék, és ha akkor te leszel a leggyorsabb, akkor bizony te fogod majd megnyerni a páros belépőt, kedves hallgatónk. Úgyhogy érdemes velünk tartani és játszani tovább, mert lesz még ilyen alkalom. Kövessetek minket Instán, meg Spotify-on, meg minden ilyesmi, a Talponálló Rádió, így hívnak minket Instán.
1: Így van.
0: Ennyi volt, amit el akartam mondani. Sziasztok!
1: Hello!
2: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az óperencián, az üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Azbest botrány üzent Ausztriának a kormányfő, meg sem érzik a Balatonnál az alacsonyabb vízszintet. 3000 programmal jön a múzeumok éjszakája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbest szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
7: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomoppadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
6: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 ezer forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Forró napok várnak ránk, egyelőre nem tudni, meddig tart a kánikula, már is mondom, milyen időnk lesz. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
4: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a Kulturrali a Rádió Cafén Mezei Dániellel és Pár Julcsival, és a mai napon fogunk sok-sok kép a képzelet világába fogunk elrepülni.
2: Fotoművészettel foglalkozunk, fotográfiával egészen pontosan, mert Mohor Zsófi lesz a vendégünk, és hamarosan beszélgetünk vele, de mielőtt beszélgetünk vele, azt mondhatom többes számban, hogy mind a ketten nagyon szeretjük a fotoművészetet, a képalkotást, és hogy közel áll a szívünkhöz?
1: Abszolút. Tehát mindent, amit össze lehet sűríteni egy kis vizuális lenyomatba, az engem nagyon érdekel, mert pont úgy tekintek rá, mint a zenei hangokra, hogy valaminek a sűrítménye, valaminek az eszenciája.
2: És Zsófi ebben egészen különlegeset alkott, talán lehet így fogalmazni. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és rögtön egy kérdéssel kezdek, de hagylak köszönni.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Rögtön egy kérdéssel kezdek, mert itt megakadtunk Julcsival azon, hogy most akkor fotográfus vagy fotoművész, te melyiket szereted, és ha igen, valamelyiket, akkor miért?
3: Tudatosan inkább a fotográfus megnevezést használom, azért, mert számomra ez a szó egy kicsit régies, és kifejezi a régi nagy fotográfusoknak a hosszú távú elmélyült munkáját. Valami hasonlót igyekszem én is megvalósítani, bár nem analóg technikával dolgozom, de az, hogy hosszú távon figyelek valamire, és hagyom, hogy így történjenek a dolgok, és én jelen vagyok, és igyekszem megörökíteni abból, ami számomra fontos és értékes, az hasonlít talán az ő munkájukhoz.
1: És mi van előbb a fejedben születő kép, amihez keresel, vagy gondolat, amihez keresel bármit, ami ezt plasztikussá teszi, vagy pedig te inkább az a monitorozós, megfigyelős ember vagy, aki inkább a témára bukkan rá?
3: Azt hiszem, hogy mind a kettő, mert azért megtanultam azt is, hogy hogyan tudok képekből sorozatot alkotni, hogyan tudok egy történetet elmesélni minden szempontból. Tehát nyilván ennek van egy folyamatossága, hogy milyen képeket keresek, de nagyon fontos ez a folyamatos jelenlét, és én nagyon szeretem is ezt gyakorolni, hogy figyelek a másikra, észreveszem a hulló leveleket, vagy ott az előbukkanó viselet mögött valami izgalmas történetet, mert ugye nem csak a vizuális, hanem a történet is mögötte, ami érdekel, úgyhogy mind a kettő fontos számomra.
1: Ez a történetmesélés, ez nagyon tetten érhető a te munkásságodban. Én a te képeiddel egészen konkrétan a social médiában találkoztam Görbeország címmel. Már nagyon-nagyon

0: Mikszáth Kálmántól származik, ő nevezte így a szülőföldjét, Palócföldet, és én is itt kezdtem el fényképezni a nagyomám falujában Kisecseten, meg aztán a környékbeli falvakban, és aztán egyre távolabb így növekedett ez a kör. És elkezdtem aztán Vajdaságba is járni, meg Székelyföldön is többször megfordultam, és egy kicsit én így kitágítottam az értelmezését ennek a szónak, hogy Görbeország. Számomra nem csak így földrajzilag így Palócföldet jelenti, hanem az eltűnőben lévő paraszti világot. Legyen az egyébként akár Grúziában, vagy Székelyföldön, vagy Vajdaságban.
1: Ez, hogy eltűnőben lévő, ez mennyire tölt el téged szomorúsággal, és adott esetben mennyire érzed a világrendjének?
0: Hát mind a kettő. Hozzá is kellett valamennyire szoknom, mert ugye akiket fényképezek, többnyire idősek, és az elsők, akiket fényképeztem, és nagyon megszerettem őket, amikor a temetésükre mentem, akkor az nagyon mélyen érintett. És valahogy az évek során hozzá kellett szoknom és elfogadnom azt, hogy az elmúlás az élet része, és ebben egyébként pont az idősek segítettek ebben az elfogadásban, mert ők is ilyen természetesen állnak ehhez hozzá, így szokták mondogatni, hogy hát aki megszületik, az meg is hal. És ezek olyan szép, ilyen mantraszerű gondolatok, amik nekem is segítenek.
1: Ugye ez egy sokkal tágabb kontextusban is értelmezhető ez a téma, olyan szempontból, hogy nem csak a paraszti kultúra tűnik el, hanem ezzel együtt eltűnik egy építészet, eltűnik egy táj, eltűnik egy életforma, eltűnik egy ruházat, eltűnik a néptánc. Azért ez már mélyebb lélegzetvételt kíván.
0: Igen, de nem hagyhatom azt, hogy ez így legyűrjön, hanem inkább motivál arra, hogy minél többet tudjak még dokumentálni, amíg még lehet az eredeti formájában.
1: És kíváncsiak rá az emberek?
0: Én úgy látom, hogy igen, a visszajelzések alapján, és nekem az a legérdekesebb, hogy nagyon sokan olyanok is kíváncsiak rá, akiknek egyébként nem volt viseletes nagymamája, vagy ők maguk nem ilyen faluba születtek, de mégis szeretnének kapcsolódni, és szerintem ebben a kulcs az a közösséghez való tartozás, amit mindenki keres bárhol éljen, vagy városban, vagy faluban.
2: Ugye a Görbeország projekted, de javíts ki a tévedek, akkor az a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjája kapcsán jött létre, vagy onnan jött az ötlet, vagy már előtte is dolgoztál rajta?
0: Igazából, amikor elkezdtem fényképezni, ilyen 13-14 évesen, én már akkor a nagyomám falujában, amikor legeltetni mentem a szomszéd Zsuzsika nénivel, én vittem magammal a fényképezőgépemet, és 17-18 évesen már kezdett ez így tudatossá válni, mert hogy mindig, amikor nyáron mentem oda, egyre kevesebben voltak az asszonyok, én meg nagyon szerettem a történeteiket hallgatni, és elkezdtem tudatosan látogatni őket, sorozatokat alakítani az évek során felgyűlt képekből, de valóban egyébként ez az ösztöndíjas időszak adott egy nagy lehetőséget és egy nagy löketet arra, hogy minél több időt tudjak ezzel foglalkozni, és arra is, hogy ugye megosszam ezt a közönséggel.
2: Itt az ösztöndíj program kapcsán egy kifejezetten egy falunak a közösségére fókuszáltál. Ha jól mondom, akkor a Nógrád megyei Rimóc. De most, hogy a Rimócot megnézzük, akkor Rimóc tényleg valóban egy nagy múltú palóc település, rengeteg olyan énekes asszonyt adott a hagyományos kultúránknak, például a tavaly elhunyt Kanyó Margit nénit, vagy olyan nagyon erős élő hagyománnyal rendelkező közösséget. Miért pont Rimócot találtad, vagy bögtett ki a térképen? És meséld el kérlek nekünk, hogy hogyan lettél Rimóci?
0: Egész pontosan egyébként nem csak Rimóc, hanem egy másik palóc falunak is követtem az életét, amely Vajdaságban található, Kupuszina. Egyébként Rimócra úgy kerültem, hogy a munkaterv megírásához így elkezdtem falvakat keresni Nógrádban, ahol idősek is, meg fiatalok is vannak, akik élnek a hagyományban. És amikor Rimócon jártam, tényleg egy körtúrát tettem a megyében, a falvak között, akkor így este éreztem, hogy na ez lesz az a falu, amit kerestem, és Kupuszinán és Vajdaságban egyébként meg nem jártam azelőtt, és nem is tudtam elmenni, mert éppen a Covid-járvány tombolt, de hát megírtam a munkatervemet, hogy én követem 3 évig ezt a két falut, és sokkal nagyobb és izgalmasabb lett ez az egész projekt, mert valóban a végére Rimócivá, és egyébként Kupuszinivá is váltam.

0: mert azt figyeltem meg nagyjából egy év után, hogyha nem tudtam elmenni egy eseményre, akkor így szóltak nekem, hogy hát hol voltál, Zsófi? Úgy megszoktuk és megszerettük, hogy itt vagy velünk.
1: És neked is beütött a FOMO érzés, tehát hogy nem csak nekik hiányoztál, hanem ők is hiányoztak neked.
0: Igen, és néha nehéz is volt, amikor egyszerre volt mondjuk szüreti a két településen, hogy melyik ujjamba harapjak. Egyetlen egyszer megcsináltam azt, hogy egyenesen Rimócról lementem Vajdaságba, de az meg olyan nagyon erős volt így a váltás, és ezt inkább többször nem csináltam meg. Az volt még így nagyon erős élmény, amikor beöltöztettek a viseletükbe, mind a két faluban egyébként, de aztán végül Rimóci viseletből sajátom is lett több rend, és elkezdtem én is járni velük a búcsúkba, meg a viseletes bálba, és azt gondolom, hogy a viselet bár egy külsőség, meg nagyon szép ruhák, meg a sejem, meg annak tűnik, hogy ez csak egy ilyen valami ruhadarab, de hogy egy sokkal mélyebb jelentés van mögötte, és azáltal, hogy én felöltöztem a viseletbe, azáltal Rimócivá váltam.
2: Most maga a palóc kultúra aztán az egyik legjobban megőrzött kultúra, nem? Tehát, hogy ahogy most, hogyha a csángokkal összehasonlítjuk, vagy lehet még mondani, akkor nagyon, én magam is van egy nagyon jó palóc barátnőm, és többször voltam ott esküvőn, különböző eseményeken, és én azt látom, hogy ez egy élő dolog, tehát sok fiatal van. Itt beszéltünk az elmúlásról, de talán ez is motiváló lehet, hogy azért itt olyan úgy tudsz foglalkozni egy ilyen fontos témával, hogy még jelen van, még megfogható a mai napokban is?
0: Igen, az mindenképpen érdekelt, hogy hogyan veszik át a fiatalok ezt a kultúrát. Ott vannak például Rimócon a Máriás lányok, akik a búcsúkkor ezt a hófehér menyasszonyi ruhaszerű viseletet öltik magukra, súlyos vasalt szoknyákkal, amiben leülni nem lehet, vécére menni nem lehet, tehát nem egy kényelmes, azon kívül persze, hogy nagyon szép. És azért azt gondolom, hogy a tizenéves lányoktól ez óriási elköteleződést igényel, hogy ők vasárnaponként a búcsúba menjenek, korán keljenek, öltözködjenek, végigálljanak több órát ebben a viseletben. És olyan gyönyörű, ahogy az anyukák meg a nagymamák öltöztetik őket, az egésznek van egy ilyen dinamikája, mint egy ilyen tánc tulajdonképpen.
2: És csinálják lelkesen, elkötelezetten?
0: Igen, én úgy látom, ahol van egy-kettő fiatal, ők így vonzák általában a többieket is, ahol vannak olyan falvak, ahol sajnos nincs, aki ezt vigye tovább, mert akár nincs is olyan ünnep, amire tudnák viselni a viseletüket, ott ez úgy szép lassan elmúlik sajnos.
1: Ez egy nagyon érdekes témafelvetés, amivel foglalkozol, hogy én ezt tudom így ezzel kapcsolatban megfogalmazni, hogy igazából egy fotográfusnak tényleg a őt körülvevő világ az maga a téma. Bármibe bele lehet kapaszkodni, bármit meg lehet osztani, képpé lehet varázsolni. De hogy te egy nem egy, látszólag nem egy aktuális dologról mesélsz, hanem egy múltban gyökerező, de talán nagyon is pont ezért elképesztő effektivitással a jelenre ható dolog lesz a termék, amit aztán kiadsz a kezedből, hogy ezt a hidat, ahogyan a múltat meg a jelent, a jövővel összekötöd, az egy tudatos döntés, vagy hozta az élet, vagy közben ismerted fel, hogy hú, mit is csinálok.
0: Pontosan ez az, hogy közben ismertem fel, mert eleinte mindig én is a nagyon autentikus képeket kerestem, ugye a Sparhelt mellett ülő kendős öregasszonyt, a fiatalokat is, hogyha egy tornateremben öltözködtek, akkor én kb. Elő se vettem a fényképezőgépet, mert hát hogy néz az ki. És aztán rájöttem, hogy de, pont ezt kell megörökíteni, mert ez a jelen, és milyen jó, hogy a tornateremben öltözködnek a Máriás lányok, és milyen jó, hogy az idős néni fölveszi egyébként a már sportcipőt a ráncolt szoknyás viseletéhez, mert már elhordta a régi cipőket, és pont ezzel kell megmutatni, hogy ez a jelenben él.
2: Ugye nagyon sokan szeretnek ezzel a folk témával foglalkozni. Hol van a határa? Nem tudok más mondani, és ne érts félre, ez nem a te munkádra vonatkozik, de hol van a határ, hol húzódik a határvonal a gics és az érték megőrzés között?
0: Hát erre én is nehezen tudok válaszolni.
2: Mert ugye ne menjünk el amellett, hogy itt vannak ilyen jellegű munkák is. A tiéd nem ez, de azért gondolom ez egy neked is fontos hivatás, hogy azért figyelni arra, hogy ne csapják túlságosan a másik oldalra.
0: Szerintem mindig a kontextus a lényeg, hogy mi az, amit akarok ezzel a sorozattal mondani, mert én is szoktam olyan fotózásokat csinálni, amikor teljesen megjátsszuk, hogy a múltban vagyunk. Van egy viseletgyűjtő barátom, a Tóth Gergő, akinek a gyűjteményéből már több darabot így fotóztunk be, hogy akár egy gyermekágyas időszakot eljátszottunk, és gyönyörű volt ez az átszellemülés. Ott tényleg a kisbaba az édesanyával befeküdtek az ágyba. Tehát libabőr volt mindenkinek, amikor az egy valóságos időutazás, és valóban ez nem így történik most 2025-ben, de nagyon jó volt így átélni egy kicsit így, hogy az őseink például a gyermek születését hogyan élték meg.
2: Még egy érdekes dolgot véltem felfedezni. Nem tudom, neked a maga a kifejezésmód az hogyan formálódott, de azért, ha most csak az Instagramot nézzük meg, ott 45 ezer követőd van nagyjából, ami azért nagyon magas szám, főleg egy ilyen elvileg nem népszerűnek tartott témával. De nagyon sokan ebben a közegben azt mondják, nekem nagyon elítélhetően egyébként, nem értek egyet velük, hogy a mai kommunikációs platformok nem alkalmasak arra, hogy ezt a fajta művészetet, a régit megmutassuk benne. Miközben szerintem meg pont alkalmasak erre, és a te követő számod azt mutatja, hogy lehet, hogy igazam van. Te hogy találtad meg például az Instagram?
0: Azt hiszem, hogy talán meg kell tanulnunk a mai világ nyelvén közvetíteni ezt. Tehát felrakhatnék egy másfél órás beszélgetést egy nénivel, amiben elmeséli az összes unokájának és dédunokájának, hogy melyik iskolába jár és milyen ügyesen rajzol, de nem biztos, hogy ez a lényeg. Meg kellett tanulnom nekem is egyébként, hogy hogyan tudok figyelmet kapni ebben a borzasztóan figyelemzavaros világban. Úgyhogy én is kísérletezem sok mindennel, hogy a fotókból hogyan tudok videót készíteni például, vagy vannak ezek a lapozós posztok, sztorik, annak is olyan ereje van, amikor ott vagyok valahol, rögtön kiteszem, hogy itt vagyok a Bözsi néninél, és gyertek velem. És szerintem az embereket ez nagyon ki tudja szakítani a valóságukból. Lehet, hogy éppen a metrón ül, és megnyitja ezt, és rájön, hogy hoppá, van egy párhuzamos valóság ebben a jelenben, amiben vagyok.
2: És hány idős, nagynevű néptáncművésztől, festőművésztől, szobrásztól kaptál kritikát arra, hogy te miért ezeken a csatornákon kommunikálsz?
0: Egyetlentől
2: sem.
1: Jaj, de jó.
2: De jó.
0: Nem, inkább nagyon örülnek neki, hogy olyanokat is el tudok érni, akik nem feltétlen ebbe a körben nőnek bele, vagy nincs a családjukban ilyesmi, és meg tudja őket szólítani ez a téma.
1: De egyébként kulturálisan ebbe a közegben nőttél fel, vagy így teljesen más irányokból? Most mondtad, hogy van vidéki nagymamád, akitől nyilván kaptál egyfajta identitást, de... Te egy budapesti lány vagy
0: így
1: most?
0: Van. Nem néptáncoltam, vagy nem foglalkoztam népdaléneklésssel, viszont az édesanyám ő régész, és aha, a múltnak a mentése, a múzeum, meg a bemutatni az örökséget, az talán így belém nevelődött, és lehet, hogy ez is segít ebben a szemléletmódban, hogy az én kezemben a fényképezőgép az eszköz, hogy ezt megmutassam, ezt a világot.
2: Mohó Zsófia vendégünk, fotográfus, akivel beszélgetünk a régiről és az újról, és hamarosan jövünk vissza itt a Rádió Cafén, a Kulturálit hallgatják Pár Júlcséval és Mezei Dániellel. Maradjanak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
5: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
7: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
9: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
10: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
11: Folytatódik a Kulturrali itt a Rádió Cafén Mezei Dániellel és Pár Julcsival, mai vendégünk pedig Mohos Zsófia, a Görbeország projekt megálmodója, alkotója, fotográfus. Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
12: Köszönöm a meghívást.
11: Talán ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy a forma nyelv, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy különféle alkotó művészeti tevékenységek közül miért pont a fotót nézted ki, miért pont a pillanatnak a rögzítését, archiválását, vagy egyszerűen archiválása ez a folyamat, amit csinálsz?
12: Egyébként nem kizárólagosan a fotó a nyelvem, sőt előbb volt az írás, írónőnek készültem.
11: Akkor milyen jól ráéreztem így láthatatlanban abban, hogy nagyon erősen meg tudod verbálisan is fogalmazni azokat az üzeneteket, amiket amúgy vizuálisan is oda teszel.
13: És azt még le is tudod írni.
11: Hát bizony.
12: Köszönöm, most már kezdek zavarba jönni.
13: Nem kell.
11: De...
13: Nem gondoltuk komolyan.
12: Kezdettől fogva egyébként így együtt haladt igazából a kettő, tehát amikor még csak így bontogattam a szárnyaimat fotográfusként, akkor is mindig sokat írtam a fotók mellé. Nem, nekem az a legnehezebb, hogy így csak egy kép aláírás, mert azzal nem tudok elmondani semmit. És nekem olyan egyértelmű volt, hogy mindig így együtt osztom meg a kettőt, ezért a könyvbe is egyre több írás került bele, meg a jövőben is gondolkozom ilyen regényíráson, meg ilyesmiken.
13: Az egy érdekes dolog szerintem, hogy a fotóművészet, a fotográfusi szakma, az mennyire tartja magát, és mennyire megőrzi az eredeti céljait, annak ellenére, hogy egyébként a vizuális tartalmak mennyisége az meg milliomszorozódott, tehát irgalmatlan mennyiségű videó, fotó és minden van a világban, plakátokról nem is beszélve, hogy miért alakul ez így szerinted, miért maradt a fotóművészet az, ami, tehát hogy a képnek az ereje az még mindig közöl ebben a mai nagyon nagy médiazajos világban is rengeteg dolgot.
12: Szerintem azért egy nagyon izgalmas forma, mert a képben ugye benne van az alkotónak a gondolata, meg ott van a téma, de minden nézőnek mást mond az a kép. És mindenki hozzáteszi ugye a saját emlékeit, a saját képzelete által alkotott dolgokat, egyszerűen így tovább gondoljuk, nem látjuk ugyanúgy ugyanazt a képet mi ketten vagy mi hárman sem.
11: Ez mondjuk szerintem ez az asszociatív jelző azért az igazán jó képekre igaz.
13: Hát egyébként nem. Tehát az a vicc, hogy nem.
11: Hanem tehát téged bármilyen
13: képi tartalomra igaz.
11: Bármilyen képi tartalomról tudsz jó nem. irányokba?
13: Nem, hanem amit a Zsófi mondott, az nekem egy nagyon-nagyon tetsző megfogalmazás, hogy én is azon gondolkodtam, lehet, hogy tanulni kellene ilyet, hogy miért működik az Instagram, vagy miért működik a TikTok. Azért működik, mint a Zsófi mond, hogy minden emberben kivált valamit.
11: Igen, de hogyha bocsánat, majd aztán Zsófit is hagyjuk szóhoz jutni, mielőtt mi megfejtjük a világot, de hogy azért azt is tudjuk, hogy az algoritmus, amit nagyon szeretünk idézőjelben, azért bizonyos olyan elemekre tud ráharapni, amikre amúgy az emberi agy is ráharap. Tehát, hogy nem minden összetevő.
13: De nem az algoritmus, ez befolyásolható, de az algoritmus pontosan látja azt, hogy mondjuk a Zsófi kitesz egy sztorit, mondjuk a Rimóci esküvőről, most mondtam valamit, és hogy megállított te is, én is, ő is, a harmadik, tizedik, huszadik, és megállítja 5-8-10 másodpercre. És az algoritmus nem hülye, neki az az érdeke, hogy minél többen nézzék a tartalmat, tehát ha nincs is boostolva, hogy egészen médiakommunikációs szakifejezéseket használják, akkor is elkezdi előre nyomni a tartalmat. Tehát, hogy a miközben van egy nagyon szomorú hirdetési lába is, a vizualitásnak van egyébként egy nagyon organikus lába is, nem, Zsófi?
12: Igen, és azt hiszem, hogy nekem pont ez az organikus lába, ami működik.
13: És fontos is, úgy látom, hogy így gyorsan lezártad.
12: Igen.
11: Igen, én azt is látom a te képeiddel és a munkásságodat követőkkel kapcsolatban, hogy egy nagyon reaktív közeget tudsz a social médiában megteremteni, ami szerintem ritkaság olyan értelemben, hogy amikor az ember valami művészi produktumot kínál fel ezeken az oldalakon, akkor azt egy viszonylag üresebb like reakcióval tudod díjazni, de hogy látszik, hogy a te történeteid, a te képeid, azok valóban asszociációkat, valós tartalmakat hoznak létre a nézőben is.
13: Nagyon érdekes, nem hagyjuk a Zsófit szóhoz jutni. Mennyire szomorú az, hogy itt ülünk, beszélgettünk, én egy félértelmiségi, te egy komoly kiművelt zeneművész, és azt mondjuk, hogy boostolni, lájkolni, mit mondtunk még? Tehát mondjuk magyarul.
11: Algoritmus.
13: Hát igen, az még hagyja, de hogy akkor pörgetni, kedvelés, stb. Tehát, hogy mennyire átalakítja. Én ezért kérdeztem a műsor első felében, és akkor most tényleg átadjuk a szót tőled, hogy ugye ezek a csatornák, amiken kommunikálsz, mennyire elfogadottak, mert azért az ember agyát folyamatosan alakítja át.
12: Egyébként felfoghatatlan az, hogy 45 ezer ember nézi mondjuk, amit kiteszek, de voltam, hogy egy asszonynak mondtam, hogy hát Terka néni 10 000 ember kedvelte a fotóját.
13: És akkor így
12: megijedt egy kicsit, gondolom elkezdte számolgatni, hogy az hányszor remotes, és aztán csak annyit kérdezett, hogy de jól állt a kendőm.
13: Szóval, hogy,
12: és szerintem pont ez a természetes hozzáállásuk, ami így annyira megragadja az embereket, meg talán így a közösségi médiában én azt szeretem, hogy közösségivé lehet tenni. Tehát engem nagyon sokszor tényleg érdekel, azért teszek fel kérdéseket, hogy ti ezt hogy gondoltátok a ti családotokban, hogy volt? Például legutóbb kérdeztem egy ilyet, hallottam egy sztorit, hogy valakinek megszületett az unokája, és a bácsi úgy hívta fel a rokonokat, hogy hát úgy hívják, mint a régi hűtőgépeket, Lehel. és akkor így kérdeztem, hogy nálatok milyen vicces sztorik voltak a névadásból, és akkor olyanokat írtak tényleg, hogy a papa megmondta a szomszédoknak, hogy megszületett a Bálintka, és nem értették, hogy milyen pálinka.
11: Igen, amikor az ember így faluhelyen jár, akkor ezzel a na ott van az igazi organikus találkozási lehetőség, és ennek nagyon megvannak a magaslatai, és természetesen az érzelmi mélypontjai is. Nagyon, nagyon izgalmas volt, amit most így a Terka néniről meséltél, hogy neki mi volt az első reakciója. De milyen például viszont látni magukat ezeknek az embereknek, akár a saját, a te fotóidon? Vagy milyen azt megélni, hogy ez tényleg ez kikerül az internetre? Most már nekik is van, falusi emberekként is van valami víziójuk róla, hogy aztán ugye az ott szabad életre kell, jön, megy, bármi megtörténhet.
12: Szerintem ez egy olyan tükör, aminek a hatására én sem számítottam, mert a fotóim hatására többen mondták, hogy elkezdtek másképp tekinteni a falujukra, hogy így rájöttek, hogy amúgy amiben ők felnőttek, és olyan természetes volt nekik, hogy ez van körülöttük, hogy az másoknak érdekes és értékes, és ezáltal ők is elkezdték jobban értékelni mondjuk a saját viseletüket, vagy a saját falujukat. Az idősek meg általában szerintem nagyon örülnek annak, hogy egy fiatal kezd el velük foglalkozni, és hogy elmondom tényleg ezeket a számokat nekik, akkor inkább egy büszkeséget érzek rajtuk, hogy de jó, akkor nem vagyok elfelejtve amúgy itt tök egyedül ebben a házban, egy Isten háta mögötti faluban, hanem törődnek velem.
13: Három fontos kérdésem van az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, Zsófi, vagy Zsófia, hogyha esetleg a beszédést nem szereted. Az egyik, hogy mennyire hazudik a fotó? Igaz-e a fotó?
12: Hát nem, teljesen szubjektív. És ezt én vallom is, hogy én nem vagyok, és nem is tudok, de szerintem senki objektíven fényképezni. Pont azért, amiről az előbb beszéltünk, hogy beleteszem magamat, ott van a téma is valahogy, és a néző is beleteszi magát. És szerintem nem is kell, hogy egyébként ez legyen a cél.
13: De maga a digitális technika, mindegy, hogy te egy jobb telefonon, vagy egy komolyabb géppel dolgozik az ember, az is torzít, nem?
12: Hát persze.
13: Idealizál.
12: Igen, meg hát ott van az utómunka, de már csak az, hogy milyen objektívet választok, mennyire közelítek a témához, mi lesz éles a képen, teljesen más hatást lehet elérni ezekkel.
13: A második kérdésem, hogy...
11: Ez egy
13: hány,
11: volt?
13: Igen, ez egybe tartozott. hogy hány idős bácsi, asszony vásárolt okostelefont a munkád miatt?
12: Ezt nem tudom megmondani, viszont úgy látom, úgy érzékelem, hogy egyre többen használnak okostelefont, sőt van, aki Facebookozik is, tehát viseletes asszony ismerősen van a Facebookon, nem is egy. És nagyon édesek, ahogy használják a közösségi médiát.
13: Ne arra, hogy magamhoz ragadtam a kezdeményezés. A harmadik kérdés pedig egy korábbi mondatodra vonatkozik. Azt mondtad, hogy a nagymamáddal terelted ki az állatokat.
12: Nem teljesen. A nagyomám falujában a szomszédasszony, Zsuzsika néni, aha, ő még a mai napig megvan. Nekik egy ilyen nagy gazdaságuk volt, megvan a mai napig, és bárányaik vannak. A fia egyébként a pásztor, vagy a juhász, és hát amikor ő nem ért rá, akkor Zsuzsika néni ment a bárányokhoz, és nekem mindig ez volt a legünnepibb alkalom a nyárban, amikor én is hajnalban kelhettem és tekerhettem Zsuzsika nénivel, mert valahogy tényleg már itt 10 évesen így ráéreztem arra, hogy itt a legelőn így megállt az idő, itt egyszerűen annyira jó lenni, jelen lenni, hogy olyan végtelennek tűnt a nyár, annyira szerettem hallgatni Zsuzsika néni meséit, hogy ez volt az első egyébként, amit meg is akartam örökíteni képekben.
11: Nem is hiába Lélek jelenlét címmel jelent meg tavaly, 2 éve?
12: Most már két éve.
11: Egy nagyon izgalmas albumod, amiben rengeteg fotó és rengeteg történet is van. És vissza is fogunk kanyarodni majd a könyvedhez. De egy picit megakadt a gondolatom abban, hogy mennyire formálja egy közösségnek az identitását, vagy a saját kultúrájához való kötődését. Az, hogyha egy kicsit más perspektíven keresztül rá tud nézni a saját falujára. Viszont engem az is érdekelne, hogyha ránézünk egy falusi életmódra 50 évvel ezelőtt, akkor sok házban csak egy darab tükör volt, az is mondjuk maximum csak egy arcot mutatott, teljes alakos tükrök, ennyi vizuális tartalommal önmagával nem találkozott az ember, ennyi fotón nem látta viszont magát, És te most egy olyan korosztályt is megcéloztál ezeken a fotókon, akiknek még nincsen annyira a működésében benne, hogy ennyiszer látja önmagát. Szerinted változtat-e rajtuk? És ha igen, akkor milyen irányba az, hogy ahogyan te látod őket, attól ők mit éreznek?
12: Ez nagyon jó kérdés, ezen még nem gondolkodtam, de az már eszembe jutott, hogy szerintem van olyan asszony, akiről én több képet készítettem, mint amennyi kép készült egész életében addig. És ez nagyon érdekes, mert a képek egyébként segítenek rekonstruálni az emlékezetet, hogy mi történt velünk. És amikor így elővesszük a régi képeket, ezt mindig szoktam kérni, nagyon jó dolgokat mesélnek. Például egy asszony mezítlába állt az édesanyja mellett, mondta, hogy a frontra küldték ezt a fotót az édesapjának, és mezítláb volt rajta, és ilyen furcsán álltak a lábujjai, és mondta, olyan 3-4 éves lehetett a képen, hogy ő emlékszik rá, hogy forró volt a beton, és azért áll úgy. De hogy válaszoljak a kérdésedre is, szerintem abszolút pozitív irányba viszi a dolgot, hogy meglátják magukat. Azért nyilván én pozitív szemmel nézem őket. Lehetne a nyomorról, a szegénységről, sok mindenről valóban megrázó képeket is készíteni, de az nem az én nyelvem. Én valahogy inkább mindig a szépet meg az értékeset keresem.
13: Ez egy nagyon fontos, meg is akartam kérdezni, köszönöm, hogy szóba hoztad, hogy a mai világban pont nem ez a jellemző. Tehát, hogy a képi tartalmakról beszéltünk, hogy mennyi van, szerintem 80%-a negatív.
11: Vagy felkavaró. Vagy pedig
13: felkavaró,
11: pont az
13: vagy szenzációhajház.
11: Hát igen, vagy pedig teljesen a művileg szétsimogatott és letisztított, mint sallangmentesre csinált dolog, és valahol a kettő között van az élet, nem?
12: Igen, de én képtelen is vagyok olyan képeket készíteni, pedig tényleg sokszor voltam olyan közegben, de én más szemüveggel nézem a világot egyszerűen.
13: A szeretett nyelv az nem annyira divat napjainkban, én azt hiszem.
11: Hát nem nehezen találunk hozzá kulcsokat valóban, meg egymás kulcsait is. Visszakanyarodva a könyvedhez, megjelent egy fotóalbumod is, és megjelent ez a lélek jelenlét is, igaz? Jól tudom?
12: Igen, volt egy Görbeország című album is.
11: Így van. Mi a következő lépés? Hogy látod, hogy mik a tervek a fejedben?
12: Időközben egyébként egy harmadik könyvem is megjelent a nagytartsai népviseletről, ez inkább egy szakmai típusú dokumentáció.
11: Ebben még nem futottam bele.
12: Igen, elég kis példányszámú sajnos. Egyébként tényleg a következő inkább egy regény lesz.
13: Na, most akkor vissza az eredeti célhoz.
12: Igen, és közel lesz Rimóczhoz, annyit elárulhatok, vagy spoilerezhetek, ha angol szavakat használunk.
13: Tessék, én próbáltam a műsorvezető hiányosságainkat kijavítani, aztán...
11: Baj, jössz az árral.
12: Igen, azt érzem, hogy belém van szorulva sok történet, és nagyon erős bennem egyébként a saját családom és a saját sorsom miatt is egy ilyen asszony sorssal való foglalkozás, hogy én ezt szeretném így kiírni egy olyan történetben, amiben egy asszony dönthetett a sorsáról, mert ugye sokszor azt halljuk, hogy a régebben élt asszonyoknak ugye el volt rendelve, hogy kihez menjenek, férjhez, ha ivott, ha nem dolgozott, akkor is, ha bántotta, akkor is benne kellett maradni abban a házasságban, és amellett, hogy szeretném így leírni, hogy milyen lehetett egyébként élni a 20. század elején, mert nagyon sokat tudok erről a történetekből, így egy ilyen fajta történet, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat segítene nekem is, és lehet, hogy annak is, aki olvassa majd, hogyha ez így kijön belőlem.
11: Ez fikció lesz? Vagy tartalmazni fog valós elemeket?
12: Igen, hát a sok történet, amit hallottam, abból fog, de szeretek képzelegni is, ezt beismerem.
11: Ó, akkor az a képzelet alkotás az egy jó felütés volt az elején, mert valahogy ezt is tudtam elképzelni, hogy rögtön kontaminálsz, tehát a valós történetekhez kapcsolsz társítást.
13: Ez asszony sors, most mind a kettőtöket kérdezzek, hogy miközben beszélünk arról, nem, mint nőket. Igazából engem az érdekelne, hogy miközben beszélünk arról, hogy a világ egy bizonyos életformája eltűnik, és azt próbálod dokumentálni és áthozni a mába, közben az élet maga az alapjaiban nem változott annyit. Tehát itt mondod, hogy asszony sors, és ezt ugyanígy el lehet mondani a mai világban is. Tehát a paraszti kultúra eltűnt, de például ez a felütés, amit mondasz, ez a mai világban is egy aktuális kérdés. Ez egy furcsa dolog, nem? Hogy...
11: Szerintem a keretek azért átíródtak. Az a fajta szabályrendszer, amiben mondjuk egy 50 évvel ezelőttig egy a magyar Kárpát-medencén belüli falusi társadalom működött, azért ott sok minden átrendeződött a szemléletben, a viszonyrendszerben, a férfi-női kapcsolatokban. Nem jobb, nem rosszabb, szerintem nagyon más volt. A sok tabúsítás ellenére is megvoltak a nagyon felszabadító és erőt adó pillanatai, tehát én nem látom ennyire feketén-fehéren ezt a dolgot.
12: Én szerintem sok minden van a régi világból, amit így jobb lenne örökre elfelejteni.
11: Igen.
12: Amellett, hogy nyilván rajongója vagyok ennek az egész kultúrának, és sok mindent meg szeretnék éltetni tovább, ezek közül egyébként a legfontosabb tényleg a közösség, mert szerintem az nagyon hiányzik a mai világban, de valóban vannak dolgok, amiket én se szeretnék szépíteni, és ezért is beszélek erről, hogy ott a gyönyörű ráncolt szoknyák mögött ott bizony nagyon sok fájdalom is van, nagyon sok titkot rejtenek, és szerintem nagyon jó, hogy a mai világban erről már beszélhetünk, legalább szerintem annyival előrébb vagyunk.
13: Ez végszónak is, ha nem is vidám, de őszinte. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Zsófi.
11: Meg előremutató, és hát ezt a fajta előretörést és önmegvalósítást annak minden pozitív hozadékával kívánjuk neked a következő írói projektethez, és nagyon várjuk a következő fotóidat is, mert azt is nagyon szeretjük. Mohos Zsófia, Görbe ország projekt megálmodója, fotográfus volt a mai vendégünk itt a Kulturaliban, a Rádiókafén.
13: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük, hogy itt voltál, hallgassák a Rádiókafét, hallgassák minket, jövő pénteken is jövünk. Szia!
12: Sziasztok, köszönöm!
11: Viszontlátásra!
14: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Uniós csatlakozás nem kap extra elbánást, Ukrajna alattomos vészhelyzetet is okozhat a forróság, alkohol és drogmaraton még reggel is akcióznak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófa védelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti, északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
3: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Száz Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
5: Jó estét kívánok mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor jelentkezik a 100 Hold, én Weisser Alinda vagyok. Ez az a műsor, amiben a gyerek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert hogy mi, akik készítjük, azt gondoljuk, hogy eszméletlenül jó könyvek születnek a különböző generációknak. Ma például a buszokról fogunk beszélgetni, meg a metrókról is fogunk, meg a villamosokról, Kovács Tamás Györggyel és Szimvai Dániellel. Mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
5: És akkor ez itt a 100 Hold. Vendégeim Kovács Tamás György és Szimvai Dániel. Sziasztok!
6: Sziasztok!
5: Egy trilógiát... Ja, bocs, te is, szia!
6: Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást!
5: Egy trilógiát tartok a kezemben, melynek az első része volt a villamos, a Remisztől a hurokvágányig, a második a metró, a fúrópajstól a mozaik csempéig, és most megjelent a harmadik a busz, a mikrobusztól a dupla csuklósig. Ti is ilyen kis Vitézi Dávidok voltatok gyerekként, és ez a vonzalom megmaradt felnőttként is a különböző tömegközlekedési eszközök iránt?
7: Nem. Engem nagyon-nagyon érdekel, és érdekelt mindig is alapvetően a város, és a városok alakulása, története, de leginkább a mindenkori jövője, vagy egyáltalán az, hogy hogyan lehet városhoz nyúlni. Én aztán egyetemen is ezzel ebbe az irányba mentem, meg azóta is, ahol csak lehet, igyekszem ezzel foglalkozni.
5: Most azt mondom, hogy egy tájrendező vagy, meg szólj, ha valamit nem jól tudok, de hogy kertépítőmérnök, és a BME urbanisztika, vagy urbanista
7: Igen. Tehát, hogy én urbanista vagyok alapvetően, és várossal foglalkozom, és hát ennek szerintem integráns része az is, hogy hogyan tudjuk elmesélni azt, hogy így mi van. Meg hogy hogyan lehet el így gondolkodni és beszélni, és szerintem a közlekedés ennek egy nagyon fontos, nagyon rosszul hangzik az, hogy közérdeklődésre számot tartom, mert így élő ember nem beszél, de szerintem most mégis, tehát hogy azért mégiscsak ez egy nagyon-nagyon érdekes dolga, úgyhogy én így érkeztem meg leginkább a közlekedésbe, meg úgy, hogy én voltam, és erre nagyon büszke vagyok a gyermekvasúton töltött időszakra. De azért, hogyha nézed ezeket a könyveket, akkor nagyon-nagyon sok helyen előbukkan a városi, urbanisztikai, ha így tetszik, kontextus.
5: Erről mindjárt beszélünk, csak először még Dani, Szimvai Dániel, a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy te is ilyen ámulattal és csodálattal figyelted ezeket a mozgó dolgokat gyerekként?
6: Hát, én válaszom is nem, tehát szép lenne most mondani, hogy igen.
5: Csodálatos, két nem.
6: De hogy valójában... Szinte minden ilyen fiús dologtól kicsit én távolabb voltam, tehát se autók, se dínók, se semmi ilyesmi, se űrkutatás nem annyira vonzott, viszont a régi járművek esztétikájára azért tudok gyorsulni, szóval, hogy amikor belekerültünk a pagonybe a munkába, akkor ez abszolút így benne volt, úgyhogy mindig favorizáltam is, hogy minél több régi szerelvény legyen benne, illetve maga a városképeknek az esztétikája is abszolút közel áll hozzám, de a közlekedési járművekre így különösebben nem vagyok rá fixálódva.
5: Azért érdekes, mert azért te a könyveidben nagyon is szabadon szoktad engedni a saját fantáziáidat, vannak silent bookok, úgynevezett silent bookok, vagy nem is tudom, hogy nevezzük őket, szóval képekből álló könyvek, amiket készítettél, és azok nem dokumentaristák, és ezt értsd jól, de ez bizonyos értelemben dokumentarizmus, néhol az is az érzésem, ahogy nézem a vizualitását, hogy talán fényképek is adhattak inspirációt, mondjuk akár egy omnibusz megjelenítésénél, de hogy ez nagyon realisztikus, vagy egy ilyen realista irány.
6: Hát igen, itt abszolút fontos az, hogy pontos legyen, és mivel nem nagyon kisgyerekkorra lövünk ezzel a könyvvel, hanem próbálunk, hát kisgyerekkortól, de egészen felnőtt korig egy teljes olvasói bázist belőni, ezért fontos, hogy a valósághű legyen, szóval az ember nyilván nézi a referenciákat, és úgy kell megalkotni, hogy nem lehet, hogy egy eleme egy busznak, vagy egy villamosnak a pantográfia ne ott legyen, ahol lennie kell, mert akkor az felháborodás, ugye akkor az nem stimmel.
5: De ez nem köt meg nagyon?
6: Én szeretem ezeket a különbözőségeit, tehát nyilván másképp kell ezt hozzáállni, mint egy saját könyvhöz, de én élvezem ezt a fajta munkát is, meg azt a fajta munkát is, tehát hogy én szeretem azt, hogy van itt egy kicsit egy mérnökösebb hozzáállás, egy kicsit egy realisztikusabb, és a másik könyvben meg lehet valami sokkal szabadabbat csinálni.
7: Igen, ezt annyival egészíteném ki, hogy a Dáni iszonyat energiát tett és tesz abba, hogy ezek tényleg olyanok legyenek, tehát hogy én értem, és ebben is hatalmas tehát én értem, hogy az ember a szerzőjét a pokolba kívánja, amikor megjelenik azzal, hogy kezét sokkal, amit azt beszéltük meg, hogy ez egy Mercedes-Benz Connecto, de ez egy Mercedes-Benz Connecto G2, úgyhogy valamit itt csináljunk.
5: Igen, ez egy konkrét példa volt, ha jól
7: érzem. Ott van nyitva a könyv, így van, igen. És hogy egyrészt ebből is nagy munkát tesz, másrészt, hogy ezt, és azt hiszem, hogy én amúgy ezt a gyermekvasúton részben gyerekként, részben pedig a gyerekekkel foglalkozó fiatalként tanultam meg, hogy eszméletlenül komolyan kell venni. Tehát attól ez egy gyerekkönyv, ettől nem lehet kevésbé pontosnak lenni szerintem. Nyilván szükséges leegyszerűsítések vannak, de pontatlannak nem lehet kevésbé lenni, mint hogyha ez egy lexikoncikk lenne. Tehát, hogy az első két kötetnek Kalockai Péter, a mostani buszos kötetnek pedig Pék Patrik volt a szaklektora, akiket végigkergettünk a,

0: meg ipari, nem tudom, műemlékeket, amiket te fotózni szoktál. Ahhoz képest ez bizonyos értelme távolabb van.
1: Tomi, hogy képzeled, fotóz már buszokat is?
0: Hát igen, miért nem fotózol buszokat is?
2: De maradjunk a Csepályaudvarnál, mert ez egy nagyon jó példa, ajánlom mindenkinek csehvasúti közlekedést, hogy abban is mondjuk engem az érdekel, most akkor maradjunk tényleg ennél a példánál, amit te kiragadtál, hogy ennek mi a városi, meg ha úgy tetszik, társadalmi kontextusa, tehát hogyan működik az, hogyan kapcsolódik a körülötte lévő térhez, városhoz, egyébként várostörténethez is, tehát hogyan van ez az egész, és persze, tehát hogy én azt hiszem, hogy ha az össztársadalmi átlagot nézzük, akkor az átlagnál azért messze jobban érdeklődöm, de hogy az én érdeklődésem iránya az nem innen jön, ahol mondjuk innen jön, az a kötött pálya, tehát hogy azért egy olyan vonatot azt nagyon komolyan tudok venni, ez igaz. Tehát azt...
0: Milyen vonatot? Milyen vonatot veszel komolyan?
2: Milyen vonatot veszek komolyan? Igen, ezt én dobtam magam elé, ezt az aknát, hogy akkor nevezzünk meg ilyen vonatot. Hát nem úszod meg, kérdeztél, válaszolok. Tehát nyilván, amihez nekem személyesen közön van, tehát mondjuk a gyermekvasút gördülő állományát, azt igyekszem komolyan venni, és kevés szebb dolgot tudok elképzelni a világon, mint amikor egy MK45-ös elindul, és eleve, amikor egy vonat elindul, és így látszik, hogy ebbe ott van az az erő, hogy azt a rajta lévő több száz vagy több ezer embert, vagy több ezer tonnát megmozdítsa, az úgy valami. Értem a művészeti értékét is annak, mondjuk, amikor egy Taurus villanymozdony, egy olyan, mint egy fordított teknő, viszonylag sok...
0: Remélem, a hallgatóink közben googlizmak is.
2: Szaladgál Taurus, akkor ha valaki googlizik, akkor a szolmizáló Taurust ajánlom, mert annak olyan a villanymotorja, hogy amikor elindul, akkor dún indul a motor, és ti hangon vontat, és induláskor ez a szolmizálás végig megy, és sznobériából igyekszem csak megúszni azt a közhelyet, mondjuk, hogy ne mondjam el, de akkor bevállalom, hogy mondjuk egy nohab mozdonynak az léte és indulása. De erről is azt gondolom, hogy ebben igazából engem nem a gépészet érdekel a legjobban, hanem hogy ez szól valamiről, ami a közös életünk és történetünk, és hogy a közösségi közlekedés az mindig szól erről.
1: Én azt vettem észre egyébként a Tomi szövegeiben, hogy van ebben egy olyan hack, hogy azoknak a közlekedés mániásoknak szól, akik ilyen leltárszerűen rajonganak bizonyos eszközökért is, ahogy Tomi mondta, inkább a gépészet, vagy az emberi nagyságnak az a manifestuma, hogy ezzel átszeljük a világot, az így megragadja őket, a benzinszag, vagy ilyesmi. De közben a könyv mindig igazából odafut ki, hogy lehet egy élhetőbb jövőt építeni, hogy a tömegközlekedés miért jobb nekünk mondjuk a városi életben, mint hogyha autóba ülünk, és senki nem, vagy kevesen kelnek úgy fel, hogy ezt akarják olvasni egy könyvbe, de közben mégis van benne egy ilyen kis tanítás, hogyha lehet így fogalmazni.
2: Igen, Dani lebuktatott, tehát ezt így most hagyjuk abba, mert igen, lebuktam, de hogy valóban, tehát most éppen ott van előttem nyitva, és ez a Dani ötlete volt, hogy ez így belekerüljön, a hány ember fér el egy buszon, hány autó, hogyan.
0: Azt a 9 éves egyből megjegyezte, csak jelzem, hogy ott nyitottak, és azóta ezt hallgatom, hogy a busz az mennyivel jobb.
1: Már elértünk valamit.
2: Igen, működik akkor ez a terrorizmus, de hogy igen, tehát városi kontextus és városfejlesztés.
0: De egyébként, bocs, nem, én nem értek a város tervezéshez, meg az urbanisztikához, de úgy, ha végig gondolom logikusan, akkor van a kötött pályás közlekedés, ilyen a metró mondjuk, vagy a villamos, vagy a vonat, és akkor van a nem kötött pályás, mint például a busz. És azt én teljesen értem, hogy mondjuk egy metróvonal, amit viszonylag nehéz elmozdítani, vagy így újra szervezni, ahogy változik egy város. Szóval egy metróvonal ki tud jelölni fejlődési irányokat, vagy akár tengelyeket egy városban, hogy hol nő az ingatlanár, hova építenek több lakást, nyilván könnyebben elérhető helyekre, de mondjuk egy busz nem mennyiben hat az urbanisztikára, hiszen azt szabadon módosítható, újabb és újabb út, tehát hogy mintha az lenne az alkalmazott, a busz az alkalmazott, az urbanisztika alkalmazottja, miközben a metró az főnöke az urbanisztikának.
2: Ez nagyon szépen hangzik, igen, és ugye az van, hogy a rugalmasság szó, amit kerülgetünk. Én egyébként éppen ezért vagyok a leginkább villamos párti, mert hogy az így nagyon városi, nagyon jót tud tenni egy útnak, mondjuk egyébként itt most a Váci úton ülünk, és most itt a Bajcsi-Váci villamos újraépítés.

0: és jut eszembe hirtelen, ami nagyon-nagyon csőben van, hogy az nagyon jó tud tenni egy köztérnek, hogyha ott van egy aktív felszíni közösségi közlekedés. Tehát, hogy igen, én ezért vagyok leginkább villamos párti, építészetileg meg közben egy szép metróállomás, hogy itt ne várja meg a visszakérdezést. Gellért tér, Fővám tér például, vagy négyes metró, az is nagyon szép tud lenni. És egyébként a busz az is szerintem ki tud jelölni ilyeneket, tehát hogy közben annak előnye az, hogy rugalmas, van olyan ezzel nagyon komolyan foglalkozó szakember, aki azt mondja, hogy igazából tök mindegy, csak járjon, és hogy az intenzitás nagyon fontos, de például, és akkor itt most a buszos könyvre, és annak szerintem, vagy számomra az egyik legszebb rajzára utalnék, ami a metróbuszról szól, ami egy olyan, ahol ez egy komolyan vett fogalom, olyan közlekedési hálózatokról szól, ahol a buszok teljesen zárt pályán, így van, teljesen zárt pályán mennek, nem kanyarodik be senki, nem kanyarodik keresztbe semmi, hanem egy zárt pálya, tehát gyakorlatilag kötött pálya. Van olyan rendszer, ahol egyébként a buszok lemennek erről, és aztán elkezdenek kisebb városrészeket bejárni, tehát az például egy gyakorlatilag kötött pálya kaliberű dolog tud lenni. Ingatlan árakat mondtad, nagyon jól mérhető az, hogy egy buszmegállónak is van aurája, tehát az, hogy mondjuk a 200 méteren belül van egy buszmegálló, az számít, ha egy olyan 300-400 méteren belül van egy villamos megálló, az számít, ha egy olyan 500 méteren belül van egy metró megálló vagy vasútállomás, az számít, tehát hogy ebben is jól lemérhető, hogy nagyobb a kötött pályának az ilyen hozzáadott értéke, hogy messzebbről jelezzük azt, hogy jó, oké, végül is az itt van a szomszédban.
1: Még fogunk részletekről is beszélni, de azt feltűnő, Dani, és ez neked szól ez a kérdés, hogy ennek a három kötetnek más-más vizualitása van. A busz az teljesen más, mint az első kettő. Nem is tudom, hogy hogyan tudnám ezt így jól elmagyarázni a nézőinknek, talán nyilván lapozzanak bele a könyvbe, de sokkal vidámabb színek, vagy nem is tudom, szóval több benne a rózsaszín, a kék, valami mást, érezhetően más vizualitást választottam, mint az előző kettőnél. Elmondod, hogy ez hogy alakul? Csak egy érzés? Csak egy ösztön? Csak egyszerűen meglátsz egy kötetet magad előtt, vagy van-e mögött valami erős koncepció, hogy ennyire más legyen?
2: Hát az első talán, ami miatt ez van, az nem koncepció, hanem az, hogy mikor a villamos csináltam, akkor úgy éreztem, hogy egy nagyon realisztikus, nagyon gazdag tablószerű képekből álló könyvet kell csinálni, ami kicsit böngészőszerűen működik, hogy bevonja a kisgyerekeket is ebbe a témába, hogy minél több kis emberi történetet rejtsek bele egy-egy képbe. És amikor a buszt csináltam, akkor már egy kicsit más érdekelt, nem az, hogy megmutassam, hogy én mindent össze tudok rajzolni, hanem jobban érdekelt az, vagy össze tudok tenni egy képbe rengeteg információt, és közben narrációt, és stb., hanem az, hogy tudom azt a redukciós szintet megtalálni, hogy leegyszerűsítek valamit, és az mégis működik, hogy nem teljesen realisztikus, de mégis megvan benne az a ismeretterjesztős működés. Egy kicsit felnőttesebb a könyv ebből a szempontból, hogy az a képi világa miatt is, és emögött van azért egy ilyen koncepció is, hogy ha valakit már ezzel a sorozattal behúztunk ebbe a erdőbe, egy viszonylag könnyen emészthető vizualitással, akkor itt most egy picit ez a redukáltabb, picit extravagánsabb, kicsit kontrasztosabb színekkel, tényleg mondjuk rózsaszínnel, meg méregzölddel operálva, amik így nem azok a színek, amik így a legelső erre az emberek eszébe jut, hogy ezt a gyerekönyvbe ezt kéne használni, meg azok a redukciókkal, ahogy az emberek meg vannak fogva, a terek meg vannak fogva, azzal egy kicsit vizuálisan arra is talán a gyerekeket lehet nevelni, hogy úgymond többet tegyenek ők bele egy könyvben, hogy a illusztráció nem a valóság majmolása, hanem egy látásmód, egy kifejezésmód, egy művészeti ág, szóval valami ilyesmi.
1: Ez nagyon jó, mert hogy itt akkor egy teljesen más rétege jelenik meg ennek a könyvnek. Viszont azon is gondolkodtam, hogy nyilván a villamosoknál, hogy kinyitom a kötetet, már a belső borítón sinek, ugye ez a Móricz Zsigmond körtér, sinek, igen, jobbra-balra, vezetékek, jobbra-balra, lámpák, tehát maga a geometria ez itt nagyon is visszaköszön a vonalak harmóniája, hogy valószínűleg ez is vezetett arra, hogy ezt nem lehet elvonatkoztatni, mert ez nagyon konkrét, ahogy jönnek a sínek, és ennek van esztétikája, ahogy kanyarodik, ahogy metszi, és így történt, ezért is ragaszkodtál itt egy kicsit jobban a... nem tudom, a valósághoz.
2: Meg a villamos abszolút tényleg a városról szól, csak a városban létezik, vagy hát nem igaz persze, mert a tramtrain kimegy a városból, de hogy így lényegét tekintve, a busznak viszont a legnagyobb előnye az, hogy bárhova el tud menni, és hogy vidéken is van busz. Ugye itt az előzéken például Toszkánában megy át egy tájon.
1: Igen, gyönyörű. Itt
2: ez valahol tudatos volt, hogy azt is megmutassuk, hogy ez nem csak városi, ez most nem csak a budapesti közönség érdeklődésére tartott számot, ez egy olyan eszköz, ami kimegy a világból, és a nevadai sivatagban is valószínűleg megy busz, és emiatt vizuálisan is nyílik egy picit a könyv, és emiatt kevésbé fontos a geometria, kevésbé fontosak a helyszínek igazából, hanem egy picit fontosabbak az eszközök, a maguk a buszok.
1: Na, mindjárt folytatjuk, itt most tartanunk el egy kis szünetet, de hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy például Amy Winehouse mit keres a metrón, akkor gyertek vissza a kis szünet után, mert folytatjuk a beszélgetést Kovács Tamás Györggyel és Szinvai Dániellel.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el. A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
6: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
7: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
8: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
6: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
9: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádiókafén.
10: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
12: Kovács Szamás György és Szimbai Dániel a vendégeim. Egy trilógiáról beszélgetünk most, melyben a villamos, a metró és a busz különböző történetei és valósága is jelene van megörökítve. Most már arról beszéltünk, hogy miért ilyen nagyon más ez a három kötet, de nagyon jól szórakoztam például azon, hogy a villamos elején lerajzoltatok egy tömeget, vagy lerajzoltál Dani egy tömeget, de kíváncsi vagyok erre az ötletre, hogy hogy állt össze, akik mind fel akarnak szállni egy sárga csuklós villamosra. Ezek között van néprajzkutató, van szobrászhallgató, van egy ellenőr is, van egy óvodás, aki hegedűórára megy, egyetemista, aki filozófiát hallgat. Nagyon rögtem, hogy nincs egy fodrász, vagy egy nem tudom, sportoló, hogy ezek nem járnak villamoson. Tehát ezek a high értelmiségi emberek várnak a villamosra, vagy ez hol, melyik villamos megálló ez?
13: Azt hiszem, ez az én bűnöm, mert ezeket a szövegeket az első kötetben még effektív kézzeletekben írva, és ezeket én találgattam ki, szóval kicsit olyan szereplők vannak benne, akit meg én gondoltam, hogy az emberek tudják, hogy ezek vannak. Ezek a szakmák,
12: de ezek a te barátai? Tehát Aliza szobrászhallgató létező figura, vagy nem?
13: Nem, ezek fiktív emberek. Ugye az a koncepció, hogy ezek utána a könyvben felbukkannak, tehát azok várnak itt a villamoson, akik aztán egy-egy oldalon ott vannak benne. De nyilván valószínűleg azért is ilyen emberek, mert az én környezetemből inspirálódtam, de hogy nem valódi embereknek a lenyomatai.
12: Szemben a metróval,
13: ahol viszont
12: Woody Allen, Amy Winehouse, nem tudom, most csak így Selma Lagerlöf, vagy Edith Piaf, vagy Színvai Dániel.
3: Most hát égészem az egyik legviccesebb benne az az Erzsébet királynő, az Elizabeth Lyon Londonban.
12: Igen, az is jó. De az is tetszik nekem, hogy akkor a hetedik pecsét című film, tehát hogy az megjelenik, illetve a legendás állatok is megfigyelésük forgatócsoportja. Na most ez a ti közös világotok, vagy ez Dani a te világod? Halász Péter, ugye az alternatív színházi alak.
13: Azt hiszem, hogy ez meg kicsit az én játékom, mert azt a koncepciót találtam ki, hogy mivel a metró koncepciója az, hogy végigmegyünk városokon, és minden városból egy megállót veszünk, és nincs kétszer ugyanaz a város, tehát van benne egy ilyen világot összefogó tematika, hogy akkor minden városba olyan szereplőket tegyünk be, akik valahogy oda kötődnek, tehát akkor nyilván Woody Allen New Yorkban fog sétálni, illetve mondjuk pont a New Yorki metró azért is jó példa, mert hogy ebben a megállóban, ami már valójában nem jár egyébként metró, mert
12: ez
13: már bezárták. Így van. Hogy ott rengeteg filmet forgatnak, és egyébként is New York valahogy a filmes világnak így a fellegvára, természetesen Hollywood után, ezért oda mondjuk filmes szereplők kerültek be, meg ezért került be ez a forgatócsoport is, hogy így ezt mutassuk be, de egy kicsit mindenhova azért olyan figurákat csempésztem be, akit úgy gondoltam, hogy egy olyan réteggel is lehet edukálni a gyerekeket, ami egyébként nem jut el hozzájuk, illetve a szülők is tudnak egy ilyen csemegézést csinálni, mert valószínűleg egy 5 éves gyerek nem a Bergman filmek.
12: Meg nem Patti Smith-t hallgat.
13: Igen, de a szülőnek meg lehet, hogy jelent valamit, és azért ezeket a könyveket sokszor a szülő meg a gyerek együtt olvassa.
12: És miért pont a legendás állatok és megfigyelésük?
13: Mert neked azt forgatták ebben a megállóban.
12: Jó, hogy azt itt forgatták konkrétan. Igen. Igen, így már világos.
3: Ebbe a metrós könyvre a Dani belerajzolta a Chicago-i jelenetbe egy ilyen hirdetéssel a New Bauhaus-t, ami egy létező intézmény volt, és a Móli Nagy László vezette, ezzel engem megvett. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy a készülő rajzok között kiszúrtam, hogy a New Bauhaus az ott van, onnantól oké, legyen bármi. És ez azért is mondom, mert hogy egy csomó olyan dolog van a villamosban is, a metróban is, és igen, biztos vagyok benne, hogy a buszban is, csak az még új, amiről én nem tudok. Tehát, hogy ami így menet közben derült.
12: De ezeket a gegeket ti nem közösen valami oda-visszadobálásból találjátok ki?
3: Egy részét, igen, egy részét a Dáni önállóan. Az például az én nőkén volt, hogy a buszban legyen olyan csuklós busz, ami pont az oldalhajtásban van a csukló. De a Dáni igen, helyesen rengeteg mindent tesz bele, ezek a rajzok az ő művészeti alkotásai. Szerintem azok a legjobb oldalak, amikre én a legkevesebb szöveget írom, tehát hogy amik a leginkább békén vannak grafikailag hagyva, és ez a busznál egyébként cél is volt, hogy legyenek tényleg olyan oldalak, amiken a képek teljesen ilyen festményszerűen tudnak működni, mondjuk a buszgarázs szerintem ilyen.
12: Egyébként szerintem a másik két kötetben, de cáfolj meg, ha tévedek, mondjuk ilyen tétel nem szerepel, hogy az 1949-ben átadott kelenföldi garázs hatalmas épülete ipari műemlék. És szerintem ez az első megjegyzés ebben a sorozatban, ami egy konkrét műemlékre vonatkozik.
3: Hát így most felolvasva ez a mondat, ezt picit megcsúszásnak érzem, hogy benne van, és lehet, hogy mai szememmel kihagynám.
12: Miért?
3: Nem tudom, most én idegenül hatott, de hogy közben egyébként, és visszatérve az elejére, ezt ilyen fontosnak érzem, hogy ez megjelenjen. Nekem egyébként a metrónál, ahol ugye rengeteg metróállomás van, amik így építészeti alkotások, ott ez egy dilemma volt, hogy akkor tervezőt írunk, nem írunk, hogyan írunk, és hát szerintem az is van, hogy folyamatosan ez a sorozat, ami egyébként mi azt gondoljuk, nyilván most múlt héten jelent meg a könyv, tehát hogy nem ebben a másodpercben, de hogy ez folytatódni fog. Hogy ez folyamatosan változik a hangja, és bevallom, most itt van a kezemben a villamos, tehát az első kinyitottam, és hogy így hú, hát ennek tényleg nagyon más.
12: Nagyon.
3: Világa volt még, és ez szerintem abszolút a Dáninak a nagy érdeme, hogy úgy tud folytonos és láthatóan ugyanaz lenni a sorozat, hogy közben igen, tehát nagyon változik a vizuális világa.
12: Az fontos, hogy megismerjünk ilyen kulcsszavakat, mint amit sokan kiemelnek, és nem véletlenül a holdfény jelző.
3: Szerintem igen. Tehát, hogy
12: ez a villamosoknál van, ami igen, a jelzőlámpa gyakorlatilag, amit így is nevezhetnénk, de az holdfényjelző.
3: Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és azért nagyon fontos, mert ez picikét a komolyan vettségről szól, hogy...
13: Meg úgy építettük fel a könyvet, bocsi, köze válok, hogy van egy törzsszöveg, de csomó minden oda van irogatva mellé, hogy túlmutasson a könyv az első befogadáson, tehát hogy tulajdonképpen próbálunk fölélőni a korosztálynak, és úgy, hogy amit ha nem akar, vagy még nem tud megérteni, akkor azt nem fogadja be, de hogy legyenek benne olyan dolgok is, amit mondjuk egy villamosmániás még nem tudott akár, tehát hogy olyan plusz csemegék, tehát hogy inkább legyen több, de lehessen ilyen rétegesen fogyasztani.
3: De szerintem szelektálni, meg leegyszerűsíteni nem csak szabad, hanem kell is. Nem csak azért, mert nyilván messze nem tudunk mindent, sőt, nagyon keveset. Tehát, hogy muszáj válogatni, mondjuk maradva a holdfényjelző példánál, aminek van egy halomjelzési képe. Ez nincs elmagyarázva, mert ezt az örömöt hagyjuk meg az F1-es jelzési utasításnak, hogy elmagyarázza. De hogy vegyük komolyan, ennek a cuccnak ez a neve, nem lámpácska, és hogy igen, ez...
12: Egyébként tök szép neve van, tehát, hogy igen. Holdfényjelző van ebben. Ez egy költemény, hozzá nem? Van benne. Ennél sokkal csúnyabb szavak szoktak szerepelni, amikor azt mondjuk, hogy megismerjük valaminek a szakzsargonját.
3: Igen, és egyébként amit én nagyon nem szeretek szó, de ez már az egyéni dirigójáimról szól, az úgynevezett, nekem van egy olyan benyomásom, hogy az úgynevezett szó az csak azt jelenti, hogy aki mondja, az nem használja az utána lévő szót, vagy nem is ismeri. Nekem újságcikkekben rengetegszer van ez a benyomásom, hogy az elromlott a nyugati pályaudvar, az úgynevezett biztosító berendezés. Tuti, hogy aki ezt leírta, életében nem látott biztosító berendezést, ami nem baj, csak hogy nekem az úgynevezettel ez a kerülésem van.
13: Te most ilyen szemantikai dolgokra terelted ezt az adást.
3: Abszolút, igen.
12: De beszéltünk ilyenekről, és én például a bizonyos szintennel vagyok így. De most ez mindegy, csak hogy
3: ezt,
12: igen.
3: Ezt megértem, és tudom, hogy a Munk Veronika minden évben megosztja azt a saját posztját, ami a megvalósításra került szófordulat kerülésének irányáról szól. Ezt értem, hogy mindenkinek, aki szöveggel foglalkozik, van ilyen.
12: De mondjuk én például tök jót röhögtem azon, hogy beletettétek mondjuk a metróról szóló kötetbe, hogy vannak, remélem, hogy jól olvasom ki a saját kézírásomat, osiák Japánban. Osia.
3: Az ilyen toló ember. Igen.
12: Tehát, hogy azt csinálja ez az osia, hogy annyian utaznak a Japánban a metron, még mindig egyébként, vagy ez változott, hogy nem férnek föl, és akkor van egy fehér kesztyűs alak, aki betolja az embereket a kocsiba, hogy gyorsan be tudják zárni az ajtót.
3: Nyilván tehát, hogy ez nincs minden vonalon, nincs mindig, de ettől még ez műfajilag egy létező dolog. Azt hiszem, hogy ez hosszú távon is meg fog maradni, és hogyha esetleg megoldják, akkor is kulturális gekként van olyan értékes, hogy lehet, hogy embereket fognak alkalmazni azért, hogy cirkuláljanak a metrón, és lehessen őket tömögetni, mert hogy ez egy akkora
12: látványosság
3: dolog, de igen, ez egy létező dolog.
13: Ez valami izgalmas, szerintem, hogy kulturális szeleteket is tudunk mutatni, tehát, hogy valójában mi a közlekedési eszközök apropóján egy picit mindenről is akarunk mesélni, van egy ilyen teletetlenség, szerintem, ebben a sorozatban. Illetve nekem volt egy ilyen becsípődésem, hogy a Teszvesz városban volt egy ilyen jelenet, amikor tömködik be a metróba az embereket, és így szakadt szét a metró. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ez egy gyerekkönyvbe ezt bele kell tenni.
12: Na viszont akkor egy lecsapatlan magas labda, hogy a Kóbor Green Busz, az miért nem került be a buszos kötetbe?
3: Szerintem jogos. Mindegyik könyv tele van lecsapatlan labdákkal is, persze, tehát, hogy nem tudom, hogy a buszosnál most így utólag azt érzem, hogy az iskola buszra felszállók közé a Franklin teknős lehet, hogy be lehetett volna rajzolni. Kóborgini busz, igen, egyébként bekerülhetett volna.
12: Hát főleg, hogy van szó olyan buszokról, amin lehet aludni, tehát ilyen kvázi ágyakat csinálnak az ülésekből. Az első, ami eszembe jutott, hogy a Kóborgini busz.
3: Teljesen igazad van. Jogos.
12: Na jó. Jó, okay.
3: Bezúzatni az összeset, majd
12: de most
3: javított
12: kiadásban. Egyébként az érdekel engem, hogy esztétikai értelemben melyik volt a leghálásabb neked, mert most eszembe jut, hogy például a metróállomások lerajzolása, az annyira izgalmas kultúrtörténetileg is. Én mondjuk Moszkvában járhattam, elképesztőek a metróállomások, de a 4-es metró vonalán is azok. Stockholmban még sose voltam, ezt a ti kötetetekből tudtam meg, hogy ott van ilyen úgynevezett barlang metróállomás, ami csak annyit jelent, hogy nem kellettek támasztékok, mert csak kirobbantották a kőből az állomást gyakorlatilag. De hogy ez már önmagában, ha ezeket felsorolom, hogy rengeteg rajzolni valót ad.
13: Ez a metrókönyv egyébként szerintem valahol azért is lett a kötetnek az íve, hogy az állomásokra fókuszáljunk, hogy ez ilyen vizuálisan csemmeg legyen. Hát mikor a Tomék ezt bedobták, akkor szerintem már rám is gondoltak. Ugye?
3: Igen, igen, megy a metróval, tehát hogy az ember járműveket most rajzolgat, tehát én nem rajzolgatok, vagy rajzolgatok, csak azt mondjuk az irodai nyomtatón se nyomtatja ki senki, nem, hogy nem könyvbe. De ugye a metró, persze, mint jármű is nagyon izgalmas, de hogy ugye abból vagy a kis pofácskáját látom, vagy az oldalának egy részének, egy szeletének egy tagját, tehát hogy azok kevésbé ilyen ikonikus járművek, majd nem jelennek úgy meg a térben, mint akár mondjuk egy busz, vagy igen, egy villamos, ami jó ott áll, és váó. Ez persze nem igaz az összes metró típusú kötött pályára. De hogy közben az állomások, állomási terek, azok meg igen.
13: Szükségképpen változik a súlypontja a könyveknek.
3: Hogy válaszolj, Dáni, ne úzd meg a kérdést, hogy melyik volt vizuálisan a...
13: Én abszolút nem vagyok olyan, aki választ ilyen kedvenceket magának, tehát én pont azt szeretem ebből, mivel minden könyvnek más a súlypontja, ezért nekem más benne a vizuális kihívás, és amúgy is nagyon hamar megunom a saját cuccaimat, tehát örülök neki, hogy a következő kötetet nem kell teljesen ugyanabban a stílusban csinálni, hanem elszórakozhatok valami kicsit más vizuális megoldással, kicsit másra kell reflektálni, beledobhatok valami játékot, hogy mondjuk akkor híres embereket rejtek el benne, vagy mondjuk a busznál ezzel a nagyon absztrakt, tulajdonképpen szakmai kérdéssel foglalkozhatok, hogy vizuálisan a redukciót milyen szintig lehet vinni, mennyire lehet egy gyerekkönyvben kiélezni a színeket, lehet egy fiús témában a rózsaszint úgy használni, hogy ne legyen tőle csajos, szóval hogy a busznál egyébként egy picit önzőbbek az én felvetéseim, hogyha úgy vesszük, ami engem igazán most így mozgatott vizuálisan, de hogy én mindegyik hát teljesen új könyvként tudom megélni, és emiatt nem azon, hogy le kell nyomni még egy közlekedő sorozatot, hanem az, hogy ezt másképp kell megoldani, és ettől nekem megint izgalmas, és ezért másképp szeretem, igen, mint az előző.
3: Nem, ez nem, persze képet elmesélni, hát nem vagyok annyira jobb, de hogy mondjuk a busznál, tehát hogy itt van a pótlóbuszos rajz, ami tényleg így az ilyen kis magyar realizmus a háttérben, a BZ motorvonat előtt kidőlt fa előtte egy Icarus 256-os busz szedi össze az éjszakában a vonat utasait, uh-huh, és tényleg egy ilyen kis magyar realizmus, és közben pár oldallal korábban az amerikai iskolabusz az meg egy ilyen teljesen absztrakt térben úszik, és nekem nagyon izgalmas amúgy a buszban az, hogy hogyan tudta a Dáni ezeket a új képi világokat behozni, és közben mégis megtartani az egésznek az egységességét.
12: Jó, és hogyha a szövegről beszélünk, azért vannak benne ilyen meglepő dolgok, mint például, hogy a leghosszabb busz, ezt spoilerezzem a hallgatóinknak, vagy a leghosszabb utat megtevő busz, az 6200 kilométert megy Lima és Rio de Janeiro között. El nem tudtam képzelni, hogy van ilyen busz, ami 6200 kilométert megy. Engem ez például meglepett.
3: Hát, ugye nyilván, és nagyon sokat gondolkoztunk ezen, amikor kijelöltük, hogy jó, akkor a busz lesz a következő, hogy azt nehezebb körbe határolni, hogy akkor itt most csak városon belül, ez olyan hülyén néz ki, hiszen azért ez egy ilyen helyközi forgalommal is, meg távolsági forgalommal is bíró eszköz. Nagyon-nagyon sok gondolkodás ment ebbe, hogy akkor mik kerüljenek bele. Tehát mondjuk, amit említettél is korábban, az alvó busz, ami Magyarországon úgy így nincsen, hogy akkor ilyen teljesen fekhelyes, igen, busz, mint egy hálókocsi, de hogy közben ez tök izgalmas, hogy benne van. Volt olyan, és hát tényleg nagyon-nagyon válogatni kell, mert ez egy kötött terjedelem és műfaj, meg hát nyilván nem egy teljes kép a cél, de mondjuk én gondolkoztam azon, hogy legyen olyan oldal, ami valami zenekari átalakított turnébusz. Ugye te felvetetted a Kóborgnébusz, tehát hogy én azt hiszem már a villamosnál, de a metrónál egész biztosan azt mondtam, hogy az egy szerintem, vagy számomra sikeres olvasói út, vagy magatartás, ha úgy tetszik, hogy jó, izgi, lapozgatom, jé, még ez is benne van, tök jó, de egy idő után tisztelettel, de félredobja, hogy jó, hát de hát ebben a témában ennél sokkal több van, tehát hogy ez egy ilyen behívó is igazából.
12: Na mindjárt még azt szeretném megtudni, hogy titeket mi lepett meg a kutatás során, tehát mi volt az ilyen fejhez csapós, de jó sztori, de jó info, de jó kép, de jó forma, nem tudom. De ezt már csak azok fogják megtudni, akik a Spotify-ra tovább jönnek velünk. Aki eddig tartott velünk, az sem menjen sehova, mert mindjárt még ajánlunk könyvet, ahogy szoktunk, de a beszélgetést még egy picit folytatjuk.
14: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A 100 Hold könyvajánlója.
12: És akkor, ahogy az lenni szokott, a vendégeink hoztak egy-egy olyan kötetet, amit nagyon szeretnek valami miatt. Melyikötök kezdi? Tamás kezdte.
3: Arra vettem levegőt, hogy azt mondjam, hogy kezdje a Dáni.
12: Hát így értel.
3: Így értem. Én a Jutta Bauernek Nagypapa őrangyala című könyvét hoztam, amit a Nádori Lídia fordított, és nekem nagyon tetszik, nem fogok minden oldalról ilyen hosszan beszélni, de nekem nagyon tetszik az, hogy a rögtön az elején, hogy hívják ezt a lapot, belső címlap, túloldala, Dáni. Le van írva szépen, bemutatkozik a szerző, bemutatkozik a fordító, és amúgy egy nagyon rajzfókuszú könyv oldalpáronként egy darab mondat van, vagy maximum három.
12: Ez mi a történet?
3: És a történet az a nagypapa őrangyaláról szól, aki vigyázott végig a nagypapára, és segítette, és a nagypapa ezt hát igazából már a kórházban meséli, és az utolsó kép az az, hogy az utolsó előtti kép az az, nagypapa elfáradt, lehúnyta a szemét, halkan kimentem a szobából. Hogy hát én látom, hogy ez egy halálos ágy, és az utolsó oldalt pedig csak oda van írva fönt, hogy hospice, és az őrangyal átrepül a kint focizó unokához, és ez valahogy tényleg ilyen egészen meghatóan, tényleg könnyeztetően szép, ahogy végig van víve, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy semennyire nem rág semmit szájba, ebben a talán egyik legszebb oldalpár, ahol a szöveg az, hogy a gyávaságot hírből sem ismertem, akkor még nem tudtam, milyen kockázatos dolog ez, és itt kinyújtja a nyelvét egy náci tisztre. Új oldal, barátom József Perszek tudta, ő sokkal jobban félt nálam, aztán hirtelen eltűnt, soha többé nem láttam, viszont nagyon szomorú voltam, és Józsefen egy sárga csillag van. Nincs
12: csak egyszerűen
3: odarágva az egész, de hogy bármire ki lehet jó értelemben használni ezt a könyvet, kemény munkás élet, egy nagyon szépen épülő karrier, és egy halálos betegség, gyönyörűen van elmondva az egész, és tényleg egészen megható.
13: Én Tom Ugomának hoztam egy könyvét, egy francia illusztrátor, True Life, nincs magyarul sajnos kiadva, de valójában ez nem lehet akadály, mert
12: képes
13: könyv, nem Silent Book a szó szoros értelmében, mert minden kép alatt van egy dátum és egy helyszín, de ez lényegében nemzetközien van, tehát ezt meg lehet érteni. Mert hogy ez egy életútról szól, egy férfinak a születésétől a haláláig tartó.
12: Na hát, hogy rezonál.
13: Igen, tulajdonképpen nagyon hasonló könyv, és az az érdekes benne, hogy mindig a könyvnek a bal oldalán őt látjuk, és a jobb oldalán azt látjuk, amit ő lát. Tehát van egy ilyen néző-nézőpont váltakozás, és tulajdonképpen semmit nem rág szájba, tehát van egy narratív történet egy fickóról, aki a NASA-hoz eljut, és űrhajós lesz belőle, és családja lesz, és stb. Stb. De lényegében egy ilyen meditatív könyv, és az is tök szép, hogy azokon a pillanatokon, mikor tényleg a létezésnek az öröme, vagy eszenciája, vagy egy ilyen szemlélődő pillanatot tud ő megélni, akkor az egyébként keretekbe foglalt képek kitágulnak, és teljes oldalas, faltól falig tartó képé változik, és van egy ilyen pároldalas szekvencia így. Nyilván én illusztrátorként azért csípem igazán ezt a könyvet a narrációjának a szépsége mellett, mert az ő stílusa egy tulajdonképpen realisztikus stílusból induló, tehát hogy a fényárnyék és a valóság játékára épül, de egy nagyon-nagyon kevés eszközzel, néhány színnel képes megragadni egy-egy jelenetet. Egészen az ábrázolás minimumáig gyakorlatilag eljut bizonyos képeknél, és mindezt úgy, hogy mi mégis egy teljesen valós képet tudunk összetartani a fejünkbe, de emiatt az érzelmi töltete sokkal magasabb, mint hogyha egy nagyon részletes, kidolgozott valós kép lenne, és hogy egyszerűen egy ilyen azt az ilyen érzelmi utazást tudja nyújtani, amit tulajdonképpen egy élet szépsége és kiszerűsége és nagyszerűségének egy ilyen fura kombinációja mellett az ember tényleg megélhet.
12: Ez meg nagyon is egyféle, nem is tudom, válasz vagy nem válasz a buszos kötetre, hogy téged azt foglalkoztatott, hogy hogyan lehet minél egyszerűsíteni, vagy jelzésértékűbben, és hoztál egy könyvet, ami meg még egy lépés tovább
13: igen,
12: megy ezen
13: ez
12: az
13: nem,
12: úton.
13: Nem volt tudatos, de valóban
12: de hogy ezt foglalkoztat érezhetően. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgettünk. Kovács Tamás, György és Színvai Dániel ültek itt velem szemben.
3: Köszönjük a meghívást.
12: Buszról, metróról, villamosról beszélgettünk. Nektek is ajánljuk ezeket a köteteket, mert most van idő, van egy hetetek legalább elolvasni őket, mert hogy jövő pénteken találkozunk legközelebb este 9-kor itt a 100 Holdban. Addig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást. Sziasztok!
14: 100 Holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
15: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
14: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
16: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
14: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
16: Akkor mit hívjak majd?
14: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
16: De a kórház? Milyen kórház?
14: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
15: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
14: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
15: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
17: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
15: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: Már csak hónapjai vannak a hetes cikkelyes eljárásnak, rengeteg bajt okozhat a csúcsra járatott klíma, végleg el kell köszönni a bordó személyiktől. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
19: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
18: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari agregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgatott. Ki. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Plutó zenekar szövegközpontú és táncolható dalokat játszik. Az évek során összeszokott rockzenekarrá vált. Dalainak felismerhető saját íze és üzenete van. A gitáros énekes Nemes András vezette csapat a magyar dalszerzői hagyományokat, a rockabilis lüktetésű beat zenét és a 2000-es évek gitárpopos megoldásait vegyíti ösztönösen és lazán.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 90-es évek előadói előszeretettel nyúltak a Rolling Stones diszkográfiájához, amikor feldolgozni támadt kedvük. Ekkoriban a Guns N' Roses a Sympathy for the Devil-lel, Tori Amos az Angie-vel, a U2 a Painted Black-kel tisztelgett Jaggerék előtt. A Subdragons is Stones átirattal indította az évtizedet. A 65-ös Out of Our Heads album záródala, az I'm Free, a skót csapat tolmácsolásában 90-ben ostromolta a listákat. Ők azonban jamaikai segítséggel éltették a szabadságot, ugyanis a felvételen Junior Reed reggi művész is közreműködött.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A felkiáltójel valamennyi latin ABC-t használó nyelvben felkiáltás, felszólítás, óhajtás, kívánság, vágy, parancs, tiltás és kérés jelölésére szolgáló írásjel. A brooklyni Csik-Csik-Csik zenekar név választását az Istenek a fejükre estek című film inspirálta, amelyben a busmanok szájpattogása a vásznon felkiáltójelekkel volt feliratozva.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hogy milyen zenét játszik Szabó Balázs bandája, azt Balázsnál talán még senki más nem fogalmazta meg jobban. Ez is valami csontok közül kifolyt muzsika. Minden benne akar lenni, egész gyerekkorom. A zene, a tánc, a folk, a vér, a szív. A saját meghatározása szerint folk-funk zenét játszó, magyar népzene, a rock, a blues és a funk határvidéken mozgó zenekar 2009-ben a Suhancos Együttes felbomlása után alakult. Szabó Balázs a zenélésen kívül bábszínészettel és mesemondással is foglalkozik.

Sziasztok, Szabó Balázs vagyok, a Szabó Balázs bandája éléről. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Hallott már valaki a föld alatti pop stílusról? A Fiúk zenekar tagjai gólyatáborban találkoztak, és elsőre nem is igazán voltak egymásnak szimpatikusak, de mivel épp úgy alakult a szitu, együtt kellett zenélniük. A kezdeti rivalizálás és az első zenélés után Bíró Bence már a Félek című dal első egyszálgitáros verzióját adta elő, amelynek hatására zenekar alapítása mellett döntöttek. Azóta a kényszer elmúlt, az összhang is meglett, és mindez egy rendkívül izgalmas, egyedi és színvonalas produkció vált össze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Jóvidin, soulban és R&B-ben utazó énekesnő. Life Like, a New Disco, a New Wave és a Funk közti határvonalakon mozgó DJ. 2019-ben azonban mindketten italoztak, amikor a magát legolaszabb franciának nevező énekessel, Alex Rossival dolgoztak együtt. Ezt ne úgy értsük, hogy Rossi olyan nehéz természetű művész lenne, hogy józanul képtelenség volt elviselni vele a közös munkát. Mindössze a 80-as éveket idéző italo disco területére tévedtek, a Tuttova Bene Quando Facciamo l'Amore, azaz Minden rendben van, amikor szeretkezünk című kislemezzel. Rossi és Vidin eredeti felvételén 3 perc 25 másodpercig volt Minden rendben, Lifelike pedig remixe 6 perc 19 másodperces teljesítményével szinte megduplázta az élvezeteket.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: A Pályán Royal június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Lokomotív, a tollan lapok a tesztek, vágod közben sorok a tír. Nem kell a koronadísz, csak várok hegyek és marad a highness. A kenúba születem én, ja, sírom egy katamarán lesz. Robog a lokomotív, fekete szenes a talpam.

mindenkinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby, mögötte full üres vagonok végig, egyet választhatsz.

Száger Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Péter Bence vagyok, ti pedig a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kényszeríteni.

nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Viszem a régen, kiízott naci, viszem a kelet-német származási maci. Ez ennyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét,

0: rot.
1: I'm a fucking scientist, bro. Never seen that like
2: Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csika, Eszkimó csika, Eszkimó.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.